Nagyon szépen köszönöm a méltató és üdvözlő szavaidat, Janó atya. És nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, akik itt élőben itt vagytok, illetve azokat is, akik az éterből követnek minket live. De képzeljük el azt, hogy a közeli Ferenciek terén sétálunk, és észrevesszük, hogy egy viszonylag szakadt alak közelít hozzánk, így a szemünk sarkából látjuk ezt. Jó keresztény módra próbálunk terepszínű arcot vágni. Nem segít, és már látjuk is, hogy odaér előnk, és elmond egy képtelen történetet, aminek a vége az, hogy adjunk pénzt. És ugye ilyenkor átszikázik a gondolataink között az, hogy ha adok, akkor valószínűleg balek vagyok, mert nem igaz a történet, és megint lehúzott valaki, ha meg nem adok, akkor szívtelen vagyok. És keresgéljük a harmadik megoldást, de igazából nem nagyon van. És ilyenkor támad egy feszültség az emberben, és ez nagyon sokszor ismétlődik. Talán nektek is ez az élményetek, nekem mindenképpen ez így éveken keresztül sokszor ismétlődött, és ez a feszültség egy része volt annak a motivációnak, ami arra vezetett engem, hogy picit jobban belenézzek ennek így a bibliai hátterébe, hogy mi a jó viselkedés itt, mi a jó megközelítés. És egyébként egy másik gyökere talán ennek a feszültségnek, hogy sokszor nem rendelkezünk ugye kellő információval, hogy ezt hogyan kellene kezelni, ugye a bibliai alapok nincsenek meg, nem nagyon kapunk erről tanítást, legalábbis amerre én jártam, én nem nagyon tapasztaltam, hogy akár atyáktól, akár mástól keresztény berkekbe erről tanítást kapnánk. Illetve hát ott vannak azok a szomorú tapasztalatok, amik vagy velünk estek meg, vagy csak hallottunk róla, hogy bizonyos alapítványok, vagy személyek akár visszajelnek az adományozással, és ezek is talán óvatossá tesznek minket. A lényeg az, hogy igazából egy nagy bizonytalanság, talán feszültség lengi körbe ezt az egész témát, és amellett, hogy ezt én magam is érzékeltem, közgazdász végzettségem van, tehát emiatt is érdekelt, így a pénznek a témája egy keresztény szemüvegen keresztül, illetve az, hogy most már több mint 3 éve így a Csak Egyet Szolgálat Alapítványnak vagyok a forrás teremtője, és így nap mint nap ugye adományokkal, adományszervezéssel foglalkozom, és nagyon érdekes mintázatokat látok, majd egy picit talán erről is lesz szó. Az adjak vagy ne adjak tengelyen fogunk ma haladni, és azt látjuk, hogy az egyes pont, ugye a kiindulási pont, tulajdonképpen mind a két oldalon elég sok embert találunk. Vannak, akik meggyőződésesen adnak, mert egyszerűen szerintük ez a jó emberségnek a része, van, aki meggyőződésből nem ad, tehát hogy biztos, hogy nem, és van, aki úgy immelámmal, rossz érzéssel ad, és van, aki meg úgy nem ad, hogy igazából rosszul érzi magát. A szervezetnél én azt látom, hogy ugye Csak Egyet Szolgált, az egy missziós szervezet egyrészt, és ezt ötvözzük a rászorulóknak a segítésével. Amennyire tudom, ez a két pillér, ez csak nálunk egyesül Budapesten belül, és ennek ellenére én azt látom, hogy gyakorlatilag a budapesti keresztény társadalomnak egy nagyon elhanyagolható része az, aki minket anyagilag segít, és még közülük is egyébként tisztán kirajzolódik, hogy bizonyos személyeknek eléggé világos adományozási stratégiája van, mások pedig tök random módon utalgatnak be kisebb-nagyobb összegeket. Tehát azt lehet mondani, hogy az adományozási kultúra sincs annyira kifejlődve talán, mint a nyugat-európai országokban, de úgy van ezzel kapcsolatban egy ilyen irányvesztettség, ha ezt így lehet mondani. Innen indulunk tehát, és egy picit bele fogom itt szőni nyilván a saját utamat, hogy én mit jártam itt be, hogy hogyan alakult ez nálam, de alapvetően amin most a hangsúly lenne, az a kutatás, amit így végeztem, főleg a bibliai gyökereket próbáltam felkutatni adományozás kapcsán, meg a pénz kapcsán, és itt 4 pontot fogok röviden veletek megosztani a közös gondolkodásban, amikre én jutottam, mint általános irányelvek, amiket elénk tár így az egyház, a szentírási alapokon, és ezeket egyébként ilyen felkiáltójeles, felszólító formában fogalmaztam meg, mindegyiket egy picit ki fogom fejteni, és utána még lesz egy pici tovább gondolás is az egésznek. Ugye a 4 pont közül az első, ez egy általánosabb érvényű dolog lesz,
Első akarok lenni az életedben. Én nekem ez nagyon visszhangzik a Szentírásból, hogyha az Ószövetségből közelítjük, akkor ez a tipikusan ez a ne csinálj magadnak faragott képet, tehát hogy ne imádj semmi mást. Ez még egy picit általánosabb, tehát itt nem világos, hogy pontosan mi lehet a bálvány és mi nem. De az Új Szövetségben már ennél konkrétabban jelenik meg ez a gondolat Jézusnál, aki ugye ezt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy ugye van a lelkünk mélyén ez a bizonyos oltár, ezt a legtöbb lelki mester meg tanító már használta, biztos is hallottátok, hogy ezen a lelkünkben lévő oltáron egy dolog lehet, jó esetben Isten van ott, akkor van rend, és minden baj akkor kezdődik, amikor ez Isten lekerül onnan, és valami mást helyezünk oda, legyen ez egy tárgy, vagy egy másik személy, vagy egy ideológia, és ilyenkor borul minden. És azért hozom ezt ide, mert minél inkább hasonlít valami, vagy valaki Istenre, olyan értelemben, hogy mennyire szép, hogy mennyire okoz nekünk boldogságot, hogy mennyire ad nekünk biztonságot, annál nagyobb eséllyel fogjuk ezt a dolgot, vagy ezt a személyt behelyettesíteni Istennek a helyébe. És hát egészen világos, hogy a pénz az gyakorlatilag képes arra, majdnem minden problémánkat képes szinte azonnal orvosolni. Tehát nem csoda, hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy ezt mi behelyettesítsük, a lelkünknek az oltárára tegyük. Úgyhogy ez kifejezetten hangsúlyosan megjelenik Jézusnál, és nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy nem egy parancsot ad nekünk, tehát nem azt mondja, hogy az egyiknek, tehát hogy ne szolgálj egyiknek vagy másiknak, hanem azt mondja, hogy nem szolgálhatsz két úrnak, tehát mint egy törvényszerűséget. És ez számomra nagyon szép, mert arról tanúskodik, hogy ő nagyon mélyen ismeri az embert, és ismeri, hogy működik, és egyszerűen elénk tárja, mint hogyha egy fizikai törvényszerűséget tárna elénk, hogy neztek, itt van a gravitáció törvénye. Valahogy így mutatja be azt, hogy hogyan működik így a lelkünk, és úgymond a bálványimádás. Úgyhogy az első gondolat mindenképpen ez lenne, és ugye ezt így vonatkoztatjuk a pénzre, hogy nagyon nagy kísértésünk van a pénzt oda tenni. Egyébként könnyen le lehet ellenőrizni, hogy mi van éppen most a lelkünknek ezen az oltárán, hogyha arra gondoltok, hogy hirtelen egy hatalmas katasztrófa ér, vagy akár több is egyszerre, hogy ki az a személy, akihez rögtön kapnál, vagy mi az az eszköz, amihez rögtön oda kapnál. Mibe helyezed a végső bizodalmadat, vagy mitől remélsz segítséget. Lehet, hogy ez egy személy, lehet, hogy a pénz, lehet, hogy Isten, de ezzel szépen le lehet tapogatni azt, hogy is állunk ezzel a dologgal. És szerintem ez, bár egy kicsit általánosnak tűnik, ez egy olyan vezérgondolat, ami alá az összes többit, ami itt jönni fog, be kell helyezni. Tehát igen, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, és minden ez alá fog rendeződni. A második gondolat, amit hoztam, ehhez abból indulnék ki, hogy ugye a Szentírásban számos helyen olvassuk ezt, hogy a keresztény ember az ugye adjon az anyagi javaiból másoknak. Nagyon sok ilyen helyet lehetne idézni, talán egyet mondok itt a zsidókhoz írt levélben. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek. Tehát nagyon sokszor adakozásra szólít minket, de ugye általában nem úgy van az, hogy a megajándékozott felszólítja az ajándékozót, hogy légy szíves, ajándékozzá nekem. És felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér Isten egyáltalán bármit, hogyha ugye milyen a pénz. És ennek kapcsán érdekes lehet azt megnézni, hogy mi az a viszonyrendszer, ahogy Isten elképzelte az ember és az anyagi világnak a kapcsolatát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, vissza kell a Teremtés könyvéhez mennünk, ahol ugye Ádám és Éva megteremtése megtörténik, és miután megáldja őket, Isten így szól az első emberpárhoz.
Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok az tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Tehát úgy tűnik, hogy a teremtőnek úgy tetszett, hogy felruházza az embert a világban található erőforrásoknak feletti hatalommal, tehát kontrollt ad nekünk, viszont a teremtett világnak a tulajdonjogát ezt magánál tartja. És ez az a kezdeti rendelkezés, amiből aztán egy látásmód kibontakozik az Ószövetségben, és egészen Jézusig ez tulajdonképpen folyamatosan így működik, és ráadásul, ha valaki azt gondolni, ez egy tetszőleges értelmezés, hogy Isten a tulajdonos, és ugye megbízott az ember, akkor meg kell nézni Jézust, és az ő különösen a talentumokról szóló példabeszédei gyakorlatilag folyamatosan ezt a narratívát erősíti, hogy van egy gazda, vagy egy úr, vagy bármi, egy tekintélyszemély, és vannak a szolgák, akikre bizonyos talentumok rá vannak bízva. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egésznek az alapja, hogy mi miért kapunk instrukciókat Istentől arra vonatkozóan, hogy hogy adjunk, vagy hogy mit csináljunk a pénzünkkel, az azon alapszik, hogy a tulajdonjog az övé. És egy picit most erre hívok mindenkit, hogy gondoljon a bankszámlájára, vagy az autójára, vagy akármilyen ingóságára, és nem tudom, hogy ti már néztetek-e ilyen szemmel a dolgaitokra, de hogy ez tényleg egyáltalán nem a tied. És ez egy nagyon formáló dolog, amikor az ember így ráébred erre, és egészen máshogy kezdünk az egész adományozásra, ilyesmire tekinteni, hogyha ezt megszívleljük. Tehát ez rögtön a Teremtés könyvében szerintem egy nagyon fontos pont. A harmadik pont az az, hogy Isten szerintem azt akarja, hogy bőségben éljünk. Itt van egy olyan teológiai irányzat, ami így a modern, hát Amerikában indult 19.-20. század környékén, az a úgynevezett bőség teológia. Ők kifejezetten azt állítják, hogyha te kellő hittel rendelkezel és bizonyos dolgokat megteszel, például adakozol rendesen, akkor Isten garantáltan bőséget fog neked adni és jól létet. Én ennyire talán nem lennék radikális, azt viszont gondolom, hogy, és ez elsősorban ilyen tapasztalati alapú dolog, hogy egyrészt Istennél nem tudsz bőkezűbb lenni. Tehát érdekes kísérletezni azzal, hogy ha te sokat adsz, akkor mi történik? Nyilván nem ész nélkül, de nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor egy picit próbáltam kísérletezni ezzel, és nagy lelkűben adni, valahogy mindig többet adott vissza, és itt egy picit így eszembe jut az, hogy maga a pénz és az anyagi dimenziója az életünknek, azt én egy ilyen elsődleges hitnövelő területnek gondolom, olyan értelemben, hogy benne van a potenciál arra, hogy egy kis lépésekbe építsük a hitünknek az erősségét. Arra gondolok, hogy minden hónapban van lehetőségünk egy picit módosítani, picit játszani és kísérletezni, hogy mi lépünk valamit, és megnézzük, hogy Isten mit reagál. És akkor, hogyha pici lépésekben ezt megtesszük, és látjuk, hogy reagál, és látjuk, hogy történik valami, van egy párbeszéd, az megerősít minket, és amikor mondjuk nagyobb krízis alakul ki az életünkben, akkor nagyobb eséllyel tudunk hitben maradni. Tehát például, ha valaki soha nem bízza rá Istenre a pénzügyeit, és beüt egy rákos megbetegedés a családban, akkor ott érezzük, hogy valójában mire alapoznánk azt a hitet, ami megtart Istenben egy ekkora krízisben, miközben egyébként még abban sem bíztunk rá semmit, hogy mondjuk egy hónapban 20.000 forinttal kevesebből gazdálkodunk. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, amit egyébként javaslok nektek, hogy próbáljátok kicsiben kísérletezni, mert nagyon jó hatással van így a hitünkre, hogyha ezt tesszük. Azon túl, hogy nekem ez a tapasztalatom, így a Bibliából is, hogyha megnézitek, nagyon sok olyan személy van, aki ténylegesen élő Isten kapcsolatba kezdett, tehát párbeszédbe kezdett az Istennel, és azt látjuk, hogy irgalmatlan gazdagságot kaptak. Nyilván nem mindenki, de például Ábrahám eszünkbe juthat, aki
ugye azzal kezdi az egész Isten kapcsolatát, hogy kivonul a földjéről a nagy semmibe. És nem tudom, hogy ezt így megfigyeltétek-e, de Ábrahám az egy baromi gazdag ember volt. Erre egy példát hoznék, ugye amikor unokaöcsét Lótot elrabolják, egy helyi kiskirály, akkor az az első dolga, hogy utána ered, és nem tudom, hogy ezt a részt így figyeltétek-e, ugye akkor még Ábrám volt, tehát nem Ábrahám, hanem Ábrám. Ugye ő meghallotta, Teremtés könyvét idézem, hogy rokon a fogságba esett, fölfegyverezte tehát a nála született harcra kiképzett szolgáit, szám szerint 318-at, és üldözőbe vette őket Dánig. Képzeljük el azt, hogy mondjuk 318 tekest mi otthon tartunk a saját fizetésünkből, vagy esetleg saját és párunk fizetéséből. Tehát ez egy borzasztó gazdag ember volt, de említhetnénk például Dávid királyt is, aki nyilván királyként nagyon gazdag volt, de ránk maradt a Krónikák első könyvéből, hogy amikor a templomnak az építése elkezdődött, akkor ugye a állam kincstárból hatalmas összegeket erre elkülönített, de utána így szól, de most, ami arany és ezüst még a birtokomban van, azt az Istenem háza iránt való szeretetből hozzáteszem ahhoz, amit előkészítettem a Szent Templom számára. 3000 talentum ofiri aranyat, 7000 talentum tiszta ezüstöt az épületek falainak beborítására, arany és ezüstedényekre és mindenféle művészi munkára. Tehát látszik az, hogy ő neki hatalmas magánvagyona volt, és ebből sem restelt hatalmas összegeket így Istennek adni. De ami talán még érdekesebb, hogy ugye vannak olyan személyek, akiket általában inkább a szenvedésről, vagy a negatívumokról jegyzünk meg, ilyen például Jobb, tehát tudjuk azt, hogy őt mennyire megcibálják a nagy kísértések, hogy mennyire lenullázódik mindenből, de nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy az ő sztoria az úgy kezdődik, hogy nagy vagyona volt, Jobb könyvéből idézem, 7000 juha, 3000 tevéje, 500 iga marhája, 500 szamara és számos cseléde. Így hatalmasabb volt napkelet valamennyi fiánál. Tehát gyakorlatilag a saját korának az Elon Muskja volt, és gondolhatunk erre, hogy Isten mondjuk kiválasztaná Elon Muskot, és lenullázná, hogy tényleg teljesen, és miután ugye sok éven keresztül esetleg kitart, akkor megduplázza, tehát nem 700 milliárd dollár lenne, hanem már 1400 milliárd dollár a végére. Mert ugye a könyvnek a végén ezt olvassuk, hogy Isten megduplázta a vagyonát a próbatétel után. Tehát azt lehet látni, hogy azok az emberek, akik komoly kapcsolatba kezdenek az Isten, azok nagyon sokszor ugyan kapnak próbatételeket is, de jellemző nagy bőségben élnek. És nyilván a saját szintemen, de én is azt tapasztalom, hogy ahogy elkezdtem kísérletezni azzal, hogy Istent ugye az anyagi részébe is belevonom az életemnek, és próbálom így a kontrollt neki átadni, úgy érzem, hogy alám nyúl, és megtart ilyen szempontból, és sokszor sokkal megbízhatóbb, mint ahogy én tudnám így erőlködésből. Ez lenne így a harmadik pontom, és a negyedik pont pedig, ez így arra vonatkozik, hogy miután nekünk megvan az Isten kapcsolatunk, aminek köszönhetően van egy jól létünk, Isten gondoskodik rólunk, ezek után Isten azt is akarja, és ez nagyon egyértelmű a Szentírásból, hogy adjunk. És itt két irányú adakozásról van szó, azt kéri, hogy adjunk neki, és hogy adjunk másoknak, elsősorban ugye a rászoruló embertársainak. Itt a két irányból az elsőnek a legeklatánsabb például, ugye a tized fizetés, ezt így fogalomként bizonyára mindannyian ismerjük. Egészen érdekes az, hogy az Ószövetség legelejétől kezdve ez egy bevett dolog volt, tehát legelőször akkor kerül említésre, amikor a nevezett ilyen, hogy is mondjam, mentőexpedíció, ez a jó szó, tehát amikor Ábrahám ugye Lótot sikeresen visszaszerzi ettől a kiskirálytól, akkor megjelenik Melkizedek, aki egy ilyen elég érdekes papi figura, és neki ad tizedet mindenből Ábrahám. Ez volt az első említés, és igazából ez még egy önkéntes felajánlás volt, viszont a zsidóság így az évszázadok alatt ráébredt, hogy ezt Isten nem önkéntes adományként, hanem tényleges elvárásként támasztja az izraelitáknak, és így történhetett meg az, hogy mire Jézus ugye feltűnt a színen, már ez egy évszázados bevett hagyomány volt. És tudjuk azt is, hogy Jézus
hogy amikor korholja a farizeusokat, akkor megemlíti, hogy ugye rutából, mentából, mindenből megadjátok a tizedet, de elhanyagolját

ugyan nem volt kötelező érvényű határozat, de ezt mindenki tartotta, és 585-ben volt a második Makkóni zsinat, ami kimondta azt, hogy mostantól kötelező is, nem csak egy mindenki által gyakorolt gyakorlat, a tized fizetés, és ez így maradt egyébként a felvilágosodás koráig, amikor ugye a szekularizálódó államok megpróbálták picit az egyházat szuttyongatni és háttérbe szorítani. De tulajdonképpen mi vagyunk az első néhány olyan generációnak az egyike, akinek nem magától értetődő az, hogy tizedet fizetünk. Mondjuk az elmúlt 3000 év zsidó-keresztény kultúrájában, ami egy nagyon érdekes élmény, de érdekes így felhívni rá a saját figyelmünket, hogy ez egyébként Jézus előtt is ott volt évszázadokig. Jézus ezt látta, jóvá hagyta, ő maga is ennek haszonélvezője volt, és egyébként utána is teljesen egyértelmű volt. Érdemes így rágondolni arra, hogy mi hogyan támogatjuk Istent, meg Isten ügyét, meg az egyházat ennek fényében. Hozzáteszem, hogy amennyire most már nem kötelező, mégis így látjuk azt, hogy bizonyos körökben elkezdi a reneszánszát élni a tized fizetés, ezt egyébként így a Csak Egyetnél én is látom. Különösen karizmatikus berkekben kezdett ez megint szokásba jönni. És nagyon érdekes azt is látni, hogy akik rászoknak a tized fizetésre, tehát elkezdenek nagy tétekkel játszani, és Isten bevonni ebbe a részébe az életüknek, azok arról számolnak be, hogy van egyfajta bőségérzet, ami meglepi őket. Azt érzik, hogy valahogyan mindig jól kijönnek, és ami nagyon érdekes, hogy arról is beszámolnak, hogy éppen ahhoz a látásmódhoz konvergál így a tapasztalatuk, amit az elején elmondtunk, hogy az a 90%, ami megmarad, és amiből ők gazdálkodnak, azzal kapcsolatban elkezdik látni, hogy az nem az övék valójában. Tehát ami megmarad, az se az övék. És az is érdekes, hogy aki ezt kipróbálja, és hosszabb távon gyakorolja, és érzi azt, hogy Isten ott van, és kipótolja, és velük van, és közelebb van így összességében, azok erről elkezdenek tanúságot tenni. És lehet ilyen könyveket olvasni, egyébként akit érdekel ez a téma általánosságban, annak Takács Péternek az Adakozás örömet című könyvét ajánlom. Nagyon jó összefoglaló munka. Tehát egy nagyon érdekes dolog az, hogy látjuk azt, hogy ma is vannak emberek, magánszemélyek is, meg közösségek, akik gyakorolják a tized fizetést, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek tőlük erről. És akkor a másik lába ugye ennek az adományozásnak, ugye ez a rászoruló személyek felé. Itt ugye ez egyszerre fejezheti ki azt, hogy Istennek a nekünk adott ajándékaiért hálásak vagyunk, kifejezhetjük az embertárs iránti szeretetet, és ami talán a legszebb, hogy ugye azt is kifejezhetjük ezzel, vagy gyakorolhatjuk, hogy ugye Isten képiséget próbálunk minél nagyobb százalékban elérni, tehát ha Isten ad folyamatosan, akkor én próbálok hozzá hasonlulni, és ezért nekem is adnom kell, hogyha hasonlítani akarok rá. Tehát ezek lehetnek így az alapjai, és ami nagyon érdekes, hogy az alamizsna adás, a szegények segítése az Ószövetségben az egy Isten felé irányuló kötelezettség volt. Tehát nem a másik emberek felé volt ez a kötelezettség, hanem Istennek, Isten felé volt ez az embernek a kötelezettsége. Egy többfajta módon lehetett ezt megtenni, tehát volt egy úgynevezett második tized, amit csak minden harmadik évben kellett fizetni, tehát voltak ennek ilyen részletei. Lényeg az, hogy ez az egész Ószövetségen végigment. Jézusról is tudjuk, hogy ő maga is a tanítványokkal együtt rendszeresen adakozott. Ugye tudjuk, hogy például Júdást sokan azt gondolták, hogy azért küldi ki az utolsó vacsoráról, hogy adományt adjon a szegényeknek. És aztán az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy így a kezdeti időkben a keresztényeknek mennyire fontos volt a szegényeknek a szolgálata. Különösen érdekes számomra, hogy megérintő a Galata levélnek a második fejezete, ahol Péter és Pál apostol hosszú idő után találkoznak, mint egy időkérésre az evangelizáció közepette. Ugye megbeszélik azt, hogy ki melyik társaságot próbálja evangelizálni, tehát ugye Péter a zsidóságot, Pál pedig ugye a pogányok felé megy. És van egy ilyen felsóhajtás ott, miután ezt leírja a Galata levél, hogy ugye ki kit fog evangelizálni, ezt írja, csak legyen gondunk a szegényekre. Ennek viszont igyekeztem is eleget tenni. És az olyan szép ez a felsóhajtás, látszik, hogy mennyire fontos volt ez mind a kettejüknek, hogy persze evangelizáljunk, de csak legyen gondunk a szegényekre. És az egész

0: ugye az egyház történelemben 2000 éve ez mindig is azért prioritás volt. Csak egyetlen idézetet hozok ide egy egészen modern szereplőtől, Szent II. János Pál pápától. Az ő Centesimus Annus kezdetű 91-es enciklikájában a következőket írja. Mindenek előtt szakítani kell azzal a szemlélettel, amely a szegényeket, embereket és nemzeteket, mint egy tehernek, kellemetlen tolakodónak tekinti, akik azt akarják elfogyasztani, amit mások megtermeltek. A szegények jogot követelnek maguknak, hogy részesülhessenek az anyagi javakból, és hogy hasznosíthassák munkaképességüket egy mindenki számára igazságosabb és nagyobb jólétnek örvendő világ megteremtése érdekében. Tehát nagyon is fontos ez nekünk, mint az egyház egészének, és mint nekünk magánszemélyeknek is keresztényként, hogy az alamizsnálkodást az aktívan gyakoroljuk. És ha megnézzük azt, hogy a Szentírás mit javasol, hogy hogyan adakozzunk, akkor alapvetően három irányelvet találunk. A jó kedvel, lehetőségeinkhez mérten bőséggel és okosan. Ami nagyon érdekes, ez a jó kedvel, ez többször előkerül. Itt Sirák fiától idézem például, mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod. Úgy adj az Úrnak, ahogy ő ad neked, adakozó kedvel, tehetséged szerint. Igen, egy másik helyen mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Tehát ez nagyon érdekes, hogy több helyen visszhangzik, hogy nem elég adni, hanem hogy jókedvvel próbáljuk ezt megtenni. És az pedig, hogy okosan, ebben nem is kell nagyon ezt kifejteni, ismerjük az irgalmas szamaritánusnak a példáját, abból szerintem elég jó iránymutatást lehet erre kapni. És ami nagyon fontos, és ezt aláhúznám, hogy az alamizsnálkodással kapcsolatosan kifejezetten erős áldásos hatások vannak lefektetve a Bibliában. Például Tóbiás könyve, ami eléggé tematizálja az adakozást, így ír erről. Adj alamizsnát javaidból mindazoknak, akik igazak, és ne fordítsd el arcodat egyetlen szegénytől sem, mert az alamizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Ez egy igen erős mondat. És még két másik a példabeszédek könyvéből. Az adakozó lélek gyarapodik, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ezek szerint így az adományozáshoz kapcsolatban a felüdüléssel. És ez az utolsó. Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jó téteményét. Tehát fel lehet ezt fogni úgy is, mint egy Istennek adott kölcsön. Nagyon érdekes képek ezek. De ha már másért nem, akkor megpróbálhatunk adakozni amiatt, hogy kipróbáljuk az áldásos hatásokat. Mindenkit buzdítok erre. Ha csak egyet szolgálatnak például. Nyugodtan lehet segíteni, így segítünk a kísérletezésben. És tulajdonképpen itt hoztam egy ilyen képet, ami segít ezeket a dolgokat összefoglalni, amiket most itt elmondtunk, ugye négy pontot hoztunk elő, és csak azért, hogyha van közöttünk olyan, aki vizuálisabb természetű, annak talán ez segít. Itt az az ember, aki a Biblia iránymutatásai szerint kezeli a pénzügyeit, az ahhoz az emberhez hasonlatos, aki ide építkezett. Azt látjuk, hogy a víz az nem az övé, van egyfajta ráhagyatkozás, hogy a víz az jönni fog, okosan oda telepedik a vízhez, viszont ez nem az ő vize, tehát nem egy hatalmas privát víztározót épít a kertjének a végébe, hanem egy folyóvízhez telepedik, és itt ugye nincs meg az a fajta biztonság, hogy ő garantáltan tud még két hétre előre vizet tározni magának, mert ki tudja, hogy jön-e vagy nem, ezt Istenre bízza. De azért látjuk azt, hogy aki ilyen folyóvíz mellé telepedik, annak mindig lesz vize. Tehát ugye cserélődik hamar, mert ami bejön, az ugye ki is megy hamar, de neki mégis csak mindig lesz vize. És valahogy így képzelem el, vagy számomra amilyen kép így kibontakozott a Szentírásból, az valami ilyesmire való meghívás. És egyébként erre a folyamatos átfolyatás, meg stb. Itt azért felsejlik az Isten képünk is, hogyha ezt jól értelmezzük, a Szent Háromság, amiben egy folyamatos flow van, amiben a személyek egymásnak adják önmagukat. Egy picit úgy látom, hogy a pénzügyeinkben is erre hív minket Isten. és talán, hogyha az Isten képiséget már felhoztuk, akkor itt elgondolkozhatunk ezen, hogy ugye, ha megnézzük a napunkat, akkor vannak találkozásaink, van imaidőnk, stb. És általában érezzük, hogyha ez így jól sikerül, hogyha sikerül kapcsolódni, akkor ott van egy ilyen flow élmény. És érdekes lehet azt átgondolni, hogy nyilvánvalóan a célunk keresztényként az, hogy minél nagyobb százaléka a napunknak ilyen flow élményben teljen. És mindannyiunknak van erről jó élménye, hogy amikor a figyelmemmel sikerült a másikra rákapcsolni, stb. És látom, hogy ez neki életet adott, hogy őt most meghallgattam. És érdekes lehet ilyen szempontból elgondolkodni az anyagiakon, hogy azért a pénzünk az az egyik legfontosabb életadó képességünk. Tehát persze ott van az időnk, ott van a figyelmünk, de a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk, és hogy vajon hol állunk az Isten képiség útján, hogyha egyébként nagyon sokat figyelünk emberekre, meg sok időt töltünk velük, de a pénzünk az egyáltalán nincsen mozgásban. Vagy akkor ott lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk ezért ülünk itt. Mert Isten arra akar hívni, hogy ezt is egy picit vonjuk be a körforgásba, és zárkóztassuk fel a többihez. Tehát ez lenne a kép, amit így hoztam, hogy talán így meg lehet jegyezni, hogy mik ezek az alapelvek, amire Isten hív. És tulajdonképpen itt azt lehet mondani, hogyha ezeket így végighallgattuk, és végigolvassuk a Szentírás tényleg értő füllel, akkor afelé billenhetünk, hogy inkább adok. Tehát azok, akik eddig is adtak, most már legalább tudják, hogy miért, és hogy jól óra tettek, akik meg nem azok esetleg átnyergelnek, mert teljesen világos a Szentírásból, hogy Isten arra hív, hogy adjunk. Viszont van egy történet, amit még itt zárásként idehoznék, és ez bennem is egy ilyen hosszas érlelődésnek volt az eredménye. Tulajdonképpen én eddig a pontig ezt már máshol is előadtam több helyen, és arra buzdítottam, mint végkicsengés, hogy szívleljük meg ezeket a dolgokat. Egyébként tanulmányozzuk saját magunk is az írásokat, de hogy szálljunk be, és kísérletezzünk legalább először kicsiben. Viszont van egy történet, ami nekem már akkor is egy picit így kiénekelt a kánonból, és ez egy ilyen nagyon érdekes gondolkodás, amiben most így behívlak titeket. Szerintem az egyik legérdekesebb története az Új Szövetségnek ez, amit most ide kivetítettem. Fel is olvasnám. Amikor Kafarnaumba értek, oda mentek Péterhez az adószedők, és megkérdezték. Mesteretek, nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor hazaért, Jézus megelőzte kérdésével. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, válaszolta. Jézus így folytatta. A fiak tehát mentesek alóla. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyre akad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statért. Vedd ki, és add nekik oda, értem és érted. És azért érdekes számomra ez a történet, mert amiket eddig elmondtam, ez tulajdonképpen egy kerek egész felhívás a keringőre, hogy le kell számolnunk azzal a mentalitásra, hogy a pénzüket magunknak megtartjuk, és eléggé egyértelmű kötelezettségeink vannak, úgy tűnik. Ugye ez Jézus példája alapján is, az egyház történelmi példák alapján is. Viszont ez a történet egy picit itt felvillant egy új minőséget, és aki ezt megtapasztalta, azt szerintem pontosan érti, hogy valójában az Új Szövetségnek az a forradalmi újítása, hogy más viszonylatba kerülünk Istennel, mint azelőtt. Tulajdonképpen egy Istennek a családjába kapunk bebocsátatást, és a családban más szabályrendszerek uralkodnak, mint egy alattvaló és úr viszonyban. És én egy picit így értelmezem ezt a részt, hogy Jézus azt mondja, hogy nem kell fizetni, mert családtag vagy. Ez a helyzet. Tehát, hogy nem kevesebb, ami történik, mint hogy a kereszt halála által és a feltámadás által mi testvérei leszünk. Ugye ez is összesen egyszer szerepel valamelyik evangéliumok a végén, amikor feltámadott Jézus már mondja valakinek, hogy mondd meg testvéreimnek, hogy én most felmegyek az atyához. És igazából mit akarunk mi adózni, meg fizetni akkor, amikor trónörökösök vagyunk, meg testvérek vagyunk. Nagyon érdekes, és hívlak titeket, hogy ti is elmélkedjetek ezzel a résszel, de bennem ez így megpendített valamit, És amikor megéltem ezt, hogy én tényleg oda tartozom ehhez a családhoz, akkor valahogy ez billent bennem, hogy én már nem tudom ugyanazt képviselni, nem tudom úgy megtartani ezt az előadást, hogy ott a vége a második pontnál. És ez arra visz engem, hogy nem kell adnom. És ez egy elég jelentős változás, tulajdonképpen így a másik oldalra billent. Viszont ha egy picit belegondoltok abba, hogy megérint tényleg az a annak a valósága, amit az Új Szövetség állít, ami nem kevesebb, mint hogy tényleg Istennek a családtagjaivá válunk, akkor ez nyilván az első pillanatban ez egy fantasztikus érzés, és talán a megváltásnak így a szellője, ami minket ilyenkor megcsap, viszont ha ezt közelengedjük magunkhoz, és ebben benne tudunk maradni ebben a gyermekségben, akkor ezt nem lehet sokáig úgy tenni, hogy ne kezdenénk mi is felmelegedni valahol belül, és ne kezdene ez minket formálni, hogy mi tényleg hozzátartozunk, a gyermekei vagyunk, és azt remélem, hogy mindenki, aki itt ül, illetve aki nézi most ezt az adást, fel tud valahogy az emlékezetébe idézni egy olyan kapcsolatot, vagy akár főleg talán családi kapcsolatot, ahol igazán szeretet van. Akár a szülőkkel való kapcsolat, vagy gyerekekkel, vagy bármi, ahol szívesen fogadnak, ahol otthon vagyunk. És tulajdonképpen itt azt történik, hogy Istennek a családjába befogadást nyerünk, és mi feltétel nélkül kapjuk a szeretetet, meg az elfogadást, és nincsen kötelezettség. Erről szól az Új Szövetség az én értelmezésemben, és ha ennek így a fogadó oldalán vagyunk, akkor szerintem nem tart sokáig, és aki ezt tapasztalta, az biztosan tudom, hogy ezt így pontosan érti, hogy megtapasztalja ezt, benne tud maradni, és megszületik a vágy arra, hogy adjak. És ez viszont már nem egy kötelezettség, meg nem egy egyházi adó, nem egy 10% vagy 1%, amit ki kell számolni és le kell perkálni, hanem ez egy szeretetből fakadó válasz lesz. Ez egy olyan válasz, mint amikor ott vannak a szüleid, akik mindig is szerettek, akik felneveltek, stb., akiknél igazából mindig szívesen voltál látva. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy nyitott be a családi ebédre, hogy mennyit fizessek az ebédért. Eléggé nevetséges, nem? Tehát, hogy ez még az emberi viszonyokban is egy képtelenség. És itt azért sokkal mélyebb szeretetről van szó. Így szeret minket Isten, és gyakorlatilag akkor, amikor mondjuk behozzuk ezt a párhuzamot, hogy a szüleid mindig így szerettek, és hazamész, és látod, hogy összeomlott a féltető, és nincsen pénzük, akkor nem azért, mert felidézed, hogy te mennyi összegben kaptál tőlük akármilyen juttatásos segítséget, hanem alapból nyúlsz a pénztárcához, hogy segítesz. Azért, mert szeretett kapcsolatban vagy velük. És a szeretett kapcsolat az ezt jelenti. És azt gondolom, hogy ez a mi hétköznapi életünkben oda visz, hogy ad az ember, de már nem azért ad, mert ez a szabály, vagy mert tized, és mindig is így volt, és azért én sem akarok kilógni a sorból, hanem két okból, az egyik, ugye, amit Jézus is említ, hogy mert meg ne botránkoztassuk őket. Tehát fontos arra is figyelni, hogy vannak emberek, akik nem tapasztalták meg ezt a szeretettséget, nem tapasztalták azt, hogy ők gyermekei az Istennek, hogy ők ebbe a családba tartozik, és igenis, ennek is van jelentősége. Fontos úgymond közösséget vállalni mindenkivel, és mindannyian fokozatosan jutunk el ebbe ennek a felismerésére, hogy nem egy szolgai kereszténységet akarunk élni, hanem egy gyermeki kereszténységet. És a másik pedig az, hogy valóban, hogyha a szeretet kapcsolat van, akkor az kölcsönös, és igenis be fogok szállni önként és szeretettel, akkor ha azt látom, hogy Isten és az ő képviselete, ami a Földön az egyház, ami folyamatosan táplál minket, annak szükségletei vannak. Hogyha a szegény embereknek körülöttünk, akikben Krisztus ugye kétszeresen ott van, azoknak szükségletei vannak, akkor igenis fogsz adni. De ez egy szabadon adás lesz, egy szeretetből adás, és igazából én idáig szerettem volna eljutatni ezt a együtt gondolkodást. Ez egy picit, ahogy mondtam, a saját utamat is tükrözi, Úgyhogy én alapvetően így szoktam most hozzáállni. Van egy nagy felszabadulás élmény ezzel az egésszel kapcsolatban. Végigjártam ezt a létrát, hogy elkezdtem ilyen-olyan pénzt adni, elkezdtem a tizeddel próbálkozni, megdicsértem saját magamat, hogy sikerült, jól éreztem magamat, és valahogy mindig is ott volt ebben ez a szolgai lelkület. Megjelent bennem az, hogy adom, és érzem, hogy Isten megtart, de úgy megjelent bennem, hogy de most mi lenne, ha most nem adnám egy ideig. És úgy éreztem, hogy lehet, hogy most én lefizetem Istent igazából. Ez jelent meg ilyen egészen ilyen kis alantas módon. És ebben, ahogyan az Isten kapcsolatom fejlődött, az imádságom, és egyszerűen elérkezett az a pont, ahol tényleg megijedtem ezt, hogy én gyermek vagyok, akire más szabályok vonatkoznak, ott valahogy megtörtént ez a felszabadulás. És ez aztán nagyon sok területre kihatott, de a pénzügyekre is kihatott, és most egyszerűen ebben a szabadságban, meg szeretetteljes kapcsolatban vagyok, hogy tudom, hogy szabad vagyok, tudom, hogy nem vár el semmit tőlem, és egyszerűen próbálok válaszolni szeretettel arra, amit magam körül látok, arra a szükségre, ahol őt fedezem fel, és az ő indítatását fedezem fel. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ha esetleg még nem kezdtétek el a kísérletezés, hogy valamiért beakadt egy rossz élmény, vagy bizalmatlanságon bennetek, akkor adjatok egy esélyt ennek, mert Isten nagyon erősen meg tud ezen a téren nyilvánulni. Igen, és kívánom, hogy ezt a fajta gyermekség érzést, ezt megéljétek, és minél gyakrabban éljétek meg, mert nagyon boldogító. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallottak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.

0: Bátor Botond pálos szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Talán nem is tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben fölhívott minket nagyon kedves barátunk, és azt mondta, hogy gyertek el fiúk, egy gyülekezet születik most éppen valahol itt vidéken, és hogy csináljunk egy koncertet. És kérdeztük, hogy mégis hát hol lesz ez, és mesélj már róla valamit. Sokan nem lesznek, de biztos lesz értelme. És akkor megérkeztünk, akkor egy ilyen üzemnek a alaksorában egy olajkályha mellett egy pár néni, meg egy bácsi ült egy ilyen kis sötét szobában, ott volt egy fenyőág, ez volt a karácsony, és akkor hirtelen megijedtünk, hogy biztos jó címre jöttünk el. Hát és akkor csináltunk egy jó koncertet, meg imádkoztunk, beszélgettünk. Jó volt végül is, de hát meghökkentünk nyilván a méreteken, illetve ennek az apróságán. Hát a sztori happy endje ugye az, hogy az illető egyébként nem titok, aki felhívott Szenci Sándor volt, és ma 200-an, vagy talán még többen vannak. És amikor oda elmegyek, döbbenten állok a közösséggel szembe, hogy én itt voltam, amikor itt egy olajkályha volt, és ma hatalmas gyülekezeti terem, Dunaparton épül az új templom, mert nem férnek be. Tehát, hogy ez a nagyság, hogy amikor az ember el tud venni egy ilyen csodálatos utat, lát be aztán utólag, ez egy nagyon nagy ajándék. Az egész életem a hitem miatt működik. Én mindenkit tisztelek és becsülök, aki ezt az életet képes úgy élni, akár csak 24 óráig, hogy nem az Istenbe vetett hite tartja őt meg, hanem mondjuk motiválja őt a új állás, vagy a fizetése, vagy hogy most mi lesz karácsonykor, vagy hova megy nyaralni, és ennyi elég, mert én holnap feladnám, vagy még ma. Hiszen ezekkel a perspektívákkal, amit Isten nélkül itt találhatok, nem sok motivációt látnék ebben.

Bojki Balázs énekesnek, a Bojki Brothers együttes alapítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Istentől tanultátok, hogy szeressétek egymást. Arra buzdítunk titeket, írja Szent Pál a tesszalonikai hívekhez írt első levelében, hogy még inkább tökéletesedjetek. Tartsátok kötelességeteknek, hogy békességben éljetek. A magatok dolgával törődjetek, és dolgozzatok saját kezetekkel.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Könyörülj rajtam, uram, látod, egész nap hozzád kiáltok. Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, uram. Mert te, uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.

0: Uram, Istenem, virrasztva kereslek. Az én Istenem, te vagy nékem. Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, mint a puszta tikkat kiaszott földje.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
0: Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
2: Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Ezért ajkam dicsőít téged.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
0: Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával, teljék be lelkem, ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
0: Valóban te lettél védelmezőm, szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem te hozzád ragaszkodik, jobbot szilárdan tart engem.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.

0: imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
1: Könyörögjél rettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

A régi törvény jelentése. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a profétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni, mondja Jézus, akit Máté idéz. Íme ezek rendkívül fontos szavak. Néha az embernek az a benyomása, hogy Jézus elveti vagy ellentmond az Ószövetség törvényeinek, és tökéletesen új tanítást mutat be. De nem így van. Jézus semmit sem old fel, ellenkezőleg ünnepélyesen kijelenti, bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vészel a törvényből. Jézus nem új törvényt hoz, hanem a régi törvény új magyarázatát, a törvénynek az Isten általi értelmezését. Igaz, Szent Jánosnál ezt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. De ugyancsak Szent János szerint az új parancs voltak éppen a régi, amelyet már kezdettől ismerünk, ahogy János első levelében olvassuk. A Jézussal való találkozást, a régi törvényt új élettel tölti meg. A vele való kapcsolatban minden egyes betű élettől vibrál, pontosan úgy, amint Keresztelő János megmozdult Erzsébet méhében, amikor Mária méhében találkozott Jézussal. Máté evangéliuma számos példával szemlélteti, Jézus hogyan mélyíti el a törvény értékét és jelentését. A lényeg többé nem a külső tettekben, hanem az ember belső magatartásában és cselekedeteiben nyilvánul meg. Egy dühroham lehet olyan súlyos, mint egy gyilkosság. Nyisd meg a szememet, hogy meglássam törvényed csodálatosságát. Olvassuk a 119. Zsoltárban. Jézus éppen ezt teszi. Megnyitja a szemedet, hogy megértsd az Atya szeretete által diktált és szeretetet tanúsító régi törvényt, Jézus teljesíti be, és ő vezeti tökéletességre.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerre járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért.

0: engedhet, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
1: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Mozaik, a Mária Rádió program ajánló magazinja.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Takács Ibolya vagyok, technikus kollégám Koncsik Domonkos. Vendégem pedig itt a Mária Rádió stúdiójában, Olá Rita, a Budapest Borfesztivál főszervezője. Hát Rita, ugye nem először vagy itt a stúdióban. Nem is azt az évfordulót ünnepeljük, a hányadik évfordulóját ünnepli a Borfesztivál, de szerintem már azért egy ilyen 4-5-6 éve lehet, hogy jársz hozzánk két alkalommal. Ugye a Rozália Fesztivál is, ugye ez a várban található Budapest Borfesztivál, a másik ilyen rendezvény, amiről mindig beszélgetünk. Hányadik is lesz ez az idei?
1: Igen, szia Ibolya, és köszönöm még egyszer a meghívást. Öröm ide jönni egyébként mindig, mert itt végre hosszasan tudunk beszélgetni, nem csak ilyen pár perces beszélgetésről van szó. Idén a 35. születésnapját ünnepli már a Budapest Borfesztivál, úgyhogy öregszik
0: hát ő is. Ez egy ember életében is egy szép kor, tehát már egy igazi felnőtt.
1: Így van, és mondhatjuk, hogy hát generációk nőttek fel, tehát akiket még régen babakocsiban hoztak, esetleg ők már a saját gyerekeiket hozzák a borfesztiválra.
0: Tudsz ilyen látogatókról?
1: Igen, vannak egyébként ilyen konkrét levelek is, szoktak nekünk írni, úgyhogy vannak ilyen.
0: Van a borfesztiválon olyan, hogy vendégkönyv, vagy ez, ahova be lehet írni valamilyen üzeneteket?
1: Hát régen volt, de aztán így elkallódott, nem is nagyon használtak a vendégek, de rengeteg visszajelzést kapunk. Úgyhogy szerencsére külföldiektől is, magyaroktól is, úgyhogy nagyon népszerű a rendezvény. Vannak törzsvendégeink, akik nagyon fontosnak tartják, hogy minden egyes rendezvényen itt legyenek, és ezt dokumentálják maguknak fotókkal, és aztán elküldik a régi fotóikat ugyanazon a helyszínen, tudod, ezek a klasszikus képek, úgyhogy ezek nagyon szívmelengető dolgok.
0: És van azért egy kis változás, vagy nem tudom, hogy ez mennyire kis változás, ugye a napokban. Ha jól tudom, ugye eddig mindig úgy volt, hogy csütörtöktől vasárnapig volt ez a 4 nap, most pedig szerdától lesz szombatig, mégpedig szeptember 9-én szerdán indul, és 12-én pedig zár a fesztivál.
1: Így van, több oka is van ennek, megkérdeztük a borászokat is, mi egyébként nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a kiállítóinkkal, szeretnénk nekik kedvezni mindenben, és hát szüretidőszaka van.
0: Igen.
1: Nagyon fontos nekik ott is lenni, de az is fontos nekünk, hogy a rendezvényen személyesen ott legyenek a borászok, így aztán igazából így közösen döntöttük el velük, hogy szerdán kezdjük már el a rendezvényt, és szombaton a nagy buli után legyen vége, és így nekik is van egy nap szusszanásnyi idejük a vasárnap, amikor nyugodtan haza tudnak menni a rendezvényről, és folytatni a szüretet, vagy elkezdeni éppen ahol tartanak. Illetve a mi szempontunkból még az is fontos volt, hogy hát mondják azt, hogy a csütörtök az új péntek, tehát hogy sokan home office-ban vannak már, és a pénteki napot ki tudják venni. Így aztán arra gondoltunk, akkor hozzuk még egy nappal előrébb, és aki esetleg munka után, a hét közepén már szívesen csatlakozna, vagy borozna egy jót, nekik adjuk meg ezt a lehetőséget. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy most kipróbáljuk, milyen szerdától szombatig tartani.
0: Szerintem biztos, hogy jó lesz, és biztos, hogy sokan mennek, mert olyan jó a hétköznapi munka után egy kicsit lazítani, hogyha mondhatom így. Még hogyha csak így körülnéznek, jönnek, mennek, mondjuk ha másnap nem kell dolgozni, vagy nem kell túl korán menni, akkor az jó. De nem tudom, hogy van-e olyan jegyetek, ami több napra szól, mert mondjuk, hogyha valaki megveszi szerdán, és akkor kimegy szerda délután egy kicsit, csütörtök délután egy kicsit, aztán péntektől pedig belehúz.
1: Igen, van, lehet bérletet is vásárolni, és ez nagyon megéri egyébként, tehát aki tényleg azért jön, hogy felfedezzem mindent, érdemes egy 4 napos bérletet vásárolni.
0: Mi jár a jegyhez, mi jár a bérlethez?
1: A napi jegyekhez és a bérletekhez is, illetve van egy új jegytípusunk, ez az Explorer jegy, mindegyikhez jár egy karszalag, egy kóstolópohár, ez egy kristály kóstolópohár, és egy vinagóra kupon, ami egy ajándékkóstolót rejt igazából.
0: Régen volt egy ilyen nyakba akaszthatós kis szütyő.
1: Az is jár, de ezt automatikusan nem adjuk a pénztáraknál, hát környezetvédelmi okokból kifolyólag, mert nem mindenki szeretné, hanem egy dedikált standon ezt át lehet venni, csak oda kell menni és elkérni.
0: De hát akkor környezetvédelmi okokból, ha valakinek otthon van ilyen, akkor az vigye magával.
1: Igen, hogyha nem szeretne egy újat, akkor igen.
0: Beszéljünk egy picit a borászokról, de ne emeljünk ki egyet se közülük, szerintem, mert nagyon-nagyon sokan lesznek. Hány borász lesz idén, illetve hány boros standotok lesz, és hogy ezek közül mennyi lesz az új?
1: Körülbelül 180 standunk lesz, itt a gasztrósokat is beleértve, olyan 160 borászat. Itt ugye figyelembe kell venni ezt is, hogy kereskedők is vannak, akik azért számos borászatot képviselnek. Hát több mint 1000 féle bort lehet megkóstolni a rendezvényen, és hát újak közül is vannak régiről visszatérők, akik már hosszú ideje nem voltak, és vannak teljesen új pincészetek is, érdemes őket felfedezni egyébként. Illetve ha már felfedezés, lesz egy olyan standunk, aminek a neve a Vinagóra felfedezettek, egyébként ez már nagyon régóta van. Ezen a standon azok a borászok állítanak ki, akik a Vinagóra nemzetközi borversenyen jó eredménnyel szerepeltek, a boraikkal, viszont saját önálló standdal nem rendelkeznek a borfesztiválon, vagy még nem tartják magukat ahhoz elég nagynak, vagy nem szoktak járni a rendezvényekre. Lényeg az, hogy nekik is megadjuk azt a lehetőséget, hogy egy ilyen kvázi közösségi standon képviseljék a borászatukat, kóstoltassák ugyanúgy a boraikat, úgyhogy a Vinagóra felfedezettek standját azt mindenképp érdemes szerintem felkeresni, biztos, hogy mindenki talál magának új kedvenceket.
0: Merre felé lesztek a várban?
1: Nehéz kérdés, ugyanott leszünk egyébként, ahol már 23 éve vagyunk, tehát ez a budavári palota, a keleti és nyugati oldal, ez magába foglalja a Halászó gyerekek teraszt, Szavoljai teraszt, és ha átvegyünk a túloldalra, akkor ott a Hunyadi udvar, Oroszlános udvar, és néhány éve birtokba vehettük az egy szinten lejjebb lévő Csikós udvart is, ami gyönyörű szép lett egyébként, ahol a lovarda épülete is található. Viszont a teljes rendezvény területén még, hát szinte a teljes rendezvény területén folynak még ugye a felújítási munkálatok. Hát ez már 8 éve biztos tart, de mindig sikerül szerencsére megállapodni a helyszínnel úgy, hogy mi se zavarjuk őket, ők is próbálják úgy időzíteni azokat a munkálatokat, amik esetleg befolyásolnák a rendezvény területét, hogy mi is azért jól meg tudjuk szervezni az eseményt, úgyhogy a helyzet az, hogy ugyan ott van a helyszín, egy picit más mindig, nem idén lesz a legnagyobb terület, amit valaha belaktunk.
0: Ez azért van, hogy nem lesz olyan nagy a terület, mert kevesebb a borász, vagy azért, mert hogy az építkezések zajlanak?
1: Az építkezések miatt igen, le vannak zárva fél udvarok, területek, úgyhogy ezért nem tudunk annyi borászt fogadni.
0: Sűrűbben lesznek a pavilonok?
1: Egyébként nem, mert azt sem szeretnénk, hogyha nagyon zsúfolt lenne, úgyhogy ezekben az években egy picit kevesebb kiállítóval számolunk, de azt hiszem, hogy így is bőven van felfedezni való.
0: Mi alapján választjátok ki azt, hogy melyik az az új pince, aki bemutatkozhat, melyik az a borászat? Mert hát, hogy a régiek azok valamikor valahogy bekerültek, de hogy jelenleg mi a szempont?
1: Igazából első körben azoknak szoktunk felhívást küldeni, akik az előző évben is kiállítóink voltak, és megkérdezzük tőlük, hogy szeretnének-e jönni idén. Azt is megkérdezzük, hogy elégedettek voltak-e a standjuk helyével, szeretnének ezen változtatni, tehát tényleg próbálunk a lehető legjobb helyet biztosítani mindenkinek. Ugye mindenkinek más a szempontja, valaki az egyik helyre azt mondja, hogy nem jó, a másik borászat meg azt mondja, hogy a rendezvény legjobb helye, szóval szerencsére sikerül így mindig kialakítani a területet, és aztán folyamatosan már egész évben jönnek megkeresések borászatoktól, hogy szeretnének bekerülni, és igazából ide legtöbbször azért a legtöbb érdeklődőnek tudunk helyet biztosítani, így vagy úgy, mindig úgy alakul a végén, hogy jön egy lemondás, vagy plusz be tudunk tenni egy faházat, és akkor így nagyjából mindenkinek tudunk helyet biztosítani, aki szeretne jönni.
0: Gondolom lesz egy térkép, amin rajta van, hogy melyik részen melyik kiállító található. Ezt meg lehet már előre nézni az interneten is, vagy ez csak ott lehet ezt a térképet felvenni?
1: Abszolút meg lehet előre is nézni, minden információ megtalálható már az aborfesztivál.hu weboldalunkon, és ez a térkép is. A kiállítók is standszám szerint, az szerint, hogy borász, gasztronómia vagy egyéb kiállítóról van ez szó, úgyhogy fel lehet már térképezni. Nagyon sokan használják is egyébként ezt a térképet, egyfajta kóstolási útvonalat alakítanak ki maguknak, ugye a rutinosabbak, és e szerint haladnak, mert hát képtelenség egy délután alatt biztos, hogy képtelenség bejárni az összes standot, vagy legalábbis azt, amelyik érdekli az embert. Úgyhogy ezt a térképet is el lehet érni. Egyébként pedig belépéskor mindenki kap egy kiállítói katalógust, ez egy nagyon hasznos kis, hát közel 100 oldalas kis kiadvány, amiben szintén benne vannak a kiállítók, elérhetőséggel, tehát hogyha valakinek megtetszik egy bor, akkor egy jegyzetként is használhatja, bekarikázza a felkiáltójelet, szívecskét tesz oda, és fel lehet keresni később a pincészetet. Itt megtalálhatók a színpadműsorok is, a programok, minden fontos információ a rendezvénnyel kapcsolatban, érdekességek is, úgyhogy érdemes ezt is elvenni és átolvasni, hazavinni.
0: Mondtad, hogy vannak ugye a borászok, van a gasztronómia, és van az egyéb a kiállítók között. Az egyébbe mi tartozik? Kik tartoznak oda?
1: Az egyébbe tartozik például a Vinagóra Interaktív Bortér is, ez egy ilyen edukációs központja a rendezvénynek, ami idén hát elég széles kínálatot ad a látogatók számára, játékok. Játékos formában próbálunk új tudást átadni, és itt egyébként a Nébih is képviselteti magát. Nem kell megijedni, mint szervezettől, hanem pont az a cél, hogy ők is egy kicsit beszélgessenek az emberekkel, tehát lehet kérdezni tőlük, és hát rengeteg ajándékkal érkeznek majd. Úgyhogy például ez az egyik interaktív sátor, az egyéb kategória.
0: Milyen játék szokott lenni?
1: Nagyon sok izgalmas játékkal érkeznek ők most.
0: Ez borhoz kapcsolódik?
1: Abszolút, igen. Borkvíz, illatfelismerés például, aztán szerencsekerék, lesz ilyen dobós játékuk is, és emellett pedig lesz egy olyan része is a sátornak, ahol borrulettel lehet játszani, az vakkostolás, bor blackjack is lesz, borderby, ahol ugye a tudás és a versengés együttesen számít. Tehát izgalmas lesz nagyon, szerintem egy jó pár órát el lehet majd ott tölteni ebben a sátorban.
0: Ezek mind ingyenes játékok.
1: Igen, ingyenesek, regisztrációhoz kötött.
0: Mielőtt zenélni kezdünk, felhívom hallgatóink figyelmét, hogy Rita nem érkezett üres kézzel, sosem jön úgy egyébként. Felajánlott hallgatóinknak 3 darab páros jegyet, amelyet a mozaik@mariaradio.hu e-mail címen tudnak tőlünk elnyerni, mégpedig úgy, hogyha megválaszolják azt a kérdést, hogy hányadik alkalommal rendezik meg idén a borfesztivált, a Budapest borfesztivált. Nincs más dolguk, mint ezt megírni nekem 10-én éjfélig, hogyha én ezt megkapom, akkor én nem, rosszul mondom, nem 10-én, hisz 9-én nyit a borfesztivál, 7-én éjfélig, hogyha én ezt megkapom, akkor utána én már 8-án küldöm is a jegyet önöknek, bármelyik napra beválthatják ezt a jegyet, és érezzék magukat jól a borfesztiválon. Tehát még egyszer, hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Budapest Borfesztivált idén, mozaik@mariaradio.hu e-mail címre írják meg 2026. szeptember 7-éig.

0: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Telefonvonalunkban pedig Szőke Dávidot köszöntöm, a Bokka Sámpány és Steak képviselőjét. Jó estét kívánok!
1: Üdvözlöm!
0: Halló, jó estét kívánok!
1: Halló, halló, üdvözlöm!
0: Valamit. Halló?
1: Én hallom önt.
0: Igen, most már én is hallom önt, köszönöm. Üdvözlöm, Dávid! Ugye önök is kint lesznek az idei borfesztiválon. Ugye az a neve a cégnek, vagy igen, tehát az önök vendéglátóhelyének, hogy Bokka, Sámpány és Steak. A sámpány és a steak az úgy világos mindenkinek szerintem, tehát azt tudjuk, hogy mit jelent. De mit jelent a Bokka?
1: Hát mi alapvetően egy gurmé üzlet vagyunk, illetve idén nyitottunk már egy steak shopot is a budapesti Mon Parkban. Itt összesen 380 négyzetméteren várjuk a vásárlókat, és ezt az élményt, amit itt lehet nálunk megkapni, ezt igyekszünk eljuttatni különböző rendezvényekre, így most a borfesztiválra is.
0: Hanyadik alkalommal vesznek részt a borfesztiválon?
1: Ez a második, viszont elég sűrű második év, mert az első év az egy tesztév volt, akkor egy kis településsel érkeztünk, viszont most az egyik legnagyobb kiállítóként érkezünk a gasztrós kiállítók közül. Tehát elég nagy faházzal érkezünk, körbe rakva könyöklőkkel, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni hozzánk.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy nagyon jól érezték magukat tavaly.
1: Igen, abszolút, és nagyon jók voltak a vendégek visszajelzései is, épp ezért bővítettünk a választékunkon is. Mi ide már nem csak ételekkel megyünk, hanem ugye italokkal is, a sámpányokkal, de Prosecco is lesz. Hát az fontos számunkra, hogy elég széles árpalettán lehessen elérni a termékeket. Legyen olyan termék is, amit azért elég sokan el tudnak érni maguknak, illetve nyilván a minőségben tudunk egyre följebb menni. Ugyanígy az ételeknél is összeraktunk egy olyan menüsort, ami azért mindenkinek elég érdekes tud lenni. Tehát egészen a frissen vágott spanyol patonegra sonkától kezdve, amit én fogok egy zseniális késsel szeletelni szabad kézzel. Ez lesz az első ételünk, egészen a spanyol halakig, amik a Real Conservera-tól érkeznek Spanyolországból. Ebben lesz Szardínia, sárga úszójú tonhal és fésűkagyló. Ezen túl ugye lesznek a sztékjeink, itt egy argentin ribájjal készülünk, illetve egy brazil délszínnel, 250 g-os kiszerelésekben, és desszertnek pedig Michelin csillagos éttermek séfjeinek a desszert különlegességeit hoztuk el egy 1775 óta létező spanyol turon cégtől, a Viszánztól.
0: De ugye ebből nem kell, tehát nem kell az egész menüsort végig kóstolni.
1: Nem, mindenki úgy válogat, ahogy csak szeretne.
0: Hogyha valaki oda megy egy borral, hogy az én poharamban most van egy kék frankos, mondjuk, teljesen mindegy, valamilyen bor, ehhez ajánljanak valamilyen ételt. Ez működik-e önöknél?
1: Hát alapvetően egyébként szomelié is vagyok, tehát ennél ez nyilván összetettebb lenne, hiszen meg kéne kóstoljuk a kék frankost, hogy ténylegesen jó ízt tudjunk hozzá társítani, de nyilván alapvetően ilyen ökölszabály szerint mondjuk egy vörös borhoz persze a steak az például passzolni fog valószínűleg. De érdekes lesz összekóstolni akár egy érdekesebb hallal, vagy akár a sonkával is.
0: Én azt olvastam, hogy önök több mint 50 országból közvetlenül a termelőktől importálják a prémium termékeiket. Ezt hogyan valósítják meg?
1: Rengeteg munkával. Hát ez úgy néz ki, hogy igazából mi, akik ezt csináljuk vállalkozás szinten tulajdonosokként, napi szinten ezzel foglalkozunk, hétvégén is, ünnepnapokon is, 18 órában sokszor, mert hogy ez az életünk, ez a hobbink, és ezt nagyon szeretjük, úgyhogy így nem is okoz különösebben nagy megterhelést, nyilván mi is el tudunk fáradni, de nem azért, mert egyáltalán dolgozni kell, hanem hogyha egy kicsit már túlcsordul a dolog. Tehát például idén is pontosan ezekért a kapcsolatok miatt a francia kereskedelmi kamara is a vendégünk lesz a borfesztiválon, illetve a spanyol nagykövet és a felesége is fellátogat hozzánk.
0: Ezekből az országokból esetleg jönnek olyan emberek, akik itt megkóstolják majd az önök kínálatát? Tehát tudnak arról, hogy mondjuk jönnek Spanyolországból, vagy nem tudom, ilyen Olaszországból? Erről tud? Szokott ilyen lenni?
1: Ilyenről direktben nem, viszont a tavalyi tapasztalatunk az, hogy magára a borfesztiválra rengeteg turista látogat el, tehát tavaly is kínai, német, japán turisták is voltak a vendégeink között.
0: És megkóstolták a saját ízeiket Magyarországon?
1: Igen, abszolút, és tetszett is nekik.
0: Önökhöz csak az ínyent vendégek, vagy az ínyent kóstolók mehetnek oda, vagy menjenek oda? Ezt hogy kell elképzelni? Tehát mondjuk egy átlagember, aki nem minden nap eszik ilyen ételeket, vagy nem minden héten, az hogy, hol kezdje? Neki is tudnak olyat ajánlani, ami mert nem biztos, hogy mondjuk ő egy sztéket meg akar kóstolni. Mert ugye a sztéknél is, ugye, hogy legyen átsütve, van, aki szereti a sztéket, de nem mindenki kedveli.
1: Persze. Nyilván, hogyha pont egy olyan látogató érkezne, akinek semmi nem tetszik a kínálatunkból, úgy persze nehéz ajánlani éppen.
0: Persze.
1: De maga az üzletünk is azon alapszik, hogy mi azon dolgozunk, hogy sikerüljön visszaépíteni a hazai gasztronómiát, ami ugye régen nagyon jól működött itthon, aztán ezt tudjuk a történelmi tényeket, hogy mik történtek sajnos, de hogy, és emiatt leépült, de nekünk is, az éttermeknek is, a borászatoknak is, mindenkinek nagyon sok munkája van abban, hogy képezzük az embereket, ahhoz, hogy a gasztronómiát azt vissza tudjuk építeni az életükbe, és ennek a magas gasztronómiai részét is, hiszen én nem gondolom azt, hogy mondjuk csak egy spanyol vagy francia embert illetne meg az, hogy a gasztronómiai kultúrát is megismerje igazán. És éppen ezért az összes kollégánk egy több mint fél éves képzésen megy át, akiket felveszünk dolgozni magunkhoz, azért, hogy amikor betérnek hozzánk a vásárlóink, vagy egy rendezvényen találkoznak velünk, akkor hosszú-hosszú perceken keresztül tudjanak beszélni a különböző termékekről, hogy el tudják ezt magyarázni, és akár meg tudják kóstoltatni a vendégekkel. Pontosan ezért az üzletünkben, például a csemegepultjainknál rendszeresen kóstoltatunk mindenféle terméket, azért, hogy próbáljuk az emberekkel ezeket megismertetni.
0: Ugye mondta, hogy tavaly voltak először. Az nagyon bevált önöknek a tavalyi kintlét. Mit várnak az idei borfesztiváltól?
1: Hát, mivel más rendezvényt is sikerült megsokszoroznunk forgalomban, ezért nyilván alapvetően ezt várjuk természetesen, hogy sokkal-sokkal több embert fogunk idén kiszolgálni. De nyilván már az a megjelenés is, amit kaptunk ezen a rendezvényen, ez valamilyen szinten ez biztosítja is szerintem. Úgyhogy én bízom benne, hogy sokkal több embert fogunk elérni, és így sokkal több ember tudja megismerni ezeket a különlegességeket, hiszen hát idén debütálunk például ezekkel a desszertekkel, amiket ugye Michelin csillagos éttermek receptúrája alapján készítettek, ami szerintem zseniális lesz. De szintén egyébként a sámpány választékunkban is a Dölemot sámpány található meg, hiszen idén a Bokkának sikerült először megkötni Magyarországról a Dölemot és Szalon sámpányházakkal azt az együttműködést, hogy mi lettünk a világon a második flagship sztória ezeknek a sámpányházaknak.
0: Hát gratulálok hozzá önöknek.
1: Köszönjük.
0: Még annyit áruljon el, hogy hol lesznek helyileg a fesztiválon? Melyik részén keresik önöket?
1: A Turulnál lévő bejáratnál, hogy ott lejönnek a lépcsőn, akkor gyakorlatilag belénk ütköznek, mi a zenei színpaddal szemben leszünk. Ez a Halászó gyermekudvar, azt hiszem, hogy jól emlékszem.
0: Nagyon szépen köszönöm Szőke Dávidnak, hogy mesélt arról, hogy mivel várják idén a 35. borfesztiválon, Budapest borfesztiválon a vásárlókat, az érdeklődőket, és kívánom azt, hogy minél többen keressék fel a standjukat.
1: Köszönjük szépen, minden jót kívánok.
0: Köszönöm én is, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Rita, beszéljünk egy kicsit arról, hogy a máltai szeretetszolgálattal is van nektek egy kapcsolatotok. Hogyan kapcsolódik a máltai szeretetszolgálat a borfesztiválhoz? Ez egy borzasztóan régi kapcsolat már, ha jól tudom.
2: Így van, ez már több mint 20 éves kapcsolat, és hát azt hiszem, hogy ez egy személyes kötődés a tavaly elhunyt Kozma Imre atya és a Budapest Borfesztivál igazgatója Zilai Zoltán között alakult valamikor egy barátság, és aztán Zoltán is olyan típusú ember, hogy szereti támogatni a rászorulókat, azokat, akiknek igazán szüksége van rá, és Kozma atya tudta kínálni azt a platformot igazából, ahol ezt támogatását megejtheti a borfesztivál. Bevontuk a borászokat is, és hát több mint 20 éve szervezzük már meg a jótékonysági borelverésünket, ami azt jelenti, hogy az általunk felkeresett borászok felajánlanak egy-egy tételt, vagy egy-egy borkollekciót, borválogatást, és ezeket mi pedig egy vacsora keretében elárverezzük. És a befolyt összeget pedig mindig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kijelölt célkitűzésnek adjuk igazából, amit ők felhasználnak.
0: Mennyire sikeres ez a borárverés?
2: Nagyon, nagyon sikeres, évről évre egyre nagyobb a bevételünk. Igazából úgy kell elképzelni, hogy ez egy vacsora, ahol 100-120 fő meghívott vendég jön és licitál, különböző emberek, és hát tavaly már több mint 20 millió forint gyűlt össze 38 tételből, ha jól emlékszem, tehát ez egy húzós este egyébként, és fárasztó, tehát a licit közben folyik a vacsora is. Ez egy jó 3-3 és fél órás program, de nagyon-nagyon jól működik. Idén is Bősze Ádám lesz az egyik árverező, a másik pedig dr. Antal Gábor, és ők hát igazi showmenek, ha ezt így mondhatom, tehát nagyon hangulatosak is ezek az esték.
0: Mikor van ez a vacsora? Mert akkor ez az árverés, ez nem ott van a fesztivál helyszínén ezek szerint.
2: Így van, ez októberben van ez a vacsora, október 9-én lesz, viszont bizonyos szintig egy zárt körű eseményről van szó, tehát meghívásos alapon történik a vendégek meghívása, de természetesen, hogyha valaki jelentkezik, hogy szeretne licitálni, akkor őt is meghívjuk erre az eseményre. Nem annyira gyakori ez, viszont a nagy közönség is beszállhat ebbe a gyűjtésbe, mégpedig a Borfesztivál honlapján található QR kód visz egy olyan támogatói oldalra, ahol akár egy jobb palackbor árával is hozzá lehet járulni ez a célkitűzéshez. Az idei célkitűzés egyébként pedig az értékteremtő kezek nevet viseli, ami a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kis kézműves műhelyeinek a felkarolása és a támogatása, ahol megváltozott munkaképességűek dolgoznak elsősorban, és az ő számukra ugye nagyon fontos az, hogy kapjanak munkát, kapjanak egy olyan munkakörnyezetet, ahol tudnak alkotni és szép dolgokat készíteni, amelyek igényes munkák, és nem csak rá mondjuk, hogy jó, hát egy szegény megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő készítette, hanem tényleg értékes és minőségi termékeket állítanak elő. Ezeket ők el is szokták adni, vagy hát segítséggel piacra kerülnek ezek a termékek, és ebből van kis fizetésük, ebből tudják fejleszteni a műhelyeket, úgyhogy ehhez szeretnénk idén hozzájárulni közösen a borászokkal.
0: De a Máltai Szeretett Szolgálatnak is van egy standja, ugye?
2: Igen, így van, ez a Máltai Manufaktúra pont. Ez az a stand, amit említettem, itt lehet átvenni a kis nyakba akasztható pohártartó szütyőket. Ez pedig a Máltai Szeretett Szolgálatnak a manufaktúrája, készíti ezeket, ez egy Tiszaburán található varroda, ők készítik ezeket a kis nyakba akasztható szütyőket, és őket pedig ilyen módon támogatjuk, hogy tőlük rendeljük meg ezeket a termékeket. Egyébként én voltam néhány évvel ezelőtt személyesen, és egy iszonyat aranyos kis közösség, 10-12 cigányasszony alkotja ezt a varrodát, akik tényleg felnőtt fejjel tanultak meg munkát vállalni, dolgozni, tanulták meg ezt a szakmát, és akik felnőtt fejjel tanulták meg azt, hogy mit jelent munkába járni, mit jelent értékelni azt, hogy az embernek van munkája, úgyhogy ők a saját kis közösségükben már lehet azt mondani, hogy kiemelkedőek, a saját közösségükön belül felnéznek rájuk, a gyerekeik már ezt a mintát viszik tovább, nagyon érdekes, sokat lehetne róluk mesélni. Volt, amikor egyébként fel is jöttek a borfesztiválra itt csapatostul. Valamelyikük még életében nem hagyta el a szülőfalvát, és ez volt az első utazása.
0: Azt mondtad, hogy visszatérő látogatóitok is van, vagy vannak, és hogy van, aki hozza már ugye a babakocsiban tolt gyermekét, és vele jön a borfesztiválra. Milyen a közönség, milyen az életkor? Ugye a 35 év, tehát van, aki már nosztalgiából megy ki. Mennyire tudtok új embereket, mennyire tudjátok a fiatalokat megszólítani?
2: Hát igen, ez nagyon érdekes kérdés. Ugye vannak felméréseink is, szoktunk kérdőívvel hát kutatásokat végezni, mert fontos számunkra is, hogy lássuk, hogy kik alkotják a borfesztivál közönségét, de ezt így ránézésre is lehet egyébként látni. El lehet mondani azt, hogy a 20 éves kortól a 99 pluszig, tehát tényleg nagyon széles a látogatók köre ilyen szempontból. Nagyon sok fiatal van, nagyon sok idősebb vagy 50 pluszos generációk is megtaláltuk, főleg baráti társaságok. Viszont azt vesszük észre, hogy a fiatalokat szükséges egy kiemelt módon is megszólítani kedvezményekkel például, hiszen az ő egzisztenciájuk még lehet, hogy nem engedi meg azt, hogy egy magas áru belépőt megfizessenek, úgyhogy rájuk is gondoltunk idén. Féláron lehet megvásárolni a napi belépőjegyet. A jegy neve Explorer jegy, és hogy a nevében is benne van, ez egy felfedező kaland igazából. Egyetlen kritérium van, hogy délután 5 óráig be kell lépni a rendezvényre. És utána valaki elhagyja, akkor már nem tud visszajönni, viszont ezzel a belépőjeggyel is egészen az éjszakában nyúló partig maradhat. Az a célja ennek a jegynek egyrészt, hogy kedvezményesebb áron is biztosítsunk lehetőséget a belépésre, főleg a fiataloknak, illetve az a célja még, hogy délután, a nyitás után néhány órával még nincs akkora tömeg, és aki igazán szeretne nyugodtan elmerülni a borok világában, és személyesen beszélgetni akár a borászokkal, ilyenkor még nincs tömeg, és megtehetik, tehát sokkal kényelmesebben, nyugodtabban vehetnek részt egy kvázi felfedező túrán. Nem a lögdösödésben, és nem akkor, amikor már tényleg gyors a kiszolgálás, és a borászok is inkább így pörögnek, hogy minél több látogatót ki tudjanak szolgálni, hanem akkor még nyugodtabb az egész környezet és légkör.
0: Azt mondtad, hogy 17 óráig kell belépni. Mikor nyitja a kapuit a borfesztivál?
2: Szerdán és csütörtökön 2 órakor, pénteken és szombaton pedig 3-kor.
0: És ezt a jegyet, ez csak fiatalok, tehát ez korhoz kötött, vagy ezt bárki megveheti így?
2: Nem, bárki megvásárolhatja.
0: Tehát aki 17 óra előtt megy, az ezt meg tudja vásárolni.
2: Ez csak online lehet, tehát a helyszínen nem, csak a weboldalunkon keresztül lehet megvásárolni, és az adott nap előtti nap éjfélig kell megvásárolni, tehát hogyha valaki pénteken szeretne jönni, akkor csütörtökön éjfélig meg kell vásárolnia.
0: Kivéve akkor, hogyha nyer nálunk egy jegyet, igaz? Mert hogy felajánlottál hallgatóinknak 3 darab páros jegyet, bármelyik nap el lehet ezzel a jeggyel menni a borfesztiválra, arra a kérdésre kell válaszolni, hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Budapest Borfesztivált 2026-ban. És a válaszokat a mozaik@mariaradio.hu e-mail címre kérjük szépen elküldeni, mégpedig 2026. szeptember 7-én éjfélig. Azt mondta ugye Szőke Dávid, hogy ők egy színpaddal szemben lesznek, talán a jazz színpaddal, ha jól emlékszem, de nem vagyok ebbe biztos. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy zene is lesz a borfesztiválon. Milyen lesz a zenei kínálat az idén?
2: Így van, 2 színpadunk is lesz, és egyébként a jazzy színpad az pont a Csikós udvarban lesz, tehát a fesztivál másik területén. Itt az MVM színpadon várják a fellépők a látogatókat, már délután 4:30-kor elkezdődnek kisebb formációkkal a fellépések és a hangulatkeltés, és aztán este 7:30-kor jönnek a nagyobb formációk, és ő utánuk pedig DJ-k következnek, akik tényleg mind a két helyszínen éjszakában nyúló partikat fognak adni, szombaton is. Ugye az volt a baj, hogy vasárnapi napon már korábban zártunk este 8-kor, tehát a vasárnap az mindig kimaradt ilyen szempontból egy kicsit, de most mind a 4 nap lesz arra lehetőség, hogy bulizzanak, partizzanak az emberek. És igazából mindenféle zenei stílussal várjuk a látogatókat, lesz underground, Beatlesnek a slágere is felcsendülnek majd, blues, folk, ír és indián motívumokkal, blues, rock and roll, úgyhogy igazából minden, és hát a jazz, ami elengedhetetlen szerintem egy ilyen rendezvénynél.
0: Rita, mi az, amit te az idei fesztiváltól nagyon vársz?
2: Hát, először is a jó időt. Még imádkozunk a jó Istenhez, hogy mert ez az, amit talán ez az egy dolog, amit nem tudunk befolyásolni, és hát emiatt mindig nagyon aggódunk is, mert egy rossz idő az, hát azt lehet mondani, hogy egy egész éves munkáját tönkre tudja tenni egy egész csapatnak, úgyhogy ez nem szokott olyan boldog lenni, de most úgy tűnik, hogy jó idő lesz. Úgyhogy igazából én azt remélem, illetve az említett Explorer jegy sikerét, én nagyon remélem, hogy lesznek olyanok, akik felfedezik ezt a jegy típust is, és szívesen ellátogatnak a rendezvényre, akkor is, hogyha eddig mondjuk úgy érezték, hogy nem tehetik meg, mert ezért tényleg egy elég nagy kedvezményről van szó, amivel be tudnak jönni. És hát mi szeretnénk a borkultúrát továbbvinni ilyen szempontból, hogy a mi missziónk az, hogy ez a több mint 1000 éves kultúra, ez ne vesszen el, ez maradjon meg, hiszen főleg a magyarok életében ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha belegondolunk, hogy mindig felbontunk egy üvegbort, vagy egy pezsgőt, bármilyen alkalom van, ez szerintem hozzánk tartozik, nem beszélve arról, hogy például a legrégebbi szavaink is, a szőlő, a bor, az ászok, a seprő, ezek mind olyan jövevényszavak, amiket már magunkkal hoztunk a Kárpát-medencébe. Úgyhogy ismerjük mi már nagyon régóta a borkészítés technikáját, és jó lenne, hogyha ezt nem is felejtenénk el még egy jó darabig.
0: Műsoridőnk a végéhez jár, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél és beszéltél nekünk a 35. Budapest Borfesztiválról. Bízom benne, hogy jó idő lesz, és hogy mind a 4 nap nagyon nagy sikere lesz a fesztiválnak, rengetegen kilátogatnak, és hogy a borászok is, és mindenféle kiállító, aki jelen lesz, elégedett lesz, és úgy, ahogy Szőke Dávid is mondta, jövőre egy még nagyobb standdal jelenik meg majd nálatok a 36. fesztiválon. Köszönöm szépen Koncsik Domonkosnak is a technikai háttérben nyújtott segítséget, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, 2 hét múlva ismét lesz Mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a kérdésekkel, vagy meggondolásokkal, ötletekkel kapcsolatban a 061-374-0904-es telefonszámon. Az elmúlt alkalommal a 321. pontot kezdtük el megszemlélni, a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei, ez itt a harmadik nagy fejezete ennek a szentségekről szóló résznek. Tehát az első kérdésünk 321. melyek a közösség és a küldetés szolgálatában álló szentségek. Tehát ugye elmondtuk azt, hogy a szentségeket alapvetően felosztjuk három részre, tehát a 7 szentséget, nem 8, nem 9, nem 6, 7 szentség van. Honnan tudjuk? A kinyilatkoztásból tudjuk. Benne van a Szentírásban? Nincsen benne. Honnan tudjuk? A szent hagyományból. Ezért nagyon fontos, hogy a szent hagyomány nélkül ezekről a dolgokról nem lehet beszélni. Ezért a szent hagyománynak a félváról vétele, az semmi más, mint az Anyaszentírás kinyilatkoztásának az elhanyagolása, a kizsigerelése, érthetetlenné tétele, tehát az élő hagyománytól elvonatkoztatása is természetesen szükségszerűen ahhoz vezet, hogy kitalálunk vagy másik szent hagyományt, vagy másik szent hagyományokat. Tehát ide vezetett Luther, Calvin és népi zenekaruk, hogy ahány luteránus, vagy kálvinista, vagy baptista, anabaptista, mindenféle ingyom-bingyom, pentekosztális szekta létezik, annyi hagyomány van, és mindezt állítólag ugyanaz a Szentlélek sugalta, teljes egymással ellentétes szokásokat, hiteket, stb. Hát szó se róla. Erre mondja az egyszerű ember, azt én lennék a Szentlélek, én is jobban csinálnám. Csak hát valószínűleg itt nem a Szentlélekkel van probléma, hanem az emberekkel. Ha megnézzük a dolgot. Tehát visszatérve, az első három szentséget, keresztség, bérmálás, euharisztia, ezeket nevezzük a beavatás szentségeinek, hiszen amikor ezt megkapta valaki, akkor a keresztény nagykorúság szentségeivel rendelkezik, aztán a gyógyulás szentségei, mindenekelőtt a szentgyónás, aztán pedig a beteg kenete. Igen, részletesen elemeztük ezeket is, és most pedig rátérünk a közösség, a küldetés szolgálatának szentségeire, tehát a papságra és a házasságra. Előre bocsájtom, hogy a házasság szentsége nem azért a legutolsó, mert hogy azt mindennél jobban megvetnénk, vagy valami, hanem azért, mert a szentségek sorában, egyrészt a logika szerint is a 7. helyre kerül, másrészt pedig a történelemben az volt a legtöbb probléma. Tehát nem csak a királyok, herceg, grófok, ők élen jártak természetesen a dolgokban, de az egyszerű emberek is ezt, hogy egyszer lekötöttem magam a Bözsihez, vagy a Jóskához, és akkor én nem válhatok el tőle, pedig egy elképesztő vaddisznó a Jóska, és a Rózi az egy sárkány, hát ilyen világ nincsen. Tehát az Úr Jézusnak ez egy borzasztóan, vagy elképesztően radikális stb. Követelménye, kétségtelen tény, hogy majd nagy keretbe be kell raknunk. Anélkül nem lehet megérteni, mert valóban radikális a követelmény. De elsősorban, mint a közösség küldetés szolgálatának szentségei között elsősorban papságról kell beszélnünk. Miért a papságról? Előző katekéziseknek az anyagát szeretném itt feleleveníteni. Emlékezzünk rá, sokszor elmondtuk, hogy már a teremtés történetben is, tehát az ember teremtésekor is, van valami, amit nevezhetünk analóg módon, bizonyos értelemben áldozatnak. De inkább nem áldozat, mondhatjuk úgy, hogy adó. Afelé, aki megteremtett, és nem hogy ideális, természetünk szerint ideális állapotot teremtett, hanem természet fölötti ideális állapotot teremtett, mert az ember természetéhez nem tartozik hozzá, hogy az Istennel, az Istent színről színre lássa, vele barátságban legyen, könnyed, harmonikus barátságban legyen, hogy a teste halhatatlan legyen és szenvedhetetlen legyen, hogy a világ minden elemében, a legkisebb elemében is az Isten jelenlétét, az Isten jelenlétének kiáró tiszteletben részesítse az embert. Ez nem jár ki. De ezt megkaptuk ajándékba. Erről az ősbűn, átteredő bűn, a teremtés kapcsán beszéltünk, aztán ugye ennek lett a tragédiája, az ősbűn, átteredő bűn. De az ember meg lett teremtve, méghozzá természetét meghaladó boldogságra, és épp, és volt egy icipici dolog, ami teljességgel át kellett járja az egész embert, és átjárt a könnyedséggel, a teremtés ajándékából, természet fölötti ajándékából kifolyólag, ezt pedig úgy nevezzük, hogy a hálaadás. Az ember könnyedén, egész lényében átélte Isten jelenlétét, Isten ajándékát, az ő tökéletességét, a megajándékozottságát, a férfi és nő kettős egységének harmóniáját. Ezt mind átélte az ember. És az volt az adó, hogy az

Semmi, de semmi erőfeszítésben nem került. Ma kerül. Ma kerül. Ma az embernek át kell imádkoznia ezt a dolgot, bármi történik, Isten jelenlétében kell elviselni, nincs más választás. És mindez szenvedésekkel, mindez lemondásokkal, ellentmondásokkal terhes életben. Az ősbűn után azonban megjelenik az áldozat. Káin és Ábel áldozata, Ábrahám áldozata, Melkizedek áldozata, stb. És aztán az ősatyáknak, ugye a pátriárkáknak, a családatyáknak az áldozatát felváltja Mózesnél, Mózessel, felváltja a levitáknak, és azon belül a Áron főpapnak és utódainak az áldozata. Tehát a központosítva lett az áldozat bemutatás a Mózessel és a levitákkal, tehát már akárki nem mutathatott be áldozatot. Nekik pedig úgy kellett bemutatni az áldozatot, hogy egész különleges módon meg kellett tisztulniuk. Mindig újra és újra, amikor bementek áldozatot bemutatni a szentélybe, a szentély előtti oltárhoz, akkor mindig a legkülönbözőbb tisztulási áldozatokat mutatták be magukért, megmosakodtak, a szent ruhákat fölvették, mert a szent Isten elé csak megszentelődve lehet belépni, különben halálnak halálával hal az ember. Ez ma is vonatkozik, drága testvérek. Az egyszerű ember az a sajátos értelemben nem mutat be áldozatot, sajátos értelemben. Az Istennek tetsző áldozatot, amelyből minden más nem sajátos értelemben vett, nem elsődleges értelemben vett áldozatot bemutathatunk, az ószövetségi áldozat, Krisztus áldozata. Hiszen az ószövetségi áldozatok is a maguk rangját, a maguk erejét Krisztus áldozatának erejéből, tökéletességéből, értékéből nyerik. Tehát oda-vissza minden. Krisztus a megváltó, van jelen a bűnbeeséstől, már a bűnbeesés előtt is, de nem mint megváltó jelen, hanem mint a logosz, mint az értelem, mint meg nem testesült, van jelen, de az üdvösség története az ősbűn után a megtestesülésre mutat rá, azt készíti elő. Ezért fontos meglátni azt, hogy az ószövetség nélkül nem lehet magyarázni az új szövetséget, és az új szövetség nélkül az ószövetséget nem értjük meg, hogy ez miről szól. Tehát mi annak a célja? Ezért a kettőt együtt kell kezelni mindenkor. Visszatérve tehát, éppen ezért, mivel az áldozat bemutatása annyira fontos, és a tiszta, az illő áldozat bemutatása annyira fontos, az igaz hitben, az igaz kormányzásban, magatartásban, kormányzásban, az igaz áldozatot úgy bemutatni, azt az áldozatot, olyan áldozatot, és úgy bemutatni, ahogy Isten elrendelte. Tehát ezért a népnek a különböző hűtlenkedései idején Isten elrendeli Mózesnek, aki Mózes is levita volt, levita családból származott, hogy tehát Mózes éppen ezért még bemutat áldozatot, és bemutathat áldozatot, de elrendeli Isten, hogy ezentúl a nagy áldozatokat, azokat mind Áron, tehát Mózes testvére, és az ő leszármazottai, a főpapi leszármazottak fogják bemutatni. Tehát ez nem akárkire van rábízva, hanem csak is az ároni dinasztiára, mondjuk így. Teljesen mindegy, hogy erkölcseikben vagy egészségükben minek örvendeznek, akkor is ők azok, akiknek az áldozatot be kell mutatni. Tehát nem szépsége múlik, nem azon, hogy mennyire gyorsan tud pislogni, milyen magas vagy milyen erős, hanem azon múlik, hogy Áron családjából származik, és a megfelelő szentelés alá esik, tehát megtörténik a szentelése. Az ősi előírások szerint, az előírások pedig Istentől jönnek. Nagyon fontos, nem ember találta ki, ott van az Ószövetségben, Isten azt mondja, de ennek és ennek, így kell pappá lennie, és amennyiben
papá, főpapá lett, ezt és ezt a dolgot így és így, ekkor és

0: ekkor tudja, kell, hogy megtegye, azért, hogy megszentelje a népet. Én így árasztom ki a hatalom, a kegyelmemet a népre, szentelem meg őket, éppen ezért a nép egész élete ezen a megszentelő áldozaton múlik. Tehát egy picit gondolkodjunk azért el, még mielőtt tovább menjünk itt a papságnak a dolgával kapcsolatban, csak úgy rávilágítan az egész összefüggésre. Amikor bemegyünk a szentmisére, lehet, hogy a pap kapkod, hanyag, alig tud beszélni, ne adj Isten, mit tudom, pityókás, vagy fantasztikus, szép, aranyos, kedves, mosolyog, vagy morcona, vagy mit tudom én, akármi. De érvényesen, ez egy nagy fontos, érvényesen bemutatja a szentmisét. Ott van az Úr Jézus, és én, a laikus hívő, a magam lelki emelkedettségével elmegyek áldozni. Magamhoz vettem az Istennek a kegyelmét, irgalmát, üdvözítését, megváltó üdvözítését, mint ellenségihez jött el Isten az emberiséghez, megváltott, megkeresztelkedtem, megbérmálkoztam, Isten megbérmált, Isten megkeresztelt, Isten megbérmált, elárasztott kegyelmekkel, és íme most eljön hozzám a szent áldozat, akinek erejé, megváltásából, erejéből utam van az atyához, az egy szent lélek erejében, az Anya Szent Egyházban. Éppen ezért azt fogjuk fel, és ez fontos, alapvetően fontos, hogy az Isten fiának az áldozata az, ami ezt a világot fenntartja. Tehát ez a bizonyos dolog, hogy ez én testem, ez én vérem. Ezek után a kánonban, a mi atyánkban imádjuk őt, és magunkhoz vesszük. És az ő szentségi jelévé válunk. Tehát megkeresztelként, megbírmáként, megbírváltként a világban. Ez tartja fenn a világot. Ez az Axis Mundi, a világ tengelye. Az erő, ami azt az erőt kapjuk meg, amiért érdemes élni, értelmes élni, értelmes szenvedni, értelmes meghalni, mindennek értelme lesz. Mindennek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tehát a teremtés rendje, az ősbűn áteredő bűn tanítása, az üdvösség története, a Krisztus eljövetele és a szentségi élet az teljességgel egyetlen üdv történetet alkot. És az oltári szentség, a mi Urunk Jézus Krisztus személyes jelenléte az oltári szentségben, őt vesszük magunkhoz. Az ő belé való kapaszkodás az, ami megtart bennünket. Mint az első, a tóba elsüllyedő galileai tóba, vagy tengerbe elsüllyedő Pétert Krisztus kimenti. És mindenkit, az egész anyaszent egy házat kiment, mert amikor Krisztus azt mondja, csendesedjen le a vihar, akkor a vihar lecsendesedik. És jó, lehet a bárkába becsapott a víz, és már ottól féltek, hogy elsüllyednek. Krisztus fölébred, föl kell, és lecsendesíti a vizet. Tehát oly sokszor mondhatta az Anya Szent Egyház azt, hogy itt a végünk, nincs végünk. Az üdv történetet Isten viszi végbe. Nem én, nem más. Ő találta ki, ő viszi végbe, ő az, aki megmondta, hogy saját maga felelősért, a saját nevére esküszik meg, hogy ő ezt az üdvösség történetet végigviszi. Vagy akarok benne részt venni, és szolgálom halálomig, vagy nem akarok benne részt venni, és abban az esetben betársultam a sátán szolgálatában. Vagy, nincsen középút. Nincs. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ez két élő. Tehát ezek a dolgok, hogy most teljes érthetetlen dolgok, hogy most mit tudom én, ez a Kulman bácsi, egy luteránus teológus kitalálta ezt a részleges kommunió dolgot, hát el lehet ezen elmélkedni, de nem muszáj. Őszintén, hogy most részleges kommunió, hát az olyan dolog, hogy vagy feleségül vettem rózsikát, és akkor a feleségem 100-asra, vagy nem vettem feleségül sem 20%-ban, sem 50%-ban, sem 60%-ban. Tehát ilyen nincsen, a kommunióban nincs részlegesség. Ez, na mindegy, visszatérve itt a dolog. Tehát nagyon fontos, értsünk szót, hogy az üdvösség történetében Isten úgy döntött az emberiség bűnösségéről tekintettel, hogy egyeseket kiválaszt, és őket arra rendeli, hogy ők különleges módon, különleges kegyelmekkel, tehát egy különleges hivatalba lépjenek be, ebbe a hivatalba, szentségi hivatalba, ebbe különleges kegyelmeket kapjanak, hogy különleges megszenteltséggel, különleges módon tudják megszentelni a hívő népet. Tehát éppen ezért az ő kiváltságaik azok óriásiak. A felelősségük pedig hát az Úr legyen irgalmas hozzájuk. Mert Isten nevében, Krisztus nevében, ilyen módon Isten nevében eljárni, hirdetni az igét, elmondani az örök igazságokat. Hát, ott azért mégiscsak oda kell figyelni. Ezért van az, hogy mivel egyetlen világ van, egyetlen üdvrend van, éppen ezért a teológia mindig arra törekedett, hogy mivel a világ az egyetlen egybefüggő egész, ugyanígy az üdvösség története, az Isten szent lelke, az örök igazságok az egyetlen értelmes egybefüggő egész. Még akkor is a természet fölötti dolgokat mi a emberi értelemmel átfogni nem tudjuk, de analóg értelemben tudunk róla beszélni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát éppen ezért törekedtek arra, hogy egyetlen szisztematikus kifejtéssel, lásd, az arisztotelészi filozófia továbbfejlesztésével tudjanak, pillanat, mindjárt csak befejezem a mondatot, tudjanak kifejteni mindent szisztematikus, minden mindenre utal az üdvösség történetében, az egyház tanításában, és így könnyű megjegyezni a dolgokat. Igen, van egy bejövő hívásunk, Istennek legyen hála, 3 hónapja legalább nem volt. Igen?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Marianna vagyok, és szeretnék megkérdezni. Van egy nagyon kedves karitász tagunk, és az a nem érthető számára, hogy szeretne házasságot kötni, de nem templomban szeretett, de egyházi esküvőt szeretne természetesen, igen, hanem mondjuk egy szép erdőben vagy tópartján, hogy kinézett egy helyszínt. És azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem lehetséges, neki azt mondta valaki, gondolom a papa, kihez járt előkészítőre, hogy nem lehet csak templomban. És én ezt megkérdeztem tőlem, hogy ez hogy van, és én nem tudom ezt neki elmondani. Hát, ha kaphatnék erre választ, hogy mit, igen, mondjak.
0: Igen. Most akkor picit megszakítjuk a papságról szóló dolgokat, rátérünk egy picit a házasságra. Na, nézzük csak. Hát mindenekelőtt a legfontosabb dolog, hogy a házasság az a teremtés rendjéhez tartozik, tehát az Úristen megteremtette az embert férfinak és nőnek, hát azt lehet mondani könnyedén, hogy igen, valóban elfogadhatjuk azt a gender ideológiának a feldolgozása képpen, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 3 nem van. Van a férfi, a nő, meg az elmebeteg. Ez a 3. Tehát maradjunk a férfinél és a nőnél a teremtés rendjében, tehát az elmebeteg az már az emberiség, illetve a sátán kreálmánya. És éppen ezért ez a természetrendjéhez tartozik. És amennyiben a természetrendjéhez tartozik, annyiban, de ugyanakkor egyben ez az Isten teremtése. Ezért ezt is az ember az Istennek köszönheti. Tehát éppen ezért, ha most a paradicsomban lennénk, és nem pedig egy bukott világban, az Ádám és Éva utódainak a házasság kötése, az továbbra is akkor is egy különleges ünnepség lenne, hiszen ők a Szent Háromságos Egyisten szeretetének a szeretetében való részvételt, megjelenítést vállalják magukra, amikor megházasodnak. Tehát a tökéletes állapotban a tökéletességnek az életformáját öltik magukra, mint felnőtt férfi és nő, megházasodnak, és a paradicsomi életállapotban élő emberek megünneplik, hip-hip, hurrá! Istennek legyen hála, hogy így teremtett bennünket, megőriztük a normalitásunkat, és így boldogok vagyunk. Na most nem vagyunk boldogok, mert nem őriztük meg a normalitást. Uh-huh. És Isten felemelte az embert, kiemelte a megromlott, a megsebzett természetnek a mocskából, a megsebzett természetnek a fogságából. Megsebzett, az ördög uralkodik benne, a megsebzett természetben. Ezért fontos az, hogy Isten bemutatkozik Ábrahámnak, segítő kegyelmekkel az Ószövetségben elhalmozza már Ábrahámot és az ő népét, tegyük hozzá többi népeket is, de most ebben ne folyjunk bele. Mindent Krisztusra mutat rá, és Krisztussal eljön a megszentelő kegyelem. Uh-huh. És a megszentelő kegyelemben részesedve, mivel természet feletti módon élünk, keresztség, bérmálás, eucharisztia, házasság szentsége, egy természet fölötti, természetünket teljesége meghaladó, gyógyító és felemelő, tehát a természethez képest egy negatívumból kiemelő keresztségbérmálás az, amit kapunk, és ezekre építve a házasságban ugyanúgy, hát két sebzett ember házasodik meg, és ők azok, akik hát egymást próbálják gyógyítgatni a természet felettivel, de éppen ezért. Mivel hogy ez egy természetes és természet feletti házasságkötés, ezért a természet feletti által különlegesen megszentelt helyen történik meg, különlegesen megszentelt szokások szerint, amelyek szokások mindig magukon hordják az ősiségnek a reflexióit, tehát nem azért van, hogy nem megyünk farmerbe esküvőre, mert mit tudom, nagyzolunk, hanem azért, mert a férfi feketébe öltözik, azért, mert életét fogja adni ezért a nőért. Azért, hogy ez a nő, ahogy Krisztus termékenyé teszi az egyházát, életét adja érte, és a nő ez felvirágzik, ez kivirágzik, ez megtisztul. Ahogy Szent Pál mondja, a férfi az ő testének megváltója és üdvözítője. Hoppá. Itt olyan dolgok vannak, amik persze a mai feminizmusban nem illeszthetők bele, de a feminizmus nem illeszthető bele a teremtés rendjébe. Főleg a modern, most nem is tudom, a harmadik generációs feminizmus. Ez már, ha volt a nőknek valaha életben ellensége, na ez az. És visszatérve, éppen ezért nagyon fontos az, hogy a természet fölötti, Isten természet fölötti kegyelmeit kérjük egy természet fölötti életállapotra, ami a természet sebét gyógyítja a természet fölöttivel, és éppen ezért ez nem egyszerűen egy természetes helyen történik meg, amely a sátán fogságában van önmagában véve. Hoppá! De ez a probléma ma, az új teológia elterjedésében, hogy minden szent. Hát Isten teremtette az erdőt is. Persze, hogy minden szent, hogy ne. De tele van veszett rókákkal. Tele van mindenféle vadállatokkal, baktériumokkal és egyebekkel, ha egy picit jobban meggondoljuk, megnézzük. Csak egy kis érdekesség, hogy mit jelent az, hogy a természet furcsasága, amikor egy kedves hívő elment először életébe Tájföldre, közölték vele, hogyha egy csoporttal ment, hogyha egyetlen mód van rá, se a repülőtéren, de különösen a repülőtéren kívül, ne nagyon érintsenek meg semmit, mert a repülőtéren belül is van legalább 50 olyan vírus, amiben lazán belehalnak. Tehát, hogy mit jelent az, hogy a természet ellenünk szegült? Mit jelent az? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy természet fölötti, mi természetünket meghaladó ördög, ő is ellenünk szegült. És éppen ezért a szent templomban, az anyaszent egyházat jelképező szent templomban van az esküvő, amely nem a megromlott természet, amit nyugodtan kinevezhetünk, persze Isten teremtménye, hogy ne, csak mondom, megromlott. Ma erről nem szabad beszélni, mert olyan a szabadkülönbségek nem szeretik ezt, hogy megromlott a természet, mert tisztelnünk kéne önmagában is ezt a világot, de önmagában ennek a világnak semmi értéke nincsen. Önmagában ez a világ a kárhozott világa. De ez nagyon fontos dolog. Tehát ez annyiban Isten világa, amennyiben Isten ismét elfoglalja a trónját. Amennyiben, és az ember, amennyiben nem akarja, annyiban kivonhatja magát, ellenállhat Isten uralmának, Isten uralma akkor is eléri őt, de nem irgalmával, hanem igazságosságával. Ezért mondja a dogmatika, hogy a pokolban lévők az Isten igazságosságát hirdetik, amíg a mennyországban lévők Isten irgalmasságát. Tehát ezek gyönyörű összefüggések, de hangsúlyozott még egyszer, ez a természetes természet fölötti, de ennek ott kell lenni a buksink legalsó mélyén, az egész vallás szemléletünk, természet szemléletünk mélyén. És ezt el kéne felejteni, ezt a lényegében panteizmustól megvert förtelmes gondolkodást, hogy hát a világ, és akkor kimegyünk, és akkor egy fatörzsön elmisézgetünk, mert hát azt megszentelte a jóisten, ősbűn áteredő bűn már nincsen. Ez ki mondta? Te idióta. De nem kegyedre mondom, Isten menj, csak mondja, hogy tűnt egyáltalán úgy teoretikus, hogy te idióta. Ki mondta ezt? Hogyha egyszer van dogmatikusan, ezt kijelentette az Anyaszentegyház, akkor ez van. Ez van. Ez az üdvösségünk történetében a tragédiája. Amire az Úristen fölépíti azt az üdvtörténetet, amelyben eljött hozzánk, mint ellenségeihez. És megváltott minket. Tehát az a felfoghatatlan az isteni szeretetben, a Caritasban, hogy ő minket annyira a pokolra szántakat, olyan, tehát az, hogy mondjam, az aktuálisan elkárhozottakat annyira szeret, hogy potenciálisan ad még egy szanszot arra, hogy üdvözüljünk. Éppen ezért nem azért kell pedálozni, hogy az ember elkárhozzon, hanem azért, hogy üdvözüljön. És a mai modern felfogás az, hogy hát nem, hát mindenki tulajdonképpen üdvözül, mert a misztikus Teilhard de Chardin-féle elgondolt, agyament idióta, teológia, evolúció átsöpör a sátánon is, és őt is fölemeli majd a jó Istenhez. Te szerencsétlen. Te szerencsétlen. Mert mindegy, mögötte van Blondel, meg mindenféle ilyen 19. századi filozófusok, akinek túl sok köze nincsen a Akvinai Szent Tamáshoz, és a teljes szent hagyományhoz, de nagyon fölkapták őket. Ne csodálkozzunk rajta, ez kell a szabadkülönbségeknek. Ez kell az ateizmusnak, ez kell a deizmusnak, ez kell mindennek, ami Krisztus ellensége. Ez kell. Visszatérve tehát, ezt kell megértetni a hölgyel, hogy válasszon egy templomot, amely gyönyörű, ahova bemegy az ember, és a templom letaglozza. Tehát, hogy mondjam, sose felejtem, amikor életemben először benn jártam a rózsák terei templomba. Aha. És most válogató leszek. Engem megmondta össze, hogy a rózsák terei templom jobban megragadott, mint akár a Mátyás templom. A rákospalotai főplébánia, ahogy átmenjünk a hídon a Újpestről, Rákospalotára, rögtön ott nem megyünk el a Rákospalotai temető felé, hanem egyenesen tovább ott van ez egy skót bazilika stílus, székesegyház stílusban épült templom. Abszolút egy gyönyörű. Bementem, és megálltam, és ez hogy került ide? Tehát valami döbbenet. Tehát egyszerűen a természet fölötti, a szakralitás ráugrik az emberre. És a szó legjobb értelmében. És oda bevonulni egy mennyasszony ruhában, ami lehetőleg nem a köldökénél van a dekoltázs. Tehát méltó mennyasszony ruhában, méltóan felkészített, meggyónás utáni lélekkel, egy úriemberrel az oldalamon, és elfogadni az Úristen természet fölötti kegyelmét. Egy olyan helyen, amely természetes eszközök kellett kialakítva, de a természet fölötti által sugalt színekkel, formákkal, térelrendezéssel. Ahol minden arra mutat rá, hogy te szerencsétlen, itt ebben a világból kiszakadsz. belépsz a szent térbe és szent időbe, és ezt a szentséget kell magaddal vidd a házasság szentségének a kötelékében. Tehát a házasság szentsége az felveszed, megtörténik a felvétele, és ezek után a házasság szentségében vagy. Tehát te maga a házasság szentségében élő, ilyen módon az Isten megszentelését mutatod meg az emberiségnek, képviseled. Ami nem egy egyszerű kérdéskör, főleg azt látva, hogy manapság azért, mert valaki jegygyűrű van, olyan szimplen el akarják csábítani, mintha legalábbis nemzeti sport lenne belőle, és akár férfi, akár nő. Szemérmetlenül, mentegetőzés nélkül, semmi probléma nincs azért, hogy szereted a feleséged, meg a gyerekeid, attól még nyugodtan elmentsz egy körre. Tehát olyan szintű a köz gondolkodás lezüllése, hogy rettenetes erők kellenek ahhoz, isteni erők kellenek ahhoz, hogy a természetes életet megéljük, ami egyben természet fölötti. Nem tudom, sikerült valamit megvilágítanom?
1: Nagyon-nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen.
0: Tehát ez a természetes gyönyörű, természet fölötti, gyönyörű. És hogy a természet fölöttibe öltözünk be, ezért van ez, hogy a férfi feketébe öltözik, a nő fehérbe.
1: Igen, nagyon gyönyörű.
0: Mert a férfi felkészül arra, hogy ő meghal. Ha tetszik neki, ez most bizonyos értelemben a halála, bizonyos értelemben, jól értjük az üdvösség történetében, a nő pedig ő általa lesz, fog kibontakozni, virágba termékenyé válik, tehát viszonozva a férfinak a szerelmét, szeretetét, de ennek a szakrális helyen kell megtörténnie. Uh-huh. Én mindig úgy vagyok vele, hogy ha esküvő van, én mindent megteszek azért, hogy ott, tehát mindig elmondom a jeles párnak, hogy drága testvérek, amíg engem látnak, addig nem kell félni. Tehát egyszerű a liturgia szövege, mindenre felkészülünk, amire csak lehetséges, sajnos újra is újra vannak meglepetések, de az nem én rajtam múlik. Én korán ott vagyok, oda megyek, és mindent elkövetek, hogy élvezzék. A szónak a mind fizikai, mind érzéki, mind szellemi értelmében, hiszen végül is a szellemiség adja meg az érzelmeknek a sajátosságát a házasság szentségében, ahol nem az a lényeg, hogy most lámpalázuk legyen, vagy valami ilyesmi. Nem, érezzék át a szakralitást. Hogy valami olyan dolog történik, ami megpecsételi az életüket, ha tetszik, jó és rossz módon, ugye? Attól, hogy honnan nézzük a dolgot, megpecsételi egy küldetés, egy hivatás, egy méltóság, de ugyanakkor ebben benne van a kereszt misztériuma. Ebben kőkeményen benne van. És éppen ezért nem a bokrok közé megyünk ki, nem egy szép erdélyi tisztásra megyünk ki, hanem valami egészen különleges módon kérjük az Isten közbenjárását, a szentek közbenjárását, az Isten szent kegyelmét, a megváltónknak a kegyelmeit, és tudjuk, hogy mire vállalkozunk, legalábbis remélem. Tehát ezért nagyon fontos, hogy abban a társadalom, sokszor elmondom ezt is jeles oktatás, hogy miért kell manapság egy hosszantartó, mély jegyes oktatás, a jegyesek nagy rész, házasulandók nagy részének. Azért, mert a házasulandók nagy része vagy soha, vagy nagyon keveset járt templomba. Uh-huh. Vagy semmit, vagy nagyon keveset kapott a hittamból. Éppen ezért az, hogy mi az, hogy egy babán itt kell kezdeni, hogy férfi és nő, tehát már, hogy is mondjam, a negatív ellen kell küzdenünk egy jegyes oktatáson, hogy elő tudjuk adni a pozitívumot. Tehát először a pokol minden hazugságát kell visszaverni, hogy elő tudjuk adni a mennyország minden igazságát. Mert az emberek ebbe nevelkedtek lassanként, egyre nagyobb rétegek, ebben a genderi pokol ideológiában nevelkedtek föl. Tehát ez, ennek megvan a maga történelme, ennek megvan a maga, ez teljes sátán, ez úgy, hogy van démoni. És ebből kell először kivenni őket ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogy honnan jönk, hol megyünk. Hogy mik a, hogy úgy, ma már úgy szocializálják a kisgyerekeket, hogy általános iskolában azzal játszadoznak 5.-6. osztályban, hogy tulajdonképpen én most fiú vagyok, vagy én lány vagyok. Vagy. Tehát elkezdik az egészet relativizálni, amikor őszintén egy kisgyerek meddig tudja azt, hogy fiú vagy lány, amíg egy felnőtt, egy elferdült felnőtt el nem kezdi őt félrenevelni. Minden fiú és minden lány normális esetben tudja, hogy fiú és lány vagy lány. Azt a felnőttek találták ki. És nyomják át mindenféle politikai és egyéb fórumokon, hogy aztán meg is ronthassák őket. Mert itt erről van szó. Politikai, perverz dolgokról, a sátán van mögötte. És tudom, hogy ezt én mondom, mit tudom, elmennék Angliába, és ezt elmondanám, remélem, ott nem fogják meghallgatni a titkosszolgálatnál, engem úgy csuknak le a repülőgétéren, hogy ezt nem találok magamra. De hál' Istennek itt ma még Pannonia provinciában a jelenlegi helytartóval, a brüsszeli szenátussal és City of London felsőházzal, meg császárral, ma még ezt el tudom mondani, ki tudja meddig. De ez így néz ki. Ez így néz ki a történet. Tehát, ahogy Szent Pál mondja, természet feletti erők és hazugságok ellen harcolunk.
1: Igen.
0: Ezért a természet fölötti kell 200 000-rel. Úgyhogy ezt lejjezés megmondani ők kedves barátnőjének, hogy, és ja, igen, ezt tudom mondani. Le nagyon is telt szépen. Az időm, úgyhogy drága testvérek.
1: Nagyon köszönöm.
0: Köszönöm a kérdést, és akkor 2 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió hullámhosszán. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

az áldás gondolatokat hallják. Erős a szeretet. A legerősebb a szeretet. A tiéd és az enyém az övéből fakad. Pecsét a szívünkön, pecsét ölelő karunkon, jel az életünkön, lobogó tűz, lelkünk lángja, mindennapi közös ünnep, magunkra talált

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafüzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, valamint az egyéni imaszándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
6: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd, szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlél, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogadtál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába térve, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária, én példaképen köszönöm neked, hogy megmutattad nekem, hogy mindig azt szolgál, aki jobban szeret, akivel ott van az Úr, aki telve van Szentlélekkel, akit röpít az isteni kegyelem. Megmutattad, hogy az igaz szolgálatban kezdődik el a mi boldogságunk.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
10: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
10: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szemszűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Jézus a legnagyobb és legértékesebb ajándék a világnak. Mária, aki Jézust istállóban hoztad világra, taníts meg az alázatra. Segíts, hogy együttérzéssel forduljunk a szegények, kitaszítottak, a peremre szorultak felé. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
11: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
10: most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
10: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom!

0: egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet is, hogy odaadja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm, Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságod, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm, Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, palasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívemben én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tégelygő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
4: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a megyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
0: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
0: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
5: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
6: az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 3-a. Akik elől járulitok az Úrban, Pálapostolnak a tesszalonikai híveknek írt első levelében olvassuk ezt a az 5. fejezet 12. versében, ez az elöljárókról szól. Akik elöljárulitok az Úrban. Az elöljárók tisztelete az ékes rend biztosítéka. Az egyházban az elöljáró kötelessége, hogy mindenkinél jobban fáradozzon az Úr és a rábízottak ügyében. Intse az engedetleneket, az ige világossága szerint, biztassa a bátortalanokat, karolja fel az erőtleneket, és legyen türelmes mindenki iránt. A gyülekezet feladata pedig az, hogy becsülje meg az elöljárókat, és szeresse őket. Ahol az elöljáró szeretetet érez, ott normál esetben, lelkesebben és alázatosabban végzi a munkáját, legyen az a gyülekezet lelkésze, vagy bármiféle egyházi vezető. Manapság, ezt ki kell mondani, a világban szigorúbb, kiszámíthatóbb rend tapasztalható, mint az egyházban. Éppen ezért a szeretet is nagyobb itt, mert a szeretet csak az egymás iránti tisztelet és megbecsülés kötelékében valósulhat meg. Ma az egyházi elöljárókat intik, bírálják, szapulják, úgy, ahogy a világban, a világi elöljárókkal kapcsolatban. Ez teljesen elképzelhetetlen lenne. Az egyházban mindent lehet, következmények nélkül. Aki az elöljáróit tisztelni és szeretni tudja, bízva bennük, minden nyomorúságuk ellenére is, az vizsgázott elégségesen a hitből. Abban van kellő alázat. Az ilyen testvér mutatta meg igazán azt, hogy valójában nem az elöljáróra, hanem a krisztusi ügyre tekint. Itt el kell még mondani, hogy ha az elöljáró visszaélne a helyzetével, az majd az ő ítélete lesz. Az egyházban is azon döbbenhetünk meg, hogy a tisztelet és a szeretet, ha adunk, akár elöljáróként is, abból szinte semmit nem kapunk vissza. Sem mint elöljáró, sem mint testvér. Változni, megtérni kell, hogy egymással rendben legyünk, és így tudjunk mindenki felé fordulni. Hálaadó örömmel. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Szent lelket kérjük, és hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a jó Isten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek, mint ahogy a világi ember számára is, a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szeretési nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
3: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa felhatalmazta a keleti egyházak püspöki szinódusait pátriárkáik esetleges leváltására. Drónfoci innovációs központ nyílik Szekszárdon. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 14. Leó pápa motu proprio formában megírt apostoli levelében felhatalmazta a keleti egyházak püspöki szinódusait, hogy elmozdíthatják hivatalából a pátriárkájukat, ha a szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos okokból helyrehozhatatlan kárt szenvedett, írja a Vatikáni Rádió. Az új rendelkezés augusztus 29-én jelent meg, és azonnal hatályba lépett. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, beiktatásuk lefolytatásáért, valamint a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. A pápa feladata jóváhagyását adni a szinódus döntéséhez, annak érdekében, hogy garantálják a püspökök teljes szabadságát választásuk kifejezésében. A pápa rendelkezésének célja a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusi jogkörének megerősítése, azáltal, hogy új hatáskört ruház rájuk. Drónfoci innovációs központ nyílik a hétvégén Szekszárdon, írja az MTI. A rendezők drónfoci bemutatókkal várják az érdeklődőket a kétnapos eseményen. A Honvédelmi Szövetség 1,5 millió forintos támogatásával rendezendő eseményen workshopokat tartanak, melyeken a résztvevők drónokat szerelhetnek majd össze. Megmutatják a technikai sport látványos részét is. Felállítanak egy 8 méter hosszú, 3 méter magas drónfoci arénát világítókapukkal, eredményjelző rendszerrel. A drónfoci és a drónrepülési bemutatók mellett az érdeklődők kezükbe vehetik, kipróbálhatják a drónokat. Szó lesz a drónipar fejlesztési irányairól, a programozható drónokra épülő oktatásról is. A Sportág hazai honlapja szerint a drónfocit 2016-ban dolgozták ki Dél-Koreában. Itthon 2023-ban hozták létre az első magyar drónfoci egyesületet, az első országos bajnokságot pedig 2026-ban Szekszárdon rendezték. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri Főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

A bölcsességet családság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát, hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az élet szentség útján.

0: Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közbeni járására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilágnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézi sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézi sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyel a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötremét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átöleleve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miképp Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában, a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekétiseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leópápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó, szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szent Atya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szent Atya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja, és éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szent Atya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta a szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
2: Nemzeti kegyhely, Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. szeptember és október havában. Szeptember 5-e, 6-a, illetve 8-a, szombat, vasárnap, illetve kedd. Kisboldogasszony búcsú. Szombaton Szlama Ákos csákvári káplánnal, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referensével Budapestről zarándokvonat érkezik Nagybátonyba. Vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspökkel. Szeptember 19-e szombat, görögkatolikus búcsú, Jackó Sándor budapesti görögkatolikus helynökkel. Szeptember 20-a vasárnap, Szent Pió atya búcsú, egyetemista zarándoklat, Muhari Máté országos katolikus egyetemi referenssel, Hárai András budapesti egyetemi lelkésszel. Október 8-a és 10-11-e csütörtök, illetve szombat vasárnap. Magyarok nagyasszonya és Rózsafűzér királynője búcsú, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata. Vasárnap Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspökkel. Október 24-e szombat. Szent Hubertus búcsú. Erdészek és vadászok zarándoklata, kelet-cserháti trófea szemle, Gáspár István Szolnok belvárosi plébánossal. Szentségimádás iskolája, szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas Szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templom. Emlékedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a Szentségimádás iskolája? Röviden 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése. 18 órától szentmise, 19 órától 19 óra 20 percig elmélkedés, 19 óra 20 perctől 20 óráig zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel várnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Írek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Mióbar edetett tanúságot Egerben. Argentin tangó is várja a keszthelyi tánc panoráma idei látogatóit. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértes Somló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyház közösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Andal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, 1 édesanya lett, mondta ám Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Mio Baradá, horvát karizmatikus, 3 napos lelki gyakorlatot tartott a bűn és a megtérés témájában augusztus 25-e és 27-e között Egerben, írja a Magyar Kurír. A lelki gyakorlat fő védnöke Ternyák Csaba egriesek volt. Az előadások mellett dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közben járó ima volt a program mind a 3 napon. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő Szent Gyónást végzett. Mio Baradá tanításaiban hangsúlyozta, hogy a gyóntatószék mennyei zuhanyzó, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. A bűn és a bűnös életvitel számos testi-lelki betegség oka, emelte ki. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel és Jézus öleljen a karunkkal. Gyermekelőadással, folklórműsorral, argentin tangóval, filmvetítéssel és ingyenes szabadtéri rendezvényekkel várja a közönséget a keszthelyi tánc panoráma szeptember 10-e és 12-e között, számol be a hírről az MTI. A fesztivál a Székesfehérvári Balettszínház Pinocchio című előadásával kezdődik meg szeptember 10-én. A nyitónapon vetítik a Nemzeti Táncszínház nagyszabású országimás filmjét, a tánc 30 árnyalatát is. A 30 magyar táncegyüttest felvonultató alkotás a mozdulatok nyelvén mutatja meg a magyar táncművészet rendkívüli gazdagságát és sokszínűségét. A Duna művészegyüttes Partium az Értől az Óceánig című előadása idézi meg a Partium kulturális örökségét szeptember 11-én. A fesztivál záró napján az Argentin Tangó Táncszínház Létezés című táncjátéka az emberi kapcsolatok, az útkeresés és az egymásra találás történetét meséli el a tangó szenvedélyes nyelvén. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Talán nem is tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben fölhívott minket nagyon kedves barátunk, és azt mondta, hogy gyertek el fiúk, egy gyülekezet születik most éppen valahol itt vidéken, és hogy csináljunk egy koncertet. És kérdeztük, hogy mégis hát hol lesz ez, és mesélj már róla valamit. Sokan nem lesznek, de biztos lesz értelme. És akkor megérkeztünk, akkor egy ilyen üzemnek a alaksorában egy olajkályha mellett egy pár néni, meg egy bácsi ült egy ilyen kis sötét szobában, ott volt egy fenyőág, ez volt a karácsony, és akkor hirtelen megijedtünk, hogy biztos jó címre jöttünk-e. Hát és akkor csináltunk egy jó koncertet, meg imádkoztunk, beszélgettünk. Jó volt végül is, de hát meghökkentünk nyilván a méreteken, illetve ennek az apróságán. Hát a sztori happy endje ugye az, hogy az illető egyébként nem titok, aki felhívott Szenci Sándor volt, és ma 200-an, vagy talán még többen vannak. És amikor oda elmegyek, döbbenten állok a közösséggel szembe, hogy én itt voltam, amikor itt egy olajkályha volt, és ma hatalmas gyülekezeti terem, Dunaparton épül az új templom, mert nem férnek be. Tehát, hogy ez a nagyság, hogy amikor az ember el tud venni egy ilyen csodálatos utat, lát be aztán utólag, ez egy nagyon nagy ajándék. Az egész életem a hitem miatt működik. Én mindenkit tisztelek és becsülök, aki ezt az életet képes úgy élni, akár csak 24 óráig, hogy nem az Istenbe vetett hite tartja őt meg, hanem mondjuk motiválja őt a új állás, vagy a fizetése, vagy hogy most mi lesz karácsonykor, vagy hova megy nyaralni, és ennyi elég, mert én holnap föladnám, vagy még ma. Hiszen ezekkel a perspektívákkal, amit Isten nélkül itt találhatok, nem sok motivációt látnék ebben.

0: Bojki Balázs énekesnek, a Bojki Brothers együttes alapítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Köszönti önöket a két műsorvezető,
1: Farkas István piarista, Lupusz atya
0: és Szabó Ildikó. Szeptember 3-a csütörtök van, Hilda és Csobán napja. Pár szót ejtenik a mai nap névnaposairól. A Hilda egy germán eredetű név, jelentése harc, harcos nő. A Hilda név ezért erőt, bátorságot és ellenálló képességet jelképez. Becenevei Hildus, Hildi, Hildácska, Hildike, rokon nevei pedig a Hildegárt és az Ildikó. Híres történelmi személyiség, akit Hildának hívtak, például egy neves angol apátnő, Whitby Hilda, aki fontos szerepet játszott a kereszténység elterjedésében a 7. században. A másik névnap a mai nap folyamán a Csobán férfi név, amely egy rendkívül ritka névnek számít, jelentése pásztor, hegyi pásztor vagy juhász. A Csobán egy régi magyar személynév, amely a török eredetű Csabán név alakváltozata. Atya, tippelj, mi a női párja a Csobán férfi névnek?
1: Csorba hölgy nincs.
0: Nem, van egy ilyen település is, itt a közelben. Csobán. Csobánka.
1: Csobánka,
0: női
1: igen,
0: párja a Csobánka.
1: Csobánka, igen.
0: A Csobán tehát egy rendkívül ritka férfi név, a honfoglalás utáni időszak emlékét őrzi, amikor is a magyar népet még a nomád és a félnomád szabadon legeltető életforma jellemezte, és a gyerekeknek gyakran adtak hivatás vagy társadalmi funkció szerint nevet.
1: Köszönjük szépen!
0: Tehát nagyon boldog névnapot kívánunk a Hildáknak és a Csobánoknak.
1: Köszönjük szépen!
0: Atya, megint becsöngettek, szeptember van. Mit szólsz? Nehéz az iskolatáska?
1: Örömmel gondolok vissza 50 tanári évemre, és azért most is sok szempontból a gyerekek közelében élek.
0: Igen?
1: Tehát gyóntatások, egy kis ilyen fejlesztés, tehát gyönyörű volt az a 50 év, és az iskola olyan funkciót tölt be, amit semmi más nem tud betölteni. Tehát akár a mesterséges intelligencia, vagy bármi, nincs olyan hatékonyságú, mert ha összefog a család és az iskola, akkor csoda születik, ha pedig széthúz, akkor torzul a gyermek. És 50 éven keresztül szolgáltam azt, hogy harmóniában neveljék a családok és a piarista iskolák a gyermekeket. Mm. Ez a hitvallásom.
0: A hitvallásod így kora reggel.
1: Igen.
0: Hát én azért láttam pár kis gyűrött arcot így a városban, most így a rádió fele jöhet. Én azért láttam pár kisdiákon, hogy nehéz az az iskolatáska.
1: Hát egy trauma elszakadni
0: így,
1: otthonról.
0: Igen, így a nyári szünet után azért ez
1: meg
0: nem.
1: Meg főleg az első elemistáknak.
0: Tehát nem egyszerű.
1: Hogy mondjam, egy mondhatni traumának, ami azért vélhetően gyógyítható. Tehát, hogy fegyelem, alkalmazkodás. Ha sok olyan van, aminek az első lépései nehezek, de nagyon megéri, hogy ember lesz belőlük.
0: Igen, hát beleszoknak. Azért még olyan túl sok vidám arcot nem láttam iskolatáskával az utcán, ahogy figyeltem, de majd menni fog ez.
1: Én minden évelején, így szeptemberben gyerekeket megkérdeztem, hogy miért vártátok az iskolát?
0: Igen.
1: A szeptember 1-jét.
0: És mit válaszoltak?
1: Hát figyelj, nagy szórása volt. A legszebb az volt, hogy találkozhassak újra osztálytársaimmal.
0: Ó, ez de kedves.
1: És én sírattam, hogy nem a matek hiányzott neki.
0: Nem a matek, és nem te. Ó.
1: Főt természetes, csak erre emlékszem sok év után is.
0: Hát
1: erre,
0: látod, ugye. Azt mondják, mindig olyan kérdést tegyünk fel, amire el tudjuk viselni a választ.
1: Ez nehéz volt.
0: Úgyhogy megkaptad. Nem te hiányoztál neki.
1: Nem, meg a matek sem.
0: Nem, meg a matek sem.
1: Na, örültem, hogy ilyen jó osztályközössége volt. Emlékszem rá
0: pontosan. Ez tényleg jó, ez tényleg szuper.
1: Legszebb város eddig ez volt.
0: Igen, ez tényleg az. Jól van, akkor mit szólsz, tovább bevezünk mi is a evangéliumi vizekre, és folytatjuk a nap evangéliumával. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amely Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon, Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Hát, itt vannak az evangéliumban ezek a erős, izmos, tenyeres, talpas halászemberek, és itt egy olyan fordulatot, egy radikális fordulatot vett az életük. Ez egy radikális pályamódosítás volt, hogy halászemberekből emberhalászok lettek. Itt kapják meg az apostoluk az elhívásukat, a küldetésüket, innen datálható ettől a csodás halfogás eseményétől.
1: Ez a történet, mondhatnám azt is, hogy definiálja a papi hivatást. Amit elkezdődik, hát először is az, hogy a zsidóknál a növendékek választottak rabbit. És Jézus itt megfordítja a játékot, ő választ maga köré, mint rabbi, tanítványokat. Ezt azért tartom végtelenül fontosnak, hogy ha én választottam volna Jézust, én mellé foghattam volna. De hogy ő engem választott, ő soha nem fog mellé, akkor is, ha ilyen vagyok. Ezt most őszintén mondtam, nem cinikusan, hogy arra a választásra, hogy Jézus

0: és galambhoz hasonló testi alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyből ez a szózat hangzott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Jézus mintegy 30 esztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek ősei Éli, Máté, Lévi, Melki, Jannész, József, Matatiás, Ámosz, Heszli, Hagge, Mahát, Matatiás, Szemei, József, Júda, Johanna, Réza, Zorobábel, Szalatiél, Néri, Melki, Addi, Kósz, Elmadám, Hér, Jézus, Eliézer, Jórim, Máté, Lévi, Simeon, Júda, József, Jónám, Eliakim, Melea, Mennám, Mattata, Nátán, Dávid, Jesse, Obed, Bóz, Szalmón, Nachszon, Aminadab, Admin, Árni, Ezron, Fáresz, Júda, Jákob, Izsák, Ábrahám, Táré, Nahor, Szerach, Ragau, Fáleg, Héber, Szála, Kainám, Arfakszád, Szem, Noé, Lámek, Matuzsálem, Hénok, Járed, Mahalalél, Kainán, Enos, Szet és Ádám, aki Istentől származik.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 3-a. Akik elől járul

0: titok az Úrban. Pál apostolnak a tesszalonikai híveknek írt első levelében olvassuk ezt az 5. fejezet 12. versében, ez az elöljárókról szól, akik elöljárultok az Úrban. Az elöljárók tisztelete az ékes rend biztosítéka. Az egyházban az elöljáró kötelessége, hogy mindenkinél jobban fáradozzon az Úr és a rábízottak ügyében. Intse az engedetleneket, az ige világossága szerint, biztassa a bátortalanokat, karolja fel az erőtleneket, és legyen türelmes mindenki iránt. A gyülekezet feladata pedig az, hogy becsülje meg az elöljárókat, és szeresse őket. Ahol az elöljáró szeretetet érez, ott normál esetben, lelkesebben és alázatosabban végzi a munkáját, legyen az a gyülekezet lelkésze, vagy bármiféle egyházi vezető. Manapság, ezt ki kell mondani, a világban szigorúbb, kiszámíthatóbb rend tapasztalható, mint az egyházban. Éppen ezért a szeretet is nagyobb itt, mert a szeretet csak az egymás iránti tisztelet és megbecsülés kötelékében valósulhat meg. Ma az egyházi elöljárókat intik, bírálják, szapulják, úgy, ahogy a világban, a világi elöljárókkal kapcsolatban. Ez teljesen elképzelhetetlen lenne. Az egyházban mindent lehet, következmények nélkül. Aki az elöljáróit tisztelni és szeretni tudja, bízva bennük, minden nyomorúságuk ellenére is, az vizsgázott elégségesen a hitből. Abban van kellő alázat. Az ilyen testvér mutatta meg igazán azt, hogy valójában nem az elöljáróra, hanem a krisztusi ügyre tekint. Itt el kell még mondani, hogy ha az elöljáró visszajönne a helyzetével, az majd az ő ítélete lesz. Az egyházban is azon döbbenhetünk meg, hogy a tisztelet és a szeretet, ha adunk, akár elöljáróként is, abból szinte semmit nem kapunk vissza. Sem mint elöljáró, sem mint testvér. Változni, megtérni kell, hogy egymással rendben legyünk, és így tudjunk mindenki felé fordulni. Hálaadó örömmel. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Frusztrációk az imában. A példabeszédek és fények ellenére, amelyekkel próbáljuk megvilágítani az ima útját, be kell ismernünk, hogy gyakorlása gyakran frusztrálónak bizonyul. Legalább két olyan tapasztalat van, amikor bizonyos kellemetlenséget érzünk, s azzal a kísértéssel együtt, hogy ne maradjunk meg abban a hűségben, amelyre vágyunk, vagy amelyet Isten ígér nekünk. Az első lehetséges frusztráció az imádságban a csend közegének rólható fel, amelyben Isten szívesen tartózkodik, és amelyben az imádság zajlik. Amikor imádkozni kezdünk, megszoktuk, hogy valamilyen eszköz használunk. Egy szöveget, amelyet elolvasunk, egy imaszöveget, amelyet elmondunk, egy képet, amelyet szemlélünk, amely egy ideig képes táplálni a képzeletünket, azt az érzést keltve bennünk, hogy valóban az Úrral beszélgetünk. Aztán néhány perc elteltével a légkör észrevehetően változni kezd. Azt veszük észre, hogy nem tudunk egy gondolatra összpontosítani. Nem könnyű elmélyednünk abban a szóban vagy képben, amelyet az ima előidézett bennünk. Aztán nehezen tudunk nevet adni annak, amit érzünk. Elfelejtjük, amit éppen olvastunk. Tekintetünket a szent ikonra szegezzük, amikor valójában már valami másra gondolunk. Lassanként ebben a második szórakozottságból és csapongásból álló fázisban az az erős benyomásunk támad, hogy csak a gondolatainkkal birkózunk. Egy remek önreferenciális monológban. Ez az imádságnak egy keserű és fájdalmas időszaka. Ezt minden imádkozó ismeri. És ebben az időszakban egyre nagyobb csüggedés veszi kezdetét, mert két gondolat tör utat bennünk. Hangunk nem jut el az égig. Isten pedig nem tudja, vagy nem akarja hallatni az övét. Szerencsére ez a tapasztalat nem szokatlan. Sokféle lenyomatát látjuk a Szentírásban, ahogy például Elihu mondja barátjának, Jobbnak, amikor megpróbálja értelmezni igazságtalan szenvedését. Asztalan, Isten nem hallgat meg. Az egyik zsoltárban az imádkozó ember elkezd segítségért kiáltani Istenhez. Kiereszti a hangját. Éjszakánként az ég felé zárt kezeivel minden gyötrelmét kiadja. Ám ebben az emésztő imában a zsoltárosnak az a benyomása, hogy Isten egyáltalán nem hallgatja meg. Végül pedig az imádkozó ezeket a szavakat kiáltja. Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? És így szólok, az a bánatom, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Ezt olvassuk a 77. zsoltár 8-tól 11. versében. Ide vezetett az imádság. Nem csak a vigasztalás és a béke tengerébe, hanem a csend gyötrelmébe is, ahol Isten süketnek vagy közömbösnek tűnik. Ez a fájdalmas tapasztalat különösen drámaivá válik, amikor magának Krisztusnak lett része benne a kereszten. Isten fiának, aki az atya valóságos távol létében hal meg. Az atya az égből semmit nem bont, semmit sem tesz, hogy megakadályozza az áldozat bekövetkeztét. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Az apostoli hitvallás 5. hittitkáról beszélgetünk Erdő Péter bíboros úrral. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.
1: Először is az alászállt a poklokra kifejezésen érdemes egy kicsit elgondolkoznunk. Nehezen beszélt a Biblia arról, hogy hová kerül az ember a halála után. Milyen helyzetbe kerül? Elporlad, vagy van mégis egy olyan árnyékvilág, ahol tovább élnek a halottak? A kinyilatkoztató Istennek a pedagógiája mutatkozik meg a Szentírásban is, hiszen fokról fokra, történelmi korszakról korszakra konkretizálódik, tisztul az a kép, amit a hitben a halál utáni sorsunkról megalkottak. Tehát körülbelül az a szint, amikor Ezékiel proféta a csontmezőről beszél, amely megelevenedik, és lassanként élet költözik bele, és megint emberi alakban

Már a közfelfogásra utal, hogy bizony a sorsuk a haláluk után nem lesz egyforma, hanem az egyik a kínok helyére kerül, a másik pedig Ábrahám kebelére. Egyébként ősi zsidó várakozás volt az, hogy majd eljön Illés. Eljön Illés, hogy előkészítse a Messiásnak az útját. És titok vette körül Ábrahám halálát és temetését épp úgy, mint aztán még inkább Mózesét. Tehát élt a köztudatban, élt a vallásos meggyőződésben egyfajta reménység, egyfajta bizalom, hogy a legnagyobbak, a szentek, a hősök, azok nem tűntek el mindenestül, hanem talán Istennél vannak, és talán még visszajönnek, talán még a mi sorsunkra is hatni fognak. Ezek a gondolatok aztán a Krisztus előtt második században még konkrétabbakká válnak. A Makkabeusok második könyvében olvassuk a híres esetet, amikor a szabadságharcban elesett hősök között találnak olyanokat, akiknek a nyakában pogány amulet volt. Hát mi lett ezeknek a sorsa? Vajon ők is a boldogságra jutottak, vagy pedig éppen a bűnük miatt őrőlük meg kell feledkeznünk, mégsem a miénk volt. Erre mondta azt Makkabeus Júdás, ahogyan a katolikus fordítások őt nevezik, Jehuda Makkabi, hogy áldozatot kell bemutatni értük. És nagy összeget küldött a jeruzsálemi templomnak, hogy ezekért a halottakért imádkozzanak. Tehát értelmet nyer az is, hogy a nem tökéletes, de mégsem reménytelenül gonosz, hanem például súlyos emberi hibákban szenvedő, de az életét mégis az igaz ügyért áldozó ember, az valahol a végén mégiscsak az örök boldogságba jut, de szüksége van az imáinkra, segíthetünk rajta még a halála után. Na ez az idea, ez megint fölvetette azt a kérdést, hogy hát akkor addig most hol van, milyen helyzetben van. És nagyon is érthető volt az első keresztény nemzedék számára az a gondolat, hogy bizony várták a régi idők igazai, vagy esetleg azok is, akik csak éppen törekedtek a jóra, de nem voltak valami tökéletesek. Mit vártak? Hát várták azt, hogy bemehessenek a boldogságba. De ki az, aki megnyitja nekik erre az utat? És Jézus személyében a keresztény hit olyan megváltott, olyan messiást, olyan szabadítót ismert föl, aki elsősorban nem egy népet szabadít meg egy konkrét politikai elnyomás alól, a rómaiak urak maradtak Palesztinában utána is, a zsidó nép nem tudta kivívni a szabadságát, viszont Krisztus halálával szabad utunk nyílt az atyához, ahogyan az Új Szövetségben olvassuk. Tehát megnyitotta az utat az emberek örök boldogsága felé. A jövőre nézve ez eléggé könnyen elképzelhető volt, hiszen maga Jézus is az Új Szövetség tanúsága szerint beszél arról, hogy aki hisz, aki bekeresztelkedik, az üdvözül. De mi van azokkal, akik Krisztus előtt éltek, és akkor haltak meg? Erre nézve merült fel, mondjuk úgy, hogy a limbusnak, vagy a pokol tornácának a fogalma, tehát a száll alá a poklokra, így többes számban, ez éppen ezt jelenti, hogy hát az alvilág az egy nagyon összetett valóság lehet, talán így fejezték ki ezt az akkoriak, ahol bizony azért a életének és a tetteinek megfelelően nem mindenki ugyanabban a helyzetben van. Kanizius Szentpéter katekizmusa ezt a hitágazatot magyarázva kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy a szent atyák lelkei várták a messiást, hogy bemehessenek a boldogságra. Ami azért is érdekes, mert Jézus megváltó halála előtt életében, éppen a Lázárról szóló beszédében azt mondja, hogy hát Ábrahám kebelén van az igaz. Tehát Ábrahám meg az igazak már, mintha az ő víziója szerint benne lennének a boldogságban. Na most ez a kettő persze nem is áll egymással ellentétben, hiszen tudjuk azt, hogy az ember halála után az időnek a kategóriái azok egészen mások. Talán azt is mondhatjuk, hogy másképpen viszonyul halála után az ember az időhöz. Nyilván az örökké valóság állapotában már nincs idő. De mi van addig? A mi oldalunkról nézve telik az idő. És a másik oldalról nézve mi a helyzet? Tehát nagy titok ez,
és olyan titok, amely

0: Egyben ma az ember talán jobban bele tud gondolni, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Mert éppen a fizika, éppen az asztrofizika mutatja nekünk, hogy bizony mennyire relatív ez a kategória, hogy idő, meg mennyire relatív az a kategória, hogy anyag. Ma, mintha jobban el tudnánk képzelni, hogy ennek a prizmának vannak másikjai is. Tehát elképzelhető az igenis, hogy emberek, akik a földi életükben igyekeztek jók lenni, éppen Krisztus megváltásának eredményeként jutnak el a boldogságba, akkor is, hogyha sokkal korábban éltek. Ebben az értelemben Krisztusnak az egyetemes megváltói küldetése vagy szerepe az, amiről hitet teszünk. Tehát nem csak a jövőre nézve, nem csak a kereszthalála utáni nemzedékekre nézve, hanem az egész emberiség kapcsolatában. Tehát ez egy nagyon fontos megjegyzése a hitvallásnak, és persze azt is jelenti, hogy az a boldogság, amit Isten nekünk készített, hát az olyan, mint a szabadság, az a szabadulás. Azt jelenti, hogy mindazoktól a kötöttségektől, amelyek valóban a teljes hivatásunknak a betöltését akadályozzák. Azoktól megszabadulunk, és az Istennel most már akadályok nélküli közösségre léphetünk. Na most ezzel szinte egy gondolatkör, hogy mi az a pokol. Tehát nagyon sokféle, említettem, sokféle rétegben és sokféle formában gondolkodtak a halál utáni helyzetéről az embernek. Beszélhetünk itt a görög-római mitológiában a Hádészről, arról, hogy át kell kelni egy vízen, arról, hogy valamilyen utat kell megtalálni. És beszélhetünk arról is, hogy a zsidó elképzelésekben is előfordul egy ilyen árnyéklét, például azt mondja az Ószövetség egy helyen, hogy nem a holtak dicsérnek téged, Uram, nem is azok, akik a halálra szálltak, hanem mi, akik még élünk, áldjuk az Urat. Tehát a legrégebbi rétegben, mintha elsősorban a földi életben remélték volna Isten segítségét és támogatását azok, akik igaz életet éltek. Tehát egy későbbi dolog, hogy mernek radikálisan arra gondolni, hogy a halál után történik a végső igazságtétel. Ám de ez az igazságtétel, ez mindig valamiféle ítélethöz hasonlít, ilyen kategóriákba gondolkozott arról a régi ember. Ha pedig ítélet van, akkor bizony elválasztás van, megkülönböztetés van, akkor létezik jó, létezik rossz, és nyilván létezik jutalom és büntetés is. Természetesen mi antropomorf módon, emberarcú módon gondolkozunk ezekről, és nem tudjuk elképzelni, hogy Istennél, a személyes és végtelenül szerető Isten világában ez hogyan is történik. De maga Jézus az utolsó ítéletről szintén mindig ugyanebben a formában, ugyanebben a szerkezetben beszél. Ugye a pásztor az idők végén, majd a juhokat két csoportra osztja, jobbjára és baljára állítja őket. Az egyiknek azt mondja, hogy menjetek az örök boldogságra, a másiknak meg, hogy távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készítetett. Tehát rendkívül kemény és a szenvedést kifejező képet használ. Na most ugyanakkor azt olvassuk például Szent János evangéliumában, hogy aki nem hisz az emberfiában, azt nem ítélik el, mert az már elítéltetett, mert nem hitt az emberfiában. Tehát nem egyszerűen egy emberi bíró módjára kell az Istent elképzelni, aki majd összegyűjti a bizonyítékokat, és annak alapján esetleg még indulatosan is valamit rendelkezik, hanem sokkal nagyobb hatalomként. Tehát amikor mi az Isten alkotta világban élve, abból fölismerve az akaratát, mégis annak az ellenkezőjét tesszük, mégis elzárkózunk a másik ember elől és a számunkra megnyíló isteni szeretet elől, a szabadságunkat így rosszul használva föl, akkor mintegy mi magunk építjük magunk köré azt a falat, amit utána nem tudunk áttörni. Tehát benne van valamiképpen a végső döntési érett, vagy a megváltoztathatatlan alapmagatartássá érett emberi helyzetben az a szenvedés, Amit az jelent, hogy nem tud utána sem a szeretett közösségre megnyílni. Tehát azért mondom, nehéz ezt elképzelni, de a tény, hogy a végső sorsunk nem egyforma és nem közömbös az életünk az örök sorsunk szempontjából, ezt hiszük és valljuk ma is. De Jézus Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a messiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. És azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a galileai tengernél, Genezáretban, kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland, ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye, az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres sír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett az zárt ajtók ellenére is a szobába, váratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a föltámadás az, az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, akárhogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan álmot, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, a szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása a számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ő vele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkösd csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház. Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amiért hajlandók az életüket is áldozni.
1: Visszatérve a pokolra még egy picit, a mai társadalomban egyre sűrűbben lehet azt hallani, hogy az Isten annyira szereti az embert, hogy a pokol nem is létezik.
0: Na most ugye voltak az ókorban is olyan hát heterodox elképzelések, amelyek azt mondták, hogy apokatasztázis pantón, vagyis a végén mindent, a poklot is ugye megsemmisít, és csak a jó marad, tehát hogy nem lesz örök szenvedés. Na most ezt mi, nem mi, hát az egyház annak idején elutasította, elég határozottan, és Jézus tanítása az egyértelmű abban a tekintetben, hogy ő bizony különbséget tesz. És ő bizony az evangéliumok szerint az ember örök sorsának a szempontjából tesz különbséget. Magyarul sokféle világnézet van, sokféle világkép van, lehet olyan világnézet is, amelyik azt mondja, hogy már most is teljesen boldogok vagyunk, ha nem úgy érezzük magunkat, mi vagyunk benne a hibásak, tehát majdnem, hogy egy ilyen életvezetési tanácsadásba merül ki a teljes vallásos hozzáállás, de ez nem a kereszténység. De a kereszténység célirányosnak vallja az életet, egyén életét és közösség életét. De azt is vallja, hogy az ember szabad, és hogy éppen ezért módjában van a célt elvéteni, vagy szándékosan eltérni attól. Na most Isten pedig tiszteletbe tartja a szabadságunkat. Tehát sem halálunk előtt, sem halálunk után nem kényszerít minket más létezési módra, mint amit mi választottunk. Úgyhogy súlyos gondolat ez, és biztos, hogy nagyon nehéz belegondolni, de csak így, csak ennek a két lehetőségnek, tehát az örök boldogságnak, és a nevezzük így a mi szavainkkal földi szóval, hogy örök szenvedésnek. Mert mindig a fizikai szenvedésre gondolunk, ugye? De természetesen lelki szenvedés is van, és az nagyobb lehet, mint a fizikai adott esetben. Szóval az örök boldogságnak és az örök szenvedésnek az alternatívája adja meg az emberi életnek az igazi felelősségét. A Makkabeusok második könyvében olvasunk először a Bibliában igazi vértanú történeteket. Miért pont akkor? Hát mert akkortól válik a túlvilágba vetett hit olyan konkréttá, hogy világos motivumot, világos magyarázatot, indokot ad, hogy miért érdemes akár életünk árán is kitartani, például abban az időben a vallási előírások mellett, amikor Antiochus Epiphanes erőszakkal akarta fogásságra téríteni a népet. Tehát azt hiszem, hogy nekünk, mivel keresztények vagyunk, nem csupán filozófiai, meg érzelmi alapon kell megközelítenünk az embert és az ember sorsát, hanem vissza kell térni mindig az eredethez, a názáreti Jézushoz, aki a Krisztus, akiben mi hiszünk, és aki nekünk urunk és mesterünk. Szóval, amit ő tanított, azt kell átgondolnunk, azt kell átelmékednünk az egyház közösségében, és az ő személye körül és az ő tanításának a fényében ezt találjuk. Tehát Isten irgalmasságát igen, szeretetét igen, Szent Pálnál még azt is, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De ugyanakkor szabadságot ad az embernek. Na most ebben az összefüggésben még az is helyére kerül, hogy hogyan lehet az, hogy Isten tudja az örök sorsunkat, tudja, hogy mit fogunk tenni, tudja, hogy mi lesz a vége az életünk történetének, és kvázi mégis megteremt minket. Hát ha azt akar, hogy boldogok legyünk, és tudja, hogy mégse leszünk azok. Most erre az a válaszunk, hogy Isten ezt nem előre tudja. Nem előre tudja. Benne nincs előbb és utóbb. Ő egyetlen aktussal, egyetlen szeretettel álmodta meg a világot, és egyben hozta létre, tartja fenn és kormányozza. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy ő teremti, fenntartja és kormányozza a mindenséget. A mi oldalunkról nézve ez három különböző funkció. De az ő oldaláról ő végtelenül egyszerű. Az ő oldaláról nézve, tehát azzal, hogy nekünk a szabadságot adta, hogy szabadnak teremtett, meg azt, hogy ezzel így vissza is élhetünk, ez egyszerre adott. És azt hiszem, hogy ő tud mindent a teremtett világról is, meg az emberről is. Tehát lehetne azon természetesen filozófiai szempontból játszani, hogy adhatott volna nekünk olyan szabadságot, amivel nem lehet visszaélni. De akkor az milyen szabadság lett volna? Tehát nagyon nagy felelősséget jelent persze a keresztény emberkép és a kereszténységnek a meggyőződése az ember hivatásáról. mert azt jelenti, hogy az itteni földi életünknek a gondolatai, szavai, tettei és mulasztásai, azok hihetetlen nagy hatással vannak a későbbiekre, a személyes sorsunkra is. Na de hát nem ez a szép, nem ettől tudja az ember igazán fölülmúlni önmagát, vagy akár egy nép, egy közösség. Tehát minél nagyobb az elhivatottság tudata, minél nagyobb a Istentől kapott felelősségnek az érzése, annál nagyobbra képes egyén és közösség. Úgyhogy ebben az értelemben azt hiszem, hogy a hitnek ezért a titkáért külön is hálásak lehetünk, és érdemes újra és újra átelmélkednünk azt.
2: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, Esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség. Mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.
3: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső, legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
3: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. A Varázsfuvolában folytatódik a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar Mozart expedíciója. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértessomló, Bodajk, Alsó-Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyház közösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Andal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, egy édesanya lett, mondta ám Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri Főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. A Varázsfuvola című operát mutatja be a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar szeptember 9-e és 15-e között, amely tavaly nagy sikerrel debütelt a Mozart expedíción, írja az MTI. Fischer Iván karmester állítja a művet színpadra 11 év után. Az előadást filmvetítés, marionett színház, zenés, interaktív programok és beszélgetések kísérik. A karmester nem csak vezényli, de rendezi is a remek művet, melyet nemzetközi alkotó és szereplőgárda kelt életre. Az előadást szeptember 9-én, 11-én és 13-án játsszák. Tekintettel a nagy érdeklődésre a szeptember 7-i főpróba is nyilvános. Az érdeklődőket Marionett Színház is várja. A felnőtteknek szóló interaktív zenés program Mozart személyiségét, alkotói módszereit is vizsgálja, míg a 10-16 éves korosztály számára készülő változat könnyedebb formában enged betekintést Tamino, Pamina és Papagéno történetébe. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Farkas István Lupusz atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel, a halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán, ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hálóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, amikor elolvasunk egy evangéliumi szakaszt, legtöbbször ámulatba esünk, hogy ebben a történetben teljesen benne van Jézus, benne vannak az apostolok, benne van az egyház, és személy szerint szabad így fogalmazom én is, vagy tágabb körben mi is. Ezt szeretném most kifejteni. Egy csodálatos kérdés, hogy az egyetlen célunk, hogy életünket ne hibázzuk el, hogy szentek legyünk. És ha végignézzük a szentek galériáját, hát egy roppant színes társaság, és meg kell keresnünk, hogy mi a kulcsa annak, hogy ki mennyire szent. És ennek van egy abszolút pontos mércéje, hogy mennyire keresi, és mennyire cselekszi meg valaki az Atya akaratát. Ez szó szerint is előkerül a Szentírásban, amikor valaki lelkendezik és dicséri jogosan a szűzanyát, és akkor azt mondja Jézus, hogy azt kell megnézni, hogy ki mennyire keresi az Isten akaratát, és akkor körbe tekint, és akkor azt mondja, ti vagytok az én anyám, testvéreim, rokonaim. Csodálatos mondat. Mária ezen a mércén is mindenek fölé magasztaltatik, és a természetes és meg nem ismétlethető Isten anyaság mellett ebben is példaképünk és követnünk kell, hogy mindenek fölött legyen az Isten akarata. A mostani kis elmélkedésben még hangsúlyt szeretnék arra tenni, hogy biztosan legtöbben ismeritek, bemutatnám Loyolai Szent Ignász elmélkedési módszerét. Hát először is most még háromszor el kéne olvasnom, vagy olvasnunk, de erre nincs időnk. Hát ha valaki szeretne közelebb kerülni az evangéliumok lelkéhez, a régiek úgy mondták, hogy rumináció, vagyis kérődzés, lassan, szépen többször elolvassuk a szöveget. És utána, most már rátérek az elemzés során erre a második lépésére Loyolai Szent Ignásznak, a képzelet. Oda helyezzük magunkat a tengerpartra, oda képzeljük magunkat Jézus és a négy tanítvány közelébe, és mi a történet? Négy nagyon fáradt, agyonterhelt, kudarcot vallott halászlegény mosogatja a hálót. Semmit nem fogtak. Lehet, hogy aznap nem lesz mit enniük. Nem tudnak a piacon halat árulni. És akkor jön Jézus, és kér tőlük valamit. Hogy hagy tanítson a bárkáról, egyrészt akkor őt nem fogja a tömeg benyomni a vízbe, másrészt pedig a vízen roppant jól terjed a hang, olyan, mint egy szószék, vagy egy trón, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam, és készségesen, hát szállj be, és akkor beszélj innen. És Jézus tanítja a népet, és akkor van még egy kérése Jézusnak, hogy evezzetek bejebb. És megint nem mondják, hogy Uram, már olyan fáradtak vagyunk, hogy szeretnénk végre pihenni, hát értsd meg. Nem, bejebb eveznek. És akkor jön a leges-leges legfontosabb pont, Jézusnak a kérése, hogy vessétek ki a hálót. És megrendítő, el tudjuk képzelni Péter apostol elkeseredettségét, Uram, egész éjszaka egyetlen halat sem fogtunk. És itt van az, ahol egy Isten kapcsolat vagy erősödik, vagy gyöngül. Hogy föl tudom-e adni azt az álláspontomat, most Péterről beszélek, hogy én már itt vagyok 20 éve halászgatok. Mit értezte a halak járásához? És ne mondd nekem, hogyha most kivetem, akkor fogunk valamit. És talán a leggyönyörűbb mondata Péternek ez a te szavadra. A te szavadra kivetem a hálót. Ha most sorra szedjük a történetet, emberi szempontból hitetlenül semmi értelme, de a te szavadra. És számtalanszor, ha visszagondolunk a teljes életünkre, a magunk bölcsességére hallgatunk-e, vagy pedig tudjuk azt sútba dobni, és azt mondani, hogy Uram, már semmi esélyem nincs. De a te kedvedért, mert te akár ezt parancsolod, mondjuk egy házastársi hűség, hogy kemény dolgot is mondjak, vagy bármilyen más, fáradt vagyok már, vagy bedobnám a törülközőt. A te szavadra megteszem. És ott a csoda. Kedves testvéreim, alázat, engedelmesség és föltétlen bizalom. Ezt még egyszer elmondom. Alázat, engedelmesség és föltétlen bizalom. És akkor most következik, ami az életszentség útján is nélkülözhetetlen, a bűntudat és bűnbánat. És szintén van egy csodálatos remeklése Péternek, amikor rájön, hogy az Isten szentje van itt. Akkor neki nem marad más hiteles gesztusa, mint hogy tédre borul, és azt mondja, Uram, hát én nem vagyok erre méltó. Hogy az én bárkámról prédikáltál, most egy csodával örvendeztél meg. Menj el tőlem, méltatlanságom miatt. És kedves testvéreim, ez a csoda nálunk is mindig bekövetkezhet, meg bocsánat, ezzel egy cselt is mondok, hogy a Péternek ez a szava marasztalja ott a Jézust. Elküldené. Ha én egyszer azt mondanám, hogy méltó vagyok a Jézus barátságára, hát először is idiotizmus lenne, és ez a gőg mindörökre elszakítana a Jézustól. Tehát az marasztalja ott, hogy menj el tőlem, bűnös ember vagyok. És akkor most jön az a része az evangéliumnak, amihez képest az egész eddigi dolog, ez csak egy előjáték. Emlékszünk rá, ne félj, és akkor még egy olyan megbízatást kap Péter, ami egy milliárdszor nagyobb, mint a csodálatos halfogás. Péter, ezentúl emberhalász leszel. Kedves testvéreim, Máténál is felsorakozik ez a kép, hogy az egyház az egy háló, halászháló, és mindenféle halat összeszed. És erről már sokszor szóltam innen is, hogy ha valaki morgolódik, hogy az egyház, hogy mondjam, hálójában, halászhálójában, Péter halászhálójában mindenféle ember van, és mondjuk ezt úgy nekem föltárja, hogy ez milyen botrányos, hát akkor elég keményen szoktam válaszolni, ismert a válasz. Ha itt csak szentek lennének, barátom, neked nem lenne itt helyed. Hát persze ezt magamra is mondom, és mindenkire, és csodálatos Jézusnak, amikor a félelmet eloszlatja, amikor megszállja őket az Isten félelem, ami különben kegyelem is, a Szentléleknek az egyik ajándéka, akkor nem csak úgy elsimítja ezt a félelmet, hanem ahogy a Szentírás, Lukács is írja, hogy bátorságot önt beléjük. Hogy persze, most részesei voltatok a csodának, de ez a Jézus kapcsolat, nyilván tudjuk a folytatását, hogy Jézus rátok fogja bízni a teljes örökségét. És befejezésről még néhány szót még arról szólnék, hogy a papi hivatásnak nincs szebb hasonlata, mint ez, hogy emberhalász. Én is ott ülök a templomomban, hálóba jönnek, nem jönnek, miféle emberek jönnek, és a Balatonon is vitorlázós korszakomban láttam, hogy a halászok hálót vetnek. Az volt a dolguk, hogy a kis ólom nehezégeket szépen rázba szedik, kidobják a hálót, és utána a Balatonon is így van, az egyházban is így van, a halaknak a mozgását Isten irányítja. És oda tereli. És akkor nyilván gyönyörű az evangéliumnak több más helyén is visszatér ez, hogy ez a nagy-nagy halászháló, ez húzza, viszi a rengeteg halat, és a halaknak a kiválogatása angyalok által az utolsó ítéleten lesz. És a papi hivatás is ezért gyönyörű, mert a fő vállalkozó az az Isten. A fő vállalkozó az a Jézus. És nekem ki kell vetni a hálót, lehet, hogy én se fogok egy hosszú éjszakán vagy hónapokon köröztül egy halat sem, máskor meg bőséggel. De ez a megbizatás, hogy ezt bízta rám, hogy emberek halásza leszek, ez az életemet teljes gazdagsággal tölti el, anélkül, hogy ez sikeres, vagy pedig kudarcos, mint Péteréknek az az éjszakája.
3: Lelkiségi óránkban Farkas István lupusz atya magyarázta a nap evangéliumát.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek szeptember 3-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. 400. tanévét kezdte meg a győri Bencés gimnázium. Különleges jubileumi esztendő kezdődött a győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumban augusztus 25-én ünnepélyes nevelőtestületi konferenciával indult az intézmény 400. tanéve. Ez Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő katolikus középiskolája. Bár vannak régebbi keresztény iskolák más felekezeteknél, itt minden tanév meg volt tartva, még háborúk vagy kolera idején is kaptak bizonyítványt a gyerekek. A nap a Veni Sancte eléneklésével kezdődött, a jelenlévők hálát adtak mindazért az örökségért, amelyet az elmúlt évszázadokból tovább vihetnek, és Isten áldását kértik az előttük álló jubileumi esztendőre. A nevelőtestületi konferencián Veres András győri megyés püspök, aki maga is az iskola öreg diákja, Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát, és Tóth Konstantint Perjel is köszöntötte a pedagógusokat. A konferencia előadásai a jezsuita és a bencés nevelés hagyományától egészen a pedagógusi hivatás megőrzéséig és a kiégés megelőzéséig vezették végig a résztvevőket. A jubileumra különleges emlékérem is készült, amelyen az iskola 400 éves történetének meghatározó elemei jelennek meg. A jezsuita alapítás, a bencés hagyomány, Szent Mór és Győr városa. 400 tanév, generációk sora, akik ugyanannak az iskolának a falai között tanultak, tanítottak és formálódtak. A jubileumi év egyszerre ad alkalmat arra, hogy a közösség hálát adjon ezért az örökségért, és arra is, hogy tovább vigye mindazt, amit elődeitől kapott. A 400. tanév ünnepélyes megnyitását augusztus 30-án tartották Győr főterén, a Széchenyi téren, hálaadó szentmisével. Az igazgató, Barkó Ágoston elmondta, mintegy 800 vendéget várnak, öregdiákokat, szülőket, öregdiákokat Kanadától Ausztráliáig. Számos neves öregdiákuk van az egyházi vezetésben is, mint Veres András püspök úr, Bíró László nyugalmazott tábori püspök, vagy Ternyák Csaba egri érsek. A hírek forrása a szerzetesek Facebook oldala volt. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Edigio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28-30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban, olvasható a Magyar Kurírban. Érkeztek Ukrajnából is fiatalok, akik a szolidaritás cselekedeteivel már az áhított békét készítik elő országukban. Azzal, hogy más országban élő kortársaikhoz hasonlóan, de háborús körülmények között támogatják a menekülteket, a magukra maradt időseket, a traumatizált gyerekeket, hajléktalanokat és minden rászorulót. Nem először találkozik az ukrán részvevőkkel Székely János püspök. A tavalyi római találkozó előtt az átutazó csoportot vendégül látta Szombathelyen, a Brenner János kollégiumban, személyesen üdvözölte is őket. Idén ugyan nem volt olyan hosszú az ukrán fiatalok útja, mint tavaly Rómáig, ám a kijevi csoport, akik a legnehezebb körülmények, mindennapos bombázások közül érkeztek, újabb püspöki ajándékot kaptak Magyarországon. Palánki Ferenc püspök felajánlotta számukra két napra a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Kollégiumot, ahol Tóth Gyula főigazgató helyettes és munkatársai nagy szeretettel, nagy lelkűen látták vendégül őket. A következőkben a közmédiában elhangzott hanganyag szerkesztett változatot hallják, ahol a Szent Edigio katolikus közösség áldozatos munkájáról, a háború sújtotta emberek életéről hallanak.
2: A háború kitörése után, látva a tragédiákat, megnyitottuk a kapunkat a menekültek előtt, és humanitárius misszióba kezdtünk, mivel az egész világból segítenek bennünket. A fiatalok csoportjához most már több mint 500 fiatal tartozik. Kijevben, Lvivben és Ivano-Frankivskban ételt osztunk a szegényeknek, humanitárius segélyeket a menekülteknek, foglalkozunk az idősekkel és a gyerekekkel is. A fiatalokban sok energia van, ami felszabadul, ha segíthetnek. A menekült, traumatizált gyerekek barátaivá, nagy testvéreivé váltak. Egy hete volt egy támadás Lvivben. Megsérült egy lakóház. A fiataljaink azonnal oda mentek segíteni. A szomszédok meséltek egy 96 éves idős asszonyról, aki egyedül él. Ők megismerkedtek vele, beszélgettek vele. Aztán néhány nap múlva visszamentek, és látták, hogy még tele van a szobája üvegszilánkokkal, úgyhogy segítettek neki kitakarítani. Bevásároltak neki. És ami a legfontosabb, hogy rengeteget beszélgettek vele. Barátok lettek. Vissza szeretnének menni hozzá. Ez egy kicsi példa, de nagyon sok ehhez hasonló történetünk van. A legszegényebbekkel találkozunk, olyanokkal, akiknek senkiük sincs, és igyekszünk melléjük állni. Kijevben nagyon nehéz a helyzet. Rengetegszer bombáznak, és sok mindent lerombolnak, sok a civil áldozat. Az emberek belefáradtak ebbe a helyzetbe. El vannak keseredve. Nem tudnak aludni. A metró aluljárókban alszanak. Jelenleg van áram és van víz, de nagyon aggódunk a tél miatt. Lembergben és Ivano-Frankivskban is előfordul bombázás, de nem olyan gyakran. A háború sebei azonban nem mindig látszódnak kívülről. Lehet, hogy valaki külső szemmel nyugodt életet él, de a bátyja vagy az édesapja a fronton van. A családok elszegényedtek, növekszik az erőszak, és hiányzik a remény. A háború nagyon sok láthatatlan sebet ejt a szívekben. Nagyon sok új fiatallal találkoztunk. Számukra mondhatjuk, hogy terápiás hatással van a közösség, mert barátokra találnak, hasznosnak érzik magukat, és perspektívát ad nekik. Szerveznek például a gyerekeknek foglalkozásokat, amiket mi úgy hívunk a közösségben, hogy a béke iskolája, ami minden héten van. Nyáron együtt szervezünk tábort, karácsonykor együtt ünnepelünk. Vannak gyerekek, akiket a lakásaikban látogatunk, hogy lássuk, mire van szükségük. Ezek a fiatalok nem vallásosak, nincsenek az egyházról tapasztalataik, de nagyon mély kérdéseik vannak. Mi mindenkinek egy időben kínáljuk fel, hogy jöjjenek velünk szolgálni és imádkozni. Elmagyarázzuk nekik, hogy azok a helyzetek, amikkel találkozunk, nagyon nehezek, de az imádság az Úr segítségével haladhatunk előre. Az imádság nagyon konkrét dologgá válik számukra, mert együtt vannak ott másokkal, és válaszokat találnak a saját életük kérdéseire, és a szegények kérdéseire is. Beszélünk nekik Jézusról, aki nehéz helyzeteket élt meg, erőszakot szenvedett, és aki mindenre ingyenes szeretettel válaszolt. Jézus példává válik a számukra. Elmondjuk nekik azt is, hogy a közösség az egész világon imádkozik értünk, és nagyon gyakran érezzük, hogy ez az imádság védelmez minket. Nagy szükségét érzik annak, hogy rátaláljanak a békére a szívükben. Amikor együtt vannak, vagy ott vannak az imádságon, akkor ők maguk azok, akik sokkal nyugodtabbak lesznek, és eltelnek békével. És aztán látják, hogy ez a béke kiterjed a többiekre. Ez a béke fertőző, ragályos. Látják, hogy amit tesznek, azzal a jövőt szolgálják, hogy az emberek itt tudjanak maradni, és ne növekedjen a gyűlölet. Mi megpróbáljuk megalkotni a béke darabkáit, és ezekből felépíteni a békét.
1: Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses ereklyéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia is, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban már hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról, a magyar állam megalapításáról, Magyarország nemzeti ünnepéről. Ezúttal több mint 100 ember vett részt a Szentmisén, akik annak végén egyenként is fejet hajtottak az értékes ereklyék előtt. Balga Zoltán prédikációjában méltatta Szent István nagyságát, felidézte örökségét, majd hitük és magyarságuk megtartására szólította fel a prágai magyarokat. Prágában jelenleg mintegy 2500-3000 magyar él, a Csehországban élő magyarok számát pedig 15 és 20 ezer közé becsülik. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújárohelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. Ercsi a jegyesek, Vértessomló a gyermekekre vágyók, Bodajk a családok, Alsó-Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során, fűzte hozzá. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és közösségek erősödjenek. Móroc Tamás, bodajki plébános hangsúlyozta, hogy a kegyhelyek plébánosai örömmel vették a kezdeményezést, ahol többek között az érintett atyák, vagy egy-egy tanúság

0: szépségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Csütörtök van. Évközi 22. hét.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Újongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, még ő a Genezáret tava mellett állt. Látott a tó szélén két hajót állni, a halászok kiszálltak és mosták a hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült és a hajóból tanította a tömeget. Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat halat fogni. Simon ezt felelte neki. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót. És miután ezt megtette, a halaknak oly bű sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak a másik hajóban, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok oda mentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csak nem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részik volt, félelem fogta előt és mindazokat, akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl már emberek halásza leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.

A mai evangéliumi történet fordulópontja a Jézus és Péter közötti párbeszéd. Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót. A te szavadra. Mikor hallottam utoljára az ő szavát?

Most kereshetem ezt a szót, az ő hangját. Hol hangzik fel? Mit mond? Hogyan szól hozzám?

0: Ahogy újra meghallgatom az evangéliumot, különösen is figyelhetek arra, hogy milyennek hallom Jézus szavát. A tartalom mögött milyen érzéseket fedezek fel bennük, milyen tónusúnak hallom az ő szavait.
1: Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, még ő a Genezáret tava mellett állt. Látott a tó szélén két hajót állni, a halászok kiszálltak és mosták a hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült és a hajóból tanította a tömeget. Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat halat fogni. Simon ezt felelte neki: mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót. És miután ezt megtette, a halaknak oly bű sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak a másik hajóban, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok oda mentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csak nem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részik volt, félelem fogta előtt és mindazokat, akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl már emberek halásza leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.

Ahogy Jézus szavát hallgatom, bennem is születhetnek szavak felé. A hála szavai, az újongásé, kérő szavak, vagy a bizalom szavai. Most ezeket is Isten elé vihetem, mindazt, ami bennem van, elé tehetem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa felhatalmazta a keleti egyházak püspöki szinódusait pátriárkáik esetleges leváltására. Drónfoci innovációs központ nyílik Szekszárdon. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 14. Leó pápa motu proprio formában megírt apostoli levelében felhatalmazta a keleti egyházak püspöki szinódusait, hogy elmozdíthatják hivatalából a pátriárkájukat, ha a szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos okokból helyrehozhatatlan kárt szenvedett, írja a Vatikáni Rádió. Az új rendelkezés augusztus 29-én jelent meg, és azonnal hatályba lépett. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, beiktatásuk lefolytatásáért, valamint a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. A pápa feladata jóváhagyását adni a szinódus döntéséhez, annak érdekében, hogy garantálják a püspökök teljes szabadságát választásuk kifejezésében. A pápa rendelkezésének célja a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusi jogkörének megerősítése, azáltal, hogy új hatáskört ruház rájuk. Drónfoci innovációs központ nyílik a hétvégén Szekszárdon, írja az MTI. A rendezők drónfoci bemutatókkal várják az érdeklődőket a kétnapos eseményen. A Honvédelmi Szövetség 1,5 millió forintos támogatásával rendezendő eseményen workshopokat tartanak, melyeken a résztvevők drónokat szerelhetnek majd össze. Megmutatják a technikai sport látványos részét is. Felállítanak egy 8 méter hosszú, 3 méter magas drónfoci arénát világítókapukkal eredményjelző rendszerrel. A drónfoci és a drónrepülési bemutatók mellett az érdeklődők kezükbe vehetik, kipróbálhatják a drónokat. Szó lesz a drónipar fejlesztési irányairól, a programozható drónokra épülő oktatásról is. A Sportág hazai honlapja szerint a drónfocit 2016-ban dolgozták ki Dél-Koreában. Itthon 2023-ban hozták létre az első magyar drónfoci egyesületet, az első országos bajnokságot pedig 2026-ban Szekszárdon rendezték. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri Főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalenc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délután kívánok minden kedves hallgatónknak, a csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat, és ha adásba kerülnek, akkor kérjük, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket. Mária Rádió, tessék!
2: Tessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké ment, hallgatom. Valami gond van. Halló?
2: Halló, hallani most?
1: Hát nagyon recseg, valahogy meg, próbáljon meg odébb menni.
2: A... Igen, most máshova mentem, igen. Kérnék szépen imádságot, dicsőtessék a Jézus Krisztus verefam további gyógyulásáért, egészségemért, életem rendezéséért, családtagjaink, rokonaink egészségéért, betegek gyógyulásáért, súlyos betegért, egy édesanyáért, aki súlyos beteg, a jobbulásáért, kezelések javításával, a gyógyulásáért, minden betegért, a békéért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a beteg, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, elhunyt rokonokért, tisztító tűzben lévőkért, és a Mária Rádió hallgatóért és dolgozóért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, jobbulást kívánunk. Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelke üdvéért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, elhunyt önkéntes társainkért, és akik betegek, a mielőbbi gyógyulásukért. Kérem a hallgatókat, hogy gondoljunk rájuk imádságos szeretettel, és folytatjuk a hívást, illetve a műsort az üzenetrögzítőre érkezett kérésekkel.
3: Lázár Erzsike vagyok, imád kérek szépen, drága szeretteim és magam egészsége, boldogsága érdekében. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérném szépen a közös imát és a Jóisten boldogságos szűzanya gyógyító erejét, férjem eredményeinek javulásáért, gyógyulásáért, az én hétfői műtétemért, a családunk minden betegének gyógyulásáért, élő és elhunyt szeretteink üdvösségéért, családi békéért és szeretetért. Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönjük szépen mi is a hívását, imádkozzunk együtt. Mária Rádió, tessék!
5: Tessék a Jézus Krisztus, Szegedről Julianna vagyok, nagyon beteg, 87 éves. Hallgatom az imádságot, még nem kerültem ide, kérek, én imád magam.
1: Imádkozzunk önért, és jobbulást kívánunk. Isten áldja!
6: Folytatjuk az üzenetrögzítővel.
7: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, papjainkért, szerzeteseinkért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar családokért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért. És kérnek szépen imád, hogy az országos engesztelő találkozón a Szent Anna réten most szombaton 5-én sokan eljöjjenek reggel 10-től másnap reggelig tart az imádság és az előadások. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék! Halló!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a közösség imáját nővérem holnapi CT-jének jó eredményéért, valamint lelki állapota javulásáért, Viktor, István és Katalin egészségének javulásáért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen, Isten áldja önöket. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békét, a megélhetőségét, a halottaink lelki nyugalmáért, és a magam egészségéért, mert megint visszatértek a vese problémáim. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jobbulást kívánunk. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádságot szeretnék kérni szomszéd kislányunkért, Krisztikéért, kivizsgálásra jár, hogy a leletei jól sikerüljenek, és ne kelljen műteni, semmi probléma ne legyen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Imádkozunk érte is, szeretettel.
10: Köszönöm szépen.
6: Imádkozzunk azokért, a gyermekekért, akik most kezdik el az iskolát, és a gyermekek szüleiért is, hogy hitben tudják nevelni gyermekeiket, és boldogan tudjanak iskolába menni, hogyha ezt így lehet mondani.
1: És ne terheljék a gyerekeket túlzottan, mert látni néha, hogy a hátizsák az nehezebb, mint a gyerek. Úgyhogy próbáljuk meg ezt megoldani otthon is, meg az iskoláknak is gondolni kell erre, hogy kisgyerekek, és vigyázni kell az egészségükre, lelki állapotukra. Mária Rádió, tessék.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni, és megköszönöm a szűzanyának és drága Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket. A családomért szeretnék imád kérni a fiam és a gyógyulásáért, a megholt hozzátartozóim lelki üdvéért, a unokáimnak a munkájáért, a leányunokám tanulási sikeréért, a magam gyógyulásáért, békéért, a Mária Rádióért, hozzátartozónkért és a dolgozókért.
1: Köszönjük szépen. Isten áldja, imádkozzon velünk ön is.
11: Köszönöm.
1: Folytassuk az üzenet rögzítővel akkor, ha nincs hívás.
12: Kérek közös imát édesanyámnak péntekre és kedre nagyon sok erőt, hogy sikeresen végig tudja csinálni azokat a napokat. Nehéz időszak vár ránk édesanyámmal, amihez kérünk testi és lelki erőt. Házunk megmentéséhez, amit a rokonok el akarnak venni tőlünk jogtalanul, kérünk Jézusi segítséget, erőt, hitet és kitartást, hogy örökre meg tudjuk tartani kislakásunkat. Nagyon fáradtak vagyunk már, és csodára van szükség.
13: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni, elsősorban nagyon szépen köszönjük a drága Úr Jézusnak, szüzanyánknak, hogy Tomikám jól van, és ma megyek egy fontos ügyintézésre, hogy kérem a drága Jóistent, a szüzanyát, hogy a mai napom jó sikerüljön, hogy el tudjam intézni azt a fontos dolgot, amit intézni szeretnék. És önökkére a Mária Rádiót köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Telefonszámunk 061-374-0904-es. És 14:52 perc van, még van legalább 6 percünk hátra, úgyhogy most telefonáljanak. Imádkozunk közösen a közelmúltban elhunyt Ipoly atya lelkeüdvért, papokért, szerzetesekért, és hát a Herceg Szántói közösségért, Polyák Imre atyáért is, akik hamarosan kezdik majd az irgalmasság óráját. És várjuk a hívásokat.
7: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, papjainkért, szerzeteseinkért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar családokért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért. És kérlek szépen imád, hogy az országos engesztelő találkozón a Szent Anna réten most szombaton 5-én sokan eljöjjenek reggel 10-től másnap reggelig tart az imádság és az előadások. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
14: Kérek imád édesanyámért, az ő gyógyulásáért, fájdalmainak enyhüléséért, lányomnak, életének a rendeződéséért, munkahelyért, jó barátokért. Köszönöm. Kérek imád édesanyám nevében is megköszönni a kapott kegyelmeket, kéri már a család élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászoram, és valamennyi halottunk emlékére, gyermeke, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségért, tanulásáért és munkájáért. A káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is önökkel fogok imádkozni.
1: Mária Rádió, tessék!
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Ilona vagyok, Alsón Imrediből, és nagyon-nagyon régóta ismertem az Ipoly atyát, és én is a Mária Rádióhoz bejártam, az újságokat hoztam el, és akkor mindig találkoztam, és nagyon szépen köszönöm a Jóistennek azt, hogy olyan sok minden jót és szépet, tanítást hallgathattunk tőle. És szeretném most mondani, hogy holnap pénteken este 6 órakor a Szent Imre, a Budapesti Szent Imre templomba lesz a lelki üdvéért szent mise, hogy jöjjön el mindenki, aki tud, és imádkozzunk érte az ő lelki üdvéért.
1: Köszönjük, köszönöm, hogy ezt elmondta, és imádkozzunk érte szeretettel.
15: Érte az ő lelki üdvéért.
1: Mária Rádió, tessék!
16: Tessék a Jézus Krisztus! Imád kérnék a Mária Rádióért, minden dolgozójáért, fönntartóiért, és imád kérnék szeretteinkkel való jó együtt való együttélésért, jó kapcsolatért, imád kérnék ellenségeim megtéréséért, imád kérnék új papi hivatásokért, hűséges lélekkel teli új papi hivatásokért, és a kaposvári kattársnak a jó lebonyolításáért, és a Szentlélek érintse meg a résztvevőket. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönjük szépen mi is! Mária Rádió, tessék!
17: Imád szeretnék kérni! Halló! Imád szeretnék kérni! Mennyei édesanyánk hozzád! Szűzanyánk, édesanyánk, szűzanyánk, hálát adunk neked édesanyai szeretetérért. Azért fordulok hozzád, mert megérted bűnös gyermekeidet, hogy ne értenéd meg gyengéket, szenvedőket, szegényeket. Édesanyai felajánlásoddal át kellett szenvedned fiadnak, Isten fiának mérhetetlen fájdalmát, halálát is. Hozzád fordulok hétfájdalmú szűzanyánk, kérleld meg a mennyei atyát, küldjön esőt az ő teremtett világára. Kegyetlenül ki van száradva az egész ország, megérdemelni büntetését, mert nagyon elfordultunk tőle. Bánjunk bűneinket, irgalmazon a gyengék kedvéért, köszönjük meghallgatásodkat, jóságos édesanyánk, dicsértessék meg,
1: köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérnék szépen imát, a holnap 90 éves lenne az én drága hitvesem, és már 4,5 éve, hogy elköltözött az örök hazába, és holnap lenne 90 esztendős. És ő érte, és a többi meghalt szeretteimért is kérném szépen az imát, az élő gyermekeimért, és a kicsi unokámnak az egészségéért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a világ békéért. Köszönöm szépen, dicsértessék
1: minden
15: a Jézus Krisztus.
1: Mindenök jelben, Isten áldja Önt és minden kedves hallgatónkat. A csütörtök délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból, hamarosan kapcsoljuk Herceg Szántót, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Herceg Szántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fejdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fejdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fejdalma szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned. Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem Kisboldog asszony ünneptitkáról, ami jövő héten kedden lesz egyházunkba. A szűzanya tényleges születési dátuma ünnepe nem maradt fönn sem a Szentírásba, sem a Szent Hagyományba. Ezt akkor kardinálisan nem tartották olyan fontosnak. Tulajdonképpen egy fölvett dátum, a szűzanya jeruzsálemi Betesda fürdő melletti szülői háza fölött épült kis templomocskának a templom szentelési dátuma, amit az 5. századtól fogva minden év szeptember 8-án megünnepeltek. Igazából ezt a kis templomocskát Szent Anna tiszteletére építették, de ennek a templomocskának a felszentelési ünnepét szeptember 8-át tartja az egyház az 5. század óta felvett Szűz Mária születési ünnepként. Első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-ad csatolt az ünnephez, amely 8-ad 1955-ig élt. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró hely. Hajnali szép csillag tiszteletére szokás volt szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét a szabadba várni. Csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akiknek érdeme van rá, meglátják a kelőnapban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék kisasszonykor indulnak útnak, hogy a gólyák nagyboldogasszonykor, úgy a fecskék kisboldogasszonykor. Zárójelbe érdekességként a szűzanya 1984-ben Medjugorjében azt mondta augusztus 5-én, hogy ma vagyok 2000 éves, vagyis az ő tényleges születésnapja az augusztus 5-e havasboldogasszony. Ez is egy templomszentelési ünnep, 431-ben, 80 év után készült el a Santa Maria Maggiore templom, és annak a felszentelési dátuma augusztus 5-e. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te a szentségek, és áldott a te méretnek, mióta Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, mióta Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőséget Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: fájdalmas kontrafüggöny első titka a kihínre verítékezett. Jézus következetes maradt szemben.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az ostorozás pillanatai, Jézus szelítsége és alázata értünk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Hálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A mi bűneinkben fonták Jézus fejére a koronát. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, oda gyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, és ráadták saját ruháját. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem

0: Mert teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Utunk az életszentség felé a kereszthordozás. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg az ellen a vétkeinket, miképpen mi is vétkezünk az ellenünk vétkezőknek, ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: És Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, mentsd minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas Józsefüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus a kereszten beteljesíti az új parancsolatot. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk bocsánat. Ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a rózsafűzért a stúdióból Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Ágnes nővér, Lőrinc Józsefné, Varga Edit, Györfi Kati és Tódor Olivérné Mária imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsún rendezik meg. Mió Baredetet tanúságot Egerben. Argentin tangó is várja a keszthelyi táncpanoráma idei látogatóit. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértes Somló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyház közösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Andal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, egy édesanya lett, mondta ám Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Mió Baredá, horvát karizmatikus, háromnapos lelki gyakorlatot tartott a bűn és a megtérés témájában augusztus 25-e és 27-e között Egerben, írja a Magyar Kurír. A lelki gyakorlat fő védnöke Ternyák Csaba egriesek volt. Az előadások mellett dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt a program mind a három napon. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő szentgyónást végzett. Mió Baredá tanításaiban hangsúlyozta, hogy a gyóntatószék mennyei zuhanyzó, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. A bűn és a bűnös életvitel számos testi-lelki betegség oka, emelte ki. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel és Jézus öleljen a karunkkal. Gyermekelőadással, folklórműsorral, argentin tangóval, filmvetítéssel és ingyenes szabadtéri rendezvényekkel várja a közönséget a keszthelyi táncpanoráma szeptember 10-e és 12-e között, számol be a hírről az MTI. A fesztivál a Székesfehérvári Balettszínház Pinocchio című előadásával kezdődik meg szeptember 10-én. A nyitónapon vetítik a Nemzeti Táncszínház nagyszabású országimás filmjét, a Tánc 30 árnyalatát is. A 30 magyar táncegyüttest felvonultató alkotás a mozdulatok nyelvén mutatja meg a magyar táncművészet rendkívüli gazdagságát és sokszínűségét. A Duna művészegyüttes Partium az Értől az Óceánig című előadása idézi meg a Partium kulturális örökségét szeptember 11-én. A fesztivál záró napján az Argentin Tangó Táncszínház Létezés című táncjátéka az emberi kapcsolatok, az útkeresés és az egymásra találás történetét meséli el a tangó szenvedélyes nyelvén. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Ittvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélget.
1: Az emberi hang számára a lélek zenéje. A teremtőtől kapott küldetését pedig a színpadon teljesíti be világszínvonalú produkciók alkotó résztvevőjeként. Ő nem más, mint Bojki Balázs, énekes, zeneszerző, kórus alapító, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Nagyon szívesen, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat és mindannyiatokat.
1: Ha jól tudom, akkor egy nagy családba születhettél bele. Hányan is vagytok testvérek?
2: Hát mi öten voltunk fiú testvérek, a legidősebb testvérünk, ő már a Menyei kórusban van, 1990-ben egy balesetben eltávozott közülünk, de az úrhoz, és hát ez a legkisebb része volt talán a nagy családnak, mert mi voltunk így a kevés gyerekesek, ez az öt fiú testvére, a többiek volt 14 gyerek, volt kicsit távolabb 17 gyerkőt, szóval ilyen nagyon nagy család, ahol így a mindenféle alkalmakon összegyűlve voltunk 70-en, 80-an, 90-en, így csak az édesanyámnak a szűk ágán. Valóban egy igazi nagy pátriárka utáni nyomvonalon haladtunk.
1: És ebben a nagy családban hogyan teltek a gyermekéveid? Mi az az emlék, élmény, amire szívesen gondolsz vissza?
2: Hát a vasárnapi ebédekre, mert akkor mindig volt valami nagyon jó rántott hús vagy ilyesmi. Egyébként pedig hát ettik a akkori Magyarországon mindenki által ismert vaskenyér, vagy lekvárral, vagy párizsivel, a jobb esetben, vagy zsíros kenyér mustárral és piros paprikával. Szóval, hogy a vasárnapi nagy ebédeken kívül igazából, ami nekem meghatározó és borzasztóan mély élmény, az a családnak az a fajta légköre, ami nem ez a, most a szónak nem a negédes verziójáról beszélek, ez a szeretetteljes, hanem a tényleg szeretetteljes. Tehát, hogy
1: öröm volt. Ezt honnan érezted?
2: Mindig öröm volt, és mindig ki volt töltve a nap. És hát persze azt szokták mondani, hogy az ember, mikor visszaemlékszik a gyerekkorára, akkor minden megszépül, nagyobbak a házak, szebbek a bácsik, nénik, stb. Stb. De itt valójában én azt gondolom, hogy amit én erre az érzésre ráfűzök, vagy amit én gondolok ezzel, az valóban az a világ volt, ahol egy olyan szeretett burok vett minket körül. Most nemrég írtak egy könyvet Bojki Brothersről, és abban úgy fogalmaztam ezt, hogy ez a szeretett hotel. Tehát én a szeretett hotelben nőttem föl, egy szeretett hotelnek nevezzük az otthont, ahol éltünk, mert iszonyú nagy átjáróház volt, mindig volt valaki vendég, mindig volt valaki plusz ott alvós, ott élős, javítóintézetes rokon, bárki, akinek kellett valami kis elvonulás otthonra, és akkor hozzánk érkezett Biatorbágyra a családi fészekbe. Szóval ez egy borzasztóan erős, nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon erős világ volt.
1: Ebben a szeretetteli légkörben születhetett meg a zene iránti szereteted, vagy kötődésed?
2: Szerintem még ennél is visszábra mutat, hiszen édesanyánk konzervatóriumban tanult Miskolcon, és hát gyakorlatilag mi úgy nőttünk föl, vagy ebbe születtünk bele, hogy ő énekelt, zongorázott, karvezető volt, még 10 pár éves volt, amikor a Magyar Rádió gyerekkórusát vezényelte a televízióban, úgyhogy akkor nem is nagyon volt televízió minden házban. Szóval egy ilyen nagyon erős vérvonalat hoztunk zenében, művészetekben. Édesapánk egyébként festőművész, szobrász. És úgy vett minket körül a zene, hogy igazából azt, amit mi tovább vittünk, ők azt csinálták.
1: Ők is ebben a műfajban utaztak, édesanyád?
2: Hát valahol az elsők között voltak ők az országban, akik ezt tették. Nyilván Sijenőjék, illetve ezek a gitáros beat miség bontakoztak mindenfelé, de az a fajta keresztény könnyű zene, ami akkor ott született nálunk a pincében, mert ott egy ilyen tilos világ volt, ugye a kommunizmusban nem szabadott ilyeneket csinálni.
1: Hát ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje? Mondjuk.
2: Nem, ez a 70-es évek vége, szigorúan. Ők már akkor csinálták, aztán én legutolsónak 5. fiú gyerköcnek születtem, én voltam a legkisebb, hát addigra ennek már ott kialakult rendje volt, tehát nálunk készültek a mindenféle szamizdat. Felvételek jöttek Ukrajnába, meg innen-onnan a bibliák, hogy vigyék tovább a házunkba, a pincébe meg. Át, akkor jöttek a nyomozók, házkutatás, meg hát izgalmas volt.
1: És hogyan kezdődött el a te zenei pályafutásod?
2: 6 éves voltam, amikor én egyébként zongorázni kezdtem. Édesanyámnak volt egy olyan trükkje, hogy azt mondta, hogy az első 3 évben mindenkinek kötelező zenélni. Tehát én kezdtem legkorábban, többiek azt hiszem 7-8 évesen kezdték. Rugdostuk a zongoralábát, csapkodtuk a fedelét, nem akarok gyakorolni, hagyjanak békén, stb. És ennek ellenére ugye az volt, hogy nem baj, muszáj. És 3 évig muszáj, és 3 év után meg lehetett szabadon választott módon az ember csatornatisztító, hegesztő, kisiparos, vagy bármi, de az első 3 év az zene. És hát ugye ezt jól kitaláltam, mert az első 3 év az pont arra volt jó, hogy annyi élményt szereztünk meg, visszajelzést már a zenében, hogy ha az ember tehetséges, akkor azért abban az időben különösen nagyon intenzíven és komolyan vettük a gyakorlást. Szóval olyan mennyiségű élmény gyűjt össze, hogy amikor 3 év után azt mondtam egy napon, hogy jó, akkor abban, és nem akarok, és az anyukám azt mondta, hogy letelt a 3, azt mondta, jó. Akkor ránéztem, és azt mondta, de hát akkor mit csináljak? Hát én ehhez értek, illetve ebben szereztem egy csomó élményt, sikereket, és gondolom már persze az ember magától is csinálja.
1: Egyébként már gyerekkorodban megkezdődött a siker, lehet így fogalmazni, vagy hát felfigyeltek arra tehetségre, ami benned megtaláltatott. Hogy élted ezt meg? Tehát örültél neki, vagy vágytál többre, jobbra, szebbre?
2: Nekem a leges-leges-leg érdekesebb az, hogy nagyon szerettem zenélni, de egyáltalán nem tartottam különlegesnek azt, hogy csinálom, vagy ahogy csinálom. Az bennem volt nagyon pici gyerekkorom óta, hogy a legjobbat kell csinálni.
1: Maximalizmus?
2: Abszolút. Csak nem az a, tehát nem teljesítmény kényszer volt, tehát nem az volt, hogy jó jegyet kell kapni, meg ilyesmik, hanem szerettem a jó zenét, és nagyon nem szerettem a rossz zenét, és ma sem szeretem a rossz zenét.
1: Mi neked a jó zene?
2: A jó zene az, amit nagyon igényesen csinálnak meg. Volt egy ilyen nagy mondás nálunk a csapatban, ami, tehát nem az számít, hogy mit van, hanem amit van azzal, amit tudsz kezdeni. Nekem mindig ez fontos, hogy nem kell, hogy szeressem a heavy metalt, de hogyha a heavy metalt olyan gitárosok játsszák, akik egyébként végigjárták a hegedű tanszakot komoly zenébe, aztán akusztikus gitáron klasszikus zenét tanultak, stb. Hát ott valami olyan igényes rockzene vagy zene születik, annak ellenére, hogy a stílus nem kedvelem, vagy nem szívlelem, és nem szívesen ugrálnék rá 2 órát egy stadionba. Től függetlenül meg lehet azonnal állapítani, hogy igényes, míves munkáról van szó. Na de hát ilyen egy asztal, amire ráteszi az ember a kezét, és érzi, hogy ez egy nagyon megcsiszolt, megmunkált faanyag, vagy össze-vissza fércelt munka, teleszálka.
1: Attól igényes a zene, hogy képzett muzsikusok játszanak, zenélnek együtt, ezek szerint?
2: Én azt gondolom, ha bemegyek egy műtőbe, és azt mondom, hogy hol van Marika néni, aki nagyon beteg, és azt mondják, hogy ott fekszik azon a hordágyon, és várja a műtétet, majd elkezdem fölhúzni a gumikesztyűt, és közlöm, hogy akkor Marika néni, én most segíteni fogok, mert úgy szeretnék segíteni. A szívem fölrobban a vágytól, hogy segítsek Marika nénin, és meg fogom műteni. És akkor megkezdik, hogy Bojki úr maga orvos? Nem, én énekelek, és zenész vagyok, producer, stb. Hát akkor valószínűleg nem az lesz, hogy hát szerintünk nem kéne, hanem hívnak egy biztonsági őrt, és úgy kihajítanak onnan, hogy a lábam nem ér a földet, jó esetben, rossz esetben még börtönbe is csuknak. Na most eközben én azt gondolom, hogy ugyanilyen műtéteket hajtunk végre, amikor állunk a színpadon, és az Istentől kapott talentumunkkal valami hihetetlen módon alkalmasnak talál minket a Teremtő, hogy rajtunk keresztül valamit véghez vigyem. Akkor én azt gondolom, hogy ugyanúgy minimum képeznem kell magam, és a létező legtökéletesebb módon kell műveljem azt, amit csinálok, és erre jön rá az a plusz, amit a Teremtő azt mondta, hogy ebbe még belerakjuk azt a pluszt, ami én vagyok. Tehát én hiszem, hogy a Szentlélek behangolja a gitárokat, hogyha nincs más, tehát hogy az Isten szelleme leszáll a földre, és egy gitárt be tud hangolni simán. Tehát ez nem gond, mert hegyek kiemelkednek, eltűnnek, tengerek nyílnak meg az Isten hatalmának, vagy az Isten szavára, de én azt nem feltételezhetem, illetve nem játszhatok arra, hogy hát majd az Isten megtanul helyettem gitározni, én meg csak odaállok, és úgy csinálok, hogy ha akarja, akkor pengetődjön az a gitár. Meg kell tanulni a dolgokat.
1: Ezt az Istennek tetsző életet, vagy talentumot próbáljátok kamatoztatni a Bojki Brothers kórusban. Arra szeretnélek kérni, hogy röviden ismertesd a kórus indulásának a főbb állomásait.
2: Itt, hogy ne legyenek nézeteltérések, nem a kórus, az egy másik dolog, ez egy a kapella együttes, hát öten vagyunk benne gyakorlatilag, tehát ez egy kis csapat, van kórus is csak azért, hogy ne keveredjen össze a kettő. Hát igazából a Bojki Brothers a kapella együttes szintén egy ránk bízott kincs, tehát ez nem egy producerek, menedzserek, castingja során létrehozott fiúcsapat, hanem ez a négy tesó a komoly zenében elszenvedett fáradalmakat pihentük ki, amikor hangszerek nélkül próbáltunk hangszereket imitálni, hangszerekké válni a kapella, ami ugye ennek a különlegessége, hogy nem hangszerekkel muzsikálunk, hanem hangszereket próbálunk utánozni, illetve hangszeres kíséret nélküli vokális zenét csinálunk. Az utunk az nagyon érdekes, mert ez senki nem létrehozni akarta, hanem ez lett. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy van egy kincsünk, amit kaptunk az Istentől, és erre vigyáznunk kell, és ezt nem lehet megismételni, ezt nem lehet reprodukálni, ez nem egy olyan csapat, ami vagy jó, vagy jobb, mint egy másik, vagy bármi, hanem ez egy teljesen különleges formáció, hiszen itt négy testvérről beszélünk, akik nem az egyetemen vagy az énekszakon ismerkedtek össze, és kiválogatták maguk közül a legjobbakat, hanem azt szoktuk mondani, hogy a hozott anyagból dolgozunk, tehát ami van a torkunkban, azt kell használni. Bármennyi idő telik el az indulástól kezdve, időről időre nekünk az a szerencsénk, hogy mindig vissza tudunk menni oda, hogy ezt miért csináljuk. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy mi a marketing, mi a cél, mi a projekt, és hogy management mit akar, hanem mi tudjuk-e, hogy mi a cél. És ha még mindig ugyanaz a cél, amiért elkezdtük, és ugyanabba az irányba tudunk nézni ebben a dologban, akkor jó helyen vagyunk. Akkor is, hogyha nehéz együtt dolgozni.
1: Mi a cél?
2: Hát a cél az elsősorban, hogyha nem akarunk elszellemiesíteni egy választ, akkor az, hogy azt a tehetséget, azt a zenei motivációt, ami bennünk van, azt megfogalmazni, önkifejezés a zenén keresztül. Hát igazából ennek, mint mindennek az életünkben, akkor van értelme, hogyha valahogy visszatükrözi Jézust, és visszatükrözi az Istent. Én úgy szoktam mondani, hogy a tehetségem rabszolgája vagyok. Ez sokszor jó, meg tetszik, valamikor meg baromira nem tetszik, mert éppen jó lesne csak úgy létezni, de a színpadra nem akkor megyünk, amikor éppen kiszálltunk a fürdőkádból, és úgy érezzük, hogy most vagyunk a legjobb állapotban, fittek vagyunk, frissek, illatosak, minden rendben van körülöttünk, hanem akkor kell menni a színpadra, amikor a teremtő azt mondja, hogy fiúk, most pedig mentek a színpadra, mert neki van dolga azzal a közönséggel, én csak egy közvetítő vagyok.
1: A zenén keresztül hogyan tudjátok átadni ezt az üzenetet, amiről most beszéltél? Tehát a közönség, mit gondolsz, ebből érez valamit? Kaptok visszajelzést?
2: Hát hogy nem. Nekünk a szempont nem az volt, hogy egy szellemi közösségnek, egy egyháznak, egy gyülekezetnek a valamilyen ilyen nevesített csapataként szolgáljunk, hanem nekünk ez a szakmánk. Tehát ez fontos, hogy mi ugye pici gyerekkorunktól kezdve zenészként éltünk, zenét tanultunk, koncerteztünk, versenyekre jártunk, stb. És az éneklésbe ezt átültettük ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekünk borzasztóan fontos az, hogy igényes, színvonalas zenét hozzunk létre, tehát ez szakmai szempontból nagyon fontos, hogy ne egy gics jöjjön létre, hanem egy praktikus, minőségi produkció, ami hordozza és visszatükrözi az Isten valóságát, szeretetét, de mi ezt egy olyan világba kezdtük el, egy olyan országban és egy olyan világba kezdtük el, egy olyan rendszerben, amikor ez nagyon nem volt egyszerű, tehát egy televíziós műsorban ilyen produkciók nem jutottak be. És hát igazából évtizedeken keresztül mi elég komoly úttörő munkát láttunk el abban, hogy valahogy vigyük közelebb ezt a gospelt, ezt az örömüzenetet az emberekhez, illetve a médiában is. Ami nagyon izgalmas út volt, nem mondom, hogy rögtelen, de nagyon rögös volt, viszont nagyon szép. Nekünk ez egyébként mindig is fontos volt, hogy most a szónak nem a kényszeres értelmében, de hogy a legjobbnak lenni. Tehát a legjobb minőséget létrehozni, azt odavinni, úgyse attól lesz jó. Tehát ebben ez a vicces, hogy nem attól jó. Tehát amit mi hiszünk, hogy mondjuk a Boyki Brothers a kapella együttesnek a jelenség, az mitől jó, nem attól jó. Tehát a visszajelzések, ahogy mondtad is, hogy van-e visszajelzés, kiderül, hogy valami egészen más a nagy érték a közönség számára, és ez nem mindig ugyanaz, mint ami nekünk. Nagyon szeretjük, amikor információt, meg híreket kapunk, hogy ahol jártunk, ott milyen dolgok vannak annak nyomán, sőt, hát az meg még csodálatos, amikor vissza lehet menni egy olyan helyre, ahol már jártunk.
1: Mesélj már a helyszínekről, ahol jártatok.
2: Hát
1: néhányat kell
2: végig sorolni, nehéz lenne, de nagyon izgalmas, mert most hirtelen, hogy mondtad ezt, nem New York vagy Shanghai jut eszembe. Talán nem is tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben fölhívott minket egy nagyon kedves barátunk, és azt mondta, hogy gyertek el fiúk, egy gyülekezet születik most éppen valahol itt vidéken, és hogy csináljunk egy koncertet. És kérdeztük, hogy mégis, hát hol lesz ez, és mesélj már róla valamit. Nem, sokan nem lesznek, de biztos lesz értelme. És akkor megérkeztünk, akkor egy ilyen gyár udvarnak, vagy egy telephelynek, egy ilyen üzemnek a alaksorában egy olajkályha mellett egy pár néni, meg egy bácsi ült, egy ilyen kis sötét szobában, ott volt egy fenyőág, ez volt a karácsony, és akkor hirtelen megijedtünk, hogy biztos jó címre jöttünk el. Hát és akkor csináltunk egy jó koncertet, meg imádkoztunk, beszélgettünk, jó volt végül is, de hát meghökkentünk nyilván a méreteken, illetve ennek az apróságán. Hát a sztori happy endje ugye az, hogy az illető egyébként nem titok, aki felhívott Szenci Sándor volt, és ez egy verőcé gyülekezet, ahol ma 200-an, vagy talán még többen vannak. És amikor oda elmegyek, akkor így döbbenten állok a közösséggel szembe, hogy én itt voltam, amikor itt egy olajkályha volt, most pedig egy hatalmas gyülekezeti teremben a Dunaparton épül az új templom, mert nem férnek be. Tehát, hogy ez a nagyság, hogy amikor az ember el tud menni egy ilyen csodálatos utat, lát be aztán utólag. Természetesen voltunk nagyon sok helyen, az Egyesült Államokban, Amerikában, Kínában, Sánkhájban, itt a sánkhái kultúrszent éjnek mondják, ez a Shanghai Concert Hall, ami egy ilyen nagyon legendás hely.
1: Hogyan fogadták a kínaiak?
2: Hát nagyon érdekes volt, mert Kínában még talán a mai napig úgy lehet menni ilyen kategóriában, mert ott ugye hivatalosan ateizmus van.
1: Igen.
2: Egyébként engednek mindent, de csak a falakon belül. Tehát mindenféle közösség működhet, de az utcára például nem lehet menni. A műsorunkat előre le kellett adni fél évvel előbb, de nagyon érdekes az, hogy egy teljesen más nép. Kína volt az első olyan ország, ezt most itt ugye a zárójelbe teszem ide, ahol sok napba tellett, 2-3 napba, mire egyáltalán megértettem azt, hogy ott mi történik. Amikor az ember megy az utcán, jobbra valaki főz, balra pelenkáz, középen egy öltönyös úr éppen alszik egy szökőkút mellett.
1: Hát egy egészen más világ.
2: Igen, mert fejfej mellett halad a szegénység, a gazdagság, a spiritualitás, a minden is. Fura massza az egész, de emiatt talán erősebb, hogy mindenki mindent lát. A közönség nagyon érdekes volt. Kínában nagyon röviden tapsolnak, amikor vége egy nótának, akkor óriási ováció, de körülbelül 5 másodpercig. Az álló nagyon szokatlan, mert ugye megszoktuk, hogy a nagy az ováció, sokáig tart. Ne, ott hatalmas nagy taps, és kész, semmi. És akkor hirtelen először megijedtünk, hogy miért nincs hatás, és akkor kiderült, hogy hát ők ilyenek. És akkor megtanítottuk őket, hogy hogy kell tapsolni, és akkor szépen, lassan, aztán sokáig. Hát más világ. Amerikában meg azért volt nekünk nagyon érdekes, mert ugye a gospel zenének a bölcsője,
1: így van.
2: Főleg amit mi a fekete gospelt részesítjük ugye előnybe, és hát nagyon izgalmas volt olyan igazi black, fekete csörcsökbe elmenni, ahol gyakorlatilag előttünk fehér ember még nem állt színpadon, és mondta is az egyik szervező, hogy éppen Disneylandben voltunk, és ott fölléptünk, ott énekeltünk, van egy nagyon ortodox hely, ahova minden amerikaiak azt mondják, hogy egyszer el kell menni, ez a Liberty of America, szabadságház, és ott egy ilyen, le van modellezve egy fantasztikus nagy épület, amiben van egy kupola, ilyen hosszú 20-30 méter magas cső, és a tetején egy kupola, és ott ilyen, hát világsztárok szoktak énekelni, a legnagyobb opera énekeseket viszik oda, Celine Dion, stb. És gyakorlatilag ott léptünk föl Disneylandben, csak hogy ott hirtelen ránk csapott egy ilyen afroamerikai csapatnak a vezetője, hogy menjünk el az ő közösségükbe, és akkor ott kéne csinálnunk egy koncertet. De hát előre bocsátotta, hogy ebből gond lesz, mert vagy nagyon-nagyon fognak minket szeretni, vagy meneküljünk, mert hát mégis hát azért ők ennek a földi várományosai, ennek a nagy királyságnak.
1: Mi volt a reakciótok, az első reakciótok?
2: Hát nekünk az első reakciónk az volt, hogy bementünk a terembe, a koncertterembe, oldalról, egy folyosón, és hallottuk, hogy nagyon szépen szól valami zene egy CD-ről. És akkor, hát végül is nem volt egyszerű, mert amikor elkezdtük a koncertünket, akkor látszott, hogy ott a vezetők, a prominens helyi afro kapitányok, azok gyakorlatilag mind-mind összehúzott szemöldökkel figyelték, amit csinálunk, és attól tette függővé a közösség is, hogy mennyire mutatja ki a tetszését, hogy ők mit reagálnak. Hát és akkor a első-második számtól kezdve gyakorlatilag már így a kezdeti félperces nagyon nagy méricskélés és méregetés után oda tettük magunkat rendesen, azért azt el kell mondani, de hát óriási nagy ováció volt és nagyon nagy barátság, úgyhogy hát ezek ilyen izgalmas dolgok, de továbbra is azt mondom, hogy főleg, ahogy az ember öregszik, mást jelent a siker.
1: Erősítették ezek az élmények a te hitedet, a te Isten kapcsolatodat?
2: Az én Isten kapcsolatom az máshova vezethető vissza, mert azt gyakorlatilag az édesanyámon keresztül szívtam magamba, úgyhogy egy olyan életet élt elénk, és egy olyan fajta üzemmódban létezett és létezik a mai napig, amiben ott van szimplán ez az isteni szeretet. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól csinálja. Tehát amikor az ember pofont várna, akkor nem ad. És egy olyan taktika, ami nem taktikából, meg nem valamilyen okoskodásból, hanem szeretet orientált, tehát a szeretet működteti. Szerintem minden vezetőnek valahol ez lenne a dolga, meg ez a feladat, és ahogy egyre több ilyen feladat és szerep van mondjuk az én életemben, és úgy látom, hogy ez működik, meg ettől működik, hogy az ember szolgál. Nagyon jó volt ez a minta, ez az otthoni minta. Azok a dolgok, azok megerősödtek bennem teljesen már ennek kapcsán. Tehát a hitem, egyáltalán az Isten fogalom, hogy az mi az életemben, olyan elválaszthatatlanná váltam ettől, hogy nem is akartam volna máshogy létezni, és ez a mai napig így van. Ez nem jelenti azt, hogy nem hibázom. Rengeteget hibázom, és minél több dolgot csinál egy ember, ugye annál több lehetőség van arra, hogy hibázzon. De az a kérdés, vagy az a tény, hogy az Istenhez kötöm magam, és az Istenhez kötődöm, ez nem kérdés az életemben, és ez nem is volt kérdés az életemben, ez egy nagyon nagy ajándék. De az, amit mondasz, hogy mi erősödik meg, talán a küldetés tudat erősödik meg ezektől a dolgoktól.
0: Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Újra várja az érteklődőket a Szenyor Akadémia Egerben és Jászberényben. A Varázsfuvolával folytatódik a MÜPA és a Budapesti Fesztivál zenekar Mozart expedíciója. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértessomló, Bodajk, Alsó-Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyházközösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Antal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, 1 édesanya lett, mondta el Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az EKRI főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. A Varázsfuvola című operát mutatja be a MÜPA és a Budapesti Fesztivál zenekar szeptember 9-e és 15-e között, amely tavaly nagy sikerrel debütált a Mozart expedíción, írja az MTI. Fischer Iván karmester állítja a művet színpadra 11 év után. Az előadást filmvetítés, marionett színház, zenés, interaktív programok és beszélgetések kísérik. A karmester nem csak vezényli, de rendezi is a remek művet, melyet nemzetközi alkotó és szereplőgárda kelt életre. Az előadást szeptember 9-én, 11-én és 13-án játsszák. Tekintettel a nagy érdeklődésre a szeptember 7-i főpróba is nyilvános. Az érdeklődőket marionett színház is várja. A felnőtteknek szóló interaktív zenés program Mozart személyiségét, alkotói módszereit is vizsgálja, míg a 10-16 éves korosztály számára készülő változat könnyedebb formában enged betekintést Tamino, Pamina és Papagéno történetébe. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő

0: Állatokat.
1: Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karral eközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtartjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentjük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Radio. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazinműsora.

0: Dicsérte séka Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a Máli Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból. Az Idők Jelei című műsor mai adásában a mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. A technikusi szolgálatot ezúttal is Tarjános testvérünk látja el, akinek újra köszönöm szívós, kitartó munkáját, és várom az észrevételét is, hogyha szükségét érzi, akkor ő is nyugodtan kapcsoljon bele az adás menetébe. Ezt persze a kedves testvérek is megtehetik, hiszen újból íróadást tudunk önöknek készíteni. Ezért a észrevételek kritikájukkal, kérdéseikkel gazdagíthatják az adás menetét. A hozzászólásukat megtehetik az alábbi telefonszámon 061-374-0904-es, és a szokott két kérés, hogy csak kifejezetten az adás témájához illeszkedő megkeresésekre használják az előadás vonalát, és úgy sem fárkodjanak az idővel, hogy mások is szóhoz juthassanak. Köszönöm szépen. És hát előadás lévén, akkor a mikrofon túl végén köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Ugye a legutóbbi adásunk pont augusztus 20-ára, Szent István napjára esett, tehát nyilván nem árulok el nagy titkot, hogy az ünnepi adás miről szólt, hogy mit szól Szent István király az Idők Jeleihez, vagy az Idők Jelei mit szólnak Szent István királyhoz. És ugye annak próbáltunk utána eredni, hogy mi az, ami itt az ő alapításából, örökségéből, életmódjából, viselkedéséből át tudunk fordítani, és át tudunk emelni, a mai mindennapok sodrába. És hát a rákövetkező adás, ugye, ami vagy augusztus legvégére, vagy szeptember elejére esik, az pedig hagyományosan mindig a nagy alámerülésnek az adása. Tudnék, ugye véget ér az iskolai szünet, elindul a tanítás, véget érnek a nagy nyári szabadságolások a munkahelyeken, és véget ér a gatyarohasztó 38-40 fokos kánikula is, ahol az ember a biológiai túlélésre rendezkedik be. És akkor ilyenkor mindig hát veszünk egy nagy levegőt, és belemerülünk a hétköznapokba, veszünk egy nagy lendületet, mert úgy tudjuk megfutni a következő nyárig ezt a 3/4 évet. És gondolkodtam azon, hogy mi legyen erre a felütésre egy jó kis motto, és eszembe jutottak Gyökösi Bandi bácsinak a saját maga által kicsit kitekert, vagy saját képére formált boldogság mondásai. Ugye az Úr Jézus hegyi beszédnek a mintára ő is írt 8 boldogságot, és azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy ne úgy kezdjük el ezt a új tanévet, meg az új munkaévet, hogy lógó orral, hogy most már véget ért a szabadság, és akkor most itt megint mehetünk rabszolgának. Én a Gyökösi Endreféle 8 boldogságból egyet tennék most ide így ilyen lendületvevő gondolatnak. Ez pedig úgy szól, hogy boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert soha nem lesz vége szórakozásuknak. Hát azt kívánom, hogy a naptárév hátlevő része, meg a jövő évnek a munkás része, ami hát nyilván az év nagy részét fogja kitenni, hát az valahogy ebben a derűben teljék. Egyébként ugye egy nagyon jó felütést adott nem csak az iskolások, hanem nekünk is Fábri Kornél atya a Szent István bazilika előtti Veri Sancte ünnepi szentmisén mondott beszélve, hogy ebből is kicsit fog csemegézni, már csak azért is, mert messze nem csak az iskolásoknak szól. Vagy, ha úgy tetszik, a keresztény, mert az mindig iskolás. Mert soha nem mondhatja azt, hogy már befejezte a tanulmányait. Mindig csak maximum felső osztályba léphet. Egyetlen egy dolog erejéig azért visszanyúlnék az augusztusi nagy ünnepünkhöz, és ez pedig az az ok, hogy most már hála jó Istennek régóta hagyomány, hogy Székesfehérváron történik egy nagyon szép esemény. A Szent Istváni ország felajánlásnak a megújítása. És ezt tényleg szó szerint úgy kell elképzelni, hogy ugye az egyház képviseletében a Székesfehérvári megyéspüspök, a városképviselő, a polgármester, meg a meghívott vendégek szépen a Szent Család eregének a kíséretében elvonulnak szó szerint arra a helyre, azokra a négyzetméterekre, ahol Szent István királyt, annak idején királya koronázták, és ott megtörténik egy kedves ünnepség keretében az ország felajánlásnak a megújítása. És hát bár én Budakörnyék is vábgyerek vagyok, valahogy mindig minden nemzettestvérem nevében megrendülök és megérintődöm. És eszembe jutnak a nagyszombati rendtársaim, a rimaszombatiak, eszembe jutnak a kárpátai testvéreim, eszembe jutnak a székely testvéreim, Csiktaplocán, Udvarhelyen, eszembe jutnak a szabadkai rendtársaim, hát most a többieket ne is mondjam, és egy kicsit úgy vagyok fel, hogy így mindannyiótok helyett itt vagyok. Ha már ti nem tudtatok ide eljönni, mert ez mindannyiótoknak szól. Mert nem 93 ezer négyzetkilométert ajánlottunk föl. És a szűzony nem a 93 ezer négyzetkilométernek a pátronája, hanem az egész országnak. Úgyhogy ezt az örvet szerettem volna még így az ünnep kapcsán megosztani, és Spánya Antal székesfehérvári megyéspüspök úrnak adta ünnepi szentbeszédőből, igazándiból egy olyan gondolatot kiemelni, amire úgy érzem, hogy szintén hozzátartozik ehhez a nagy lendületvételhez, amivel a hétköznapokban most szépen visszaereszkedünk. Püspök úr a szentbeszéd végén azt mondta, Szent István öröksége arra kötelez minket, hogy a Krisztustól kapott szeretetet sugározzuk, és ne törődjünk azzal, hogy más mit tesz. És azt gondolom, hogy talán már ez az egy mondat is olyan, hogy ezen érdemes egy kicsit eltűnődni, mert mi magyarok kicsit így meg vagyunk fertőzve bizonyos közmondásokkal, például ha azt mondom valakinek, hogy amilyen a adjon Isten, olyan a fogadj Isten, akkor mindenki elismerően bólogat, hogy igen, ez bizony így van. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Kedves Károly, hát tudnád-e szabni ezt a mondást mondjuk keresztény szempontból? Vagy mi az, ami ebben a keresztény szempontból helytálló ebben a mondásban, és mi az, ami nem annyira?
1: Hát maga a mondás nem keresztény.
0: Miért?
1: Mert a keresztény ember az nem úgy gondolkodik, vagy nem úgy kéne, hogy gondolkodjon, hogyha valóban megtért keresztényről van szó, ahogy, hát hogyha most engem megbántottak, akkor én azzal fogom tölteni az időmet, hogy ezt hogyan adjam vissza. Tehát ugye én már itt a műsorok során beszéltünk arról, hogy az evangéliumot olvassuk, akkor Jézus háromféle országról beszél. A sátán országáról, az evilági országról és az Isten országáról. Hát a keresztény ember azzal, hogy megkeresztelkedett, vagy megkeresztelték, és elköteleződött Jézus Krisztus mellett, ez azt jelenti, hogy hát legalábbis az Isten országa felé tart. Na most az Isten országában nincs ilyen adok-kapok. Ez az Ószövetség. Ugye szemed szemért, fogad fogért. És olvassuk az evangéliumokban, hogy bizony Jézus, amikor ezt idézik a farizeusok neki, akkor keményen megdorgálja őket. Sajnos azt tapasztalhatjuk mondjuk az elmúlt 2000 esztendő során, hogy bizony az egyházunk, vagy az egyházak keresztény közössége is, hát úton vannak, és nem érkeztek még meg az Isten országába, és ezért a gondolkodás, és hát ilyen módon a szívük is, tehát a személyiségük lényege is kevert. És ebből adódik ez a fajta mondás is, és hát ugye aztán ezt lehet pszichológiai szempontból is elemezgetni, hogy adott esetben, aki ezt mondja, van, milyen kisebb rendűségi dolgok vannak, ami miatt ezzel akarja mutatni azt, hogy hát ő azért egy erős, hatalmas, akárkicsoda. És hát azt is be kell látnunk, hogy az uralkodás iránti vágy, vagy az uralkodni akarás, az mindannyiunkban ott van. Tehát nem csak az államok vezetőiben, vagy nem csak a nemzetek vezetőiben volt az elmúlt századok során ott, hanem ez a mai nap is ott van, és mindannyiunkban ott van, és a magunk körülményei között, hogyha tudatosan nem kapcsolódunk Jézus Krisztushoz és az evangélium tanításához, akkor bizony olykor-olykor előjön belőlünk ez az uralkodás vágy. Lehet ez mondjuk a autóvezetés közben, amikor meg akarjuk mutatni, hogy hát azért a mi autónk az erősebb, és...
0: Hát vagy a családban, hogy adóknak úgy kell lenni, hogy én akarom.
1: Hát igen. Vagy barátok között, vagy csak az történhet, amit én vagy munkahelyen. Szóval számtalan példát mondhatunk erre. De hát Jézus mégiscsak azért azt tanítja, hogy idézi az ószövetségi törvényt, hogy szeress fele barátodat. Hát a szeress fele barátodba ez a, mondjuk így, hogy népi mondás nem igazán fér bele.
0: Ha már itt kezdtük pellengére állítani a közmondásainkat, egy nemrégiben ünnepelt szentünk miatt teszem itt a másik közmondásunk, amit most szeretnék keresztény ízekre szedni. Ez pedig a következő, hogy kutyából nem lesz szalonna. Hát kérem szépen, tessenek erről az ügyben érdeklődni Szent Ágoston püspök egyháztanító és szentünknél, aki hát szó szerint pogány kutya volt. Mert ha azt nézem, hogy az élet első felében hát ő tényleg minden, amit csak elronthatott, azt mindent elrontott.
1: Tökéletesen.
0: Mert igaz, hogy Kartágóban sikeres ügyvéd volt, de nem ám az ügyfelek szolgálta érdekelte, hanem a tündöklés, a sztára, hogy ő milyen brilliáns, ő milyen okos, ő milyen hatásos. Tehát ő saját dicsfényében
1: hát ez az, amire akkor, ma azt mondják, hogy büszke.
0: Hát hiú,
1: igen.
0: Tehát hogy a siker az bizony ilyen árnyoldalakkal jött. Hát aztán ugye a saját anyját kiröhögte, hogy érte imádkozik. Kiröhögte. Gondtűzött belőle. És hát aztán az, hogy a magánélete mondjuk meglehetősen elcsúszott, erről azon túl, hogy erre történelmi tények vannak, ugye van házasság kívül született gyermeke, vagy volt, de hát saját maga írja a vallomásaiban, hogy végül már egyenesen undorodtam magamtól, de az ágyasságtól nem tudtam szabadulni. Ezt nem én találtam ki. Ő saját maga írja le saját magáról. Na most kérem szépen, a munkában hiú, a családban tiszteletlen, a vak vágyainak nem tud ellenállni, és megy, mint a barom a lelki mészárszékre. És egy ilyen emberből az Úristen szentet, püspököt és egyháztanítót tud csinálni. Most erre szoktam viszont azt mondani, hogy ez egyben viszont egy nagyon jó antidepresszáns, keresztény antidepresszáns, és nincs mellékhatása. Csak áldásos hatása, hogy hát ez az ember, ez ennyi mindent elszúrt, meg ilyen élesüljett. És mégis ez lett belőle. Hát akkor az a minimum, hogy azt mondom, hogy hát Gyula, akkor belőled is lehet szent.
1: Hát Gyula lehet belőle.
0: Miért ne lehetne? Miért ne lehetne? Csak ugye meg kell érteni, hogy mit jelent a szentség. És mit nem jelent a szentség. Mert a szentség abszolút nem azt jelenti, hogy egy teljesen makulátlan, tiszta, minden bűn nélküli, csodálatos, tökéletes teremtmény vagyok. Mert ha a szentség ezt jelenteni, kérem szépen az egyháznak egyetlen kanonizált szentje lenne a Boldogságos Szűz Mária. Viszontlátásra. Senki más nem lenne. Úgyhogy, na, tehát kicsit ennyit a közmondásokról, csínyán-bínyán bánásról, de arról is, hogy hát mennyivel nagyobb a mi reményünk keresztény emberként, mint a pusztán emberi remény. És ezt a gondolatot még egy pár mondat erejéig azért hadd folytassuk Spány Antal Székesfehérvári megyés püspöknek a ünnepi beszédéből. Ő arra kért mindenkit, hogy őrizzük a hitet, amit az ősöktől örököltünk, amelyet az egyház újra meg újra fölkínál nekünk. Újra meg újra. Tehát nem az, hogy egyszer megszereztem, zsebre tettem és betettem a polcra, hanem ezt mindig újra és újra meg kell szereznünk, meg kell tudatosítanunk el magunk, hogy milyen kincs a mi hitünk, és újból a mindennapokban apró pénzre kell váltanunk. De akkor ez egy hittel teli új élet lesz. És az egyház mi az, amit még újra és újra fölkínál nekünk? A bűnbocsánatot, az újrakezdést, a megújulást. Ugye hát lehet, hogy néha elfáradunk, lehet, hogy néha kicsit így megfeleklünk, ugye? De a nagy keresztény kincseink egyike, hogy soha nincs teljesen vége az életnek, soha nem bukhatunk el véglegesen és teljesen semmiben. Mindig lehetséges az újrakezdés. Az Úr Jézus azt mondja, hogy tessék, itt van, én megadom neked a lehetőséget, ha te élsz vele, én mindig meg tudlak újítani. Eshettél te akkorát, mint ide lacháza, na most azért még csak becsempésztem egy mondást, mint ide lacháza, eshettél te akkorát is, testileg, lelkileg, pénzügyileg, szellemileg, sokféle vonatkozásban, akkor is, amikor emberileg már reménytel a helyzet, hát én a Lázárt is föl tudtam támasztani, ugye? Tehát az, hogy komám, hogy te háromnapos vagy és szagod van, hát az egy dolog, az lehet, hogy nem annyira gusztusos, de engem, mint megváltót nem zavar. Tehát én akkor is tudok ottan új életre támasztani. És azt gondolom, hogy ezek a jeles napok azért nagyon jók, mert hogy kicsit fölhívják a figyelmünket arra, amire minden szürke hétköznap is emlékezni kéne. Hogy nekünk ilyen kincseink vannak. Csak sokszor nem tudatosul bennünk. Azt mondta még a püspök úr, Isten erőt ad szent lelke által. Éljük a remény idejét, hogy a keresztény az mindig remél. Nem sopánkodik, nem jaj veszékel, nem azt mondja, hú, most már mindennek vége, mert így vagy úgy fordult a világ. Ugye tetszenek emlékezni a választások utáni adásainkban, ugye amikor beszéltünk arról, hogy milyen heves reakciókat váltottak ki pro és kontra a polgárok körében, a változások. És én mindenkinek ugyanazt a kérdést teszem föl. És itt is a rádióban is föltettem, hogy tessék mondani. Az, hogy Krisztus kenyér és bor színében Úr s király a föld felett, az mikor volt igazabb? Április 11-én este, vagy most? Hogy Jézus az én megváltom és üdvözítöm, mikor volt igazabb? Most vagy április 11-én? Hogy az élet szentségre, az örök élet örömére vagyok meghívva, az mikor volt igazabb? Most vagy akkor? Minden pillanatban ez egyformán igaz. Tehát, hogyha én tényleg komolyan veszem azt, hogy az én hitem az nem egy népszokás, nem egy hagyomány, nem egy mégiscsak szebb, ha pap temeti az embert, mintha az önkormányzat elkaparja, mint egy kutyát, már bocsánat, ugye, ha nem csak ennyiben merül ki az én hitem, hanem tényleg élő valóság, akkor miközben természetesen én is ebben a világban élek, látom, a jót látom, a rosszat, engem is érintenek a különféle gazdasági hatások, feszültségek, összetűzések, háborús veszély, stb. Tehát nem egy vákuumban élek természetesen. Azért mégis az én életem végső reménye az nem azon múlik, hogy fog alakulni a forint árfolyama, vagy ki fog nyerni ebben vagy abban a háborúban. Az én életem egy valamin múlik. Hogy hogyan vagyok én Jézus Krisztussal? Milyen vele a kapcsolatom? És amit ő nekem megígért, nekem személyesen, Hók Gyulának is, hogy azt én mennyire hiszem, mennyire veszem készpénznek. Mert minél inkább elhiszem, hogy amit ő mondott, az úgy van, az úgy igaz.
1: De inkább úgy van.
0: Hát annál nyugodtabb vagyok akkor is, amikor mellettem az egész világ összedől. Mert ha én keresztény vagyok, és érő a hitem, akkor mit csinálok, ha összedől a világ? Azt mondjuk, ó, uram, hát ez összedőlt, na, akkor viszont figyelj ide, hát hol van az a hely, amit megígértél, mondtad, hogy helyet készítesz nekem. Gyere, muti meg, hol van? Izgatottan várom, mert a világ már összedőlt, akkor nekem itt már nincs dolgom. Ugye? Tehát mondjuk akkor se siránkozom. Hát uram, a világ akkor dől össze, amikor te elrendeled, hogy most dőljön össze. Hát akkor az rendben van. Akkor ez a világ eddig kellett erre a funkcióra. Most már összedőlhet, ezt most már lejárt az altosság, de hát akkor mehetünk tovább. No, tehát valami, szerintem valami ilyesmire gondolt a püspök úr is, amikor arról a reményről beszélt, amit az egyház kínál föl, mert az nem egy gazdasági számításon alapuló remény, meg nem egy politikai program, nem egy ilyen-olyan jóléti, vagy nem tudom, ilyen program, hanem egyszerűen azon az ígéreten alapul, amit maga Jézus Krisztus, meg az ő szent lelke adott nekünk. És ebben nyugodtan lehet bízni. Azért minden napján, minden politikai rendszerben, minden gazdasági rendszerben, ha esik, ha fúj. Na, azért mégiscsak becsempésztem egy mondást, ami igaz. Ha esik, ha fúj. Na, jó. Akkor viszont menjünk tovább, mert a másik ilyen közeleti aktualitás, ami érdemes figyelmet szentelnünk, ez a Mohácsi csatának az 500. évfordulója. És hát látszott, hogy nagyon-nagyon komoly előkészítő munka folyt, mert mind a magyar állam részéről, mind pedig a katolikus egyház részéről tényleg egy nagyon kiemelt eseményként kezelték, és volt egy nagyon szép egy ilyen hát ráhangolónak is mondanám, vagy tiszteletadásnak, hogy annak idején, ugye a második Lajos király, Tomoripál esztergomi érsek, és hát az egész sereg, mielőtt a csatába indultak volna, Bátán vettek részt Szentmisén, ami ugye Magyarország egyetlen Szentvér kegyhelye. És akkor is egy nagy kegyhely volt, és ott Szentmisén vettek részt, Szent Ádáshoz járultak, és onnan indultak a csatába, aztán oda vesztek. Mielőtt az ünnepség ismertetésébe kezdenék, mert mégiscsak ugye az időkélei az alapvetően arról szól, hogy megrágjuk ezeket a közéleti oktatásokat, és különös tekintettel keressük azokat, amik a keresztény embert izgatják, vagy úgy nem nagyon tudja hova tenni őket. És itt most álljunk meg egy szóra, ott van egy csomó érsek, püspök, főurak, a király maga, 26 ezer lovag, aki keresztények, 26 ezer. Hát ezek annak rendjes módja szerint mise, megáldoznak, imádkoznak, mennek a csatába a Krisztus szent nevében, és oda vesznek. Hát hogyan lehetséges ez? Kedves Károly, most átlug az ördög ügyvügye székébe, most megint te kapod a nehéz lőcsöt. Hát hogyan lehetséges az, hogy hát itt az Úristen így oda lökte őket kóznak, hát micsoda dolog, hát miért nem mentette meg őket, miért nem avatkozott megint valami csodával, mint a Pál és Szilás idejében, hogy fölpattannak a bilincsek, kinyílik a börtönajtó, és mindenki szépen kisétál. Hogy miért hagyja az Isten az ilyen tragédiákat megtörténni? Miért nem avatkozott közben?
1: Ha
0: ki akarsz menekülni, most a védőügyvéd székébe álltuk egy darabig, mondasz, az, hogy nem tudom, mert nem én vagyok az Isten. Tehát ezzel ki lehet menekülni a feladatból, de
1: ha azt gondolom, hogy ezért valamit lehet erre mondani. Tehát onnan kellene talán elindulnunk, hogy amiről már megint csak volt szó az előző adások során, hogy a minket teremtő és szerető és életben tartó mennyei atyánk az nem egy ilyen marionett figurákat rángató kedves bácsi, hanem pontosan a teremtés történet az, ami elintárja azt, hogy az, amikor azt olvassuk, hogy az ember az Isten képmása, hogy az egész teremtés hordozza az isteni teremtésnek a voltát. És ez jelent törvényszerűségeket, jelenti azt a képet, amelyet az Isten minden megszülető embernek a szívébe, mint egy odarak. Azzal, hogy aztán erre a képre tekintve igyekezzen az életét minél inkább, hát hogy így mondjam, hasonlítani, vagy minél közelebb húzni ahhoz, amit a kép üzen számára. És ha ez valakiben ez él, akkor nyilvánvalóan az Istenre, mind a szeretet Istenére tekintve, hogy ezt olvassuk a János apostol első levelének első mondata, Isten szeretet. Na most, amikor erről az eseményről beszélünk, amely mindenképpen a magyar történelem egyik legfontosabb eseménye. Azért ezt szeretném hozzátenni.
0: Nem véletlenül emlékszünk rá még 500 év múlva is.
1: Így van, és amelyről nagyon-nagyon sok mindent az iskolában.
0: És bocsáss meg, ne feledd szavadat, Trianon mellett tulajdonképpen Mohács az egyetlen, azt az egy szót kiejtjük, és az úgy, ugye úgy szokták, hogy mindenkinek átjön. Igen. Akár hol is él, igen, akár egyébként milyen az ízlés, tehát ez egy ilyen össznemzeti emlékezet.
1: Ez igaz, de ugyanakkor az is igaz, hogy egyrészt az iskolában nagyon sok hibás dolgot tanítottak róla, mert ez a dolog egyik része, és a dolog másik része, hogy az a, hát így mondom, narratíva, ami benne él a mai magyar társadalomban, Mohácssal kapcsolatban, tehát ez a, úgy is szokták ezt mondani, hogy nekünk Mohács kell című dolog, ez nem egyszerűen torz, mert ez egy 19. század végi, 20. század elejei megközelítése, hibás megközelítése az eseménynek. A csatában résztvevők már mind, akik túlélték, meg akik máshol voltak és nem ott, és utána a magyar nemzet történetében egy fájdalmas veszteségként él, de semmiképpen sem úgy, hogy nekünk Mohács kell. Tehát ez nagyon fontos helyre tenni. Na most...
0: Bocsáss meg, ne feledd szabadat, de Bábel Balázs karcsakásképpen írsák atya, aki a homiliát mondta ezen az ünnepi szentmisén, ő még külön ki is tért arra, és idézem a saját szavait, azt mondja, ma a történelmi tudomány fejlődése révén és a segédtudománynak segítségével sokkal tisztább képünk van az akkori időkről és magáról a Mohácsi ütközetről, mint korábban volt, vagy akár csak ahhoz képest is, amit az én iskolás koromban hallhattunk és olvastunk. És ezért ki külön kérte a hallgatóságot, szóval nem kell a vádaskodás, az önmarcangolás, hiszen egy akkora hatalommal álltunk szemben, amelyel eleve kilátásra volt a küzdelmünk, és akkor az érintettek mindent megtettek, az elesettek, azért, hogy legalább valamicskét is feltartóztassák ezt az imperialista hatalmat. Tehát, hogy valóban át kell kicsit értékelnünk, azt, hát, ahogyan erről hallottunk régen.
1: Ugye a mi nemzetünk számára az egyik fontos aktuális teendő a történelemnek és a nemzeti történelemnek is az újraolvasása. Mert hogy a történettudomány feltár egy csomó dolgot, és akkor értelmezzük helyesen a mai életkörülményeink között, és akkor lesz a történelem az élettanító mestere, ha erre az újraolvasásra képesek vagyunk. Meg azt kell mondanom, hogy az elmúlt 3 évtized alatt, hát ez nem nagyon ment nekünk. Na most folytatva tovább, azzal folytatnám, hogy ugye azt kérdezted, hogy hát elmentek a misére, meg gyóntak, áldoztak.
0: Igen, hogy miért nem az volt, hogy ott minden törökött lekaszaboltak?
1: Azt gondolom, hogy...
0: Isten erejével.
1: Ezt akkor értjük meg, és ez nem könnyű dolog, ha visszagondolunk arra, hogy ugye a 4. században Nagy Konstantin császár türelmi lendelete kiengedi a katakombából a keresztényeket, és kezd kialakulni egy keresztény társadalom, de ez a keresztény társadalomban sok mindent elfelejtenek abból, amit az első 3 század földdal, úgymond, tehát a katakombákban élő keresztény közösségei számára természetes volt. És így jutunk el ugye a lovakkor és a 12. század, 13. század eleje Aquinói Szent Tamáshoz, aki aztán tényleg az egyház egyik legnagyobb teológusa, és nagyon szükséges mindez, amit ő megfogalmazott, de ő ugye, hát ő az, aki tulajdonképpen a jogos önvédelem tanát kidolgozza, amelyet azért a II. Vatikáni zsinat hát sokkal árnyaltabbá, vagy a katolikus katekizmus, II. János Pál által kiadott katolikus katekizmus, azért sokkal, hogy így mondjam, árnyaltabban fogalmaz meg. És ebből következik az, hogy ha engem megtámadnak, akkor én védekezem. Ez az Ószövetség világa, nem a Jézusi út. Na most ez a szemlélet benne volt a 16. század elejé magyar gondolkodásban, hozzáállásban, a királyi udvarban, a főurak között, egyáltalán a magyar társadalomban. Azt is tegyük, és hát persze az egész világon, mert azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a hatalmi vetélkedés, amiről úgy itt a műsor kezdetén is beszéltünk, ez benne van az emberi természetben. Na most az ténylegesen igaz, és a Kalocsai érsek úrnak a ragyogó, kiváló szentbeszédében ezt is kidomborította, amivel csak én egyet érteni lehet, hogy bizony az a nagyhatalom, amely egyébként a magyar királyság már a Mohácsi csata előtti 110-120 esztendőben kemény harcot vívott, és tulajdonképpen mint egy ilyen kerítésként tartotta vissza attól, hogy ez a nagyhatalom tovább terjeszkedhessen. Hát gondoljunk bele, hogy az 1300-as évek elején azt megelőzően elfoglalják Jeruzsálemet, és aztán a Észak-Afrikát egészen a mai Spanyolország közepéig hatolnak. Tényleg egy óriási, mai szóval azt mondanánk, hogy nagy hatalomról van szó. És egyszerűen ezzel szemben a magyar királyság, amelyik, ezt is el kell mondani, meggyengült ahhoz az állapotához képest, amilyen a 14. század folyamán az Anzsuk idejében volt. Gondoljunk arra, hogy amikor ugye Nagy Lajos a personálunió révén Lengyelországgal personálunióban, akkor volt a magyar királyság a legnagyobb.
0: Hát itt most ráugrok egy szabadra, egy kifejezésre, mert nagyon elevelemre tapintott. Azt mondta, hogy meggyengült a korábbihoz képest. Ha van a keresztény életben nagy veszély, akkor az, hogyha azt hiszük, hogy azért, mert egyszer eljutottunk már a táborhegyi magasságokba, és hogy mondjam, a csodálatos örömben, meg a megváltottság boldogságában fürödtünk, és úgy minden kisimult, és minden klappolt, és mondjam, ugye az István a király, hogy énekel, hogy árad a kegyelem fénye ránk is, és megéljük, és egyébként ez nagyon jó, hogy a hitünk hoz ilyen időszakot, hogy így kitisztulnak dolgok, elsimulnak korábbi egyenletlenségek, egy ilyen nagy békés öröm, a megváltottság boldogsága hat át, jár át minket, meg így a mindennapjainkat is bearanyozza. Ez mind nagyon jó. Az őrült veszély abban van, hogy azt hiszük, hogy ez olyan, mint egy villanykapcsoló, hogy fölkapcsoltuk, és ez most már mindörökre így fog maradni. És már hátradülünk, és már csak a mennyei muzit kell nézni ebben az életben. Hogy akkor nem lesz több ilyen nagy megrázkodtatásunk, nem lesznek visszaeséseink, nem lesznek hitbeli kételjeink, nem fogjuk újra, hogy megrekedtünk, hanem hogy akkor most már minden tiszta és sima lesz. És ilyen szóval elképesztő olvasni akár a misztikus szenteknek az írásait, mondjuk a Szent Faustina nővért, vagy Erzsébet asszonyt, akinek a szeretetlen lelki napot köszönhetjük. De hát sok más is. És van egy közös élményük, hogy akármilyen nagy lelki magasságból jutottak el, mindegyik beszámol, hogy, és aztán jöttek ilyen nagyon sötét időszakok, hogy egyszerűen csak a gyomorúságukat, meg a küszködésüket, meg ezt a ürességet érezték magukban. Mint hogyha semmi, mint hogyha mindent elvesztettek volna, amikor ebben megvolt. És azért köszönöm, ezt így szóba hoztad, mert hogy nem csak az országok életében, az emberek életében, és hát bizony, egyszer egy mérnök ügyfelem mondta, hogy az a Mr. Sinus az egy nagy zseni volt, mert az élet az tényleg egy ilyen sinus hullám, hogy egyszer sikeresebb időszakok, egyszer sikertelenebbek, egyszer jól megy, egyszer rosszul, vagy egyszer makkegése, és vagy egyszer meg nyögöm a betegségeket. Hogy így teljes az élet.
1: És akkor, hogy a kérdésedet befejezem. Tehát ezek az emberek 26 ezeren, amennyire akik a csatába oda mentek, és ezt is tegyük hozzá, hogy ez egy mai szóval úgy mondanánk, hogy nemzetközi
0: bandérium
1: volt, mert a magyarok mellett harcoltak benne csehek, lengyelek, szerbek, horvátok, mondhatom azt is, hogy szlovének, harcoltak benne németek, talán még olaszok is, tehát messze menőkig egy nemzetközi haderő volt, és ezek megkeresztelt emberek voltak. Azt gondolom, hogy a maguk módján és a kor hitbeli felfogása alapján ők hívő keresztény katolikus emberek voltak. Vagy igen. De azt is hozzá kell tegyük, hogy azért ebben a vonatkozásban, hogy most akkor a mise után megyünk a törököt lebögdösni, ebben nem a jézusi utat járták. Ezt tudomásul kell vennünk. Ez nem volna le semmit se az ő hősies helytállásukból, hiszen az ember a lelkismeretében azért felelős, amit az evangéliumból és Jézus tanításából valóban felismert és valóban befogadott. Azt hiszem, hogy ahogy a történettudomány nagyon feltárja ezt az egész mohácsi csata körüli dolgokat, a király, aki messzenőkig nem volt egy olyan tutyimutyi minden, amit a történelemkönyvekből olvashatunk, az biztos, hogy nagy lelki tusában, vagy lelki válságban volt, mert hát tisztában volt azzal, hogy hát mégiscsak ő vezeti ugye a magyar, vagy hát ezt a katonákat, és hát meg fognak halni. Vagy közülök sokan, és hát ő viszi őket bele ebbe az élethelyzetbe. Tehát én és azt gondolom, hogy nyilván ott a vadvezérek, meg ki mindenki között azért jó néhányan voltak így. Na most ugyanakkor hát azt hozzá kell tenni, hogy az pedig, mivel hogy az e világban élünk, és ez kevert gondolkodású világ, ezért mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy na most ők akkor megmutatják, hogy az erő, az majd mindent megold. Egyébként, ha a történelmi szempontból nézzük, akkor Mohács sorsa az eldőlt 1521-ben, amikor Nándorfehérvárt a török végül is elfoglalta a hunyadi féle diadalú vagy győzelem után, mert onnantól kezdve megnyílt a számára az út egészen Bécsig. És ez pedig a földrajz dönti el. Tehát a Szulejmán szultán, amikor már a Balkánt majd 100 éve uralta és befolyás alatt tartotta, jól mérte föl azt kell mondanom mai szóval geostratégiai szempontból, hogy a földrajz dönti el a dolgot, meg kell nézni a térképet, hogy amikor ugye a balkáni hegyvidéken, völgyekben elsősorban, és itt ugye elsősorban a Neretva völgyére kell gondolni, végig vonult, akkor Nándorfehérvár utántól végig sík vidék van Bécsig. És a háborukat az elmúlt 1000 esztendőben, meg azt megelőzően is, mindig a földre döntött el. Tehát azt kell mondjam, hogy, és ezt a történettudomány is alátámasztja, hogy szinte elkerülhetetlen volt a Magyar Királyság számára ez a fajta kihívás. És akkor aztán, hát természetesen más okai is vannak annak, hogy már a Nagy Lajos halálát követően miért kezdett meg az ulászlók alatt, miért kezdett meggyengülni a Magyar Királyság, amiben én nem nagyon mennék bele, de egy biztos, hogy a második Lajosnak az a törekvése, ugye, hogy mint ulászló házból való, hogy Csehországot és Lengyelországot is bevonja, emögött egy stratégiai elképzelés gondolhatunk, vagy láthatunk nevezetesen, hogy tőlünk nyugatra ez az időszak, amikor a Habsburg birodalom kezd felemelkedni. Tehát nyugatra is egy nagy hatalom, és a Habsburg birodalom mellett ott van a Német-Római császárság, és ott attól még egy kicsit odébb ott van Franciaország, a francia király. Tehát ezek mind, és ezek mindegyik, hogy így mondjam, felemelkedő vagy ereje terjében levő nagyhatalma, kelet felől vagy délkelet felől pedig, hát ugye a szultán. De most ilyen körülmények között egy ilyen, most így mondom, hogy cseh, lengyel, magyar, közép-európai összefogás, az egyfajta hatalmi egyensúlyt képezhetett volna. Tehát történelemben nincs volna, és ha, tehát ez így történt, de ennek azt gondolom, hogy a tanulsága az amit a Bábel Balázs érsek úr is olyan szépen elmondotta a Szentbeszédében. Ez egy veszteség, mert hogy a Mohácsi csata után, hát a Magyarországon, tehát a történelmi Magyarországon ment az élet tovább. Hát ugye mai fejjel...
0: Már bátor három része szakadt.
1: Aztán majd szép lassan. De hát gondoljuk bele, hogy hát az élet nem úgy zajlott, mint ma. Tehát mi ma hozzá vagyunk szokva, hogy gyorsan közlekedünk, gyorsan kommunikálunk. Hát akkor ez nem így történt.
0: Persze.
1: Ebből pedig az következik, hogy alapvetően az élet ment a maga útján tovább, és egyébként a szultán számára az egy csata volt a megnyert csaták között. Azt is ma már tudjuk, hogy először, amikor befejeződik a csata, akkor először úgy gondolják, hogy hát tulajdonképpen szinte a törökök azt gondolják, hogy hát elvesztették, mert kezdenek elvonulni, csak meglátják a magyar királyt elmenni, és ekkor fordulnak meg, és aztán erről sokat lehet olvasni, most elég jó kiadványok jelentek meg ezzel kapcsolatban, amit mindenkinek szívesen figyelmébe ajánlok. Például a Rubikon történelmi magazinnak egy egész számot erre szentel, amelyből tisztán képet kapunk arra, hogy itt valójában mi történt. És akkor talán azzal zárnám, hogy a tanulság a számunkra az, hogy lépjünk túl rajta, annak örüljünk, hogy a magyar nemzet itt van, és tovább is él az a Kalocsi érsek úr is erről beszélt többek között a prédikációjában, itt van, és koncentráljunk arra az együvé tartozásra, egymással való valódi emberi kapcsolatokra, amelyek eddig is megtartották, és a jövőben is meg fogják tartani. És hát ugye azt is hozzáteszem, hogy persze mindennél jobb lenne, ha minél inkább arra törekednénk, hogy az Istennel való kapcsolatunk az minél mélyebb legyen, és erre megpróbálnánk a környezetünket is, legalább azokat, akik azért néha templomban járnak, akkor megpróbálnánk egy kicsit őket is jobban közelebb húzni.
0: Hát biztos vagy benne, hogy telefonon nem egyeztettél a püspökatyákkal így a rádióadás előtt, de kísérteties, ahogy ugye Bábel Balázs érsek úr, ő mondta a homiliát, de igen. Ugye magának az ünnepi szentmisének a főszerkesztője a Székely János püspökatya volt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az elnöke. És ő a köszöntőjében, hát hogy mondjam, tehát szinte szó szerint azt feszegette, amit te is mondtál, és azt mondta, hogy ő is hangsúlyozta, hogy az elesettek annak tudatában vállalták a harcot, hogy a túlerő miatt szinte biztosan életüket vesztik, mégis kiálltak szeretteikért, otthonukért, igen, hazájukért és a keresztény értékeikért. Ékeri Zoltán versének képe nekik, akik rongyózászokkal a csontjaiból raktak védőfalat, erre az önfeladásra emlékeztet. A magyar történelemben, mondja ezt még mindig a püspök atya, a magyar történelemben kevés a fényes győzelem, sok a fájdalom, a keresztút, de a szenvedésnek gyümölcse is van. Alázatra, együttérzésre, bölcsességre és a fontos értékekhez való ragaszkodásra tanított. Ezért a mohácsi évforduló nem csupán a gyász, hanem a hálaadás alkalma is, amiért a magyar nemzet a történelmi megpróbáltatások ellenére fennmaradt, megőrizte nyelvét, kultúráját, történelmi emlékezetét és keresztény hitét. A megemlékezésben egyben ígéretet teszünk a jövőre nézve, kötelességünk hűségesnek maradni azokhoz az értékekhez, amelyekért erődeink életüket áldozták. Áldozatuk nem volt hiába való, ezekre az értékekre akarjuk építeni ma is hazánk jövőjét. Tehát ez messze nem csak egy történelmi emlékezés, hanem ez, most mondhatnám az idők jelei műsorolítói székéből, itt a házi feladat Mohács kapcsán, hogy komám asszony, ma 2026-ban te hogyan legyél magyar dolgozó ember, hogyan legyél magyar férjfeleség, hogyan legyél magyar apa, anya?
1: Azzal folytatnám, hogy ugye augusztus 28-án volt Márton Áron püspök úr születésének a 130. évfordulója.
0: És amikor a Mohácsi csata volt, akkor ő lélekben, még akkor ő még csak az ötérte, ugyanannak az ország volt a polgára.
1: Így van.
0: Mint az esztergomi érsek.
1: Így van, és 29-e ugye a Mohácsi csatának az emléknapja. Tehát ez érdekes, hogy azért hogy összefügg. És hát szeptember 1-e pedig ugye a teremtés védelmi világnap, ugye már Ferenc pápa által elrendelt, ami úgy kapcsolódik ide, azt gondolom, hogy hát minél inkább törekszünk a keresztény életünkre a szó eredeti igazi értelmében.
0: Miért, hogy az micsoda? Mi az eredeti értelme?
1: Kérdezett tőlem.
0: Ez így van. És hogyha ezt, így teszed fel ezt a kérdést, akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint mi eltorzítjuk az értelmet, és valami mást húzunk rá. Hát, mert különben nem mondanád, hogy eredeti értelme, ha csak egy értelme lenne.
1: Hát én azt gondolom, hogy az eredeti értelme az, hogy szeretetre formáljuk a gondolkodásunkat, mert ugye akkor abból az a fajta odaadott élet jön ki, amely megvolt azért a Mohácsonra vonulókban is, mert odaadták az életüket, ahogy itt olvastad a szombathelyi püspök úr gondolatait. Megvolt Márton Áron egész lelkipásztori, főpásztori életében is, és talán ez az egyik legfontosabb a üzenet a számunkra, hogy ebbe az irányba kell változnunk, mert hogy változnunk kell, az egészen biztos, de hát akkor változunk az evangélium követésének az irányába.
0: Én most nagyon leragadtam egy kifejezést, amit a székelyes püspök úr mondott. Azt mondja, hogy a szenvedésnek gyümölcse is van.
1: Bizony, bizony.
0: És eszembe jut, mindaz a sok antagonizmus, vagyis látszólagos ellentmondás, ami az Úr Jézus tanítását, az egyház tanítását, ami az egész keresztény hitünket körüllengi. Mert hát egyfelől, ugye azt mondja, hogy hát én azért jöttem, hogy életük legyen, és még hozzá bőségben legyen. Meg az evangélium az örömhír. Ugye? Szent Pál már amikor készül halak, és azt mondja, hogy örüljetek az Úrban is, mondom, örüljetek. Ugye? Tehát örömhír, élet, bőség. És akkor ehhez képest ugye azt látjuk, hogy hányszor megnyúvasztották, megsütötték, leszúrták, gázkamrába küldték, és így tovább. És akárhogy nézzük, arra jutunk, hogy nem lesz egy ilyen sztereotíp megoldó kulcs, amit így rá tudunk húzni a keresztény életekre, hogy ha te keresztény vagy, akkor ez így lesz. Csak mondok egy-két ilyen kisarkított, de igaz példát. Mivel szokott a keresztény emberek sok gondja lenni? A pénzzel. Vagy azért, mert nincs, vagy azért, mert túl fontos lesz az élet, meg túl sok van belőle, hogy ez gond. Na most akkor mi az Isten válasza erre? Mit csináljunk a pénzzel? Hát az Úristen a széles humorával és jókedvével azt csinálja, hogy megfogja az Assisi Szent Ferencet, és azt mondja, hogy látványosan hagyd el ezt a pénzes világot. Szó szerint gatyásodj le, a filmben ugye mutatja is, hogy még az imankóban, meg a jeges, meg ott tapicskol, bezitláb szegény, hát most képzeljük el, szétfagy a talpa, ugye nincs vastag téli kabátja, jó kis prébes, meg minden, hát ugye, tehát hagyjál mindent, légy tök csóró, nélkülözzél meg minden, és veszíts el mindent, amihez a jómódú világhoz köt. És megfogja a másik szentjét, a Szent István királyt, azt mondja, hogy na fiam, van egy fontos megbízatásom a számodra. Neked királyként kell szentnek lenned. Ott lesz elég sok feladatod, amihez a sok egyéb mellett marha sok pénz is kell. És ezért téged megtartalak gazdagnak életed végéig. És Szent István nem szegényedett el, nem tapicskolt mezitláb a jeges kövön, megmaradt királynak. Igaz, hogy abból elég alázatos király lett, ugye tudjuk jól.
1: Meg szerényen
0: ilyen. Nem csak az intelmekből, hanem például abból is, hogy minden áldott évben újra és újra lerakta a koronát. Nem azt mondta, hogy gyerekek, én vagyok itt a Jani, meg a Tótum Faktum. Ez, én csak szolga vagyok. Leteszem a koronát, ha azt akarjátok, hogy továbbra is király, vagy akkor szóljatok, és akkor visszaveszem. Nem az ő saját tündöklése volt a középpontban. De, ugye most megkérdezzük, hogy mit mond az Isten a pénzről? Erre válaszol, hogy kinek mit? És nem lesz egy ilyen sztereotíp válasz, hogy dobd el, vagy gyűjtsél sokat. Az Assisi Szent Ferencnek azt mondta, hogy hagyd el, ez a te utad. A Szent Istvánnak azt mondta, hogy tartsd meg, sőt, fialtasd. Mert a te küldetésed, ez sok pénz lesz szükség. És nincs ilyen egyen út, hogy ha én szent leszek, akkor ilyen csuhát kell vennem, vagy olyan életmódot kell folytatnom, és ha legyen szabad, úgy látszik nagyon gazdag ez a mohácsi ünnep ilyen szemlélki muníciókban, mert Bábel Balázs érsek atya nem volt rest, és kicsit egy utána ment
1: igen.
0: A személyes szálaknak is. És írja, de számára is új meglátás volt, hogy Tomori Pál kalocsai érsek vajon miért vonakodott annyira eljönni a szerzetből. Tudjuk az ő előéletét, mondja az érsek atya, katona volt, talán bele is fáradt, egyesek szerint két sikertelen házassági kísérlete is volt, mennyasszonyai meghaltak, és a ferences rendbe felvétette magát. A fogadalom alól a pápa feloldozhatta volna, és ő mégsem akarta, vonakodott csatába menni. Miért? Mert a ferences rendben elevenen élt a rendalapító szelleme. Ennek is éppen most van a jubiloma, ugye a 800. Szent Ferenc tranzitusának. Szent Ferenc a hegyi beszéd szellemében fegyvertelenül, szelíden elment az egyiptomi szultánhoz, Al-Kámilhoz, hogy elmondja, mit üzen az evangélium. Szelídnek kell lenni, és így kell az embereket kormányozni.
1: Igen.
0: A szultán meghallgatta, kicsit félt bolondnak nézte, hát az egész jó, mert odahaza meg egészen bolondnak nézték. De valahogy meghatott a Szent Ferencnek ez az együgyű bátorsága, nem bántotta, és megengedte később, hogy a ferencesek a Szentföldön passzorálhassanak. A szelídségnek a krisztusi formája milyen jó lenne a mai időkben is.
1: És hozzáteszem, hogy ugye a Mohácsi csata után, hát ugye tovább vonulnak, és aztán befoglalják Budát, és aztán 1541-ben Buda véglegesedik, de a Dunati

0: És a csavar viszont itt jön benne, hogy még önmagában, ha csak a kanonizált szenteket megnézem, őnekik is rengeteg különféle életútjuk volt. Tehát a szentek nem egy ilyen egyen pályát futottak be, hogy aki szent akar lenni, az a kettes ajtó menjen be, és ott már ez is ez fog vele történni. Tehát ahány szent, annyiféle különböző életút. Most egy kicsit haza beszélve, a Szent Ivó, az ügyvédek védőszentje, maga is ügyvéd volt, aztán pap lett. De például a Boldog Batthyány Stratmann László, hát meg az úgy lett szent, hogy végig orvos maradt. És hát a Mária Redúr is szintén jól ismert Bátor Botond páros atya, egyszer, amikor ugye még együtt rádióztunk, akkor, és vagy szóba került a Boldog Batthyány Stratmann László, nevetve mondta, azt mondja, te Gyula, azt mondja, ez az ember nem lett pap, de annyit evangelizált, mint egy egész egyházmegye papsága együttvéve.
1: Ez egyébként.
0: Azzal, hogy ő úgy maradt. De van, akit meg az Úr arra hívott, hogy hagyd el, tényleg, mint a Péteréket, hogy most ha ne halászgassál te, azt hagyd másra, neked most már más lesz a feladatod. De nem mindenkinek mondja. A legtöbbének azt mondja, hogy tarts ki ott, ahol vagy. És ott légy hűséges. És ott áll meg a helyed. És ne zavarul lesz, hogy most ez emberleg, ez fontos beosztás, nem fontos beosztás. Ugye hát hány olyan szentünk van az egyházban, akik portások voltak. Meg konyhai kisegítő, meg kertész. Szóval nem, annak is megvan a veszély, hogyha valaki nagy teológus. Mert akkor meg az a nagy veszély, hogy azt hiszi, hogy az Isten titka és az Isten nagysága abból áll, hogy egy görög ragról hány száz oldalt tudunk írni. És az egy nagy veszély. De most akkor kanyarodjunk vissza itt az üzenet velejéhez. Ugye, amit Székáros püspök úr mondott, hogy a szenvedésnek az értékéről. Mert azt gondolom, hogy ez a szenvedésről két dolgot biztosan lehet állítani. Nincs olyan ember, aki nem kóstolta meg. Én még olyat nem láttam. Mert vagy a családban, vagy anyagi dolgokban, vagy egészségben, vagy hozzá közel álló emberek általi elárulásban, szóval ez egy olyan ugróiskola, itt ebbe mindenkinek be kellett iratkozni, és hadd mondjam én itt bátran, ugye pont a Mára Rádió hullámhosszán keresztül, hogy bizony azzal az egyház sem mentes. Hány olyan szentünk volt, aki pont az egyházon belül kapta a legnagyobb pofonokat? És mégis, ez nem arra sarkalt őket, hogy akkor itt összedöntsenek minden csapott papot és elrohanjanak. Mondtam, én azt az utat kell, hogy végigjárjam, amire engem az Úr Jézus ráállított. És azt, ha törik, ha szakad, én azt fogom végigcsinálni.
1: És tegyük hozzá, hogy a szenvedés nem az Isten adja, hanem a mi törékeny, gyarló emberi természetünk az, ami a körülményeket olyanná intézi, hogy akár személyes alakítja, hogy akár személyesen, akár mások számára ez bajokat, nehézségeket, problémákat fog okozni.
0: Hú, de Károly, csak 10 perc van hátra, mert én most egy olyan, hogy mondjam, vitát nyitok meg, aminek nem lesz se vége, se hossza.
1: Igen.
0: Sokáig nem tudtam hova tenni ezt a kérdést, hogy most akkor végülis a szenvedés, hogy az Isten áll mögötte ez, vagy próbatétel, vagy egyszerűen ő nem akarja, hogy szenvedjünk, csak ezt mi emberek itt belerondítunk, ugye a rosszra hajló emberi természet miatt, és akkor jöttek az egymásnak ellentmondó információk. Olvastam Marsi Balázs atya egyik könyvő, Názaret iskolája, hogy Jézus Krisztus nem volt perverz, nem szeretett szenvedni, egészséges, normális férfi ember volt, nem szeretett szenvedni, de elfogadta az atya akaratát. Tehát nem nagy dérrel durral azért volna, hogy hadd folyjon minél több vérem, ugye azt onnan látjuk, hogy még a Getsemani kertben is halálfélelme volt, és az, ha lehet, múljék el az a kehely. Tehát nem úgy jött ide a földre, hogy minél véresebb, minél durvább jelenet legyen, de elfogadta az atya akaratát. Ugyanakkor viszont azt is tudjuk, hogy Isten soha nem ejt hibát.

0: Istennek, pont azért, mert ő Isten, minden műve tökéletes. Tehát ha meg lehetett volna oldani a megváltás szenvedés nélkül, hát akkor biztos azt az utat választotta volna. És ugye sok tanítványa pont ezért csalódott benne, hogy nem mint egy ilyen terminátor, nem úgy oda, hogy szitává lövök minden rómait, meg minden főpapot, és akkor hullájukon átgázolva lelkesen bevonulok, és enyém itt a győzelem. Tehát ha ez lett volna jó, akkor Isten, aki a történelem ura, így rendezte volna. És józan észre tényleg nem érthetjük, hogy miért volt szükség arra mérhetetlen szenvedésre. Ugye, aki látta a Pasió című filmet, ugye, az nem brutális kegyetlen, az realista. Tehát a megostorozás, az tényleg arról szólt, hogy milyen aljas lehet tud az ember lenni, hogy még nagyobbak legyenek a kínok, a törött üvegdarabokat, a szögeket, meg mindent ugye ráröste végre, hogy még jobban tép, még jobban szakadjon hús, ín, minden, hadd folyjon a vér, hadd üvöltse minél jobban szegény delikvens. Ugye, hogy ezek voltunk mi emberek. Hogy ezt miért hagyta az Isten? És hát utána a keresztre feszítés kínjai. És akkor az elképzelhetetlen fizikai fájdalmak mellett még a lelki fájdalom is, hogy hát pont az a legközelebb hozzám legközelebb lévő, akikkel együtt éltem, együtt tettem, akiket tanítottam, azok pucoltak el mellőlem. Ott hagytak, mint ugye ebbe a Szaharát. Tehát még a lelki fájdalom is ott volt a fizikai mellé, hogy hát ezekért küzdködtem. Ugye, tehát ha most pusztán csak emberi szemmel nézzük, akkor, bocsánat, a kifejezés az Úr Jézus élete egy tök csőd volt.
1: Hát emberi szemmel,
0: akiket
1: igen.
0: Akiket tanított, azok elengedték a fülük mellett, vagy amikor élesebb oda ezt, akkor nem csinálták. Vagy hát hozhatok modern példákat is. Ugye a Mindszenti Bíborosor egész életrajzát, ha megnézzük, hát szegénynek mennyi volt a szabad papi élet, amikor úgy tényleg szabadon működhetett papként, püspökként. Hát az egész élet útjából ez volt a kisebbik rész. Mert ült nyilas börtönben, kommunista börtönben, ugye amikor az AVH pince börtöneiben volt, az emlékezetemben utólag azt írja, hogy mindenről számot adtam, amit az emlékezetemben, kívül arról, amiről a papi vagy a férfiúi méltóság nem engedett számot adni. Na most ezt a vágyfüle meghallgatjuk, azt jelenti, hogy tehát voltak ott olyan kínzások, meg olyan őt a legalapvetőbb emberi, mi volt a megalázó, durva dolgok, amiket még le sem mert írni, mert annyira borzasztó, vagy szégyelni való lett volna. Ugye utána pedig az amerikai nagykövetségben 15 év, és amit fizikailag szabadon töltetett, azt meg a hazájától távol kellett töltenie. Tehát ilyen értelemben ott is számüzetésbe kényszerült. És hát akkor a Habatortán a piarista rend alapítója, Kalazancsi Szent József. Úgy tessenek elképzelni, ő a 16. századi Böjte Csaba volt. Észrevette, hogy ezek a lelenc gyerek, akik csellengenek az utcán, senki nem foglalkozik velük, hát egy, nem tanulnak erkölcsöt, viselkedés, stb. És ami ennél még rosszabb, hogy hát ha senki nem viseli gondjukat, de ők meg gyerekek, éhesek, fáznak, egyáltalán megoldás van lopni. Meg betörni, meg rabolni. Hát nem tudnak más csinálni. Ugye, tehát ez a bűnözés meleg ágya. Ezeket a gyereket föl kell karolni. És a piarista rendet azért hívják kegyes tanítórendnek, igen, mert hogy ők ilyen könyör adományokból koldulták össze az iskolákra valót. Tehát amit csinált, az teljesen egyértelmű, hogy jó volt. És mégis egy rossz indulatú pap, aki befolyásos volt a Vatikánban, meg egy grófnő, vagy valami más ilyen hasonló arisztokrata hölgy, összeszövetkeztek, és addig mószerolták őt, hogy végül a rendjét fölfüggesztették viszontlátásra, és mindezt úgy, hogy már öreg ember volt, tehát élete vége felé. Tehát a teljes életműve összedőlni látszott. És tessenek elképzelni, és azt hiszem, hogy itt a Mohácshoz nagyon jó szinkron tudunk találni, ugye az egyházon belül is, hogy azt, hogy iskolák becsukva, mindenki elzavarva, úgyhogy ez az egész életmű volt, és jó volt, amit csinált, és ez összedőlt, vagy összedőlni látszott. Amikor közölték fel a döntést, tessék meg, aki nem hisz nekem, a szentek életében szó szerint meg lehet olvasni, de erősen vette tudomásul, és a rendtársának is mindig az engedelmességet ajánlotta, mondván, és akkor innentől idézett szó szerint, Kalatati Szent Józseftől, oktalanság fennakadni a másodlagos okokon, és szem elől téveszteni Istent, aki mindennek végső oka és értelme, és mindig mindent a javunkra akar. Azt hiszem, hogy valahol itt a kulcs,
1: igen,
0: hogy ne akarjuk emberi ésszel megérteni mindazt, ami történik velünk. Lehet kutatni, lehet tájékozódni, lehet történelmet tanulni, stb. De hogyha mindig mindent megértenénk, az mit jelent, hogy mi vagyunk az Isten? Mert csak az Isten minden tudó. Ugye, én annyit tudok, amennyit ő nekem csöpögtet a saját tudásában. Na, az se kevés. Az se kevés. Ugye nem fogok mindent tudni. Nem fogom megérteni, hogy az egyik szentet miért húzta ki a csávából, és miért sétálhatott ki sértetlenül a kalodás börtönből. A másikat meg miért falták fel annak egyes módja szerint az oroszlánok. Az egyiknek miért adott evilági sikert is, befutott tudományos karriert, vagy tényleg uralkodó lesz. A másikat meg miért dobtott emek 30 adjára, szegénységben, nélkülözésben, meg nem értésben, magányban, remeteségben, kitaszítottságban, a családjal szembefordulva. Miért? És erre nem lesz ilyen sztereotíp emberi válasz. Ezt nem tudunk más mondani, mint amit a mi atyánk most jelent, hogy Uram, én ilyen nagyon egyszerű ember vagyok, engem az egész világon egy dolog érdekel. Hogy az az egy sor a mi atyánkban, az az egy sor valóra váljon. Hogy legyen meg a te akaratod. És ha neked az az akaratod, hogy megnyerjem a Lotto 5-öst, ami most már több mint 2 milliárd forint, remek, rendben van, de ha megnyerem, akkor én tudom a kötelességemet. Akkor Gyula, te azt nem azért kaptad azt a 2 milliárdot, hogy te itt villogjál vele, és akkor a Berti meg a Rolls-Royce gyűjteményedet szépen fölépítsd, és mutogassad, hogy hát ilyen még az alapsejkeknek sincsen. Egyébként van, de mégis boldogtalanok. Ezért nem kell a boldogsághoz Rolls-Royce. Ugye? Tehát ha megadja, akkor azért adja, hogy jó sáfárkodjak vele az ő nevében. Ha meg megtart szegénynek, akkor meg megtanulom azt, amit egy kedves Kárpáti atya mondott, így az élete végre, hogy visszatekintett, azt mondja, hála jó Istennek, az Úristen mindig megmentett a gazdagság rémétől. És nem azt mondja, a csuda vigyel, miért nem volt nekem is nyarolom a Balatonparton. Tehát hála Istennek megmentett a gazdagság rémétől. És a gazdag király is lehet szent, a szegény Ferences is lehet szent. Valahol, ha lemondunk az emberi hűvös ész logikájáról, azt hiszem, hogy pont ez lesz benne a szép. Hogy még a szentségből is az Úristen megadja nekünk a mi személyes utunkat. Ami a miénk. Amit ő meg én meg ő, mi járunk együtt.
1: Hát ugye a e világ logikája és az evangélium logikája az pontosan egyik a másiknak pontosan a fordítottja. És a mi emberi problémánk az, a szenvedés megértésében is, hogy úgy akarjuk az evangéliumot követni, hogy az evilág logikájával közelítünk hozzá. És a szentek, akikről azt hisszük és valljuk, hogy szentek lettek, azok megértették az evangélium logikáját, és ezt az egy nagy lépést megmerték tenni. Én azt hiszem, hogy a Mohács csak kapcsolatban akár a Szombathelyi püspök úr, akár az érsek úr, amit a predikációjában elmondott, az végsősorban erre világít rá, a jövőre előre tekintve. És hát én azt kívánom önmagamnak és mindenkinek, kedves hallgatóknak is, hogy egyre inkább próbáljuk keresni és megérteni az evangélium logikáját. Ez nem könnyű, és nem egyszerű.
0: A maradék 4 perc az pont arra elég, hogy feladjam a mai házi feladatot. Megkeresve a magunk kis mohácsát, mert mindenkinek van. Keressük meg a magunk mohácsát, és jószor eszünkbe, épp a minap volt az evangéliumban, ugye amikor az Úr Jézus elmondja, mennyit kell majd neki szenvedni a farizeusoktól, a vérektől, ugye, és akkor Péter félrevonja, uram, ilyesmi nem történt veled, szeret. Takarodj előlem, sátán. Ott rákoztatsz, mert ugye az emberek feje szerint gondolkoz, nem az Isten akarata szerint. Házi feladat. Megkerestő, mi az én mohácsom? Mi az, amiben kivéreztem, elvéreztem? És akkor azt mondom, hogy uram, hát keresztény vagyok, most félreteszem az emberi logikát, az okoskodást, az emberi észt, a taktikázást, a helyezkedést, a haszolást, és mindent félreteszek. Uram, az én személyes mohácsommal, legyen az családi, pénzügyi, munkahelyi, bármi. Uram, itt az én mohácsom. Mit akarsz vele, hogy cselekedjem? Mit csináljak az én mohácsommal? Ilyen egyszerű ez a feladat. Kibogozni kicsit nehezebb, de...
1: De csend segít hozzá.
0: Jó munkát! Viszont mai adásunk véget ért, úgyhogy nem maradt más hátra, mint a Tar János testvérnek megköszönjem a technikusi szolgálatot, Sós Károly állandó diakonusnak, hogy ismét elfogadta a meghívást.
1: Nagyon szívesen
0: és vett a műsorban. A kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, elköszön a műsorvezető Hók Gyula.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó célt szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg, hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és ez a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
0: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírperce.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa felhatalmazta a keleti egyházak püspöki színódusait pátriárkáik esetleges leváltására. Drónfoci innovációs központ nyílik Szekszárdon. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 14. Leó pápa motu proprio formában megírt apostoli levelében felhatalmazta a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthatják hivatalából a pátriárkájukat, ha a színódus és a pátriárka közötti közösség súlyos okokból helyrehozhatatlan kárt szenvedett, írja a Vatikáni Rádió. Az új rendelkezés augusztus 29-én jelent meg, és azonnal hatályba lépett. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki színódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, beiktatásuk lefolytatásáért, valamint a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. A pápa feladata jóváhagyását adni a színódus döntéséhez, annak érdekében, hogy garantálják a püspökök teljes szabadságát választásuk kifejezésében. A pápa rendelkezésének célja a keleti katolikus egyházak püspöki színódusi jogkörének megerősítése, azáltal, hogy új hatáskört ruház rájuk. Drónfoci innovációs központ nyílik a hétvégén Szekszárdon, írja az MTI. A rendezők drónfoci bemutatókkal várják az érdeklődőket a kétnapos eseményen. A Honvédelmi Szövetség 1,5 millió forintos támogatásával rendezendő eseményen workshopokat tartanak, melyeken a résztvevők drónokat szerelhetnek majd össze. Megmutatják a technikai sport látványos részét is. Felállítanak egy 8 méter hosszú, 3 méter magas drónfoci arénát világító kapukkal eredményjelző rendszerrel. A drónfoci és a drónrepülési bemutatók mellett az érdeklődők kezükbe vehetik, kipróbálhatják a drónokat. Szó lesz a drónipar fejlesztési irányairól, a programozható drónokra épülő oktatásról is. A Sportág hazai honlapja szerint a drónfocit 2016-ban dolgozták ki Dél-Koreában. Itthon 2023-ban hozták létre az első magyar drónfoci egyesületet, az első országos bajnokságot pedig 2026-ban Szekszárdon rendezték. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri Főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Jövője van. Surányi Vadas tíme a műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat és vendégünket, Winkler Mártát a Jövője van műsorban. Műsorunkban végigvesszük azokat a szereplőket, akik egy gyermek életének az élet alakulásában fontos részesei, és szeptemberben kikről is beszélhetnénk másról, mint a pedagógusokról, akik nevelik a gyermekeinket, és szépre jóra tanítják. Ebben a műsorban Winkler Márta számtalan díj illeti Mártát, aki a Kincskereső iskolát alapította. A nevéhez fűződik az életművéhez a gyermekközpontú oktatás. Erről ebben a műsorban megismerjük Mártának az elgondolását és a munkásságát, amiben hatalmas nagy hatást gyakorolt az elkövetkezendő generációknak az életére és a pedagógusoknak is a hivatására. Márta, amikor te egy előadást tartasz, és egyáltalán az iskolának, az iskolai napoknak a kezdetén, én úgy tudom, hogy nagy szerepe van a dalnak. Tudnál esetleg énekelni, énekkel kezdeni egy ilyen műsort?
5: Hát minden napomat énekkel kezdtem az iskolában, mert én magam és a gyerekeket is ezzel szépen előkészítettem az aznapi munkánkra, aznapi figyelni valókra, és ezt egy kisgyerek, ha szívesen teszi, akkor valóban vidáman indul minden napja. Mindig énekelek. Olyan szerencsém volt, hogy nagyon dalos apám volt, rengeteget énekelt nekünk, anyuka is. Azt szerettem, amikor vasalt, mert oda bújtam az asztal alá, odaült a kötőfára, ráültem, és ő pedig énekelt gyönyörű szépen. Nagyon sokszor összegyűlt a családunk, és összetartó szép család volt, nagyon-nagyon szerettem. Amikor egy Ferenc nap, Erzsébet nap, Franciska nap, ez a felnőtteknek, ez anyánk, apánk és keresztmami névnapjai voltak, hajnalokig énekeltünk együtt, és bizony 20 és 30 között volt a család létszáma ott, és ezt rendkívüli módon szerettük, vártuk mindig, nagyon készültünk rá, és ahogy nőttünk, nőtt velünk az odahozott szépség is. Először csak óvodás versikék, dalok, aztán az iskolából hoztunk szépen, aztán már együtt énekelgettünk gyönyörűket, és már meg egész komoly kis szerepléseket vittünk oda a család elé, és ezt mindenki nagyon-nagyon szerette. Úgyhogy ezek várt szép ünnepek voltak. És ez egy olyan nagy dolog, hogy az ember élete végéig viszi az ott átélt szépséget. És ezek rendkívül fontosak. Azért szerettem én benne az iskolában is énekkel kezdeni a napot, mert figyeltem arra is, a névnapokra is, és szülőket is. Az éppen névnapot ünneplő szülőt behívtuk oda kora reggel, a szőnyeges teremben körbeálltunk, és köszöntöttük őt gyönyörű szépen. Ami jó van, az

0: wagon sur la Tisnopiane qui va nom. Zengett a dal, örült mindenki, örültek a gyerekek, boldogok voltak a szülők, akik kapták ezt tőlünk. Nagyon-nagyon szerettem ezeket, el nem mulasztottam, és az iskola dolgozóit is fölköszöntöttük mindig. Alig vártam, hogy, na és végig figyeltem, hogy el nem mulasszunk egy konyhás asszonykát, akik mindig boldogok voltak, és finomságokkal várták a gyerekeket, mert tudták, hogy megjelenünk, és szépeket fogunk énekelni nekik.
1: Mert a rítusoknak, az ünnepeknek mennyire volt szerepe az életedben, akár a gyermekkorban, akár később az iskola életben?
0: Óriási, mert az én anyám ezt is nagyon tudta, hogy erre szüksége van egy gyereknek. Belenőttünk a szebbnél szebb ünnepekbe. Nálunk egy húsvét, egy karácsony, egy úrnapja, amikor apám gyönyörű oltárokat díszített föl virágszirmokkal, gyűjtöttük a rengeteg virágszirmot, és az utcán szép oltárokat állítottak. Ezek hallatlan, élvezetes, gyönyörű dolgok voltak, és ez tényleg az ember érzelmét célozta meg. Nagyon szívesen csináltam, nagyon szerettük ezt a szüleinkkel együtt csinálni. Nálunk egy húsvét, egy karácsony, ez egy különleges nagy dolog volt. A szüleim hát fél évek előbb elkezdtek készülni rá, mert az volt a szokás, hogy amit ők elő tudnak állítani ajándékul a négy gyereknek, azt tegyék. És anyukájék 9 voltak testvérek, és a 9 testvér között bizony asztalos és vasúti tiszt is a Tóni bácsi, aki gyönyörű baba szobát csinált nekünk. Anyukájék pedig a kis babaágyra meseszép kis terítőt hímeztek, gyönyörűk, és ne felejts, virágok voltak rajta. Minden, ami szép, ami tényleg a lelkünk épülésére való, azt mi mind megkaptuk a szüleinktől.
1: És akkor ebben a közös ünnepléseknek, a közös rózsafüzéreknek, ezeknek az imáknak, ez a családot mind gondolom összetartja, és ennek érezted azt, hogy az életed további részében is szerepe van, vagy hogy látod a gyerekeknél, mennyire fontos a
0: hát
1: gyerekkor?
0: Ezek olyan szokássá váltak bennünk, hogy mint szokás, ugye, ez már magától beindulva, de rendkívül módon figyeltünk rá, mert ez a sok szép élmény, ami bennünket egész gyerek, kicsi gyerekkortól kísért, hát ez nagyon megalapozta ezt a kívánságunkat, hogy mi hasonló szépen ünnepeljük ezeket az igazán szép ünnepeket.
1: És úgy tudom, édesanyádnak nagy szerepe volt abban, hogy pedagógus lettél.
0: Nagyon érdekes volt a dolog, mert én ugyan összeszedtem a létező közelembe kerülő gyereket, és állandóan szerveztem őket, játékba szerveztem őket, hol iskolát, hol színházat szerveztem körüljük, és hát egyfolytában együtt mozogtunk sokan. Ezt az édesanyám látta, és ebből ő meg is érezte, hogy az én életem az a gyerekek körül fog bizony zajlani, és igaza volt, amikor ezt nekem először mondta, hogy te biztos a gyerekekkel élsz majd szép éveket, napokat, akkor én olyan hálás voltam, hogy de jó, hogy ő már látja, akkor ez biztos úgy lesz. Rendkívüli anyánk volt, egy igazi anya, csak könyvbe szökő szemmel tudok róla beszélni, mert olyan tökéletes ember volt a finomságával, az empátiájával, amit hát, soha egy hangos szava nem volt. El kell mesélnem azt az érdekes dolgot, hogy 12-13 éves lehettem, és beszélgettünk egy vasárnap délután jó hangulatban ketten. És azt találtam mondani, hogy milyen jó dolgom van, hogy én soha anyától nem kaptam ki. Pedig élénk gyerek voltam. Azt gondolom, hogy nem voltam rossz, de nagyon élénk, nagyon mozgékony. Persze ennek a mozgékonyságnak sokat köszönhetek, arról majd szeretnék is beszélni. De azt mondtam anyának, hogy hát soha még egy pofont se kaptam. Hát ilyen jó gyerek vagyok-e? És játékból legyintett egyet az arcomra, és én zokogásba törtem ki, mert elképzelni nem tudtam, hogy anya engem így érint, és teljesen oda volt, hogy ez nekem ilyen óriási fájdalom volt, hogy ő adott nekem egy kis pofon. Persze ez igazolja azt, hogy tényleg nagyon jó dolgom volt mellette, mert a lágy kérés, az rendkívül érdekes volt, hogy nagyon határozottan kértő, teli szeretettel, amit meg kellett csinálni. Nem volt olyan, hogy nem tesszük, amit ő csinál, de soha keményen nem szólt emiatt. Minden teljesült nála. Apámnál már egészen más volt a helyzet, mert ő más természetű volt, egy szangvinikus ember volt. Őt azért megkínlódtam gyerekkoromban.
1: És lehet, hogy a szülőknek, tehát a lágy határozottsága és az édesapának az energikussága lehet, hogy segítette azt, hogy végül is egy elsőként Magyarországon egy magániskolát tudtál alapítani a 80-as évek végén, tehát azért abban az időben az ügyintézésnek a berkeiben eligazodni és végigvinni egy folyamatot, ahhoz azért kellett kitartás.
0: Na, vezethetjük a gyerekkoromtól, nem magániskola volt én nekem, azt is azért hagy helyesbítsem, nem magániskolám volt, hanem önkormányzattól, illetve akkor még tanácstól, 1988-ban kértem a lehetőséget. És akkor bizony már megkaptam, de ennek is előzménye volt. Azt gondolom, hogy onnan kellene indulnunk, ahogy én hát a tanítóképzőt elvégeztem, és benne a tanítóképző is főiskolán, az oszlopon egy címet kerestem, hogy hova is menjek tanítani. Igaz, hogy előtte már ugye gyakorló heteket, akkor még hála Istennek hónapot mondhatok, nem is heteket, gyakorló hónapot, amikor taníthattunk ugye először, és ezt én a 11. kerület Váli úti iskolában választottam ki. Onnan kezdve gyűjtögettem én már az iskolai szerepem céljaimhoz. Rengeteg megfigyeléssel, mindig figyeltem, hogy az ott tanítók hogyan élnek a gyerekekkel.
1: És mi volt a te célod, Márta, hogy te mennyiben akartál mást megvalósítani?
0: Én nagyon, nagyon hamar tudtam, hogy saját utam lesz. Nem szerettem egyrészt azt, hogy a gyerekek nem vettek részt az órákon, csak úgy, hogy szöveget kaptak, ugye a tanító elmondta, hogy ugyanazt visszamondani kell, kijelölt a lecke, és azt kellett visszamondani a gyerekeknek. Én teljesen másképp képzeltem el, úgy, hogy együtt élünk ott gyerekekkel, természetesen az iskolai törvényeket nagyon betartva, de oldott szép hangulatban, amiben örömöket élhet át a gyerek, és gyereki módon élhet ott is. Például könyvemben láthatóan le is rajzoltam, hogy az osztály berendezését is teljesen egy gyereknek megfelelően engedtem, hogy ők válasszanak csapatokat, és úgy állítottuk az asztalokat is, hogy egymást lássák, ne egymás hátát lássák mindig, hanem úgy tudjanak együtt működni, együtt dolgozni, hogy látják egymást. Egészen más az, és egészen másképp lehet őket foglalkoztatni, akkor, ha kis csoportban, csapatban kapják meg a feladatokat, és együtt végezhetik ezeket.
1: És mi a kulcsa annak, hogy egy gyerek örömet éljen meg az iskolában?
0: Gyereki módon kell élni vele. Az, hogy énekkel kezdtünk, és rendkívül sok játékot vittem én be a munkánkba is. Nincs olyan szigorú matematikai feladat, amit nem lehet játékosan fölvezetni a gyereknek, és amiben egyszer csak nem érzi otthon magát, és csinálja szívesen. Én nagyon szerettem ezeket a játékos alkalmakat, amiben mindig éreztem, hogy ott van velem a gyerek. Nagyon érdekes volt, hogy észrevették, hogy teljesen együttműködünk, én is benne vagyok abban a feladatban teljesen, nem kiosztom, nem parancsot mondok, hanem együtt vele dolgozom. És ezt nagyon-nagyon szerették a gyerekek. Igen, játékba csomagolva, ugye, az ő korát követve, Mérei Ferenctől tanultam azt a remek mondást, hogy a gyerek számára a játék nem ok, nem cél, nem eszköz, hanem maga a gyereki élet. És ezt én rendkívül módon éreztem, így van, és ezt szolgáltam végig. Játékba foglaltunk sok mindent. Az, hogy a Vörös Sándor verseket rettentően szerettem, és hogy azokat azonnal dramatizálni tud. Adjon Isten szomszéd, azt mondja, hová megy a szomszéd, azt mondja, ez mind adta magát, azonnal mozdulni lehetett rá, és én ezt a mozdulatot azonnal játszottam is a gyerekkel együtt, majd őket beosztogatva párokba, csoportokba, hallatlanul, szívesen játszottunk együtt. És rengeteg verset tanultak meg úgy, hogy észre se vették. Igen.
1: És úgy tudom, a mozgás is egy fontos eleme a pedagógiai rendszerednek. Úgy, ahogy mondod, hogy a mozgást be akartam fogni a vitorlámba.
0: Igen, igen, igen. Mert az élet eleme a gyereknek, akkor őt is megnyerem. Annak, amit én szeretnék vele teljesíteni, jól teljesíteni, és ha én ezt a mozgást belekapcsolom, ami az ő életének az öröme, akkor csak jót tehetek vele, és tehettem vele. Nagyon sokat mozogtunk. Nem ültettem őket egész nap a kemény széken, hanem egy szőnyeges termem mindig volt az osztályom mellett. Úgy szerveztem a saját iskolámban is, hogy egy szép szőnyeget, az volt az első bútorom, meg két pianino, amit adományból, amit ugye segítségképpen kaptam az iskola szervezéséhez, abból ezt vettem meg legelőször, mert ott körbeülve nagyon meghitt szép pillanatokat éltünk át, akár a vers tanulás idején, akár egy osztályfőnöki óra komoly problémáit megbeszélve, ugye a közösségünk építésére rendkívüli gondot fordítottam mindig. Nagyon fontos volt nekem, hogy szeressék egymást, hogy jól élhessünk.
1: Tehát akkor fontos volt nem csak a tananyag átadása, hanem az érzelmeknek is a békítése?
0: Hát a lélek az első, amit érzelmekkel táplálni kell, és ez mindig hozza magával azt, hogy szívesen van ott, jól érzi magát, és ha egy gyerek jól érzi magát valahol, akkor könnyű tanítani, könnyű a közelébe vinni mindazt, amit el kell sajátítani. Most azoknak, az elsajátításnak is rendkívül sok játékos formát találtam meg, és azokból egyet el nem hagytam. És aztán együtt is dramatizálva, de nagyon-nagyon szépeket csináltunk, és nagyon szerettük a szülőket meghívni rá, nekik adni, ugye, akiktől kapunk, mindent kapunk, az őket is megajándékozni ezekkel, amit aztán mi már egyre többet tudva, szépen eljátszva tudtunk nekik megmutatni, hogy hol tartunk.
1: És mi volt az, amit a Váli úti iskolában már nem lehetett megvalósítani, és a kincskereső iskolának a létrejötte kellett hozzá?
0: Igen, a Váli úti iskolában nagyon sok mindent nem lehetett volna megvalósítani, mert igen, hát szigorú igazgató, az ugye ránk szabta tennivalókat. Én nagyon sokszor kellett azt puhává tennem azokat a kemény keret szabályokat, és bizony becsukva az ajtót megvalósítani, mert lemondani nem voltam hajlandó semmiről. Ami nagyon szerencsés dolog volt, hogy kifelé is néztem. Egyrészt nagyon érdekelt az akkori reformpedagógiának a első mozdulata, amit Varga Tamás a matematikában hozott először be, és én azonnal ott voltam a pedagógiai intézetben, és kínáltam föl az érdeklődésemet és a felkészülésemet, hogy én ezt minél előbb csinálhassam a gyerekekkel. Ő pedig nagyon örült ennek, és én akkor, hát sokszor zaklattam őt, mert még trollira is felszálltam, és ott is faggattam őt, amíg aztán kaptam egy kedves tanítványát, Neményi Eszterkét, akitől aztán mindent megtanultam ahhoz, hogy a reform matematikát jól tudjam tenni a gyerekekkel. Ezzel viszont nagyon rákaptak az ELTE, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemnek a tanárai, és csoportokat hoztak órákra, és bizony az egész korán kialakult az a rendszer, hogy én úgyszólván egyedül nem voltam a gyerekekkel, hanem mindig voltak nálam egyetemi csoportok, hallgatók.
1: Ezt a hallgatóknak talán még annyiból részletezzük, hogy ez úgy nézett ki, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha nem, hogy a tanterem ajtaja nyitva volt, és kint is ültek hallgatók, és nézték a te óráidat.
0: Az már a későbbiekben volt a kincskereső iskolában, a Váli úton még nem volt ilyen helyzetem, de oda is bekéreckedtek szülők, akik nagyon szerették volna ilyen módon, szóval meghallották, egymásnak adták ugye a hírt erről az én gyerekekkel való együttélésemről, és a szülők nagyon szerették volna a saját gyerekeiket is, és egy-egy első osztály indítása az mindig igen nehéz volt, mert 80 kérvény is összejött ott, és az igazgatónő nagyon oda volt miatta, hogy mit csináljon, mit tegyen ő ezzel, és én hagyjam abba ezt az egészet, mert neki ez rendkívül nehéz. Nagyon jó volt nekem az, hogy kintről is, a szülők részéről is ilyen támogatás jött, mert így tudtam én tulajdonképpen megőrizni ezt az én fajta elképzelésemet az iskoláról.
1: És mi tetszett a szülőknek a te módszeredben?
0: Az, hogy a gyerek boldogan élt. Az, hogy nem, hogy hozni kellett az iskolából, hanem alig várták, majd kaptam a biztos, hogy már vége anyának, kezdjünk már iskolát, menjünk már iskolába. Egyrészt ezt, másrészt meg, hogy boldogan vitte haza azt, amit megtanult, hogy látta a család, hogy jól élünk, és szépen jól haladunk, hogy saját munkájával tanult meg olvasni hamar. Mert játékos módszerrel rendkívül érdekes dolgokat csináltunk. Behozattam a szeretett kis állatkáikat, filc, puha, szőrme játékokat, aláírtuk a neveiket, és így kezdtük el gyűjteni a szavakat. A Vörös Sándor versek voltak a következők, amiket pillanatok alatt tanul meg egy gyerek, ha jól él, és azok voltak az olvasmányaink. Az biztos, hogy én magamnak tartottam a mindenféle választást, ami erre az én gyerekeimnek, akiket én ott jól megismerek, mert az a legfontosabb dolgom, hogy tudjam, hogy mi van benne, hol tart, ki az, aki már érdeklődve fordult ugye eddig a betűk felé, és mi módon kell őket jól szerveznem, hogy onnan léphessen tovább, ahol ő tart, amit már megszerzett, használhassa. És ez rendkívüli módon tetszett a szülőknek. Aztán bizony, mint említettem, az egyetemi hallgatók is folyamatosan jöttek. Nagyon-nagyon hasznos, jó dolog volt ez, hogy kaptam a védelmet, hogy kipróbálhassam magamnak ezeket a módszereket, és ez tényleg a szülőknek és a bejövő érdeklődőknek köszönhetem. Mert emiatt az igazgatóm nem tudott leállítani engem ebben, hanem hát igen, el kellett tűrnie, ami kettőnk között elég feszült hangulatot teremtett, és bizony nagyon soká oldódott föl, soha nem felejtem el, hogy már saját iskolám volt, amikor az igazgatónőm fölhívott, hogy gratuláljon nekem az iskolához, és ez nekem egy visszamenőleg is egy elégtétel volt, hogy hála Istennek ráébredt, hogy nem rosszat tettem, hanem éppen a fejlődés felé vittem, építettem az utat.
1: Mert hogy akkoriban ugye az volt az általános, hogy a tanárok úgy tanítottak, hogy egy óravázlat volt, amitől eltérni nem lehetett, a gyerekeknek azokat a szavakat kellett visszamondani, ami le volt
0: bizony,
1: írva.
0: Én zokogtam magamban, amikor ilyen órát kellett meglátogatnom ott benne a saját iskolámban is, mert sajnáltam a gyerekeket nagyon, és sajnáltam a tanítót is, aki addig nem nyugodott, amíg a jelzők gyűjtésével alkalmával azt az egy jelzőt, amit ő elképzelt és a vázlatába beírt, ki nem mondta egy gyerek. Szóval tragikus, mert az óra menetét tönkretette, a gyerek kedvét tönkretette. Nem volt lelkesedés, nem volt öröm abban a munkában.
1: És ehhez képest gyakorlatilag mind a matematika Varga Tamás módszerével a gondolkodást tanítottátok
0: meg. Hát az alap volt, ugye, ez volt, igen. És nagyon, nagyon boldog voltam, amikor fölnőttek a gyerekek, elvégezték. Hát én 4 évig folyamatosan, azt kiharcoltam magamnak korán, hogy 4 évig folyamatában tudjam vinni őket 6 éves koruktól 10 éves korukig, ezt a gyönyörű időszakot, amikor a legfogékonyabb a gyerek, amikor azért jön iskolába, hogy olvasni, írni, tanuljon, és ennek lehet neki veselkedni, és boldogan megcsinálni azt. Hát ezt az időszakot nagyon-nagyon ki kell használni a gyerekekkel, és nem szabad lelassítani őt, hanem minél többet, minél előbb föltérképezni a tanítónak, hogy melyik gyerekben mit talál meg, és hol kell építkeznie jól. És ezzel együtt szervezi az egész 30 fős csapatot, és hozza elő ezeket a hihetetlen értékeket, amit sehogy másképp megtalálni nem lehet, mint hogy örülünk neki, és megszerkesztjük mellette a gyerek jó életét.
1: És úgy tudom,
0: érvényesíthetjük.
1: Hogy

0: megtanultam minden eszköz használatát, és hát egyre inkább a gyerekek elé, hogy viszem a legjobban. Ez volt a fő feladatom, fő gondom.
1: És akkor, mert arra gondolok, hogy amikor a feladatot átgondolták a gyerekek, hogy beszélje meg a tanítóval, de te bevitted azt, hogy egymással vitassák meg, és az egész csoport végül is gondolkodjon a megoldáson.
0: Hát a vita az egy hihetetlen fejlesztő dolog, amikor problémát, ugye megtanulunk úgy vitatkozni, hogy nem bántani akarjuk egymást, hanem éppen a gondolatainkat serkentve megbeszélni egy-egy olyat, amikor rádöbbenünk csomó mindenre, és csak hálásak lehetünk egymásnak, hogy rá vezettük egymást egy-egy jó gondolatra, jó pontra. Hát ezek gyönyörűek a gyerekeknél. Én nagyon szerettem, hogy minél kevesebb jellel állítsam le a gondolataikat, és a színes krétával, színesekkel jelezzem azt, hogy a gondolata nagyon jó felé halad, és azt a táblán vezettem. Ők onnan, szó nem kellett hozzá már, hanem jelekkel tudtunk egymással beszélni. Ez különösen érdekelt is engem a jelrendszert bevinni gyerekek közé. Fantasztikus élményeim voltak, hogy némán tudtunk jelezni egymásnak, és a gyereknek ez szintén játék volt, és iszonyú büszkék voltak rá. Kecskemétről voltak fönn énektanárcsoport, onnan a kecskeméti, énektanárok kértek egyszer matematika órán való részvételt, és hát rettentően tetszett neki. Még rá is játszottam egy kicsit úgy, hogy az órát úgy vezettem föl, hogy nem szólaltam meg, csak néma jelekkel kértem el az előző napi feladatot, annak az eredményét ellenőriztük a táblán, egy szó nélkül. Mindenki kipipálta ugye a helyes feladat eredményeit, helyes eredményeket, és hát egészen addig, amíg aztán az énekig nem jutottunk, de azt is, ugye az éneket is némán vezényeltem föl, és énekeltük ezt szép, és aztán úgy fogtunk munkába, megint egy néma jelsorral, hogy mindent elővettek, amire szükség volt, és akkor már megszólaltunk, és vittük szépen tovább. Rendkívül módon tetszett.
1: Tehát akkor rend volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy a különböző elképzelések akkor ott kószán keringtek, hanem azért nem, akkor hát ez, a rend nem, is ez, jelen ez, volt. Ez,
0: hát a néma jelek azok mindig érvényesültek, mert izgalmas játék volt a gyerekek számára. És ugye ez, hogy amikor elmondtam nekik, hogy csodálkoztak az óra megbeszélésén ezek a vidéki tanárbácsik, tanárnénik, tanárurak, tanárnők, az nagyon tetszett nekik, hogy ők most ezt is megmutatták, hogy néma jelekkel is milyen jól tudunk mi gondolatot cserélni.
1: Voltak segítőid is, a férjed is, úgy tudom, hogy Mihály is, amikor az iskola alapításnál megfogant benned a gondolat, és elmondtad neki, akkor úgy tudom, ezt mondta, iskolát? Hát itt vagyok.
0: Ez egyáltalán nagyon érdekes dolog volt, hogy kiszakadt belőlem ez a nagy kívánság, hogy saját iskolát szeretnék. Tehát én szeretnék egy olyan iskolát teremteni, ahol az én elképzeléseim érvényesülhetnek iskola szempontjából, iskola vonatkozásában, nem csak egy osztályra vonatkozóan. Ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert magam sem tudtam, hogy mit akarok. Egy ilyen furcsa izgalom vett rajtam erőt,

0: És akkor nem is tudtam úgy szólva, mit kezdjek vele, elmentem a körzeti orvoshoz, és kértem, hogy vizsgáljon meg, mert egy furcsa izgalom van bennem, amit nem tudok megnevezni. Megvizsgált, és azt mondta, hogy Márta, kérem, semmi gondot, bajt nem találok, minden rendben van, de tud maga sírni, Márta. És néztem rá, hogy milyen orvos az ilyen, nem gyógyszert ad, nem vizsgál tovább, hanem azt kérdezi, hogy sírni tudok-e. Ez jó orvos, mondtam én magamnak. Hát milyen jó, hogy nem gyógyszerrel akar kezelni, hanem saját magamat akar rávezetni a gyógyulásra. Azt mondtam, hogy tudok. Igen, kimentem, és olyan zokogás fogott el, hogy egyszerűen lassítani kellett a lépéseimet, hogy mire Mihály elé érek, nehogy megijesszem őt, hogy zokogva térek haza. És mire odaértem elé, már tudtam, hogy azt fogom mondani neki, hogy Mihály, iskolát szeretnék. És Mihály fölkapta a fejét, itt vagyok, segítek mindenben, amit csak tehetem. Hát akkor még elképzelni se tudtam, hogy hogy kellene, de az, hogy valaki itt van mellettem, és ő segíteni fog. És mi lett belőle? Elmentem ugye a tanácshoz, és ott is elmondtam, mit szeretnék. Bementem a fővárosi önkormányzat, a fővárosi tanácshoz, és Mezei Gyula volt akkor még ott a nagyfőnök, és hát nagy nehezen egy hét alatt bemehettem hozzá, és amikor megkérdezte, hogy mit akarok itt, akkor azt mondtam, hogy iskolát szeretnék. És nagyon keményen válaszolta nekem, hogy Magyarországon nincs magániskola. És mikor már harmadszor mondta ezt, akkor én szomorúan megfordultam, és kijöttem tőle, de nem nyugodtam meg, ez a válasz nem volt jó válasz nekem, hanem elmentem bizony a akkori államtitkárhoz, Gazsó Ferenchez, aki előadott is nekünk az egyetemen, amikor pedagógiát hallgattam, és csodálkozva ismert föl, Márta, mi járatban van itt nálunk? És akkor mondtam, hogy csodálkozni fog, merészet mondok, iskolát szeretnék. Helyjel kínált, és azt mondta, hogy mindenben segítek. Pénzt keveset tudok adni, de az engedélyt megadom. Hát a világ legboldogabb embere röpült ki onnan az ő irodájából, és akkor bizony el is kezdtem a szervezést, akkor helyet kerestem, egy óvodát találtam, ahonnan épp kiköltöztek.
1: A Fogócska utcában. A
0: Fogócska utca 6-ban, igen. Ők elköltöztek éppen kiköltözött onnan az óvoda. És hát az nem volt könnyű átalakítani iskolának, de helyem volt, és
1: még megvalósult azt is, az álom.
0: És megvalósult az álom. Először megijedtem, mert azt mondták, hogy el kell hoznom a Váli úti osztályomat, és hála Istennek megengedte az igazgatónő, úgyhogy az ott már fölvett osztályomat hozhattam ide át, és minden szülő boldogan követett el engem a Fogócska utca 6-ba, és ők voltak az első osztályom.
1: Márta, és azt ahhoz, hogy egész Magyarországon ilyen boldogság legyen a gyermekeknek iskolába járni, el tudod képzelni, hogy ezen lehet még segíteni, vagy lehet még jobbítani? Mi kell ahhoz, hogy megvalósuljon ez a boldogság?
0: Sokat gondolkozom rajta, hogy mennyivel nehezebb most a dolgok a tanítóknak. Nehezebb Azt gondolom, hogy a világ sokat változott. Ezt követni megint csak úgy kell, ahogy én annak idején, akkor is nehéz volt a világ. Mindig nehéz a megoldandó feladatok nagy halmaza. Mindig az adott helyzetekkel megkeresni a megoldását. Én azt hiszem, hogy aki szeretne tanítani, és a gyerek közelébe szívvel, lélekkel akar oda kerülni, az képes megtalálni az utat. Magunkból a legtöbbet hozva, nagy szeretettel, és az örömöt keresve mindig.
1: Amit édesanyádról is mondtál, hogy a szeretet, a játékosság és az igényesség mindig ott volt az életetekben, és ezt valósítottad meg, a szeretetet a gyermekek körében, és tulajdonképpen az öröm az, amit bevittél az iskolai életbe, az oktatásba, és az öröm pedagógiáját valósítottad meg.
0: És mondhatom, hogy boldog ember vagyok mai napig, mert a gyönyörű élményekből, gyerek élményekből nagyon sok jutott nekem, és ettől lettem igazán boldog ember.
1: És hát annyiból reklámoztatjuk is a pedagógusi pályát, a pedagógusi hivatást, hogy gyerekek között lenni, az mindig a fiatalságot, a frissességet és a játékosságot jelenti.
0: Szerintem van a legnagyobb dolog a világon. A legnagyobb jó ezen a világon.
1: Akkor biztatunk mindenkit, hogy akinek a gyermekeknek a nevelésében pedagógusként érzi, hogy hivatása van, az egy jó dolog és egy ajánlható dolog. Itt van erre az élő példa, Winkler Márta, akinek a munkásságát generációk élvezhették, és ez a sok tanítvány, ez mind a mai napig Mártának az életének a részét képezi, és öröm látni, hogy ez a sok gyermek felcseperedett, és sikeres felnőtté vált.
0: Nagyon remek, hogy megmaradt a kapcsolatunk végig felnőtt korukban, és rengeteg tanítványommal találkozom, levelezem, sok osztálytalálkozót tartunk még mindig.
1: Köszönjük szépen, Márta, a munkásságodat is. Isten áldja az életedet, és ezt a sok örömet, amit másoknak okoztál, adja vissza százszorosan. Köszönjük, hogy ebben a műsorban a gondolataidat megosztottad. Reméljük a hallgatóink, akik ismernek már téged, újból hallhattak, akik pedig nem, azok most megismerhettek. Köszönjük a műsor technikusának is, Tar Jánosnak, hogy segítette a munkájával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébressz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
0: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Talán nem is tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben fölhívott minket nagyon kedves barátunk, és azt mondta, hogy gyertek el fiúk, egy gyülekezet születik most éppen valahol itt vidéken, és hogy csináljunk egy koncertet. És kérdeztük, hogy mégis hát hol lesz ez, és mesélj már róla valamit. Sokan nem lesznek, de biztos lesz értelme. És akkor megérkeztünk, akkor egy ilyen üzemnek a alaksorában egy olajkályha mellett egy pár néni, meg egy bácsi ült egy ilyen kis sötét szobában, ott volt egy fenyőág, ez volt a karácsony, és akkor hirtelen megijedtünk, hogy biztos jó címre jöttünk-e. Hát és akkor csináltunk egy jó koncertet, meg imádkoztunk, beszélgettünk. Jó volt végül is, de hát meghökkentünk nyilván a méreteken, illetve ennek az apróságán. Hát a sztori happy endje ugye az, hogy az illető egyébként nem titok, aki felhívott, Szenci Sándor volt, és ma 200-an, vagy talán még többen vannak. És amikor oda elmegyek, döbbenten állok a közösséggel szembe, hogy én itt voltam, amikor itt egy olajkályha volt, és ma hatalmas gyülekezeti terem, Dunaparton épül az új templom, mert nem férnek be. Tehát, hogy ez a nagyság, hogy amikor az ember el tud venni egy ilyen csodálatos utat, lát be aztán utólag, ez egy nagyon nagy ajándék. Az egész életem a hitem miatt működik. Én mindenkit tisztelek és becsülök, aki ezt az életet képes úgy élni, akár csak 24 óráig, hogy nem az Istenbe vetett hite tartja őt meg, hanem mondjuk motiválja őt a új állás, vagy a fizetése, vagy hogy most mi lesz karácsonykor, vagy hova megy nyaralni, és ennyi elég, mert én holnap feladnám, vagy még ma. Hiszen ezekkel a perspektívákkal, amit Isten nélkül itt találhatok, nem sok motivációt látnék ebben.

0: Bojki Balázs énekesnek, a Bojki Brothers együttes alapítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.
1: Mária Rádió.
0: Hírpercek.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Mió Baredetet tanúságot Egerben. Argentin tangó is várja a keszthelyi táncpanoráma idei látogatóit. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértes Somló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyház közösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Andal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, 1 édesanya lett, mondta ám Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Mió Baredá, horvát karizmatikus, 3 napos lelki gyakorlatot tartott a bűn és a megtérés témájában augusztus 25-e és 27-e között Egerben, írja a Magyar Kurír. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt. Az előadások mellett dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közben járó ima volt a program mind a 3 napon. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő Szent Gyónást végzett. Mió Baredá tanításaiban hangsúlyozta, hogy a gyóntatószék mennyei zuhanyzó, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. A bűn és a bűnös életvitel számos testi-lelki betegség oka, emelte ki. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel és Jézus öleljen a karunkkal. Gyermekelőadással, folklórműsorral, argentin tangóval, filmvetítéssel és ingyenes szabadtéri rendezvényekkel várja a közönséget a keszthelyi táncpanoráma szeptember 10-e és 12-e között, számol be a hírről az MTI. A fesztivál a Székesfehérvári Balettszínház Pinocchio című előadásával kezdődik meg szeptember 10-én. A nyitónapon vetítik a Nemzeti Táncszínház nagyszabású országimás filmjét, a Tánc 30 árnyalatát is. A 30 magyar táncegyüttest felvonultató alkotás a mozdulatok nyelvén mutatja meg a magyar táncot.

0: Továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották. Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja. Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
1: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
2: Nagy Szent Gergely pápa emléknapján az esti dicséret zsoltárait a második zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
1: Testvéreit szereti ő, népért imádkozik.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelki pásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd, és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!

0: Könyörögjünk, Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod, és szereteteddel kormányzod. Szent Gergely pápa közbenjárására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallják.
1: Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled, mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, nem tudom, hogyan hat rátok ez az ismert rész. Mi lehetett Péterben? Közvetlen az a rész után vagyunk, amit az elmúlt héten olvastunk. Az a rész után, hogy Isten, hogy Jézus se rá akarja építeni az egyház. Azt mondja, hogy kőszikla vagy, erre akarom építeni. És most úgy tűnik, hogy ez nem egy kőszikla, hanem egy kavics, amin elcsúszik Péter. Péternek a gyengesége, Péternek valami fura félreértése jelenik itt meg. Ki tudja mondani azt, hogy Jézus a messiás, de a következményeit, hogy hogyan kell ezt értelmezni, ezt nem tudja. Ezt elveszíti. Mi is történik itt? Alapvetően a szenvedésnek az értelméről van szó, és hogyha van olyan nagy kérdés, amit keresztényként és nem hívőként is jogosan föl tudunk tenni, hogy akkor miért van szenvedés? Honnan van szenvedés? És azt látjuk, hogy Péter logikus. Péter jön egy ószövetségi embernek a gondolkozásával, ahol az alapvető tapasztalat az, hogy ha hiszel, akkor egészséges leszel, hatalmas leszel, gazdag leszel, sikeres leszel. Megfordítva, ha sikertelen vagy, ha beteg vagy, ha gyenge vagy, ha szegény vagy, akkor hát akkor biztos bűnös vagy. Márpedig Jézus nem bűnös. Magyarán ő nem szenvedett. Hát ez logikus. Ebbe bele gabajodik Péter. Szemrehányás, ez picikét komikus, próbálja nevelni a messiást. Egyszerűen, mert sokkolja a szenvedésnek egyszerűen a gondolata is. És milyen érdekes, hogy Péter pont olyan, mint mi. Mi van ebben a rövid párbeszédben? Annyira emberi, annyira őszinte. Hát Péter nem hallgatja végig, hogy mit mond Jézus. Üldözik, elítélik, meghal, itt Péter kikapcsol, és a záró fél mondattal, és hogy utána föltámad a messiás, azt nem hallja meg. Hányszor van ez az életünkben, hogy kikapcsolunk, mielőtt a másik az befejezné a mondatát, mert már nem tudjuk befogadni, mert ott akkor mi akarjuk osztani az észt. Na, valami ilyen történik, és érdekes, hogy végül is szép itt így Péternél, őt még nem a saját szenvedésre gondol, hanem a messiás nem akarja, hogy szenvedjen. De azért nem véletlenül mondja azt, hogy Sátán lép hátra, nem véletlenül mondja ezt Jézus, mert gyakorlatilag, amit Péter mond, az ugyanaz a kísértés, mint amit Jézus küldetése elején, a 40 napos pusztai lelki gyakorlata végén a Sátán megtesz. Mi történik ott a hármas kísértéssel? A Sátán elismeri, hogy ő a messiás. A Sátán mindig tudja. Ott nem az a kérdés, hogy ne tudná, hogy ki az Isten fia. A kísértés abban áll, hogy ha ott van a hatalom, és én ezt tudom, hogy ott van a kezedben, hát használd. Élj vele. Tedd kényelmesebbé az életedet. Tulajdonképpen ugyanezt mondja Péter is. Te vagy a messiás, ez nem jöhet szóba, tégy meg mindent, hogy ez ne történhessen. Jézus azt a szót mondja, hogy megbotránkoztatsz, és az a szó, amit használ itt a görög, az ige, amikor valami kis apró dologban, egy kis kavicsban elbotlik valaki, elcsúszik. A banánhénak mondjuk, de itt alapvetően ez a kis kavics. A péteri kőszikla, a nagy stabil pont, egy kis kavicsá válik,

0: És mondjon egy személyes tapasztalatot, hogy hol találkoztál, és mi az a forduló pont, hogyan álltak a félelemhez ott akkor 500 évvel ezelőtt a mohácsiak. És közben hagyj kérem, hogy hátul nyissátok ki az ajtót, emberek kérdezi, be tudjanak jönni, meg főpék, egy kis levegő, az sokat számít. Köszönöm szépen.
1: Kedves testvérek! Azok a kérdés, hogy a mohácsi csatában vereséget szenvedtek. Mégis abstrakció volt, hogy 14 ezeren minden második közülük meghalt. De az, amikor nyilvánvalóvá vált a történeti forrásokból, hogy ezek az emberek tudták, hogy kivel néznek szembe. Tudták, hogy az a hadsereg, aki velük szemben áll, háromszor nagyobb, erősebb, és nincs esélyük a győzelemre. Azaz két lehetőség maradt előttük. Megadni magukat, kötni egy alkut, és életben maradnak, vagy vállalni azt a harcot, ami az életükbe fog kerülni. És tudjuk jól, hogy hogyan döntöttek, hogyan választottak. És számomra ez volt ebből a szempontból egy nagyon nagy felismerés. Szerintem az elmúlt 60 év rossz kis alkujainak a fekete levesét isszuk. Hogy ott ez a döntés, amivel bevállalták maguk számára a pillanatnyi vereséget, a pillanatnyi rosszat, az szerintem egy bátorság volt a remény iránt, hogy mi saját életünkben most nem tudjuk ezt máshogy megoldani. Áldozatot tudunk vállalni, vagy megkötjük még a gyermekeink és az unokáink jövőjét is egy rossz vazallusi békével. És meghozták ezt az áldozatot. És számomra ez volt egy olyan megindító dolog, hogy van az a helyzet, amit pillanatnyilag el kell bukni, de hosszabb távon az sokkal jobb gyümölcsöket fog teremni, mint egy elhajlás, vagy egy elgyengülés, vagy a alkuknak a megkötése.
0: Köszönöm, és hát Jézus ezt teszi. Ő tudja, hogy a kereszt az nem egy fejjel megy a falnak. Jézus nem választja a mártíromságot. A kereszt annak a következménye, hogy ő az igazat tanítja, és az igazért kiáll. És annak van következménye. De ott van benne az a remény, hogy a halál után ott van a föltámadás. Magyarán, hogy Jézus elfogadja a hívást, akkor ő tudja, a szenvedéssel jár. Amikor Jézus meghív minket, akkor kimondja, hogy ennek egy része a szenvedés, az önmegtagadás is. Milyen érdekes az első olvasmányban, hogy olvastad Jeremiásnál, olyan szépen meg lehet látni ennek az apró lépéseit. Ebben a kis rövid részben. Szenved, kimondja, kipanaszkodja, nem fedi le ezt a valóságot, de közben észreveszi, mint egy belső tűznek írja le, ami a reménynek a szele. Hogy neki mégis érdemes kitartania, hogy ez mégis lehet másképpen. És ez a fajta remény föntartása elindítja benne az újnak a lehetőségét. Az evangélium az öröm útja, a jó útja, nem a szenvedésé. A szenvedés, ki kell mondani, nem önérték, a szenvedés az rossz. És azért rossz, mert alapvetően az emberi rossznak a következménye. Gőgünknek, igazságtalanság sorának, bűneinknek. És ezzel szemben a kereszt, a szenvedés, a szenvedés, az egyszerűen a hűséges szeretetnek a jele és a következménye. Jézus nem dicséri a szenvedést. Jézus nem küld a szenvedésbe. Jézus nem kéri, hogy keressük a szenvedést. De azt mondja, hogy fogadjuk el, ha valami igazat teszünk, annak van következménye, nehéz következménye. Az áldozat nem az, ami a szenvedés, hanem az a szenvedés, amit tudok reménnyel Istenre bízni. Amit reménnyel tudok Istennel együtt hordozni. Annak a bizalmából, hogy abból is valami jó születhet. És az áldozat, ez a kereszt, ez sok minden lehet az életünkben. Ez lehet olyan, amit egyszerűen kapunk. Lehet egy betegség. Lehet egy valami nagyon mélyen levő seb az életünkben, amit hordozunk egész életünkön keresztül. És aztán vannak olyan

keresztek, terhek, áldozatok, amiket szabadon választunk a hitem mellett. Ott maradni egy beteg mellett, a hűség a hivatásban, az elköteleződésben, egy alapvető hétköznapi becsület a munkahelyemen, egy megbocsátás ott, ahol pedig jogosan tudnék haragudni, egy bátorság ott, ahol szólni kell, és egy alázat ott, ahol hallgatni kell. Bármi lehet ez. Mi következik ebből? Hogyan kéne hozzáállnunk akkor ehhez a szenvedéshez? Az első, hogy meg kell tudni különböztetni azt, hogy ez egy olyan szenvedés, amit a bűn okoz, és ami ellen kell tennünk, mert a bűn, az igazságtalanság, az nem elfogadható, és amit lehet tenni emberileg, vagy nem. Mert a szenvedés ellen tenni kell. És ha ezt látjuk, hogy egy ilyennel vagyunk szembe, akkor valóban kell alapvetően dönteni a követésről. Tagadja meg magát. Tagadja meg magát azt jelenti, hogy engedjem, hogy Isten vezet, vegye föl a keresztjét. Ez azt jelenti, hogy fogadjam el az ő hívását, kövessem, egyszerűen csak legyek mellette az úton, vagy fordítva, higgyem el, hogy ő mellettem van az úton. És ennek az útja valóban az a fajta megkülönböztetés, hogy észrekezdem venni, hogy mi az, ami az én emberi gondolkozásom, és mi Istennek a gondolkozása. És utána pedig akkor meghozni azt a döntést, ha kell radikálisan is, elfogadni azt minden következményével. Én arra hívlak most titeket, hogy egy új évet kezdünk. Azért az iskola év az mindenkinek, szülőknek is, nem csak diákoknak, hallgatóknak, valahogy újra kezdjük itt a dolgokat. Ilyenkor, hogy érdemes legalább annyira végig gondolni, hogy mit, miért, hogyan teszek, mint a januári időszakban. Próbálj egy picit ráérni, ráfigyelni arra, még ezekben a napokban, mik azok a terhek, keresztek, amik húznak, mivel akarsz foglalkozni ebben az évben, mi ellen kell tenni, mert az olyan, a bűnnek a következménye, miért tudsz tenni valamit. Vidd be az imádba, beszélj erről Jézussal, és aztán dönts. És aztán vedd észre a gyümölcsöt, azt a gyümölcsöt, amilyen döntésből jön, ami egy belső szabadság, egy belső örömé annak, hogy lehetséges a növekedés, lehetséges a változás. Álljunk meg egy pillanatra, akkor így most a hiszek egynek a kimondása előtt, és majd végig gondolni, hogy ha van bármi olyan terhed, amit viszel, amivel kéne foglalkozni, hiszed-e, hogy Isten melletted van? Remélsz-e benne, hogy ő ezt gyógyítani akarja, hogy veled van ebben?

az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.

0: Hírperce.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. A Varázsfuvolában folytatódik a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar Mozart expedíciója. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértessomló, Bodajk, Alsó-Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyházközösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Andal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, egy édesanya lett, mondta el Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. A Varázsfuvola című operát mutatja be a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar szeptember 9-e és 15-e között, amely tavaly nagy sikerrel debütált a Mozart expedíción, írja az MTI. Fischer Iván karmester állítja a művet színpadra 11 év után. Az előadást filmvetítés, marionett színház, zenés, interaktív programok és beszélgetések kísérik. A karmester nem csak vezényli, de rendezi is a remek művet, melyet nemzetközi alkotó és szereplő gárda kelt életre. Az előadást szeptember 9-én, 11-én és 13-án játsszák. Tekintettel a nagy érdeklődésre a szeptember 7-i főpróba is nyilvános. Az érdeklődőket Marionett Színház is várja. A felnőtteknek szóló interaktív zenés program Mozart személyiségét, alkotói módszereit is vizsgálja, míg a 10-16 éves korosztály számára készülő változat könnyedebb formában enged betekintést Tamino, Pamina és Papagéno történetébe. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Becsületesen kell kormányozni. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, de kiáltásunk hála. Hála azért, hogy a magyarság hosszú vándorút után elért a Kárpát-medencében, megtelepedett, és a történelmünk hihetetlen viszontagságai ellenére 15 millió magyar él. Hálát adunk az Istennek, hálát adunk a gondviseléséért, nagyságáért, csodájáért. És külön köszönjük, hogy a 20. században megvalósult 500 év küzdelmei után törekvése a teljes szabadság és a teljes függetlenség. Persze hordozzuk magunkban mindazt a rosszat, amit velünk, rajtunk elkövettek, és amit a történelem itt hagyott rajtunk. És ezért kell rettenetesen figyelnünk arra, hogy jól éljünk ezzel a lehetőséggel, és ez a jól élés minden térre kiterjed. Most egyet kell itt kiemelnünk, ezt a becsületes kormányzás lehetőségét, és a becsületes kormányzás elengedhetetlen szükségét, mert ez ad példát. És ez arra is kiterjed, hogy igazságosnak, mértéktartónak, és nem részrehajlónak kell lennie. Ennek a fontosságát már Kossuth Lajos kiemelte nekünk, idézzük őt. Nincs semmi, ami kártékonyabban hathatna egy nemzet politikai erkölcsiségére, mint a hivatal osztogató kormánypatronázs mértéktelen kiterjesztése. Oly forrása ez a nemzeti jellem romlásának, amely elegendő arra, hogy még különben bölcsen szervezett demokráciákban az erkölcsök megmérgeztessenek. A politikai becsületesség megvesztegettessék, s métejes hatás alatt a politikai pártállás javadalomhajhászati vetélkedéssé fajuljon. A történelem azt bizonyítja, hogy amely országban a tisztviselők egy egész armadája függ a kormány kinevezésétől, ott a nemzet, úgynevezett értelmes része előbb-utóbb két része oszlik. Az egyik az, amely a kormányhivatalba jutott, a másik az, amely jutni szeretne. Erre figyelmeztet bennünket a közerkölcsök megtartására Kossuth Lajos.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Lukács evangélista 5. fejezetének első verseiből van. Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. Látta, hogy a tó partján két bárka vesztek el. A halászok kiszálltak és a hálót mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, s megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót, válaszolta Simon. És így is tett, és annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert a szerencsés halfogás láttam társaival együtt, félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és János és Zebedeus fiait, Simon társait, de Jézus így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték. Kedves Mária Rádió hallgató testvérek, az Úr Jézus fontosnak tartja, hogy amikor Isten igéjét, szavát akarják hallgatni az emberek, akkor annak eleget kell tenni, tanítja a népet. És hogy a szavát mind jobban megértsék, hát él az alkalommal, nem ott a parton, hanem a Simon Péter bárkájába beszáll, s arra kéri, hogy menj beljebb a parttól. S Jézus leülve beszél, mert a víznek a felszíne a hangot nagyszerűen viszi, és akik az oldalba álltak, ugye, hát azok mindannyian hallották. Jézus tehát ismerte a természetnek az adottságait is, és élt a lehetőséggel. Mikor Isten üzenetét elmondta, ekkor törődik az apostolokkal is, akik segítettek neki, és azt mondja, evezz a mélyre, vesd ki a hálót halfogásra. És itt a saját szakmájában ugye történik a csoda, mert Péter azt mondja, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit, hát nappal halászni, az egyenlő a nullával. Sikertelenség, csőd. De a te szavadra, s itt van, Jézus mondja, akkor igen. És annyi halat fognak, hogy szakadozik háló, hívják a társaikat, mind a két várkát megtöltik, és mikor végeztek ugyan munkával, Péternek a hálaadását halljuk. Magát odaveti Jézus lába el, és azt mondja, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Ki Jézus, és ki vagyok én? Tegyük fel, mi is ma este ezt a kérdést. Le tudok-e térdelni, rá tudok-e hagyatkozni Jézus szavára? Mert Jézus azt mondja, emberhalásszá teszlek a családodban, a munkahelyen, de csak akkor, ha minden nap megfogadjuk a szavát, és magunkat rámerjük bízni. Belemerünk ülni most már Jézus bárkájába.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te útad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóink! Ma, nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án lehet, hogy kicsit ünneprontónak fog tűnni, amit mai előadásomban el szeretnék mondani kedves hallgatóinknak. Fel szeretném idézni azokat a gondolatokat, amelyek a magyar államiság megszületésével kapcsolatban bennem feltámadtak. Szent István királyunk kritikus időben vette át az ország vezetését. Úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet, amellyel már Géza fejedelem is megismerkedett, és Szent István Rómából kért áldást. Nem Bizánchoz, nyugathoz csatlakozott. Nem volt ez a döntés egyszerű, keserves ellentmondásokkal volt terhes. Egy évezred múltán is indulatokat gerjeszt, ha, kedves hallgatóink, szeretettel hallgatják az István a király című rockoperát, azt hiszem, senkit nem hagy érintés nélkül, amikor ott a koppánnyal kapcsolatos heves dal elhangzik. Vajon koppány felnégyelése szükségszerű volt-e, hogy a régi hagyományokat kellett-e olyan vasszigorral tenni, a hagyományok írtását tenni, mint akkor? Hiszen tudjuk, hogy valóban megtiltották a táltosok és egyéb régi szertartások követőit, vagy azoknak az énekeit, méghozzá drámai szigorral. Vajon elkerülhetetlen volt-e a külföldi nemes urak behozatala, hiszen a sok lovag meg István körülvevő népség sok magyar számára tehertételnek tűnt. Tudjuk jól, hogy 200 év múlva is a tiborcok hogy keseregtek a merániakon. A magyar állam születése nem volt egyszerű. 1213-ban ez a nyugati orientáció királyné gyilkossághoz vezetett, de tudjuk, hogy 1222-ben létrejött az aranybulla. Az a jogi dokumentum, ami csak néhány évvel később született, mint az angol Magna Carta. Azt pedig mindenki példaként idézi egy demokratikusnak tekinthető államberendezés számára. Bizonyos értelemben demokratikusnak tekinthető társadalom számára. A magyar államiság bázisa is az aranybulla lett évszázadokon át, épp úgy, mint az angol királyságban. Szent István tehát helyesen döntött. Azt, hogy Isten előtt hogyan számul el uralkodása tetteivel, csak ő tudja, felidézhetjük Szent László szavait. Bűnös vagyok, mert a földi hatalmat a legsúlyosabb vétkek nélkül nem lehet gyakorolni. Mégis a Árpádházi királyaink közül sokan szentek lettek, és a magyar büszkén tekint erre vissza. A katolikus egyháznak számos szentje származott az Árpádházból Magyarországon. Vajon a mai napban a mindenkori országvezetés mennyire van tisztában a jelenleg hazánkot sújtó sok drámai probléma súlyával, mennyire van tisztában a felelősségével? Igaz-e, hogy ma épp oly válságos helyzetben vagyunk megmaradásunkat illetően, mint akkoriban? Bizony, az a klímaválság, amit átélünk napjainkban, felveti ezt a kérdést, és hát más is magyar demográfiai helyzet alakulása, hiszen látjuk, fogy a magyar évről évre, kevesebben vagyunk. Egész könyveket töltenek be a viták erről is, a demográfiáról is, meg arról is, hogy ki a felelős a jelenleg klímahelyzetért. Vannak, akik általában az emberiséget károsztatják, az emberi tevékenységet, de vannak, akik az emberi tevékenységtől független természeti folyamatokra utalnak, olyan a Föld egészét érintő jelenségekre, amelyek nem közvetlenül emberi tevékenységnek tudhatók be.
Azt azonban, hogy az ember maga is hozzájárul a klíma problémához, alig ha lehet tagadni. Csak az a kérdés, hogy mi a fő ok, de a környezet szennyezéséért, a környezetvédelem számos mulasztásáért biztos, hogy az embereket terheli a felelősség, a vezetőket, a kormányokat, a politikusokat. És legyünk őszinték, magukat, az egyszerű polgárokat is. Hiszen olyan mértékű pazarlással él az emberiség egynegyede a fejlett országokban, hogy azt tulajdonképpen felháborítunk. Állandóan hallgatjuk hazánkban is, hogy milyen nehéz az élet, és közben látjuk a szemétbe kidobott élelmiszereket, látjuk a rengeteg autót, ami az ország különböző településein, nem csak a nagyobb városokban, kisebb városokban is van. Szóval nem nagyon lehet arról beszélni, hogy nyomorszinten élni. Ez a tevékenység sajnálatos módon annyi környezeti ártalommal jár. Tegnap este tulajdonképpen egy vendégülői teraszon üldögéltünk családommal, szép csendes estén egy vidéki kisvárosban, és dübörgő motorzajjal robogott el egy jármű, de olyannal, amit a környezeti ártalom közé sorolhatunk. Miért van erre szükség, tessék mondani? Ez egy apróság, de a légköri környezetszennyezés nem csak a szén-dioxid kibocsátás vagy a CO2 probléma miatt van, hanem a hang is ilyen kár okozó. Ennek ellenére, hogy ezt ma már közismert, nem szűnnek meg gyártani, értékesíteni és használni ilyen járműveket a kedves polgárok. Nem lépünk érte ellene, hogy tegyünk valamit, nem lépünk azért semmit. Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy vajon magunk nem cselekszünk-e olyasmit nap, mint nap, ami hozzájárul a természet károsításához. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de nagy ünnepünk alkalmával mégis ezt a kérdést, a felelősség kérdését fel kell vetnünk. És bizony ez a kérdés kapcsolatban van Szent István döntésével, a kereszténység felvételével. Kérem, emlékezzünk csak, mit mond hamvazó szerdán a pap, amikor megkeni hamuval a homlokunkat, nem csak azt, hogy porból vagy és porrá lészel, hanem azt is, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Térjetek meg, vagyis legyetek igazi keresztények, nem csak formaságokra adó vallásos emberek, és különösképpen nem csak úgynevezett modern emberek, akik a vallást egyáltalán nem is tartják. A környezetvédelem ugyanis szoros kapcsolatban van erkölcsi értékeinkkel. Isten a teremtéskor ránk bízta a földet. Gondozzátok és őrizzétek, mondja a teremtés könyve. Ez a feladatunk, és nem az, hogy visszaéljünk Isten adományaival. Lehet, hogy kedves hallgatóim azt mondják, hogy na hát már megint önmagam reklámozására használom fel a Mária Rádiónak elmondott szöveget. Mégis felidézem, hogy a tavaszi könyvvásárra jelent meg a könyvem a Jeles nők dicsérete. Erről már szóltam korábban, de most mégis felidézem, mert ide tartozik a kérdés. Írok benne Matari Wangariról, az afrikai politikus aktivistáról, erről a bátor nőről, aki megakadályozta, hogy országa kapzsi vezetése az őserdőket pusztítsa. A kongói elnök ugyanis az őserdőből kiszakított tulajdonnal jutalmazta támogatóit, mintha a természet ajándéka bizony az ő tulajdona lenne. Jól tudjuk, hogy az amazonasi őserdőkben is a szegény, nyomorult emberek az erdők írtásával és így a fölégetésével próbálnak maguknak termőterületet teremteni. A nyomor környezetvédelem ártalmát eredményezi, majd látni fogjuk, hogy a jólét is. Mindenesetre Matari Wangari, ez a bátor asszony szembeszállt a
hatalommal tüntetéseket szervezett, és felhívta a nemzetközi közösség figyelmét a kongói őserdők nemzetközi fontosságára és az ott folyó történésekre. De ezért rengeteg szenvedést kellett előseljen, börtönt, megaláztatást. Nagyon ügyesen sikerült felhívni magára a nemzetközi figyelmet, és így nemzetközi nagyhatalmak interveniáltak a érdekében, például maga az amerikai külügyminiszter. Sőt, volt eset, hogy Gorbacsov személyesen lépett közbe érdekében a korrupt törzsi vezetőknél. Így aztán végül is szabadon engedték a börtönből. Képviselő lett az idők folyamán, nemzetközi nőmozgalmat hozott létre, amit a fák ültetésének propagálására szervezett, és nem is eredménytelenül. Végül Nobel békedíjat kapott, és Obama elnök személyesen fogadta Washingtonba. 6 másik Nobel békedíjas nőtársával, akik Észak- és Dél-Amerikát, Európát, Közel-Keletet és Afrikát képviselték, közösen megalakították a Billion Tree Campaign, vagyis a milliárdnyi fa kampány nevű ENSZ programot. Ma már világszerte sok tagja van szervezetének. Matari Vangari 2011-ben halt meg. Posthumusz 2020-ba kapta meg a Perfect World Award nevű svéd kitüntetést, ami a Tökéletes Világért címet jelenti. Ezt az általa létrehozott intézménynek adták át, amely mai napig működik. Nem akarok megint dicsekedni, de szeretném elmondani, hogy az erdősítési program, amiről itt a rádióban is már szó esett sokszor, nekem mindig a tevékenységem egyik fontos szempontja volt és reklámozott tevékenységi javaslata a kormányzatok számára, meg hát általában az emberek számára. Erdő, erdő, erdő. Különösen azért, mert Magyarországon nagyon kevés erdő van. Mondhatom, hogy a legkevésbé erdősített területek közé tartozik kishazánk földje Európában. Hát igen, hiszen hazánk, amióta a trianoni csonkoláson túlesett, nem rendelkezik komolyabb hegységekkel, amelyekben vannak erdők, és a Nagy Magyar Alföld az alapvetően mezőgazdasági termelésre volt ráállítva, és nincs elegendő erdő rajta. Azt viszont pontosan tudjuk, és minapokban is nagyon sok szó volt róla, hogy a természetvédelem napjainkban Magyarországon is a figyelem középpontjába került. A hatalmas szárazság, ami sújtja országunkat, a vízhiány minden háztartásban érzékelhetővé tette a problémát. Sokaknál azért, mert egyszerűen szűkös lett az ivóvíz. Tudjuk jól, hogy vannak térségek, ahol viszik idézőjelbetéve lajtos kocsiba, de szóval mindenképpen kiszállítással az ivóvizet a háztartásokban. De hát általában nehezíti Alföldön az agráriumból megélők egzisztenciáját a vízhiány, ami csak nem ellehetetleníti a termelést most már Magyarországon. Eddig azonban nem minden háztartás érzékelte az energiahiány következményét, ami azért merül fel, mert a vízzel összefüggésben Paksnál problémák vannak. Így a víz kapcsán közvetetten az energia problémán keresztül most már mindenkinek világos lett, hogy itt éppen a vízgazdálkodással van baj hazánkban. Hát igen, az kétségtelen, hogy az energiával is takarékosabban kellett volna eddig is bánnunk. Nem vitatom, hogy elkényelmesített bennünket a rezsivédelem. Egy kicsit kevésbé figyeltünk a takarékosságra. De ez nem jelenti azt, hogy most helyes az az elgondolás, hogy adjuk át egészében a terepet a piac szabályozásának. Mert sajnos ez a környezeti gond, ami felmerült, és az emiatt jelentkező energiaszűke sok politikusnál azt a reakciót váltotta ki, hogy hát el kell törölni az ársapkákat, vissza kell állítani a piaci árazást, majd az szabályozza a fogyasztást megfelelő szintre. Hát ki nem tudja azt, hogy valóban a magasabb árak az embereket megfontoltabbá teszik a fogyasztásban. Ugyanakkor látni kell, hogyha
drasztikusan megemelkednek az energiaárak, már pedig erre van, úgy látom, kilátás. Ennek a magyar társadalom szegényebb rétegeinél beláthatatlan következményei lesznek. Az európai politikusok már korábban is szorgalmazták ezt a lépést az előző kormánynál is, és hát a mostani kormányzat által kötött európai megállapodások, amelyeket maga részletében természetesen nem ismerek, de azt mondja a fáma, hogy erősen kötik ahhoz, hogy a energia piacon valóban a piaci feltételek legyenek.

Másom, hogy mindenki érteni vél a témához. Pedig hát a probléma megoldása szakértelmet, tudományterület összefogását igényli. Nem találom szerencsésnek, hogy fűfavirág osztja az észt az interneten, hogy mi lenne a tendő, mert nagyon erősen befolyásolja a politikusokat a média. Nagyobb alázatra lenne mindnyájunknál szükség ahhoz, hogy beismerjük. Nem vagyunk abszolút szakértői a kérdésnek, sőt, még azt is be kell ismernünk, hogy mi magunk is valóban elég keveset tettünk eddig a természet kihívásaihoz alkalmazkodó klímapolitikáért, kis magánéleti körünkben. Túl kevés áldozatvállalásra vagyunk készek. Túl nagy kényelmet igénylünk. Elhárítjuk fizikai fáradtsággal járó munkákat. Minden fiatal olyan munkát keres, hogy könnyedén épp, hogy csak érintsd, lehessen keresni sok pénzt. Mindent az energiaigényes technikai eszközökre bízunk. És hát legfőképpen nem tudunk egymáshoz alkalmazkodni, elköteleződni. Tartós kapcsolatokra vállalkozni, családot alapítva, gyermekeket nevelni. Hiszen ez a jövő egyik nagyon nagy kérdése a környezetvédelem mellett. A demográfia. A fenntarthatóság is nagy mértékben összefügg a demográfiával. Azzal is, ahol túlnépesedés van, hiszen a fejlődő világban az alacsonyabb fogyasztási szint mellett is természetkárosítás keletkezik, hogyha túl nagy ütemben növekszik a népesség. Ezt tapasztaltuk eddig az, hogy most már ez mérséklődni látszik, de nem lesz elég gyors ez a folyamat, és mindenképpen a világ háromnegyede a fejlődő országokban ebből a szempontból komoly problémát fog jelenteni. Persze az is gond, ha nem születik elég gyerek. Mint a fejlődő, illetve a fejlett országokban, ez tapasztalható Európában és hazánkban is különösen. Egyrészt gazdasági problémákat is ki fog ez váltani. Munkaerőhiányt okoz majd, csökkenő fogyasztó népességet, vagyis a felvevő piac számára is ez majd probléma lesz. Önmagában nem volna az baj, hogy kevesebben fogyasztanak, vagy kevesebbet fogyasztunk. Környezetvédelmi szempontból ez adott esetben kifejezetten helyes lenne, de azért a befektetőket aggasztani fogja majd, hogy csökkenni fog a fogyasztás, vagyis az úgynevezett gazdasági növekedés szempontjából feltétlenül probléma a népesség csökkenése. Nem üdvözölhetjük tehát a gyerekszám csökkenését azzal az ostoba mondattal, hogy jó a fogyás. Bocsánatot kérek, de ez mindig felnyomta bennem a pumpát, ahogy mondani szokták. Hát jó a fogyás, hogy direkt jó, hogy kevés gyerek születik. Sajnos ez a népesség csökkenés a civilizációs értékek eltűnését jelenti Európa térképéről. Hiszen tudjuk, hogy a fejlett országok jelenségéhez képest a fejlődőkben éppen az ellentétes jelenség tapasztalható, a túlnépesedés, ami migrációs özönhöz vezet. Láttuk a közelmúltban, hogy milyen drámai eseményeket okozott újabban is az illegális migráció. Az is köztudott, hogy az Európába beáramló népesség döntően muszlim. Ez a vallás ideológia meglehetősen agresszív. A keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezethet. Amerikai politikusok közül vannak, akik ezt már kifejezetten biztonsági kockázatnak tekintik. Könyörgöm, hiszen hogyha olyan kezekbe kerül fejlett országokban az atom fegyver fölötti diszponálás, akiket fanatizmus vezérel, az biztonsági kockázat. Az, hogy ez az ideológia a keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezet, ez azoknak is fájó lehet majd, akik nem vallási alapon ragaszkodnak a kultúrájukhoz. Hiszen, tudjuk, sajnálatos módon az EU nem ismerte el keletkezésének keresztény gyökereit. Tehát, könyörgöm, a kulturális hagyományok nélkül hogyan érthetőek meg számos jelenség értelmezése, hogyan érthető meg. A kulturális hagyományok nélkül
Ugyan mit nézegetnének a

0: turisták Rómában, Kölnben, Párizsban. Jó, Rómában egy kis ókorit is láthatnak még, de azért azt hiszem, hogy a Szent Péter Bazilika, a csodálatos firenzei dúm, és így tovább, ezek megtekintése nélkül szegényes lenne az olasz turizmus. Kölnben ki nem csodálja meg a hatalmas sok évszázadokon át épült katedrálist. Párizsban a nemrég leégett Notre-Dame-ot is újraépítették, nem kevés pénzzel, mert hiszen ez a város legfontosabb látványossághoz tartozik. Elnézést kérek, én nem a látványosságot tartom a legfontosabbnak, de nyilván a turisták szempontjából igen. Vagy a Szent Család temploma Spanyolországban. Csodálatos látnivaló és értékek, kulturális értékek a képzőművészetben, de hát az irodalomban, meg hát ha még lesznek olvasó emberek, tessék mondani, hogy lehet megérteni az európai irodalmat, egyáltalán fejlett ország irodalmát, a keresztény szimbólumok nélkül, a keresztény hagyományok ismerete nélkül. Ki az, akinek hiányzik a sária törvényhozás bevezetése, vagy a csador? Melyik nő, magyar nő, vagy melyik európai nő lenne ennek híve? Az iszlám beáramlás, tehát hatalmas veszély. Márpedig demokratikus viszonyokat feltételezve, ha nép szaporulatban ilyen nagy arányban lesznek, könnyen ilyen erők kerülhetnek hatalomra. Hát nézzük csak meg a demokrácia fellegvárainak tekinthető nagyvárosok vezető politikusait. Itt-ott. Nincs sajnos Európában és hazánkban sem elég figyelem a gyermekekre. Arra sem, hogy mennyien vannak, arra sem, hogy hogyan nevelődnek. Mondhatjuk azt is, hogy bizonyos majom szeretet tapasztalható, hiszen a gyereket sokszor elkényeztetik szüleik. Nem biztos, hogy ez jó irányba viszi a társadalmat. Láttam a strandon egy olyan kitett széket, amire rá van írva, nálunk te vagy a király, egy napozó szék volt. Én úgy érzem, hogy a legtöbb családban a gyereket kis királynak tekintik, hiszen kevés van belőle. Hát a szülei, akik vállalták végül is, akkor nagyon megbecsülik, és hát túl szeretik sokszor. Nem lehet rászólni egy gyerekre, annélkül, hogy az apukája, anyukája durván meg ne védené, ahogy hogy jön hozzá máshogy, ahhoz szóljon. Csak eszembe jött a régi időben, az én nagyszüleim idejében, az még természetes volt, hogy a felnőtteket tisztelni kell, és azoknak joguk van a helytelen magatartásra figyelmeztetni. Na most ez a demokráciában nem egyértelmű joga a felnőtt társadalomnak. Szó sincs arról, hogy helyeselném, hogy valaki a gyerekekkel bármilyen formában is durva legyen. De bizony azt, hogy figyelmeztetni arra, hogy mi a norma, azt szerintem nem csak a szülőknek, nem csak az iskolának, hanem a társadalom egészének feladata lenne. No, mindegy, sajnos nem ez tapasztalható. És hát napjainkban túl nagy a ráhagyatkozás a mesterséges eszközökre. Mit látunk? Megy a gyerek a villanyos rolleren, vagy min, és kezébe tartja az okostelefonját. Milyen figyelemmel lehet a forgalomra? Ugye tudjuk, mennyi baleset származik ebből. Unokám az egyik kórház gyermekosztályában dolgozik, és nap mint nap hoznak be. Nap mint nap. Sok ilyen balesetes gyereket. Vagyis behálózza ma már a gyerekeket a technika, és mi ennek az eredménye? Ráhagyatkoznak túlságosan a mesterséges eszközökre. Úgy látom, hogy nő a devianciákkal küzdő fiatalok száma. Nem állítom, hogy csak ezért, de biztos, hogy szerepe van a folyamatban. Ha megnézzük a statisztikát, bizony több a figyelemzavaros, autizmusra hajló, vagy ellenkezőleg túlmozgásos, nyugtalan gyerekek létszámában. Néztem egy statisztikát, ebben egy 20 év alatt 16-szorosára nőtt a számok. Igaz, hogy ebben a feltárt esetek is szaporodása is benne van, mert ezek a jobb diagnosztika miatt is többnek tűnnek, jobban odafigyelünk már, és több a feltárt eset. De azért én azt hiszem, hogy elég körülnézni közvetlen környezetünkben találkozni fogunk olyan gyerekekkel, akikkel 50-60 évben sokkal, de sokkal ritkábban találtuk szembe magunkat. Amennyire én a gyerekkori emlékeimet fel tudom idézni, egy-két olyan kicsit bolondos figura volt a gyerekek között korábban is, akit azért a társadalom kezelni tudott. De ma már egyre több az olyan személy, aki önmagáról nem igazán fog tudni majd gondoskodni, ha felnő. Igen, nagy tiszteletem azokért a szülőké, akik ezeket áldozatkészen vállalják, nevelik. De gondoljuk csak el, hogy ha számuk jelentősen megnövekszik, akkor már pedig ilyen tendenciát látunk. Ha ez megnövekszik, akkor ez egy komoly társadalmi problémává válhat, nem csak önmaguknak, meg családjuknak. Hiszen a szülők esetleges elhalálozása esetén ugyan ki gondoskodik róluk, milyen intézmények lesznek szükségesek, mekkora társadalmi ráfordítással. Ezek nagyon ünneprontó gondolatok, de indokoltak, ha azt keressük, hogy mennyibe hasonlít a mai helyzet, válságos volt a Szent Istváni időkhöz. Sok a kérdőjel. Emiatt elbizonytalanodik sok fiatal, aki manapság már megtehető, hogy nem családban él, önállósodik, de nem akarja vállalni a családdal járó terheket, nem vállal gyermeket, nem köteleződik el egymás iránt. Ez nem mármint a férj, feleség, vagyis hát a társa. Ez nem kedvez a jövőt építő magatartásnak. És hát itt a mesterséges intelligencia, amit mumusnak tekintenek sokan, pedig valójában csodálatos lehetőség, de bizony uralni kell tudni, előbb kell tudni számolni, írni és gondolkodni, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, csak utána lehet, hogy így mondjam, szolgálatunkba fogadni, nem pedig magunk elkényelmesedését erősíteni vele, mert az is kétségkívül lehetséges, hogy ez majd a jövőben szűkíteni fog bizonyos munka lehetőségeket. Nos, tehát nagy kihívások vannak előttünk. Tehát gondoljuk csak el, milyen bizonytalan volt a világ Szent István korában. Akkor is voltak fegyveres harcok is. Ma is fenyeget a háború réme. Alig ha volt az akkori helyzet biztonságosabb az egyének és a társadalom számára. Itt, a Kárpát-medencében. Mi más tehetett első királyunk, amikor a fiát is elvesztette, és dúltak körülötte harcok. Máriának ajánlott bennünket. Kapaszkodjunk hát hitünkbe, ne hagyjuk, hogy a rossz legyőzön, hogy egy szép, újabb keletű szentének szavai mondják, bármi volt, bármi lesz, a magyar lesz, ha a szűzanya velünk lesz. Ne hagyjuk, hogy az elpogányosodott Európa átengedje kontinensünket a teljesítetlenségnek, vagy netán az iszlámnak. Persze mi, itt Magyarországon nem vehetjük magunkra a teljes kontinens megmentését, de kis hazánkét talán még igen. Mondjuk bátran és énekeljük el a nagyon szép dalt, szent énekünket, István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod. Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen, jobb jövődnek záloga. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Rádió.
1: Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa felhatalmazta a keleti egyházak püspöki színódusait pátriárkáik esetleges leváltására. Drónfoci innovációs központ nyílik Szekszárdon. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 14. Leó pápa motu proprio formában megírt apostoli levelében felhatalmazta a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthatják hivatalából a pátriárkájukat, ha a színódus és a pátriárka közötti közösség súlyos okokból helyrehozhatatlan kárt szenvedett, írja a Vatikáni Rádió. Az új rendelkezés augusztus 29-én jelent meg, és azonnal hatályba lépett. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki színódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, beiktatásuk lefolytatásáért, valamint a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. A pápa feladata jóváhagyását adni a színódus döntéséhez, annak érdekében, hogy garantálják a püspökök teljes szabadságát választásuk kifejezésében. A pápa rendelkezésének célja a keleti katolikus egyházak püspöki színódusi jogkörének megerősítése, azáltal, hogy új hatáskört ruház rájuk. Drónfoci innovációs központ nyílik a hétvégén Szekszárdon, írja az MTI. A rendezők drónfoci bemutatókkal várják az érdeklődőket a kétnapos eseményen. A Honvédelmi Szövetség 1,5 millió forintos támogatásával rendezendő eseményen workshopokat tartanak, melyeken a résztvevők drónokat szerelhetnek majd össze. Megmutatják a technikai sport látványos részét is. Felállítanak egy 8 méter hosszú, 3 méter magas drónfoci arénát világító kapukkal eredményjelző rendszerrel. A drónfoci és a drónrepülési bemutatók mellett az érdeklődők kezükbe vehetik, kipróbálhatják a drónokat. Szó lesz a drónipar fejlesztési irányairól, a programozható drónokra épülő oktatásról is. A Sportág hazai honlapja szerint a drónfocit 2016-ban dolgozták ki Dél-Koreában. Itthon 2023-ban hozták létre az első magyar drónfoci egyesületet, az első országos bajnokságot pedig 2026-ban Szekszárdon rendezték. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri Főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
0: Mária Rádió. Hit a művészetekben. Csányi László műsorát hallják.

0: A Mária Rádió valamennyi munkatársa nevében köszönti önöket Csányi László, az adás szerkesztő műsorvezetője. Variates delectat, sed stabilitas beatificat. Azaz a változatosság gyönyörködtet, de az állandóság tesz boldoggá. Euripidészi gondolatokat megfogadva, jelentem be tisztelt hallgatóink részére, hogy a jövő hónaptól megújul a Hit a művészetekben adása. Megtisztelő lehetőséget kaptunk, hogy ősztől a stúdió falain kívül a közönség előtt tarthassuk meg havonta riportjainkat, melynek helyszíne a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ lesz. Ezért a megújulási jegyében művészet teremtő lesz a műsor új címe, utalva ezzel nem csak eddigi küldetésünkre, mely a művészeti alkotásokban a mindenható, megkérdőjelezhetetlen szerepét hangsúlyozza a teremtés csodájához hasonlóan, hanem az alkotást teremtő művészek személyére vonatkozóan is, akiket megszólítunk immár a nagy érdemű publikum előtt. Reményeink szerint a művész óriásokkal készült, vetítésekkel, zenei bejátszásokkal, dedikálásokkal színesített nyilvános interjúk új lendületet adnak majd negyedik éve tartó programsorozatunknak, amelyeket a megszokott műsoridőben továbbra is megosztunk a Mária Rádió hallgatóival. Mai adásunkban a művészeti alkotás, szellemi örökségünk és kultúránk védelmének talán legfontosabb területéről érkezett vendégemmel, a könyvkiadás meghatározó képviselőjével szeretném megismertetni önöket, aki Magyarország legrégebbi, közel 100 éves kiadójának örököseként és szellemi utódjaként ma is képviseli azt az eredeti célt, melyet hányatott sorsú, börtönt és az emigrációt megjárt édesapja tűzött ki még a múlt század elején, azaz a nemzeti kortárs irodalom a különböző művészeti ágak publikálását. E meddő harcnak tűnő nemes küldetésnek mai digitalizációtól hangos, az olvasás kultúrájától elforduló világunkban nem kisebb a tétje, mint írásbeliségünk, egyedi kultúránk megőrzése zajos világunk forgatagában, hisz ne felejtsük, hogy ez a folyamatos, áldozatos értékteremtő küldetés adott lehetőséget egykor, és ma is többek között, hogy Tersánszky Józsi Jenő, Németh László, Erdély József, Kodolányi János, Csóri Sándor műveit megismerhesse a nagy közönség bel- és külföldön egyaránt. Ennek ékes példája volt, amikor egykor a kényszerű emigráció éveiben édesapjával együtt létrehozták a New Yorki Corvin Magyar Könyvesházat, mely csak hamar a nyugaton élő magyarság szellemi, kulturális és közösségi központjává válhatott kiadói hitvallásuk nyomán. Magyar ügyben mindenkivel szóba állunk. Tisztelettel köszöntöm Püski István urat, a Püski Kiadó ügyvezető igazgatóját, kultúra szervezőt, írót, kerámikus művészt. Szervusz!
1: Szervusz, és köszöntök én is mindenkit, tehát a hallgatókat is, és téged is, hogy örülök, hogy elhívtál, és itt lehetek.
0: Kedves István, műsorainkban folyamatosan keressük a teremtő művészi életutakat alakító bizonyságait, és kutatjuk a tehetség, mint Isten adományának forrását. A te életedben hogyan alakult ez? Mennyire volt hatással édesapád, édesanyád a művészeti, szellemi kibontakozásodban? Jól tudom-e, hogy tulajdonképpen te igazán képzőművészeti pályára készültél?
1: Igen, ez így van, képzőművészeti pályára készültem, de ez is édesapám még hatása fogalmányom. Furcsa hangzik ez, de ez az igazság, tudnék, mint hát talán remélem, hogy köztudott, édesapám még 39-ben indítottak egy könyvkiadót, amit még akkor magyar életként regisztráltak, ez volt a neve egész 1950-ig, és ez az úgynevezett népi írók kiadójaként működött, amíg működhetett, 50-ben államosították. Mindig szoktam viccelődni, hogy 43-ban a szárszói találkozó volt, egyébként az a leghíresebb, a háború alatt létrehozott találkozó, amelyben arról tárgyaltak, hogy a vesztes háború után, mert akkor már ők tudták, hogy vesztes háború lesz, vesztes háború után mi, hogy legyen, mint legyen, milyen lehetőségek vannak. Mindig azon vicceltem, hogy tulajdonképpen én is részeltem rajta, mert 2 hetes voltam. Úgyhogy mikor egyszer még a 70-es években elején, akkor én még itthon voltam, 73-ban meghirdettek egy szárszói megemlékezést, és elmentem, és közölték, hogy csak az szólalhat föl, aki jelen volt. És én jelentkeztem, mert én jelen voltam.
0: Ez evidencia volt, igen.
1: Úgyhogy, de nem ez a lényeg, hanem 50-ben édesapámékat államosították, és akkor hát komoly probléma volt, hogy miből élnek.
0: Bizony.
1: De viszont nagyon jó barátjuk volt Meggyesi Ferenc szobrászművész, nem tudom, ismered a nevét, egy csodálatos szobrász, igen, szerintem. Csak egy ilyen mellékes róla, ha véletlenül valaki nem ismerte, és akkor nézze meg a szobrait, és a hátulját is a szobroknak. Minden szobrorra rovásírással van ráírva a neve és a címe a szobornak. Mm-hmm. Tehát ilyen típusú ember volt. Fölkereste édesapámékat, és azt mondta nekik, hogy tanulják ki a kerámikusi szakmát, és mivel neki már megrendelései vannak a művészeti alaptól, ők fogják csinálni a másolatokat. Így lettek édesapámék kerámikusok.
0: Aha.
1: Egész a kimenetelükig, tehát 70-ig, tulajdonképpen ők ebből éltek, és én így ismerkedtem meg az agyaggal, uh-huh, tehát kisgyerekként.
0: És a könyvkiadás az tulajdonképpen az 50 meg a misszió volt.
1: 50 és 70 között nem volt könyvkiadás.
0: Hát nem is volt, aha.
1: Tehát nem lehetett. Uh-huh. Próbáltak, 56 után volt szó róla, hogy beveszik az állami könyvkiadásba, de édesapám írt egy levelet, én azt az életrajzára, dokumentum életrajzára be is raktam magát a levelet, ott olyan feltételeket szabott, hogy azt mondták, hogy az nem megy. Uh-huh. Úgyhogy így aztán nem tették be. Viszont 56 után kiment két bátyám, 56 decemberében, ezek gyors dolgok, de gyorsan elmondom. Úgy volt, hogy az egész család megy. Mert a lakásunkat a oroszok lebombázták, közel laktunk a Kiliánhoz. Lebombázták, kaptunk egy szükséglagást, ez december elején, és akkor édesanyám eldöntött, hogy a családnak mennie kell. Sötét értünk reggel egy terautó, hogy visz bennünket a határig, és édesapám leült egy székre, és azt mondta, hogy ti mehettek, én maradok.
0: Hmm.
1: Tehát így aztán a két kisebb gyerek és édesanyám maradt, és a két nagyobb gyerek elment. Így kezdődött.
0: Elszakadt a család.
1: Igen.
0: Szétszakadt a család.
1: Szétszakadt. Viszont ennek következtében a szüleim, édesapám még, miután ő kijött 63-ban a börtönből, kérvényezték, hogy meglátogatnák a két gyereket, és így mentek ki, ki 66-ba, egy évre, és 67-ben visszajöttek, szitták is őket, a Erdélyi Ferenc leszitte, hogy miért jöttetek vissza, azért adtunk nektek útlevelet, hogy ott maradjatok. És akkor kérvényezte, hogy hivatalosan kimehessen. És így 3 éves hozavonal után végül 70-ben kiengedték. Én addigra már szobrászművészként kiállításaim voltak, egyedi kiállítások is, meg csoportos kiállítások, több ilyen volt. Mellesleg dolgoztam a Kovács Margit kerámikusnak, én voltam, alkalmazottja voltam, én festettem a figuráit.
0: Hmm.
1: Tehát az, én itt ki is égettem, tehát a magát, az a festést, tehát igen, én megkaptam terakottába a szobrokat, és akkor én megfestettem, és kiégettem, és úgy vittem vissza neki.
0: Tehát lehet, hogy a Szentendrei Múzeumban kimegyünk, Kovács Margit.
1: Több darabban ott kitéve.
0: Ebben is részt vettem,
1: igen,
0: meg abban is.
1: Unokáimat elvittem, az meg is igen, mutattam nekik, hogy melyiket festettem én. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon érdekes, és tehát szobrászként működtem már, és aztán 73-tól kezdve nagyon gyors vagyok, tehát igyekszem, hogy 73-tól kezdve édesapám bombázott, hogy nem bírják egyedül, hogy menjen ki segíteni. A két bátyám az már a maguk életét élték, igen, tehát ott nem volt rá lehetőség segíteni, anyagileg segítették őket, de fizikailag nem. És 3 éves húzavona után minden fél évbe beadtam a kérvényt, hogy családostól látogatóba, ki akkor már egy fiam volt, ki akarunk menni Amerikába, édesapám még hívására, és amennyiben ott tudunk maradni, megtetszik az, amit édesapám még ott csinálnak, akkor megkérjük a kivándorló útlevelet. És minden fél évben behívtak, hogy maga meghűlt. Ez volt a... Aztán végül 75-ben, akkor nem tudom, emlékszel rá, hogy akkor volt egy ilyen Helsinki egyezmény, aha, amit az a magyarok is aláírták, hogy a család egyesítésre ki kell engedni.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: És így kerültünk ki 76-ba. És aztán 76-ban kapcsoltam be édesapám még munkájába, a kiadó munkájába. Addig ők egyedül kínlódtak, tehát ketten. Nagyon nehéz volt, mert
0: hát
1: a...
0: egy kontinensen, mint egy pár magyarot megmutatni,
1: ez nagyon angolul. Nehéz.
0: Hát az a másik.
1: Igen. Egyik se tudott angolul, de nem csak az, hanem mivel kikerültek 70-be, az emigráció azt mondta, hogy biztos beépített emberek.
0: Aha.
1: A régi barátok, azok ismerték, azokkal nem volt baj, akik nem annyira ismertek őket.
0: Bizalmatlanságban fogadták.
1: Abszolút bizalmatlanság. Rengeteg feljelentés, tehát ilyen.
0: Hát igen. Na.
1: Tehát is 76-tól...
0: Ez a hontalanságnak a tipikus, se itt, se ott. Igen.
1: Mert mindenki, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra is, hogy minden migránsnak, aki kikerült kényszerből, nem aki pénzért ment ki,
0: igen,
1: kikerült kényszerből, mindegyik megokolja, hogy vajon ő miért van még mindig ott. Tehát ez egy nagyon különös látvány volt, tapasztalat volt, hogy az emberek egyszerűen vágynak haza, szeretnének hazajönni, de egyszerűen nem mernek, vagy különböző okokból nem mernek, ebből a szempontból mindegy, de viszont megindokolják, hogy miért nem jön haza. Egyetlen egy ember tudok, Makai Ádám, Makai, azt hiszem Ádám volt, nem Ádám, nem emlékszem, egy operatőr, aki 80-valány éves volt már, a Talpatni Föld című filmnek ő volt az operatőre, és eldöntötte, hogy hazaköltözik, 80-as évek eleje. És akkor kérdezték tőle, hogy meg vagy te hűlve, hát miért mész haza, hát hogy gondolod, hát az egész családot itt él, azt mondja, igen, igen, ez igaz. De mivel én egy operatőr vagyok, tehát képi látásmódom van, ha meghalok és visznek a temetőben, én magyar eget akarok magam fölött látni.
0: Jaj, Isten!
1: Hát, nem egy gyönyörű mondat.
0: Csodálatos. És aztán ebben a filmjeiben benne is van.
1: Benne, igen. Abszolút, én haza is jött. Van. Haza is jött.
0: Az a magyar föld.
1: Igen. Igen.
0: Kedves István, beszéljünk egy kicsit a
1: továbbiakról.
0: Közelebbi igen, kapcsolatunkról. Igen. Amit ugye kiadói minőségetben szereztem velen. Zenei életünk kiválósága, Zeneakadémiai professzorom Medveszky Ádám karnagy úr kapcsán 2022-ben történt ez a kapcsolat felvétel, amikor az Aranypálcás karmester címmel kiadtad karnagy úr 80. születésnapjára szerencségem által írt életrajzi könyvét. Miért döntöttél úgy, hogy kiadod karnagy úr emlékiratait?
1: Hát először is én őt nagyon nagyra becsültem mindig.
0: Igen.
1: Másodszor nekem a zene az egy nagyon fontos az életemben. A feleségem énekesnő volt. Tehát én a zene között éltem végig. Nem annyira a klasszikus zene, de az is benne volt nyilván. Ez a zene, az, tehát ami gyönyörű, az gyönyörű.
0: Igen.
1: Tehát már csak ezért is, a nagyra becsülésért és a zenéért ért is.
0: Igen.
1: Vállalkoztam erre.
0: Olyannyira, hogy te a fülszöveget te is írtad.
1: Igen, igen.
0: Ugye, amiben kiemelted ezt az aranypálcás igen. jelenséget, amit ugye a karnagy
1: igen. Igen, aki, tehát olyan ritka a zenei életben is, sajnos. Nagyon-nagyon ritka olyan, aki becsülettel csinálja végig.
0: És alázattal.
1: És alázattal.
0: Ami a karnagy úrra jellemző. Következő témánk méltó felvezetéseként hallgassunk meg egy csodálatos imát, Verdi Otello című operájával, tehát itt a zene rögtön fölkerült, az Ave Máriát Piti Katalin művésznő énekli.

0: Együtt hallgattuk a Hit a művészetekben adás mai vendégével, Püski Istvánnal, a Kiadók Dohányével, ezt az Éteri Imát Piti Katalin művésznő előadásában, mely felvezeti következő sikeres együttműködésünket, a nemrégiben az ünnepi könyvhét tiszteletére megjelent Hit a művészetekben könyvkiadását. Ebben a könyvben a Mária Rádióban sugárzott műsor első évadának a művészvilág különböző ágából megszólaltatott 12 illusztris művész fényképekkel illusztrált vallomása jelent meg, közöttük Piti Katalin, Tokodi Ilona és Sümegi Eszter operaénekesekről, Pártai Lilla balettművész koreográfusról, Medveszki Ádám, Vásári Tamás karmesterekről, Császár Angela, Eperés Károly színészekről, Weber Marian jelmeztervezőről, Székely László látvány- és díszlettervezőről, Kókai Krisztina grafikus textilművészről és Madarasi István ötvös szobrászművészről. Nyílt szívvel nyilatkoznak szakmáról, a hit és művészet összetartozásáról, emberségről, olykor-olykor bizony görbe tükröt állítva világunk szomorú valóságának, sokszor kíméletlenül rávilágítva gyarlóságainkra. Vajon a sok kiadott könyvet között unikum ez a könyv? Miért tartottad fontosnak, hogy ezt a könyvet megjelentesd?
1: Mindenképpen unikum, mert hiszen ilyen reprezentatív módon a művészeti élet még a mi könyveink között nem nagyon volt. Tehát ez egy nagyon, tulajdonképpen egy nagyon reprezentatív könyv, és nagyon fontos könyv. Ennyi művész, ennyi nagyság. Még ráadásul az egyik résztvevő, a Kókai Krisztina, nekem gimnáziumi osztálytársam, az iparművészeti gimnáziumban osztálytársam volt. Tehát még ez is bele, nyilván nem belejárt, de mégis csak egy örömszerű, személyes ismertség is ilyen szempontból is volt. Nem volt egyszerű, mert hisz sokkal nagyobb illusztrációkkal szerettük volna ezt kiadni, de sajnos az anyagi lehetőségeink végül is erre is gyönyörű, tehát nehogy félreértésesség, egy gyönyörű könyv.
0: És nagyon szép rengeteg kiadásban,
1: fotóval, és szép
0: papíron.
1: Igen, nagyon jó könyv, csak én szerettem volna még reprezentatívabb, tehát magáék a művészekért.
0: Igen.
1: De hát ennyire jutottunk, de így is jó, így is gyönyörű.
0: Így van.
1: Úgyhogy ezért adtam ki.
0: Ugye említetted rögtön itt a Kókai Krisztina, a Kossuth-díjas grafikus textilművésszel, a lélekvonalak művészével a személyes érintettségedet. Ő művészi hitvallása mellett arról is nyilatkozik ebben a könyvben, hogy milyen fontos a szülői és a pedagógus háttér, de könyvünk másik kiemelkedő művész egyénisége, Császár Angela színművésznő is, szintén arról szól, arról ír, hogy gyermekeinknek már kiskorunkban milyen fontos felfedeznünk a tehetségét, és terelgetni őket a számukra legjobb irányba. Neked mi erről a véleményed?
1: Teljesen egyetértek. Méghozzá nem csak ezért, hogy terelgetni a megfelelő irányban, hogy miben van tehetsége. Ennél még sokkal több felelőssége van egy szülőnek és egy nagyszülőnek.
0: Nagyon és fontos. Ugye a pedagógusokat se hagyjuk ki.
1: Az a következő lépés. Tehát egy szülőnek, nagyszülőnek. Ha egy kisgyermek, mondjuk úgy, hogy 4 és 12 év között nem kapja meg azt a valamit a lelkében, hogy tisztelje, örül, boldog legyen, hogy ő magyar, akkor az iskola nem fogja megadni neki. Tehát az a szülők és a nagyszülők feladata.
0: És ugye ez a szellemiséget jelent, ez egy érzetet jelent,
1: érzés.
0: Ez egy tudásanyagot jelent.
1: Nekik még érzés. De mivel olyanoktól jön, akikre ők fölnéznek, tehát a szülők, nagyszülők, különösen nagyszülők.
0: Ugye jó esetben.
1: Igen. Hát a 10-12 évesen minden kisgyerek fölnéz. Igen. Nyilván van részeges apa, meg nem erről beszélünk, hanem akkor egyáltalán azért van gyermeke, mert akarja, hogy gyermeke legyen. Tehát nagyon fontos, hogy átadjuk nekik az érzést. Nem tudjuk még nekik megmagyarázni pontosan, hogy mit is adunk át nekik, de ők érezni fogják. És anélkül az iskola se tudna velük mit kezdeni, még akkor is, ha egy jó tanára van.
0: Igen.
1: Nyilván a jó tanár már az általános iskolában is fontos, De legfontosabb egyébként a gimnáziumban, például, hogy egy nagyon jó magyar tanár legyen. Az én magyar tanárom az iparművészeti gimnáziumban, második világháború, két háború közötti kommunista költészet kellett tanulnunk, mert abban az időben, hát ez 50-es évek végéről beszélek. Azt mondta nekünk az órá elején, hogy ott van benne tizenvalány oldal a könyvbe, olvassuk el, és akkor most beszéljünk József Attiláról.
0: Igen. Tehát a szelekciót is, igen, úgy megmondta, igen, szépen, hogy merre terelődjetek, igen, vagy mit vegyetek komolyan, mit lehet elengedni.
1: Adit, stb. És a többieket, akik tényleg, ő tudott Sinka Istvánról, amit én nekem a másik. Hát én úgy nevelkedtem föl, hogy 10 évesen, 8 évesen együtt nyaraltam Sinka István költővel. Gyönyörű. Én idézőjelbe vett második nevelőapámnak tekintem. A személyes ismerettség révén, és még ráadásul a édesapáménkon keresztül való tisztelet révén. És akkor lehetne még sok mindent így felrólni.
0: A hitad művészetekben könyvben a képzőművészet és a látványvilág területéről megszólítottam további három művésznagyságot is. Weber Marian jelmeztervezőt, akinek művészete egybefor a magyar televíziózás, az opera és színjátszás aranykorával, Madarasi István szobrászművészt, a tűzecset mesterét és Székely László látványtervezőt, a díszlettervezők doaennyét, akik egyebek mellett a rajzolás művészetének elévülhetetlen és pótolhatatlan fontosságára hívják fel a szakma figyelmét a digitális technikák mellett. Neked mi a véleményed a digitális világ térhódításáról?
1: Kétségbejtő. Ez gyakorlatilag. És én most, mivel én most a könyvszakmában vagyok, mindig és mindenkinek és mindenhol elmondom, ahol csak lehet, hogy vegyék tudomásul, hogy ha csak a digitális tér van, ott az az írás, ami éppen ott van, az lehet, hogy holnap nem lesz ott.
0: De vagy nem úgy lesz ott.
1: Vagy nem úgy lesz, vagy átalakul, hogy fogalmazzunk finoman. De a könyv, a kinyomtatott, a papír alapú, az megmarad. A digitális térből 200 év múlva nem fogják tudni, hogy ebben a korban, amiben mi élünk, hogy gondolkozott egy valódi magyar ember. Mert honnan tudnánk? Mert teljesen más lesz már. Tehát nincs mese, csak akkor őrződik meg az, hogy létezett egyáltalán magyar kultúra, ha az valamilyen formában papíron is megjelenik.
0: Hát milyen értékesek ugye a Mátyás Korvináig.
1: Pontosan. Hát soha nem tudnánk az, hogy mi volt a Mátyás korában, ha nem lenne. Igen. Soha nem tudnánk, ha nem a halotti beszédet nem találtuk volna meg.
0: Honnan indul akkor a kultúránk,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen. Jóval, addig nem volt igazán írásbeli, hát volt írásbeliség, csak éppen megsemmisült a különböző okokból. Igen. Tehát nagyon fontos az, ugyanígy a művészvilágban, tehát az a baj, hogy most már igazi szobrok, tehát ami hordoz mondani valót, amelyik tér, nem pillanatnyi az, hogy jó nő, hanem egy valódi gondolatot hordoz, mint például az egyiptomi, vagy az Ázsiában, tehát a régi kínai szobrászat, stb. Lehetne sorolni sok mindent itt föl, mert azokba beleraktak mondani valót. És a jövő számára rakták bele a mondani valót. Nem egy pillanatnyi, hogy...
0: divat, akármi.
1: Akármi.
0: Igen.
1: És ezért nagyon fontos, hogy olyan szobrok is készüljenek, vagy festmények, vagy bármi, és írások, bármi.
0: Ami lenyomata
1: annak a annak a gondolkodásmódban, amiben mi benne vagyunk. És mindig úgy kellene lerakni, hogy fölmutatom a bajt, de mutatom a kiutat.
0: Hát igen.
1: Ha nem mutatok kiutat, akkor értelmetlen a baj felmutatása.
0: Igen.
1: Ez nagyon fontos lenne. Hogy ez most mi a kiút? Hogy a hite a kiút? Vagy mindegy. valamilyen kiutat mutatni. Nem mindegy, de mégis. De muszáj kiutat mutatni.
0: Igen, igen. Hát reménykedjünk, hogy az őszinte és kifinomult érzések, azaz a művészetek birodalma ezután is meg tudja őrizni emberi, igazi arcát a mesterséges intelligencia mindent behálózó művi világa ellenére, ahogy mondtad, vagy kívántuk. Ezért fohászkodjunk most az emberi tehetség forrásához, teremtőnkhöz. A Hit a művészetekben könyv következő művésznagysága segítségével, ezen emberi értékeink megóvása érdekében Tokodi Ilona művésznő zenei hitvallása szerint. Toszka imáját halljuk most művésznő előadásában.

0: Egy csodálatos Puccini ima után, melyet Tokodi Ilona művésznő tolmácsolásában hallhattunk, folytatjuk a Hit a művészetekben adásunkat az Azonos című könyv kiadójával, Püski Istvánnal. Fantasztikus gondolat átadások olvashatók a könyvben, a mester és tanítványa évszázadokra visszanyúló kapcsolatain át. Gondolok itt például Eperjes Károly színművész úr Arisztotelész poetikájának és a Bibliának színművészetre vonatkozó örökérvényű útmutatására, melyeket Hegedűs Géza tanár úrtól, egykori mesterétől idéz meg, de hozhatnám Pártai Lilla balettművész koreográfus Nádasi Ferenc mesterére vonatkozó emlékeit is. Ám sajnos Vásári Tamás távozása döbbentett rá bennünket igazán arra is, aki a könyv kiadásának örömét már nem élhette meg, hogy ezzel a könyvvel milyen pótolhatatlan értékeket nyújtunk át a jövő nemzedékeinek. Mit gondolsz, fontos-e mai felgyorsult világunkban felkarolni, megörökíteni azon művészegyéniségek örökségét, bölcsességeit, akik nem csak elmélyülten gondolkoznak, gondolkoztak a művészi alkotás mikéntjéről, hanem mestereiktől kapott tudásukat növendékeiknek, kortársainak továbbadják.
1: Nagyon fontos, hogy továbbadják. Nagyon fontos, hogy legyen körülöttük valaki, valakik, akiknek tovább tudják adni. Ez egy nagyon különös érzés tulajdonképpen, bizonyos mértékig én is ebben benne vagyok, hogy kaptunk valamit. Tehát van bennünk valami, ami több, mint egy fizikai, mármint agyi tudás. Tehát egy olyan érzet, hogy szétszorítja a melkasunkat, nem szétfeszíti a szel, ma muszáj továbbadni.
0: Igen.
1: Hát nincs mese, ha nem adjuk tovább, minket öl meg. Elnézést a durva fogam, de erről szól. Persze. Erről szól, és nem azt kell fontolgatni. Ezt különböző tanítóknak én ezerszer elmondom, és nem értik. Nem azt kell fontolgatni, hogy akinek továbbadom, az érti-e. Nem lényeges ebben a pillanatban, hogy érti-e, de a beleültetünk egy magot, és lehet, hogy 20 év múlva virágzik ki. Nem lehet tudni. Egyszer kivirágzik, de mindig a fát hozom példának, millió magot szorsz ért minden évben, és talán élete folyamán, az a sok száz év alatt, talán 10 fa lesz belőle. Okay.
0: De akkor is szórja.
1: Hát
0: ez is egy forrás, hogy csak úgy
1: muszáj,
0: ottja a vizet.
1: Egyszerűen muszáj továbbadni azt az érzetet, azt a valamit, ami bennünk összehordódott az évtizedek alatt.
0: Igen.
1: Azt az érzést, és ez
0: hát
1: most
0: ezt
1: már...
0: ezt a küldetést.
1: Mondhatunk küldetésnek, mondhatjuk azt, hogy az isteni
0: indítatás.
1: Sugallat, indítatás. Igen. Sok mindent, sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Aki nem hívő, eltétlenül, az egyébként mindenki hívő, mert valakiben mindenki hisz.
0: Persze.
1: Tehát nincs olyan, hogy nem hívő. Tehát,
0: egy tanárember is, ha ezt érzi, akkor jó úton jár.
1: Így, pontosan.
0: Hogy adja.
1: Kénytelen áll. Nem teheti,
0: majd megéri ki.
1: Nem teheti meg, hogy nem adja át.
0: Igen.
1: Nem mondhatja azt, hogy minek ezeknek nem értik. Ez a legnagyobb csapda.
0: Akkor kell ebbe hagyni, ha ezt így elmúlik.
1: Igen, akkor soha többet ne tanítson.
0: Azt gondolom, hogy könyvkiadói misszióddal téged is mesternek tekinthetünk, akinek szellemisége követendő, annál is inkább, hisz úgy tudom, hogy más területen is közösségeket építesz. Azt hallottam, hogy októberben csodálatos szakrális helyszínekre missziós körutat szervezel a világ túlsó pontjára. Ilyen fiatalosan, hál' Istennek, a Jóisten tartson meg, hisz egy pár nap múlva azt hiszem, hogy születésnapodat ünnepelhetjük. Jóisten éltessen sokáig.
1: Köszönöm szépen.
0: Hová vezet utatok, és milyen csodák várnak arra, aki elindul veled

0: erre az útra?
1: Hát a terveink szerint Mexikóba megyünk, én az elég sokat elmentem már, sokszor voltam ott már, elég sokszor, legalább 15-ször vagy többször. Tulajdonképpen amit én mondjuk úgy, hogy kutatok, és amiben én most most a hit kérdése bizonyos mértékig ez, azt a valamit, ami bennünk közös, tehát a hitbéliségben bennünk közös, hogy én úgy tartom és úgy látom az eddigi utazásaim során, elég sok helyen voltam már, voltam Nepálban, sok helyen. Úgy látom, hogy valaha, amikor még érzékenyek voltunk a fentiekre, a világon bárhol vélt is az az X vagy Y, fölnézett az égre, ugyanazt látta, bárhol volt. Tehát nekünk azt kell megértenünk, hogy tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, és nem kell más hitbe áttérni, nem ez a kérdés, hanem azt, amit mi magunknak, ahogy egy mexikói indián fogalmazta meg, hogy azon az úton járj, aminek szíve van számodra. És erről szól. Nem biztos, hogy az éppen, amiben én járok úton, az a másiknak jó, de keresse meg a magának való szívvel járó utat. És én ezt próbálom itt, hogy a különböző, és én ezt próbálom megmutatni. Ha elmegyünk valahova, amit valami olyan helyekre, ahol olyat építettek a régiek, amik ezt sugározzák. Hogy érezzék meg, hogy ott is az ég felé törekedtek, itt is az ég felé törekszünk. Tehát egyfajta, és ez nem összemosása a különböző hitek. Én nem akarom, hogy nem.
0: Csak melyik felekezet csinálta, de ugyanazt akarta.
1: Ezen a módon el tudjuk fogadni a másikat. Nem kell nekem változtatni a saját hitemen, de el tudom fogni a másikat, hogy ő is jár egy úton, ami az ő útja, bizonyos helyeken kapcsolódunk, bizonyos helyeken kicsit másképp mozunk. De én egyszer úgy fogalmaztam meg, hogy magamnak, és azóta másoknak is mondom, hogy mindenki egy hegyre megy. Teljesen mindegy. Mindenki ugyanarra a hegyre akar fölmenni. Van, aki helikopterrel tud fölmenni, van, aki a 10 körmét letöri, mire fölér a hegyre, de ugyanarra a hegyre akar
0: és
1: fölmenni.
0: És az út mondjuk
1: az sokféle lehet. Karimbó? Sokféle eszköz de lehet a hegyre való fölvételre, tehát az isteni
0: irány, az
1: irány az az.
0: Igen.
1: Csak az, hogy milyen eszközzel, mi az az eszköz, amivel oda följutok.
0: Hát én azt hiszem, hogy riportunk végére ennél szebb gondolatokat én nem is várhatnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdiómba. És amit itt még a riport előtt mondtál, hogy hát szeretnél még 17 évet, ugye, a teremtőtől kapni, egészségben természetesen, vitalitásban, hogy ezeket az utakat te járjad. Azt én nagyon kívánom, hogy te megkapjad.
1: Köszönöm szépen. Dolgozol rajta,
0: és hát a Jóisten értessen sokáig, és tartson meg kegyében nagyon hosszú ideig nekünk és a világnak, hogy ilyen hasznos dolgokat műveljél. Riportunk búcsúzásaként szeretném megköszönni a Magyar Kortárs Irodalom és Művészet nevében azt a pótolhatatlan hosszú-hosszú évtizedek óta tartó értékteremtő és értékmegőrző munkát neked, melyet kiadói tevékenységeddel betöltesz a Krisztina körút és a Mikó utca sarkán található könyvesházadból, ahol személyesen is megismerhetik varázsos egyéniségedet. További jó egészséget kívánok!
1: Köszönöm!
0: Felhívom hallgatóink figyelmét, ahogy a bevezetőmben már említettem, a jövő hónaptól átalakul a Hit a művészetekben adássorozat. Októbertől Művészetteremtő címen fog jelentkezni adásom, melynek első nyilvános felvétele Császár Angela Jászai Díjas színművésznővel a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban szeptember 21-én hétfőn 19 órától lesz. Az archív felvételekkel, zenei bejátszásokkal, színesített beszélgetés után nézői kérdések megválaszolására és dedikációkra is lehetőség nyílik művésznővel. Szeretettel várjuk Önöket a Művészet Teremtő nyilvános előadásaira, illetve továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Kedves hallgatóink, befejezésül a Hit a művészetekben adássorozat méltó lezárásaként szeretném először felidézni Sümegi Eszter művésznő 434. Zsoltárból vett hitvallását, majd művésznő előadásában Verdi trubadúrjának ihletett együttesét, a Mizerérét, melyel áldást szeretnék kérni a művészetteremtő adásunk új küldetésére. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Török Géza vezényli, közreműködik Bándi János. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Köszönjük figyelmüket, az Úr neve legyen áldott. Ámen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Almási Tamás atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat. És nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is, szellő fuvallata, lángnyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jó. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai, a pár vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
3: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Mária Rádió.
6: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Mióbár edetett tanúságot Egerben. argentin tangó is várja a keszthelyi táncpanoráma idei látogatóit. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az Egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértessomló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyház közösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Antal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, 1 édesanya lett, mondta el Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Mijo Barada, horvát karizmatikus, 3 napos lelki gyakorlatot tartott a bűn és a megtérés témájában augusztus 25-e és 27-e között Egerben, írja a Magyar Kurír. A lelki gyakorlat fő védnöke Ternyák Csaba egriesek volt. Az előadások mellett dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közben járó ima volt a program mind a 3 napon. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő szentgyónást végzett. Mijo Barada tanításaiban hangsúlyozta, hogy a gyóntatószék mennyei zuhanyzó, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. A bűn és a bűnös életvitel számos testi-lelki betegség oka, emelte ki. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel és Jézus öleljen a karunkkal. Gyermekelőadással, folklórműsorral, argentin tangóval, filmvetítéssel és ingyenes szabadtéri rendezvényekkel várja a közönséget a keszthelyi táncpanoráma szeptember 10-e és 12-e között, számol be a hírről az MTI. A fesztivál a Székesfehérvári Balettszínház Pinocchio című előadásával kezdődik meg szeptember 10-én. A nyitónapon vetítik a Nemzeti Táncszínház nagyszabású országimás filmjét, a Tánc 30 árnyalatát is. A 30 magyar táncegyüttest felvonultató alkotás a mozdulatok nyelvén mutatja meg a magyar táncművészet rendkívüli gazdagságát és sokszínűségét. A Duna művészegyüttes Pártium az Értől az Óceánig című előadása idézi meg a Pártium kulturális örökségét szeptember 11-én. A fesztivál záró napján az Argentin Tangó Táncszínház Létezés című táncjátéka az emberi kapcsolatok, az útkeresés és az egymásra találás történetét meséli el a tangó szenvedélyes nyelvén. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
6: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Nyárvégi kávéházi szabad egyetem programsorozatot rendez a héten a Café Francesco. A következő percekben dr. Székely János püspökatya a Szabad Egyetem keretében elhangzott előadását hallhatják, melynek címe a Keresztény Európa válsága és jövője.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francescóba. Hálásan köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek erre az esti előadásra, a Kávéházi Szabad Egyetemnek a második alkalmára. Tegnap este Török Csaba atya tartott előadást a mesterséges intelligenciáról, ma pedig dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK-nak az elnöke látogatott el hozzánk, egy nagy tapssal köszöntsük őt. Ahogy Csaba atya is, János püspök atya is másodszorra érkezett hozzánk, és köszönjük szépen, hogy akkor a Bibliának a témájáról tartott érdekes előadásokon itt voltak és hallhattátok. Most pedig a Keresztény Európának a válsága jövőjéről lesz egy beszélgetés. Köszönjük, püspök atya, hogy eljöttél hozzánk, és Keresztény Európáról sokat beszélünk a mai világba. Sok kérdés és sok gondolat ezzel kapcsolatban megfogalmazódik, és az a első kérésem, hogy mi az a Keresztény Európa, amiben te felnőttél? Mik azok az értékek, amelyet te, mint európai állampolgár hívő kaptál, ami a te hitedhez, az egyházképedhez, az Istenbe vetett hitedhez hozzátartozik, és amit igazi európai értékeknek tartasz?
5: Nagyon nagy örömmel köszöntök mindenkit. Szokták mondani, hogy Európának három alapvető szellemi gyökere van, amelyet három várossal is szoktak jelképezni. Atén, Róma és Jeruzsálem. Atén utal a görög filozófiára, arra kristálytiszta fölismerése, hogy a valóság, az igazság megismerhető. És e szerint is kellene élni. Létezik objektív igazság, egy gyönyörű isteni rend, ami bele van ültetve a világba, és ez kiolvasható. Az embernek nem a valósággal szemben kell élnie, a szubjektív szabadságát nem ezzel konfliktusban kell kibontakoztatni, hanem ebbe belesimulva, ennek a mentén kell kibontakoztatni az életét. Van objektív igazság, nem ellenünk van a valóság, nem ellenségünk. Ahogy Jézus mondja, az igazság szabaddá tesz. Nem akadálya a szabadságunknak, pont ellenkezőleg. A második a római jog. Az a fölismerés, hogy a társadalomnak méltányos és igazságos jogrend szerint kell működni. Nem az erősek túlhatalma szerint. Nem a dúsgazdagoknak az érdekei szerint. Hanem kell egy olyan jogrend, amely mindenkire érvényes. Európa egyik hatalmas kincse ez, a jogállam, a jogrend, hogy nem az erős győz, és tapossa el a gyöngét. Európa sikerének az egyik nagy oka ez, hogy felismertük a jogrendnek a rendkívüli fontosságát, ahhoz, hogy harmonikus társadalmakban élhessünk. És a harmadik, a legfontosabb, Jeruzsálem, vagyis a Biblia kincsei. Annak a fölismerése, hogy minden ember Isten képmása, végtelen érték, végtelen méltósága van. Az ember nem csak egy okos állat, hanem a Teremtő Isten végtelenül szeretett remek műve. Az éppen csak megfogant kicsi gyermek az édesanya szíve alatt. A maga tehetetlen idős, a sérült, a beteg, minden embernek végtelen méltósága van. Erre alapozódik, ebből születik a teljes európai berendezkedésünk, például a szociális háló, a kórházak, az ingyenes iskolák, vagy a Bibliának az a kincse, amelyik föltárja azt, hogy szeretetre születtünk. És akkor lesz valaki boldog, ha sikerül az életét odaadnia. Hogy van örök élet. Ez a három alapforrás vidéke az európai kultúrának. Addig van jövőnk, amíg ebből a háromból meríteni tudunk. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban áll azokkal az éltető titkokkal, amelyek valaha létrehozták, amelyből született. Az európai kultúra ezekből a forrásokból született. Addig van jövője, addig tud élni, amíg hisz például ebben, hogy igazság van, az nem ellenünk van, nem csak a szubjektív önkény létezik. Nem csak az én általam kitalált életterv, amiben senki ne szóljon bele. Az én életem, az én testem, azt teszek vele, amit akarok. Nem csak a szubjektív önkény létezik. Létezik egy gyönyörű, objektív rend, ami nem ellenség. Ebbe belesimulva kellene boldogulnunk. A jogrend és a Biblia kincse, amíg ezekkel kapcsolatban vagyunk, addig vannak éltető forrásai a kultúránknak. Gyerekkoromban én ezt szívtam magamba. A mi családunkban például veszekedés nem volt. Nem volt tökéletes a családunk. De a szüleim bölcsek voltak, tisztelték egymást. Szerették egymást nagyon. Ha nehézség volt, tudták szépen megbeszélni. Néha külön bementek ketten, tudtuk, ekkor komoly téma jön, csöndesen beszélték meg. És nyugodt, békés arccal jöttek ki. A családunkban volt imádság. Gyönyörű volt. Különösen adventben. Volt olyan, hogy fél órán át, három-négy órán át, néha egy órán át énekeltünk. Édesanyám zongora tanárnő néha kísérte, mintha egy mennyei kéz emelt volna minket föl a felhők fölé. Úgyhogy egész kicsi koromtól szívtam magamba ezeket a kincseket, amik úgy gondolom, hogy Európa kultúrája kivirágzása mögött ott rejtőznek.
4: Nagyon mély alapokra épül Európának a belső berendezkedése és filozófiája és emberképe, és mégis azt látjuk, és tegnap főleg erről beszéltünk Csaba atyával is, hogy a mesterséges intelligenciánál is valahogy az emberképnek a torzulását kell keresni. Mik voltak azok az antropológiai, filozófiai okok, amelyek elfordították azt a mély megalapozottságot, ami megadta Európának az igazi belső magvát, és amely sok évszázadon keresztül az emberről elő tudta hozni azt az istenit, ami a teremtésben bennünk van.
5: Úgy gondolom, hogy a 20.-21. század fordulójának egyik legnagyobb bölcse, 16. Benedek pápa volt. És ő nagyon értette, érezte a nyugati embernek a szellem történetét és azt a megbicsaklást, amit a nyugati kultúránk átélt. A gyökere ennek, legalábbis amikor kezdett erőteljesen megjelenni, a fölvilágosodás. Nyilvánvalóan a régebbi gyökerek még mélyebbre mennek vissza, akár nominalizmusra is gondolhatunk, hogy a fogalmak csak nevek, de a valóság lényegét nem tudják kifejezni. A fölvilágosodással mi történik körülbelül 200 évvel ezelőtt? Nyilvánvalóan a fölvilágosodásnak rengeteg értéke van. Az, hogy az ember racionálisan gondolkodik, nem fanatikusan, nem vakon, hogy a vallás különbségekből már nem lesznek háborúk. Tehát volt ennek rengeteg pozitívuma. De van benne egy-két nagyon hosszú távon is ható negatív döntés. Kettőt említenék meg ezek közül, amelyeket Benedek pápa gyönyörűen kielemzett. Az elsőt ő így nevezte, hogy az ész önkényes önkorlátozása. Mit ért ez alatt? A modern ember azt gondolja, hogy csak az igazán megalapozott igazság, amire építeni lehet, amit természettudományos módszerrel megmérhetünk, kikísérletezhetünk, Ezek a komoly, stabil igazságok. Az összes többi, a filozófia, az erkölcs, a vallás, ezek érzések, mítoszok. Nem tilos, se keresztjében szabad, mindenkinek magánügye, miben hisz, de a társadalom komoly helyein, mint egyetemek, parlamentek, tudomány, művészet, ahol az ember álmodja a maga jövőjét és megtervezi, ott ezeknek semmi helye nincs. A komoly igazságok a természettudományos igazságok. Látszólagosan ez egy ártatlan filozófiai fordulat. Kant és mások nyomán modern ember azt gondolja, hogy csak a dolgok felszíne ismerhető meg, a jelenség. Kant úgy mondja, hogy a Ding an sich, a dolog önmagában, a valóság mélye nem megismerhető. Ugyanis az alany a megismerésben aktív. Rávetítjük a valóságra a magunk megismerő képességeit. A tér, az idő és más kategóriák az alanyból fakadnak. Vagyis minden ismeretünk szubjektív, mert benne van az alany. És éppen ezért relatív, mert függ attól az alanytól, aki éppen megismeri. Nekem ilyennek tűnik, de a másik embernek másképp tűnik. Objektív igazság nincs. Csak vélemények vannak. Minden vélemény egyenlő súlyú, éppen ezért súlytalan. A modern ember tehát így gondolja, hogy az objektív igazság, a valóság mélye nem megismerhető. Látszólag ez egy ártatlan, ártalmatlan filozófiai vagy gondolkodásbeli fordulat. Benedek pápa azt gondolom, hogy zseniálisan rávilágít arra, hogy ez nem egy ártalmatlan, elvont filozófiai fordulat, hanem emögött a modern embernek egy nagyon mély emberi döntése van. A modern ember nem megismerni akarja a valóságot, mert azt nagyon jól érzi, hogyha alázattal a valóságnak a gyönyörű törvényszerűségeit kutatnám, annak a valóságnak a törvényeit, amit nem mi alkottunk. Ezt a világot nem mi alkottuk. Nem mi szabtunk neki törvényt. Ez tőlünk független, objektív valóság. Ha ezt alázattal elkezdeném kutatni, akkor e szerint kellene élni. Ezek szerint a gyönyörű törvények szerint, ami bele van írva az atomokba, molekulákba, galaxisokba, sejtjeinkbe, lelkünkbe. Ezek szerint kellene élni. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A testét, az életét, az ásványkincseket, a földet. A modern ember azt mondja, hogy fölszabadultam, fölnőttem, fölvilágosodtam. Vége a gyerekkornak. Nem kellenek atyáskodó tekintélyek. Nem kell egyház, nem kell Biblia, nem kell Isten. Fölnőttem, csinálok, amit akarok. Nekem senki korlátot ne szabjon. Az én életem. Azt teszek vele, amit akarok. Senki ne szóljon bele. Vagyis ez nem egy elvont filozófiai fordulat, hanem egy nagyon mély döntése a modern nyugati embernek. A modern ember hatalmas kamaszkori lázadása. Nyilvánvalóan a modern ember is sejti, tudja azt, hogy a valóság megismerhető, hogy igazság van. Talán érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy ezt a mondatot, hogy objektív igazság nincs, vagy objektív igazság nem megismerhető, ezt értelmes módon emberi nyelven nem lehet kimondani. Mert ha bárki kimondja azt, hogy igazság nincs, akkor ez a mondat se igaz. Önmagát megcáfolta. Ha azt mondja valaki, hogy objektív igazság nem megismerhető, akkor ő se ismerhette meg, akkor ez a mondata sem tartalmaz objektív igazságot. Ez a mondat önmagát cáfolja. És ez nem véletlen. Az emberi nyelv az a valósággal való találkozásból született. Abból, ahogyan valaha az első homo sapiensek valahol a Tanganyika-tó partján eléggé sötét bőrrel, amikor fölismerték azt, hogy van öntudatom. Tudok dönteni jó és rossz között. Tudok szeretni. Amikor rácsodálkoztak a napra, a holdra, a csillagokra, a másik emberi arcra, arra, amit egy másik ember, mint kihívás hozzánk intéz, hogy szeress, fogadj el, amit nem akarsz, hogy magadnak tegyenek, azt teseted másnak, hogy fölcsillan az első emberekben az öntudat és a szabadság, ahogy megjelenik az ember. Ebből születik a nyelvünk. A nyelvünk a valóságból született. A valósággal való találkozásból. Az ember arról, hogy a valóság megismerhető. Hogy a valóságnak a mélyét is sejtjük, érezzük. Erről meg vagyunk győződve. Másképpen nem is tudunk gondolkodni. Ez egy ős evidencia. Ugyanúgy, hogy erkölcsi törvény van, és az mindenkit kötelez. Erről is minden ember a lelke mélyén meg van győződve. Ha elképzelnénk a lehető legliberálisabb embert, aki azt mondja, hogy örök erkölcsi törvények nincsenek. Voltak valaha kannibál törzsek, azt gondolták, a másik törzs fölfalható. Voltak valaha több nejűségben élő népek, nem gondolták azt, hogy egy férj, egy feleség tartozik össze. Az erkölcs változó. Csak szokás, etika, társadalmi melléktermék. Ha egy ilyen embernek azt mondanánk, hogy van Afrikában egy törzs, amelyik minden évben elkap egy kisgyereket, megöli, megsüti, megeszi. Az illető liberális ember lelkeméig föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy azonnal oda kell menni. Ezt azonnal meg kell tiltani. Ennek sehol a földön megtörténnie nem szabad. Akármilyen annak a törzsnek a szubjektív véleménye, hagyománya, kultúrája, etikája. Éles helyzetben minden ember tudja, hogy erkölcsi törvény van, és az mindenkit kötelez, függetlenül az ő szubjektív véleményétől. Vagyis a modern ember is nagyon mélyen sejti, tudja, hogy igazság van, erkölcs van. Nem tudunk másképp gondolkodni. Csak a modern ember erről meg akar feledkezni. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. És talán röviden hadd villancsam fel a másik Benedek pápa által megvilágított okot. Azt mondja, hogy a modern ember gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. A modern ember drámájának az egyik nagy oka ez. Azt gondoljuk, hogy a szabadság lényege az, hogy ami most eszembe jut, amit szeretnék, a pillanatnyi vágyaim, ha másoknak nem ártok vele, azt minden korlát nélkül megtehessem. Ekkor vagyok szabad. A valóság a pillanatnyi elképzelések, vágyak beteljesíthetősége. A pillanatnyi önkény, amely minden objektív szemponttól független. És Benedek pápa azt mondja, hogy ezzel a szabadság fogalommal három nagy gond van. Első az, hogy sok szubjektív szabadság van a világon. Sok ember él a földön. Ha szeretnénk, hogy harmonikus társadalomban élhessünk, az kellene valamilyen objektív mérce, szempont, ami alapján ezt a sok szubjektív élettervet harmóniába lehet hangolni. A második probléma az, hogy nem csak szubjektív szabadságok léteznek, hanem létezik az objektív külvilág. Például a földünk bioszférája, a klíma, ásványkincseink mennyisége, a természeti katasztrófának az egyre fenyegetőbb réme, amivel jelenleg a világunk szembenéz. Azt gondolom, egy üdvös kihozanadás a néha kicsit nagyképű modern embernek arra tanítja, hogy akármit ezzel a világgal mégsem tehet meg. A világnak vannak kőkemény, objektív törvényei. Vagy alázattal ezeket kutatjuk, ezek szerint élünk. Elfogadjuk ennek a korlátait. Például az, hogy egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón végtelen mennyiségi növekedés, végtelen GDP növelés nincs. Nem is erre kellene az emberiségnek törekedni. Nem a mennyiségi növekedésre, hanem minőségire. Kapcsolatokban, művészetben, szeretetben, álomban, játékban, lelkiségben ebben kellene kibontakoznunk. Nem a termelés fokozásában, meg a fogyasztás növelésében. Tehát a második probléma ez, hogy van egy objektív külvilág. A harmadik azonban a legsúlyosabb. És azt gondolom, hogy Benedek pápa itt megint csak zseniális. Azt mondja, hogy az ember lényege szerint társas lény. Szeretetre születünk. Akkor lesz valaki boldog, ha az életét sikerül odaadnia. Mit jelent szeretni? Kötődni. Egyé válni valakivel. Odaadni önmagamat. Az időmet, a fáradtságomat, a szívemet. Magyar nyelvnek van egy zseniális szó kapcsolata, ami egyébként sok más nyelvben is megvan, nálunk talán erősebben. Az a szó, amit a mai fiatal talán legjobban utál, az a kötelező. Ami kötelező, az csak rossz lehet. A szabadságának az akadálya. A legfeketébb fogalom. Miből származik ez a magyar szavunk? Kötél. Kötelék. Elköteleződés. Kötődés. Ha valaki valaha is szeretett egy másik embert, és kötődött hozzá, elköteleződött mellette, van egy kötelék közöttük, akkor abból rengeteg kötelező dolog származik. Ha egy édesanya valaha is a gyerekét szerette, akkor számára rengeteg dolog kötelező. Ha a kisbaba sír, föl kell kelni, meg kell etetni. Rengeteg mindenről le kell mondani. És ha az édesanya ezt nem érzi kötelezőnek, akkor nem is szerette a kisgyermekét soha. Ha egy férj egy kicsit is szereti a feleségét, akkor rengeteg dolog számára kötelező, hogy mindig kedvesen szólok hozzá, tisztelettel, akkor is, ha ideges vagyok, akkor is, ha baj van. Hogy időt szánok rá. Óriási energiát fektetek abba, hogy kibontakozzon az élete, hogy boldog legyen. Udvarolok neki. És ha a férfi ezt nem érzi kötelezőnek, akkor nem is kötődik igazán a feleségéhez. Akkor nem is szereti őt igazán. Vagyis az emberi szabadságnak, a szabad akaratnak a kibontakozása a szeretet útján van. Az elköteleződés, vagyis a kötelező dolgok útján. Ha egy fiatalt úgy nevelünk föl, mondja a Szentatya, hogy ő azt képzeli, hogy a leghatalmasabb értékem a szabadságom. Ezt soha nem adom oda. Ez a legdrágább kincsem. Akkor azt mondja a Benedek pápa, hogy elvesszük ettől a fiataltól a boldogulása legalapvetőbb útját, lehetőségét. Annak a fölismerését, hogy arra van az életem, a szabadságom, arra való lehetőség, hogy odaadjam, elköteleződjek. Akkor a fiatal nem nagyon fog tudni megházasodni, mert féltve őrzi a maga kicsinyes, önző szabadságát, önmegvalósítását, élettervét, ahogy látjuk is. A nyugati kultúrkörben egyre nehezebb dolog megházasodni. Rengeteg fiatal van, aki ezt nem is nagyon, sőt, hát felnőtt is, aki nem nagyon érti, hogy ebben mi a szép, hogy valaki az egész életét föltételek nélkül, nagy lelkűen odaadja. Mintha ez a fajta emberi nagyság, hogy képes legyen és akarja az életét odaadni, ez már nagyon sokakból hiányozna. Vagyis Benedek pápa azt gondolom, hogy megvilágít egy nagy szellemi megbicsaklást, amit a nyugati kultúránk átél, és ami a válságunknak a mélyén ott rejtőzik.
4: Ezeknek a mély elemzéseknek a fényében a szabadság helytelen felfogása elvezet minket a szekularizációhoz, egy olyan fajta felfogáshoz, ahol a társadalmi élet és a vallási élet, az Istennel való kapcsolat teljesen elválik egymástól, és a hita egy magán ügynek a területére száműzi a szabadságot kereső ember. És éppen ezért megváltoznak azok az alapvető társadalmi normák is, amik a keresztény hitünkből fakadóan még olyan szépek és olyan mélyek voltak. És említette Püspök atya a család, az elköteleződésnek a kérdését, és rögtön akkor a családnak a témáját hoznám ide, hogy azt látjuk Európába, illetve a nyugati kultúrába, hogy egészen másfajta gondolkodással, antropológiával, ideológiával közelítik meg a családnak a kérdését. Megjelent a gendernek a kérdése, ami teljesen alásta a családnak a keresztény antropológiai fogalmát. És ez lenne a kérdésem, hogy mit tud ezzel kezdeni a keresztény ember, a keresztény közösség, az egyház, hogyan tudja ebben a korban megőrizni azokat a családnak az alapvető értékeit, amit az európai társadalom évszázadokon át hordozott.
5: Bele van ültetve a világba és az emberbe, a testünkbe egy gyönyörű isteni törvény, szándék, bölcsesség. Az Úristen férfinak és nőnek alkotta az embert. Miért? Ennek egy nagyon mély és nagyon sokat üzenő oka van. A kereszténység meggyőződése, ez az hitünknek a legnagyobb, legfontosabb titka, hogy Isten szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, életáradása. Az Atya mindent átad a Fiúnak. Úgy birtokolja az Istenség teljességét, hogy adja. Öröktől fogva mindörökké szüli a Fiút, mindent átad neki. Talán lehetne azt mondani, hogy az Atya szegény. Semmit sem birtokol. A szeretet örök extázisában él, mindent odaad. A Fiú öröktől fogva mindörökké születik. Úgy birtokolja az Istenség teljességét, hogy kapja. Az Atya olyan, mint a nap. Minden fényt átad, kisugároz. A Fiú olyan, mint a tükör. Mindent befogad, és mindent azonnal visszaad. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Isten örök szülés és örök születés. Ebből a titokból van a világ. Az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok, a világ szeretetből van. És az Úristen minket is szeretetre teremt. Férfinak és nőnek alkotta az embert. Azt akarta, hogy minden emberi élet, minden gyereknek az élete, ezt ki lehetett volna találni másképp is, tudjuk, hogy vannak olyan fajok, ahol nincs ilyesfajta hímnem, nőnem és ebből fakadó foganás. Azt akarta az Úristen, hogy minden gyerek élete mögött a szüleinek a szerelme legyen. Az élet szeretetből fogadjon és fakadjon. Nem is csak a fogantatás akkor, hanem később is. Egy kisgyerek a szeretetnek ebben a bölcsőjében, fészkében nőhessen ki, nőhessen föl és boldogulhasson. Vagyis azt akarta, hogy az élet szeretetből fakadjon. És megfordítva, azt akarta, hogy a szeretetből, a szerelemből élet fakadjon. Termékeny legyen. Ne záródjon egy páros önzésbe. Ma a férfi és a nő egységéből, szerelméből élet fakadjon. Ezt a kettőt, a szexualitásnak a két arcát, az egyétevő, a szerelmet átélő, az exotikus egyéválást átélő gesztust összekötötte a termékenységgel. Vagyis az életet a szeretettel. De egy rendkívül mély teremtői szándék. Azt akarta a szerető Isten, hogy az ember szeretetben bontakozhasson ki. A nemi identitás kialakulása nem teljesen könnyű. Az identitással kapcsolatos problémák nem genetikailag determinált dolgok. Nagyon sokan ezt képzelik, hogy valaki így született. Ilyenek a génjei, nem tehet róla, ez az ő útja. Teljesen nyilvánvalóan, tudományos szempontból is objektíve, evidens módon látszik, hogy ez nem így van. Például vannak egypetélyű ikrek, akiknek a teljes génállománya abszolút azonos. És van rengeteg olyan eset, amik az egyik iker fiú az abszolút normálisan megházasodik, boldogan él, a másik pedig azonos neműek iránt kezd vonzalmat érezni. Nyilvánvalóan a génjeik nem determinálták ezt a döntést. Hajlamot lehet tehát azonos neműek iránti vonzalomra való hajlamosságot lehet örökölni, de ez nem determinálja az illető életét. A nemi identitás kialakulása nem teljesen evidens és könnyű. Különösen a férfi identitásnak a megszületése, és egyébként ezek a homoszexualitásnak a sokkal nehezebben gyógyítható vagy alakítható esetei. Ugyanis a kisgyerek, ahogy megszületik, önkéntelenül az édesanyával egy. Szinte szimbiózisban él vele a kislány is, a fiú is. A fiú 2 éves korban körülbelül döbben rá arra, hogy ő nem olyan, mint az anyja, hanem olyan, mint az apja. Pszichológusok azt mondják, hogy lélektanilag neki egy hídon át kell mennie. Az anyától az apáig. És azt mondják, hogy ez akkor sikerül, ha egyrészt az édesapa hívja őt. Azt jelenti, hogy jelen van az életében. Egy szimpatikus, vonzó férfi egyéniség. És a gyerek örömmel tud ezzel azonosulni. Régi világban egyébként ez nagyon természetes volt. Édesapával együtt dolgozott a kisfiú. Látta, hogy az apa milyen erős, hogyan szánt, hogyan vet, ismeri a világot, milyen jókedvű, milyen vicces. Együtt volt a fiúgyerek az apával. És elsajátította a férfi identitást örömmel, természetes módon. Nem is csak ez kell, hogy az apa jelen legyen, az is kell, hogy az édesanya küldje a gyereket. A pszichológusok ezt ilyesfajta módon fogalmazzák. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az édesanya éreztesse azt, illetőleg sugározzon belőle az, hogy egy öröm számára az, hogy a férje férfi. Ez számára boldogító. Nem a gyerekében akar boldogság pótlékot keresni, mert a férjében már csalódott, és görcsösen a gyerekébe kapaszkodik, ezt minden áron meg akarja tartani, hanem boldog.

Mit tanít a katolikus egyház erről a helyzetről? A legelső, amit talán fontos újra és újra elmondanunk, hogy az, hogy valaki ilyesfajta vonzalmat érez, nem bűn. Nem tehet róla, nagyon sok esetben milliófajta körülmény van, ami ezt a folyamatot befolyásolta. Nem tartjuk bűnnek. Az illető nem egy kisebb értékű ember. Végtelen méltósága van, amit tiszteletben kell tartani mindenkinek. A közösségeinkből nem kell őt kizárni, nem leprás. Ugyanolyan ember, mint más. Tehát az egyházunk azt tanítja mindenek előtt, hogy adjuk meg a tiszteletet, szeretetet minden embernek. Egyébként azt hadd mondjam zárójelbe, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére azt gondolom, hogy a katolikus közösségeink túlnyomó többsége, hála Istennek, így működik. Én, amilyen közösségekben mozogtam, nyilván a papa egy kicsit többet tud az embereknek a mélyebb életéről is, voltak benne, nem is kevesen, akik ilyesmivel küzdöttek. Nem taszítjuk ki őket. Nem kell úgy érezniük, hogy ők harmadrangú, negyedrangú emberek. Egyáltalán nem. Ugyanakkor a katolikus egyház azt gondolja, hogy egy ilyen ember számára a kibontakozás útja az nem az, hogy ő ezt a fajta vonzalmat testileg is kiéli. Mert a szexualitásnak a természetes célja nem ez, hanem a férfi és a nőnek a találkozása. Ebből fakad élet. A hímivarsejtből meg a petesejtből ebből tud élet fakadni. Erre van kitalálva a szexualitás. Ez neki a természetes célja. Ha valakinél ez valamilyen módon megsérül, akkor nem az számára a kiút, hogy ezen az úton, ezen az eltévedt vagy megsérült úton próbálja a kibontakozását megtalálni. Hanem azt gondolom, hogy az a dolga, hogy abból, amilyen van, amit kapott, ezt a sérült identitást, ebből megpróbálja a lehető legjobbat kihozni. Megpróbáljon ebből elindulni. Van, akinek sikerül ezt a sebet teljesen meggyógyítania. Sajnálatos módon a nyugati világunkban ez egyre inkább tiltott fogalommá válik. Amerikában már eljutunk odáig, hogy amelyik pszichiáter vagy pszichológus megpróbálja annak az embernek a nehézségét megoldani, aki ilyen kéréssel fordul hozzá, hogy nem identitásbeli problémám van, segítsen. Szeretnék ebből kimászni. Ha egy pszichiáter ezt komolyan megpróbálja, Amerikában igen gyakran komoly büntetéseknek néz elébe. Elvehetik tőle akár a működési engedélyét. Mert azt mondják, hogy ő egy olyan dolgot, ami teljesen természetes, nem betegség, nem probléma, ezt próbál úgymond erőszakkal, amikor erőszakról szó sincs, az illető kéri, és igen gyakran sikerül is, rengeteg ilyen tanúságtételt lehet akár interneten is találni, boldog embereket, akik ezen az úton végigjártak, vagy félig eljutottak, lehet, hogy nem tudtak teljes gyógyulásig eljutni. Mégis azt mondják, hogy ez a félút is számukra hatalmas megtisztulás volt. Óriási katarzis. Örülnek, hogy ez az úton elindultak. Sajnos a nyugati világunkban ezt egyre inkább kezdik megtiltani. Sőt, eljutunk odáig is, hogy az egész társadalomra rá kényszerítődik ez a fajta látásmód. Hadd mondjak egy-két extrém példát. Kanadai tanár gimnáziumban. Egyik fiú kitalálta, hogy ő holnaptól lány. És neki lány keresztneve is lett. Elvárta, hogy mindenki így szólítsa meg. Egyik tanára erre nem volt hajlandó, hanem továbbra is fiúként kezelte, olyan személyes névmásokat használt vele szemben. Az illető gyerek följelentette. A pert megnyerte. A tanárt kirúgták.

0: Anglia. Két férfi bemegy egy cukrászdába, azt mondják, hogy tortát szeretnének, amelyen a tetején vőlegény és mennyasszonyként két férfi áll kézen fogva. Cukrász azt mondja, hogy ő ilyen tortát nem szeretne készíteni. Illető két férfi bepereli, a pert megnyerik. Óriási büntetés, be is kell zárnia a cukrászdáját. Ezt nevezte Benedek pápa a tolerancia diktatúrájának. Nem tartjuk az problémának, vagy bűnnek, hogyha valaki színtévesztő, és a kéket is zöldnek látja. De ne kényszerítsük rá az egész társadalmat arra, hogy a kéket és a zöldet egyenértékűnek tekintsük.
1: Nekem még egy fontos téma van, amit ide szeretnék hozni, hogy a kérdésekre is legyen még lehetőség. Volt egy, talán egy hónapja, vagy pár héttel ezelőtt, a 7-7-héttel egy beszélgetés itt Budapesten az abortusznak a témájában, és ugye itt Magyarországon is most nagy vita zajlott a keresztény közegekben a szívhang rendelet körül, hogy pontosan ez jó vagy nem jó, vagy ez tudja esetleg a társadalomnak a lelki ismeretét megszólaltatni, hogy az élet az a fogantatással kezdődik, és védjük a magzati életet. Ebben a értékvesztett európai társadalomban, ahol az abortusz a mindennapoknak a része, hogyan tudja az egyház védeni az életet, és rávilágítani arra, hogy az élet az a fogantatással kezdődik?
0: Hogy az emberi élet a fogantatással indul, azt gondolom evidens. Sehol később, ahogyan fejlődik a kicsi ember, nem lehet azt mondani, hogy valahol egy minőségi ugrás történt, elvágólag harmadik hónap végéig még nem ember, de 91. nap, onnantól már ember. Nincs ilyen. Akárhol vágom el ezt a szálat, az ő életének a szálát, ugyanazt az emberi életet pusztítom el. Ha születése után teszik a kukába, ha a 6. hónapban, vagy a 3., ugyanazt az emberi életet vágják el. Csak mennyiségi különbség van a tettek között, minőségi nincs. Ez teljesen nyilvánvaló. Miért tudja a mai ember ezt megtenni? Benedek pápa azt mondja, hogy többek között azért, mert bekötjük a szemünket. Nem akarjuk látni, amit teszünk. Ha ki kellene tenni a kicsi gyermeket a műtőasztalra, és ott kellene az orvosnak azokat a mozdulatokat végrehajtani, amit az abortuszkor tesz. És édesanyának végig kellene nézni, ahogy a kicsi kezét, kicsi lábát leszippantják, ahogy a fejét összeroppantják. Valószínűleg az orvos képtelen lenne megtenni. Édesanya pedig nem hagyná. Azért tudjuk megtenni, mert nem látjuk. Bekötjük a szemünket, nem is akarjuk látni, és nem is akarjuk hallani a szívdobbanását, az életét. Benedek pápa azt is mondja, hogy amelyik társadalom elindul ezen az úton, hogy az abortuszt engedélyezi, ettől a pillanattól az egész társadalom változik meg. Ugyanis ha azt állítjuk, hogy az élethez való jog, az tulajdonképpen nem evidens módon élet meg mindenkit, hanem van egy halálzóna a fogantatástól a 3. hónap végéig. Ezen valahogy át kell jutni. Eddig még a felnőttek dönthetnek valakinek az élete fölött. Az élethez való jog föltételekhez kötött, nem feltételek nélküli. Függ másoknak, a felnőtteknek a döntésétől. Ekkortól a végtelen emberi méltóság megsérül. Félig meddig elvész. Egy downkoros felnőtt mondta azt, hogy amikor ő hallja azt, hogy egy dankoros kicsi gyereket elvetettek, akkor mindig azt érzi, hogy az ő életére is. Kimondták azt, hogy tulajdonképpen neki is jobb lett volna, hogyha elvetetik, ha meg sem születik. Tulajdonképpen ő is egy teher. Ő is egy másodrendű ember. Jobb lenne, ha nem is élne. Megkérdőjelezzük az ő életét is. Amikor erről az egyházunk beszél, azt is nagyon jó tudatosítanunk, hogy ez nem a nők ellen van. Nem az édesanyák ellen. A gyermeknek a java, meg az édesanyának a java igazából soha nem lehet ellentétes. A kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. És amikor az egyházunk erről beszél, akkor mellé tesszük azt is, amit tehetnénk egyébként néha sokkal intenzívebben és nagyobb szívvel, hogy igyekszünk minden nehéz helyzetbe jutott nőnek, édesanyának segíteni. Hittan tanítottam egy helyen, első áldozásra készítettem kicsi gyerekeket. 8-9 évesek voltak, és 5. parancsnál gondoltam, hogy nem hallgathatok a megfogant életnek a szentségéről, sérthetetlenségéről sem, és elmondtam a Néma Sikoly című filmnek a képkockáit. Azt, hogyan látszik, hogy az orvosnak az eszköze a magzatburkot széthasítja, magzatvíz elfolyik, és a kis magzat megijed, menekül, próbál elhúzódni. Látszik az is, hogy gyorsabban ver a szíve. És ahogyan az orvosi eszköz odaér a testéhez, és kezdi leszakítani a lábát, a kezét, látszik, hogy a szája nyílik, és sikolt. Elmondtam ezt a kicsi gyerekeknek, lehet, hogy túl erős volt, 8-9 éveseknek. Eltett körülbelül 10 év, egyik kislány ebből az osztályból fölhívott, azt mondta, hogy atya, nagy baj van, babát várok. És a fiú, akitől van a kisbaba, teljesen komolytalan, hogyha megtudta, hogy babát várok, fölháborodott, ordított velem, és ott hagyott. Rettegtem, hogy mi lesz a következő mondat, de a kislány azt mondta, hogy én ott voltam azon a hittanórán. És elhatároztam akkor, 8 évesen, hogyha az Úristen valaha is kicsi gyermeket a kezembe ad, én soha orvosok kései alá adni nem fogom. Akármi is történik, szeretni fogom, fölnevelem. Gyere majd el, kereszteld meg. Nagyon örültem, így is lett, megkereszteltük a kisbabát. Egy gyönyörű kislány született. A fiú, akitől volt, el se jött a keresztelőre. Eltelt körülbelül 2 év. Kislány újra hívott, azt mondta, atya, képzeld el, a fiú, akitől van a kislányom, egy kicsikét elkezdett komolyodni, elkezdte látogatni a kislányt, aztán egyik alkalommal könnyek között nagyon komolyan bocsánatot kért. Aztán elkezdett nekem udvarolni. Fél éve megkérte a kezemet. Gyere majd el, tartsd meg az esküvőt. Nagyon örültem, így is lett. Azóta született még 2 lányuk, 3 gyönyörű kislánya van ennek a fiatal feleségnek. És a szeme csillog. Talán azért is, mert akkor azt a rettenetes döntést nem hozta meg. Ismertem egy másik fiatal lányt, egyházi iskolába járt, de úgy 17-18 évesen fejest ugrott a bulik, ivás, mindenfajta teljesen felelőtlen kapcsolatok világába, és fogant egy gyermeke. Azt se tudta egészen biztosan, hogy kitől. Neki párhuzamosan általában több fiú barátja is volt. De ennek a kislánynak a szívében az nagyon erősen ott volt, hogy ha csak lehet, ha valahogyan ő azt meg tudja valósítani, nem akarja elvetetni. Így jött hozzám. Az apja, ahogyan megtudta, hogy a kislánya, kisbabát vár, egy nagyon vallásos család, gyakorlatilag kitagadta. Ordított vele. És azt mondta, hogy így haza ne gyere. Találtunk a kislánynak egy menedéket. Egy lakást, ahol gondolkodjon, nyugodjon meg. Egy-két hónap után jött, azt mondta, hogy atya, ha tudsz abba segíteni, örökbeadnám a kisgyereket. Megszülöm, és örökbeadom. Elkezdtünk keresgélni. Találtunk egy fiatal párt, akiknek nem volt kisgyermeke, nagyon örültek, nagyon boldogok voltak. Ki is alakult a kapcsolat, meg is beszéltük, hogy egyből a szülés után a kisbaba az övék. Aztán 6. hónap után már a kisbaba nagyon mocorgott, és a lány, aki a szíve alatt hordta, lassanként megszerette. Elképzelte. Nevet adott neki. Fölhívott, mondta, hogy atya, képtelen vagyok odaadni. Valahogy ennek a párnak próbált szépen elmondani, hogy sajnos nem megy mégse. Megszülte. Elvitte ebbe a lakásba, amit neki találtunk. És a lány mind a mai napig azt mondja, hogy az életének a nagy megmentője. Ez a kisfiú volt. Ettől kezdve hagyta abba a bulit, az őrült életet. Kezdett kicsit rendszerezettebben élni, takarítani, tanulni. Azóta ő talált egy férjet, egy nagyon rendes, nagyon nyugodt férjet. Őtéle van 2 másik gyermeke. Az egyház nem csak magas erkölcsi törvényeket, mércéket állít, hanem próbál segíteni is azokon, akik bajban vannak.
1: Köszönjük szépen, püspök atya, rengeteg kérdéssel készültünk még, de mivel az idő az halad előre, ezért szeretnénk megnyitni majd a kérdésekre a lehetőséget, de először egy nagy tapssal köszönjük meg ezeket a gondolatokat.
2: Az elmúlt percekben dr. Székely János püspök atya előadását hallhatták a Keresztény Európa válsága és jövője címmel. Az előadás a Café Francesco nyárvégi kávéházi szabad egyetem program sorozatának keretében hangzott el augusztus 25-én, kedden.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Hőség. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal frissítette előrejelzését. Eszerint 2027 nyarán olyan hőség jöhet, amire a jelenlegi felmelegedési ütem alapján csak 2040 körül számítanánk. A háttérben az úgynevezett El Niño jelenség áll, amelynek következtében a Csendes-óceán egyenlítői térségében 3, illetve 7 évente jelentősen megváltozik a légköri és óceáni áramlási rendszer. A keleties passzász szélrendszer felbomlik, a szél esetenként ellentétes irányúvá is válhat. Emiatt világszerte gyakoribbá és szélsőségesebbé válhatnak az árvizek, az aszályok és a hurikánok. Jövőre az El Niño különösen erős lehet, ez pedig az ember okozta éghajlatváltozással együtt soha nem tapasztalt magasságba emelheti a globális átlaghőmérsékletet. Ha ez bekövetkezik, a bolygó egyetlen év alatt mintegy 13 évet ugorhat előre az időben, már jövőre megtapasztalhatjuk azt a forróságot, amelyet a jelenlegi melegedési ütem alapján csak 2040 körül érne el a Föld. Az El Niño során az egyenlítő térségében, a Csendes-óceán felszínén gyorsan emelkedik a víz hőmérséklete, az óceán pedig nagy mennyiségi hőt ad át a légkörnek. Ez több ezer kilométeres távolságban is hatással lehet az időjárásra, így a miénkre is. Szerencsére a hatás átmeneti, 2028-ban már nem lesz érezhető ugyanilyen mértékben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akkor nem lesz meleg a nyár. A jelenség ugyanis hozzáadódik a légkör széndioxid koncentrációjának folyamatos növekedéséből fakadó hőmérsékletemelkedéshez. Ezt az eddigi tapasztalataink szerint a klímatudatos kormányok, intézmények és emberek legnagyobb erőfeszítései ellenére sem tudjuk rövid távon megállítani. A megoldás ezért a rugalmas alkalmazkodás lehet, az épületek minél hatékonyabb szigetelése, fák ültetése, a zöld felületek jelentős növelése, a hazánk területére érkező víz minél jobb hasznosítása, valamint az energia és anyagtakarékos műszaki megoldások széles körű elterjesztése. Erre kényszerít minket, ahogyan már idén is, a nehezen elviselhető hőség, az időről időre szükségessé váló elektromos áram és vízkorlátozás, az esetleges áramkimaradások, valamint a sínek felmelegedése miatt akadozó vasúti közlekedés. A jelenlegi helyzetet a klímatudósok már 30 évvel ezelőtt megjósolták. Nem hallgattunk rájuk, mert a megoldáshoz a fogyasztás csökkentésére lenne szükség, ez pedig szembe megy egy alapvető emberi viselkedési mintával, az önfenntartás ösztönével, ami a bőség ellenére is fogyasztásra és felhalmozásra késztet bennünket. Hiába próbálják kordában tartani a fogyasztást a világvallások tanításai, úgy tűnik, hogy ez nem elég. Saját kárunkon fogjuk megtanulni, hogy a természet törvényeit nem lehet következmények nélkül figyelmen kívül hagyni. Isten megbünteti népét, mert elhagyta, és inkább a mammonnak szolgál.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a tudományról.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A székesfehérvári egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját a bodajki főbúcsón rendezik meg. Újra várja az érdeklődőket a Szenyor Akadémia Egerben és Jászberényben. A Varázsfuvolában folytatódik a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar Mozart expedíciója. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Sajtótájékoztatón ismertették a Bodajki Mária napi búcsú eseményeit, valamint a 100 éves Bodajki keresztútért való hálaadás programját augusztus 28-án a székesfehérvári püspöki palotában. Tájékoztat a Magyar Kurír. Szeptember 12-én először hívják egybe az egyházmegye 5 kiemelt Mária kegyhelyének, Ercsi, Vértes Somló, Bodajk, Alsó-Szent Iván és Makkos Mária képviselőit. Jó példával szeretnénk előjárni, amikor egybehívjuk a kegyhelyek képviselőit. A célunk, hogy több közösségi élményt vigyünk az emberek és az egyházközösség életébe, ezzel is erősítve a közösségeinket és a társadalmunkat, fogalmazott Spányi Andal püspök. A találkozó mottója 5 kegyhely, egy édesanya lett, mondta el Móroc Tamás, bodajki plébános. A jubileum alkalmából ünnepélyes keresztutat hirdetnek szeptember 8-ára a Spányi Antal püspök részvételével, amelyet tudományos előadás követ. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. A Varázsfuvola című operát mutatja be a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar szeptember 9-e és 15-e között, amely tavaly nagy sikerrel debütelt a Mozart expedíción, írja az MTI. Fischer Iván karmester állítja a művet színpadra 11 év után. Az előadást filmvetítés, marionett színház, zenés, interaktív programok és beszélgetések kísérik. A karmester nem csak vezényli, de rendezi is a remek művet, melyet nemzetközi alkotó és szereplő gárda kelt életre. Az előadást szeptember 9-én, 11-én és 13-án játsszák. Tekintettel a nagy érdeklődésre a szeptember 7-i főpróba is nyilvános. Az érdeklődőket Marionett Színház is várja. A felnőtteknek szóló interaktív zenés program Mozart személyiségét, alkotói módszereit is vizsgálja, míg a 10-16 éves korosztály számára készülő változat könnyedebb formában enged betekintést Tamino, Pamina és Papagéno történetébe. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Oceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmán Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét 2 év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatában november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székes egyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiagatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygó méretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező. Minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Míg ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőjének, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva a másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressen meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra. De ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik. Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió.
4: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
5: Az evangélium Szent Máté szerint. Az első fejezet. Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák pedig nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát és testvéreit. Júda pedig nemzette Fáreszt, Fáresz pedig nemzette Ezromot, Ezrom pedig nemzette Arámot. Arám pedig nemzette Aminadábot, Aminadáb pedig nemzette Naasszont, Naasszon pedig nemzette Szalmont. Szalmon pedig nemzette Boázt, Boáz pedig nemzette Jobedet Rúttól, Jobed pedig nemzette Jesszét, Jessze pedig nemzette Dávid királyt. Dávid pedig nemzette Salamont attól, aki Uriásé volt. Salamon pedig nemzette Roboámot, Roboám pedig nemzette Abíját, Abíja pedig nemzette Ászát, Ásza pedig nemzette Jozafátot, Jozafát pedig nemzette Jorámot, Jorám pedig nemzette Oziást, Oziás pedig nemzette Joatámot, Joatám pedig nemzette Áházt, Áház pedig nemzette Ezekiást, Ezekiás pedig nemzette Manasszeszt, Manasszesz pedig nemzette Ámont, Ámon pedig nemzette Joziást, Joziás pedig nemzette Jekoniást és a testvéreit a babiloni fogság idején. És a babiloni fogság után Jekoniás nemzette Szalatielt, Szalatiel pedig nemzette Zorobábelt, Zorobábel pedig nemzette Ábiudot, Ábiud pedig nemzette Eljákimot, Eljákim pedig nemzette Ázort, Ázor pedig nemzette Szádokot, Szádok pedig nemzette Áhimot, Áhim pedig nemzette Eliudot, Eliud pedig nemzette Eleázárt, Eleázár pedig nemzette Mattant, Mattan pedig nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Józsefet, a férjét Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Tehát az összes nemzedékek száma Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig 14 nemzedék, a babiloni fogságtól Krisztusig 14 nemzedék. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Amikor Jézus anyja, Mária, már jegyese volt Józsefnek, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találkozott. József pedig, az ő férje, mivel igaz ember volt, és nem akarta őt meghurcolni, titokban akarta elbocsátani. Miközben erről gondolkodott, íme, álomban megjelent neki az Úr angyala, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne féld feleségül venni Máriát, ami ugyanis benne született, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és te Jézusnak fogod hívni a nevét. Ő ugyanis megszabadítja majd a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr megmondott a próféta szavával, íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, fölserkenvén az álomból, megtette, amit parancsolt neki az Úr angyala, és magához vette a feleségét, és nem ismerte meg őt, amíg megszülte a fiút, és a nevét Jézusnak hívta. Az evangélium Szent Máté szerint. A második fejezet. Miután megszületett Jézus a júdéai Betlehemben, Heródes király napjaiban, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és mondták, hol van a zsidók megszületett királya? Mert láttuk az ő felkelő csillagát, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor Heródes király ezt hallotta, megrettent, és vele együtt egész Jeruzsálem. És összehívta a főpapokat és a népírás tudóit, és kérdezte tőlük, hogy hol születik a Krisztus. Erre ők megmondták neki, a júdéai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy a legkisebb Júda fejedelmei között, mert belőled származik majd a vezér, aki kormányozni fogja népemet, Izraelt. Akkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag idejét, amely megjelent előttük, és elküldvén őket Betlehembe mondta, menjetek, és kérdezősködjetek szorgosan a gyermek felől, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki. Ők meghallgatták a királyt, és útra keltek. S íme a csillag, amelyet fölkelni láttak, előttük ment, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, megörültek igen nagy örömmel. És bemenvén a házba, meglátták a gyermeket Máriával, az ő anyjával, és leborulva imádták őt. És felnyitották kincses ládáikat, és ajándékokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát. És miután álomban intést kaptak, hogy vissza ne menjenek Heródeshez, más úton tértek haza országukba. Amikor ők eltávoztak, íme, megjelent az Úr angyala álomban Józsefnek, és mondta, kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, és légy ott addig, amíg majd szólok neked, mert Heródes keresni fogja a gyermeket, hogy elpusztítsa őt. Ő fölkelvén fogta a gyermeket és anyját, és éjnek idején Egyiptomba menekült, és ott volt egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam az én fiamat. Akkor Heródes, látva, hogy a mágusok kijátszották, nagyon megharagudott, és elküldvén a szolgáit, megölt minden fiú gyermeket, akik csak voltak Betlehemben és az egész környéken, 2 éves kortól lefelé, annak az időnek megfelelően, amit kikérdezett a mágusoktól. Akkor beteljesült, ami megmondatott Jeremiás próféta által, kiáltás hallik Rámában, sírás és nagy jajgatás. Ráhel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé. Miután pedig Heródes meghalt, íme megjelent az Úr angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj föl, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik keresték a gyermek életét. Ő fölkelvén fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére jött. Mikor pedig hallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik atya Heródes után, félt oda menni. És álomban intést kapva, elhúzódott Galilea vidékére, és abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek hívnak, hogy beteljesedjék, ami megmondatott a próféták által, Názáretinek fogják hívni. Az evangélium Szent Máté szerint. A 3. fejezet. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, prédikált Júdea pusztájában, és mondta, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa. Ő ugyanis az, aki megmondatott Izaiás próféta által mondván, a kiáltónak szava a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyenessé tegyétek az ő ösvényeit. Jánosnak pedig teveszőrből volt a ruhája, és bőröv volt a derekán. Eledele sáska volt, és erdei méz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea, és az egész Jordán vidék, és megvalván a bűneiket, megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban. Amikor pedig János látta a sok farizeust és szadduceust, hogy a keresztségéhez jönnek, mondta nekik, viperák fajzata, ki mutatta meg nektek, hogy fussatok az eljövendő ítélet elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét, és ne akarjátok mondani magatokban, ami atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, Isten tud, ezekből a kövekből itt, fiakat támasztani Ábrahámnak. mert a fejsze már a fák gyökerére tétedett. Tehát minden fát, amely nem hoz jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én megkeresztellek titeket vízben bűnbánatra. Aki azonban utánam jön, erősebb nálam, és én nem vagyok rá méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő majd szent lélekben és tűzben keresztel meg titeket. Szórólapátja a kezében van, és megtisztítja szérűjét. A búzáját csűrbe gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. János pedig visszatartotta őt, mondván, nekem kell megkeresztelkednem nálad, és te jössz én hozzám. Felelvén pedig mondta neki Jézus, hogy csak, mert így kell beteljesítenünk a teljes igazságot. Akkor odaengedte őt. Jézus pedig megmerülvén a vízben, azonnal feljött belőle. És íme, megnyílt neki az ég, és látta, hogy a Szentlélek, mint galamb alászáll, és fölébe ereszkedik. És íme egy hang az égből mondta, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellett. Az evangélium Szent Máté szerint. A negyedik fejezet. Akkor a lélek a pusztába vezette Jézust, hogy megkísértse az ördög. És amikor már 40 napon és 40 éjszakán át böjtölt, megéhezett. És odamenvén hozzá a kísértő mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré. Ő válaszolva mondta, írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten száján.

0: igen magas hegyre, és megmutatta neki a föld összes országát és azok dicsőségét, és mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor mondta neki Jézus, takarodj, Sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Amikor pedig Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost elfogták, visszavonult Galileába, és elhagyva Názáretet, a tengerparti Kafarnaumba költözött, Zabulon és Neftali határára, hogy beteljesedjék, ami megmondatott Izaiás próféta által. Zabulon földje és Neftali földje, a Via Maris környéke, a Jordánon túli vidék, a pogányok Galileája, a nép, amely sötétségben ült, nagy fényességet látott, és a halál árnyékában és országában élőknek világosság támadt. Ettől kezdve Jézus prédikálni és szólni kezdett, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa. Amikor pedig a galileai tenger mellett járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívnak, és Andrást, a testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe. Halászok voltak ugyanis. És szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, én emberek halászaivá teszlek titeket. Erre ők, mindjárt elhagyván hálójukat, követték őt. És tovább menve onnét meglátott két másik testvért, Zebedeus fiát, Jakabot, és a testvérét Jánost, amint atyukkal, Zebedeussal a hajóban javították a hálójukat, és meghívta őket. Ők pedig mindjárt, elhagyván a hajót és atyukat, követték őt. És Jézus körbejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és minden gyöngeséget a nép körében. És a híre eljutott egészen Szíriáig, és elhoztak hozzá mindenféle beteget, akiket gyöngeségek és fájdalmak gyötörtek, gonosz lélektől megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. És nagy sokaság követte Galileából, és a Dekapolisból, Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túli vidékről.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
3: És add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket. És vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa felhatalmazta a keleti egyházak püspöki szinódusait pátriárkáik esetleges leváltására. Drónfoci innovációs központ nyílik Szekszárdon. Újra várja az érdeklődőket a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 14. Leó pápa motu proprio formában megírt apostoli levelében felhatalmazta a keleti egyházak püspöki szinódusait, hogy elmozdíthatják hivatalából a pátriárkájukat, ha a szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos okokból helyrehozhatatlan kárt szenvedett, írja a Vatikáni Rádió. Az új rendelkezés augusztus 29-én jelent meg, és azonnal hatályba lépett. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, beiktatásuk lefolytatásáért, valamint a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. A pápa feladata jóváhagyását adni a szinódus döntéséhez, annak érdekében, hogy garantálják a püspökök teljes szabadságát választásuk kifejezésében. A pápa rendelkezésének célja a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusi jogkörének megerősítése, azáltal, hogy új hatáskört ruház rájuk. Drónfoci innovációs központ nyílik a hétvégén Szekszárdon, írja az MTI. A rendezők drónfoci bemutatókkal várják az érdeklődőket a kétnapos eseményen. A Honvédelmi Szövetség 1,5 millió forintos támogatásával rendezendő eseményen workshopokat tartanak, melyeken a résztvevők drónokat szerelhetnek majd össze. Megmutatják a technikai sport látványos részét is. Felállítanak egy 8 méter hosszú, 3 méter magas drónfoci arénát világító kapukkal, eredményjelző rendszerrel. A drónfoci és a drónrepülési bemutatók mellett az érdeklődők kezükbe vehetik, kipróbálhatják a drónokat. Szó lesz a drónipar fejlesztési irányairól, a programozható drónokra épülő oktatásról is. A Sportág hazai honlapja szerint a drónfocit 2016-ban dolgozták ki Dél-Koreában. Itthon 2023-ban hozták létre az első magyar drónfoci egyesületet, az első országos bajnokságot pedig 2026-ban Szekszárdon rendezték. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében, adja hírül az Egri Főegyházmegye. A 2026-27-es tanév őszi fél évének képzéseire szeptember 1-től lehet jelentkezni. Az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető előadásokkal segítik az idősebb korosztály szellemi frissességének megőrzését és a folyamatos tanulást. A rendezvénysorozatra bárkit szívesen várnak életkori megkötés nélkül. Az ingyenes kurzusokra, amelyek felnőtt képzési tanúsítványt adnak, heti rendszerességgel várják az érdeklődőket. A fél év során legalább 10-12 előadás vagy foglalkozás sorozat lesz. További részleteket, valamint bővebb tájékoztatást a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet elérni. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnyában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igen, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: hiszen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen

0: azokat, akik legjobbra szorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódala teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként nyilván csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a nalapkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről mindent. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelem.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Orvosnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélget.
1: Az emberi hang számára a lélek zenéje, a teremtőtől kapott küldetését pedig a színpadon teljesíti be világszínvonalú produkciók alkotó résztvevőjeként. Ő nem más, mint Bojki Balázs, énekes, zeneszerző, kórus alapító, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Nagyon szívesen, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat és mindannyiatokat.
1: Ha jól tudom, akkor egy nagy családba születhettél bele. Hányan is vagytok testvérek?
2: Hát mi öten voltunk fiú testvérek, a legidősebb testvérünk ő már a Menyei Kórusban van, 1990-ben egy balesetben eltávozott közülünk, de az úrhoz, és hát ez a legkisebb része volt talán a nagy családnak, mert mi voltunk így a kevés gyerekesek, ez az öt fiú testvér, a többiek volt 14 gyerek, volt kicsit távolabb 17 gyerkőt, szóval ilyen nagyon nagy család, ahol így a mindenféle alkalmakon összegyűlve voltunk 70-en, 80-an, 90-en, így csak az édesanyámnak a szűk ágán. Valóban egy igazi nagy pátriárka utáni nyomvonalon haladtunk.
1: És ebben a nagy családban hogyan teltek a gyermekéveid? Mi az az emlék, élmény, amire szívesen gondolsz vissza?
2: Hát a vasárnapi ebédekre, mert akkor mindig volt valami nagyon jó rántott hús, vagy ilyesmi. Egyébként pedig hát ettik a akkori Magyarországon mindenki által ismert vaskenyér, vagy lekvárral, vagy párizsivel, a jobb esetben, vagy zsíros kenyér mustárral és piros paprikával. Szóval, hogy a vasárnapi nagy ebédeken kívül igazából, ami nekem meghatározó és borzasztóan mély élmény, az a családnak az a fajta légköre, ami nem ez a, most a szónak nem a negédes verziójáról beszélek, ez a szeretet teljes, hanem a tényleg szeretet teljes. Tehát, hogy öröm
1: ezt honnan
2: volt,
1: érezted?
2: Mindig öröm volt, és mindig ki volt töltve a nap. És hát persze azt szokták mondani, hogy az ember, mikor visszaemlékszik a gyerekkorára, akkor minden megszépül, nagyobbak a házak, szebbek a bácsik, nénik, stb. De itt valójában én azt gondolom, hogy amit én erre az érzésre ráfűzök, vagy amit én gondolok ez alatt, az valóban az a világ volt, ahol egy olyan szeretett burok vett minket körül. Most nemrég írtak egy könyvet Bojki Brothersről, és abban úgy fogalmaztam ezt, hogy ez a szeretett hotel. Tehát én a szeretett hotelben nőttem föl, egy szeretett hotelnek nevezzük az otthont, ahol éltünk, mert iszonyú nagy átjáróház volt, mindig volt valaki vendég, mindig volt valaki plusz ott alvós, ott élős, javítóintézetes rokon, bárki, akinek kellett valami kis elvonulás otthonra, és akkor hozzánk érkezett Biatorbágyra a családi fészekbe. Szóval ez egy borzasztóan erős, nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon erős világ volt.
1: Ebben a szeretetteli légkörben születhetett meg a zene iránti szereteted, vagy kötődésed?
2: Szerintem még ennél is visszábra mutat, hiszen édesanyánk konzervatóriumban tanult Miskolcon, és hát gyakorlatilag mi úgy nőttünk föl, vagy ebbe születtünk bele, hogy énekelt, zongorázott, karvezető volt, még tizen pár éves volt, amikor a Magyar Rádió gyerekkórusát vezényelte a televízióban, úgyhogy akkor nem is nagyon volt televízió minden házban. Szóval egy ilyen nagyon erős vérvonalat hoztunk zenében, művészetekben. Édesapánk egyébként festőművész, szobrász. És úgy vett minket körül a zene, hogy igazából azt, amit mi tovább vittünk, ők azt csinálták.
1: Ők is ebben a műfajban utaztak, édesanyád?
2: Hát valahol az elsők között voltak ők az országban, akik ezt tették. Nyilván Sijenőjék, illetve ezek a gitáros beat miség bontakoztak mindenfelé, de az a fajta keresztény könnyű zene, ami akkor ott született nálunk a pincében, mert ott egy ilyen tilos világ volt, ugye a kommunizmusban nem szabadott ilyeneket csinálni.
1: Hát ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje? Mondjuk?
2: Nem, ez a 70-es évek vége, szigorúan. Ők már akkor csinálták, aztán én legutolsónak ötödik fiú gyerkőcnek születtem, én voltam a legkisebb, hát addigra ennek már ott kialakult rendje volt, tehát nálunk készültek a mindenféle szamizdat. Felvételek jöttek Ukrajnába, meg innen-onnan a bibliák, hogy vigyék tovább a házunkba, a pincébe megáll, hát akkor jöttek a nyomozók, házkutatás, meg hát izgalmas volt.
1: És hogyan kezdődött el a te zenei pályafutásod?
2: 6 éves voltam, amikor én egyébként zongorázni kezdtem. Édesanyámnak volt egy olyan trükkje, hogy azt mondta, hogy az első 3 évben mindenkinek kötelező zenélni. Tehát én kezdtem legkorábban, a többiek azt hiszem 7-8 évesen kezdték. Rugdostuk a zongoralábát, csapkodtuk a fedelét, nem akarok gyakorolni, hagyjanak békén, stb. És ennek ellenére ugye az volt, hogy nem baj, muszáj. És 3 évig muszáj, és 3 év után meg lehetett szabadon választott módon az ember csatornatisztító, hegesztő, kisiparos, vagy bármi, de az első 3 év az zene. És hát ugye ezt jól kitaláltam, mert az első 3 év az pont arra volt jó, hogy annyi élményt szereztünk meg, visszajelzést már a zenében, hogy ha az ember tehetséges, akkor azért abban az időben különösen nagyon intenzíven és komolyan vettük a gyakorlást. Szóval olyan mennyiségű élmény gyűjt össze, hogy amikor 3 év után azt mondtam egy napon, hogy jó, akkor abba, és nem akarok, és az anyukám azt mondta, hogy letelt a 3, azt mondta, jó. Akkor ránéztem, és azt mondta, hogy de hát akkor mit csináljak? Hát én ehhez értek, illetve ebben szereztem egy csomó élményt, sikereket, és gondolom már persze az ember magától is csinálja.
1: Egyébként már gyerekkorodban megkezdődött a siker, lehet így fogalmazni, vagy hát felfigyeltek arra tehetségre, ami benned megtaláltatott. Hogy élted ezt meg? Tehát örültél neki, vagy vágytál többre, jobbra, szebbre?
2: Nekem a leges-leges-leg érdekesebb az, hogy nagyon szerettem zenélni, de egyáltalán nem tartottam különlegesnek azt, hogy csinálom, vagy ahogy csinálom. Az bennem volt nagyon pici gyerekkorom óta, hogy a legjobbat kell csinálni.
1: Volt benne egy ilyen maximalizmus?
2: Abszolút, ezt akartam. Abszolút. Csak nem az a, tehát nem teljesítmény kényszer volt, tehát nem az volt, hogy jó jegyet kell kapni, meg ilyesmik, hanem szerettem a jó zenét, és nagyon nem szerettem a rossz zenét, és ma sem szeretem a rossz zenét.
1: Mi neked a jó zene?
2: A jó zene az, amit nagyon igényesen csinálnak meg. Volt egy ilyen nagy mondás nálunk a csapatban, ami, tehát nem az számít, hogy mit van, hanem amit van azzal, amit tudsz kezdeni. Nekem mindig ez fontos, hogy nem kell, hogy szeressem a heavy metalt, de hogyha a heavy metalt olyan gitárosok játsszák, akik egyébként végigjárták a hegedű tanszakot komoly zenébe, aztán akusztikus gitáron klasszikus zenét tanultak, stb. Hát ott valami olyan igényes rockzene vagy zene születik, annak ellenére, hogy a stílus nem kedvelem, vagy nem szívlelem, és nem szívesen ugrálnék rá 2 órát egy stadionba. Től függetlenül meg lehet azonnal állapítani, hogy igényes, míves munkáról van szó. Na de hát ilyen egy asztal, amire ráteszi az ember a kezét, és érzi, hogy ez egy nagyon megcsiszolt, megmunkált faanyag, vagy össze-vissza fércelt munka, tele szálkán.
1: Attól igényes a zene, hogy képzett muzsikusok játszanak, zenélnek együtt, ezek szerint?
2: Én azt gondolom, ha bemegyek egy műtőbe, és azt mondom, hogy hol van Marika néni, aki nagyon beteg, és azt mondják, hogy ott fekszik azon a hordágyon, és várja a műtétet, majd elkezdem fölhúzni a gumikesztyűt, és közlöm, hogy akkor Marika néni, én most segíteni fogok, mert úgy szeretnék segíteni. A szívem fölrobban a vágytól, hogy segítsek Marika nénin, és meg fogom műteni. És akkor megkezdik, hogy Bojki úr maga orvos. Nem, én énekelek, és zenész vagyok, producer, stb. Hát akkor valószínűleg nem az lesz, hogy hát szerintünk nem kéne, hanem hívnak egy biztonsági őrt, és úgy kihajítanak onnan, hogy a lábam nem éri a földet, jó esetben, rossz esetben még börtönbe is csuknak. Na most eközben én azt gondolom, hogy ugyanilyen műtéteket hajtunk végre, amikor állunk a színpadon, és az Istentől kapott talentumunkkal valami hihetetlen módon alkalmasnak talál minket a Teremtő, hogy rajtunk keresztül valamit véghez vigyem. Akkor én azt gondolom, hogy ugyanúgy minimum képeznem kell magam, és a létező legtökéletesebb módon kell műveljem azt, amit csinálok, és erre jön rá az a plusz, amit a Teremtő azt mondta, hogy ebbe még belerakjuk azt a pluszt, ami én vagyok. Tehát én hiszem, hogy a Szentlélek behangolja a gitárokat, hogyha nincs más, tehát hogy az Isten szelleme leszáll a földre, és egy gitárt be tud hangolni simán. Tehát ez nem gond, mert hegyek kiemelkednek, eltűnnek, tengerek nyílnak meg, az Isten hatalmának, vagy az Isten szavára, de én azt nem feltételezhetem, illetve nem játszhatok arra, hogy hát majd az Isten megtanul helyettem gitározni, én meg csak odaállok, és úgy csinálok, hogy ha akarja, akkor pengetődjön az a gitár. Meg kell tanulni a dolgokat.
1: Ezt az Istennek tetsző életet, vagy talentumot próbáljátok kamatoztatni a Bojki Brothers kórusban. Arra szeretnélek kérni, hogy röviden ismertesd a kórus indulásának a főbb állomásait.
2: Itt, hogy ne legyenek nézeteltérések, nem a kórus, az egy másik dolog, ez egy a kapella együttes, hát öten vagyunk benne gyakorlatilag, tehát ez egy kis csapat, van kórus is csak azért, hogy ne keveredjen össze a kettő. Hát igazából a Bojki Brothers a kapella együttes szintén egy ránk bízott kincs, Tehát ez nem egy producerek, menedzserek, castingja során létrehozott fiúcsapat, hanem ez a négy tesó a komoly zenében elszenvedett fáradalmakat pihentük ki, amikor hangszerek nélkül próbáltunk hangszereket imitálni, hangszerekké válni a kapella, ami ugye ennek a különlegessége, hogy nem hangszerekkel muzsikálunk, hanem hangszereket próbálunk utánozni, illetve hangszeres kíséret nélküli vokális zenét csinálunk. Az útunk az nagyon érdekes, mert ezt senki nem létrehozni akarta, hanem ez lett. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy van egy kincsünk, amit kaptunk az Istentől, és erre vigyáznunk kell, és ezt nem lehet megismételni, ezt nem lehet reprodukálni, ez nem egy olyan csapat, ami vagy jó, vagy jobb, mint egy másik, vagy bármi, hanem ez egy teljesen különleges formáció, hiszen itt négy testvérről beszélünk, akik nem az egyetemen vagy az énekszakon ismerkedtek össze, és kiválogatták maguk közül a legjobbakat, hanem azt szoktuk mondani, hogy a hozott anyagból dolgozunk, tehát ami van a torkunkban, azt kell használni. Bármennyi idő telik el az indulástól kezdve, időről időre nekünk az a szerencsénk, hogy mindig vissza tudunk menni oda, hogy ezt miért csináljuk. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy mi a marketing, mi a cél, mi a projekt, és hogy a management mit akar, hanem mi tudjuk-e, hogy mi a cél. És ha még mindig ugyanaz a cél, amiért elkezdtük, és ugyanabba az irányba tudunk nézni ebben a dologban, akkor jó helyen vagyunk. Akkor is, hogyha nehéz együtt dolgozni.
1: Mi a cél?
2: Hát a cél az elsősorban, hogyha nem akarunk elszellemiesíteni egy választ, akkor az, hogy azt a tehetséget, azt a zenei motivációt, ami bennünk van, azt megfogalmazni, önkifejezés a zenén keresztül. Hát igazából ennek, mint mindennek az életünkben, akkor van értelme, hogyha valahogy visszatükrözi Jézust, és visszatükrözi az Istent. Én úgy szoktam mondani, hogy a tehetségem rabszolgája vagyok. Ez sokszor jó, meg tetszik, valamikor meg baromira nem tetszik, mert éppen jól esne csak úgy létezni, de a színpadra nem akkor megyünk, amikor éppen kiszálltunk a fürdőkádból, és úgy érezzük, hogy most vagyunk a legjobb állapotban, fittek vagyunk, frissek, illatosak, minden rendben van körülöttünk, hanem akkor kell menni a színpadra, amikor a teremtő azt mondja, hogy fiúk, most pedig mentek a színpadra, mert neki van dolga azzal a közönséggel, én csak egy közvetítő vagyok.
1: A zenén keresztül hogyan tudjátok átadni ezt az üzenetet, amiről most beszéltél? Tehát a közönség, mit gondolsz, ebből érez valamit? Kaptok visszajelzést?
2: Hát hogy nem. Nekünk a szempont nem az nek, egy egyháznak, egy gyülekezetnek a valamilyen ilyen nevesített csapataként szolgáljunk, hanem nekünk ez a szakmánk. Tehát ez fontos, hogy mi ugye pici gyerekkorunktól kezdve zenészként éltünk, zenét tanultunk, koncerteztünk, versenyekre jártunk, stb. És az éneklés ezt átültettük, ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekünk borzasztóan fontos az, hogy igényes, színvonalas zenét hozzunk létre, tehát ez szakmai szempontból nagyon fontos, hogy ne egy gics jöjjön létre, hanem egy praktikus, minőségi produkció, ami hordozza és visszatükrözi az Isten valóságát, szeretetét, de mi ezt egy olyan világba kezdtük el, egy olyan országban, és egy olyan világba kezdtük el, egy olyan rendszerben, amikor ez nagyon nem volt egyszerű, tehát egy televíziós műsorban ilyen produkciók nem jutottak be. És hát igazából évtizedeken keresztül mi elég komoly úttörő munkát láttunk el abban, hogy valahogy vigyük közelebb ezt a gospelt, ezt az örömüzenetet az emberekhez, illetve a médiában is. Ami nagyon izgalmas út volt, nem mondom, hogy rögtelen, de nagyon rögös volt, viszont nagyon szép. Nekünk ez egyébként mindig is fontos volt, hogy most a szónak nem a kényszeres értelmében, de hogy a legjobbnak lenni. Tehát a legjobb minőséget létrehozni, azt odavinni, úgyse attól lesz jó. Tehát ebben ez a vicces, hogy nem attól jó. Tehát amit mi hiszünk, hogy mondjuk a Boyki Brothers a kapella együttesnek a jelenség, az mitől jó, nem attól jó. Tehát a visszajelzések, ahogy mondtad is, hogy van-e visszajelzés, kiderül, hogy valami egészen más a nagy érték a közönség számára, és ez nem mindig ugyanaz, mint ami nekünk. Nagyon szeretjük, amikor információt, meg híreket kapunk, hogy ahol jártunk, ott milyen dolgok vannak annak nyomán, sőt, hát az meg még csodálatos, amikor vissza lehet menni egy olyan helyre, ahol már jártunk.
1: Mesélj már a helyszínekről, ahol jártatok.
2: Hát
1: néhányat legalább.
2: Végig sorolni nehéz lenne, de nagyon izgalmas, mert most hirtelen, hogy mondtad ezt, nem New York vagy Shanghai jut eszembe. Talán nem is tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben fölhívott minket nagyon kedves barátunk, és azt mondta, hogy gyertek el fiúk, egy gyülekezet születik most éppen valahol itt vidéken, és hogy csináljunk egy koncertet. És kérdeztük, hogy mégis, hát hol lesz ez, és mesélj már róla valamit. Sokan nem lesznek, de biztos lesz értelme. És akkor megérkeztünk, akkor egy ilyen gyár udvarnak, vagy egy telephelynek, egy ilyen üzemnek a alaksorában, egy olajkályha mellett egy pár néni, meg egy bácsi ült, egy ilyen kis sötét szobában, ott volt egy fenyőág, ez volt a karácsony, és akkor hirtelen megijedtünk, hogy biztos jó címre jöttünk el. Hát és akkor csináltunk egy jó koncertet, meg imádkoztunk, beszélgettünk. Jó volt végül is, de hát meghökkentünk nyilván a méreteken, illetve ennek az apróságán. Hát a sztori happy endje ugye az, hogy az illető egyébként nem titok, aki felhívott Szenci Sándor volt, és ez egy verőcé gyülekezet, ahol ma 200-an, vagy talán még többen vannak. És amikor oda elmegyek, hogy döbbenten állok a közösséggel szembe, hogy én itt voltam, amikor itt egy olajkályha volt, most pedig egy hatalmas gyülekezeti teremben a Dunaparton épül az új templom, mert nem férnek be. Tehát, hogy ez a nagyság, hogy amikor az ember el tud menni egy ilyen csodálatos utat, lát be aztán utólag. Természetesen voltunk nagyon sok helyen, az Egyesült Államokban, Amerikában, Kínában, Sánkhájban, itt a sánkhái kultúrszentélynek mondják, ez a Shanghai Concert Hall, ami egy ilyen nagyon legendás hely.
1: Hogyan fogadták a kínaiak?
2: Hát nagyon érdekes volt, mert Kínában még talán a mai napig úgy lehet menni ilyen kategóriában, mert ott ugye hivatalosan ateizmus van.
1: Igen.
2: Egyébként engednek mindent, de csak a falakon belül. Tehát mindenféle közösség működhet, de az utcára például nem lehet menni. A műsorunkat előre le kellett adni fél évvel előbb, de nagyon érdekes az, hogy egy teljesen más nép. Kína volt az első olyan ország, ezt most itt ugye a zárójelbe teszem ide, ahol sok napba tellett, 2-3 napba, mire egyáltalán megértettem azt, hogy ott mi történik. Amikor az ember megy az utcán, jobbra valaki főz, balra pelenkáz, középen egy öltönyös úr éppen alszik egy szökőkút mellett.
1: Hát egy egészen más világ.
2: Igen, mert fejfej mellett halad a szegénység, a gazdagság, a spiritualitás, a minden is. Fura massza az egész, de emiatt talán erősebb, hogy mindenki mindent lát. A közönség nagyon érdekes volt. Kínában nagyon röviden tapsolnak, amikor vége egy nótának, akkor óriási ováció, de körülbelül 5 másodpercig. Az álló nagyon szokatlan, mert ugye megszoktuk, hogy a nagy az ováció, sokáig tart. Ne, ott hatalmas nagy taps, és kész, semmi. És akkor hirtelen először megijedtünk, hogy miért nincs hatás, és akkor kiderült, hogy hát ők ilyenek. És akkor megtanítottuk őket, hogy hogy kell tapsolni, és szépen lassan, aztán sokáig. Hát más világ. Amerikában meg azért volt nekünk nagyon érdekes, mert ugye a gospel zenének a bölcsője,
1: így van.
2: Főleg amit mi a fekete gospelt részesítjük ugye előnybe, és hát nagyon izgalmas volt olyan igazi black, fekete csörcsökbe elmenni, aha, ahol gyakorlatilag előttünk fehér ember még nem állt színpadon, és mondta is az egyik szervező, hogy éppen Disneylandben voltunk, és ott fölléptünk, ott énekeltünk, van egy nagyon ortodox hely, ahova minden amerikainak azt mondják, hogy egyszer el kell menni, ez a Liberty of America, a szabadságház, és ott egy ilyen, le van modellezve egy fantasztikus nagy épület, amiben van egy kupola, ilyen hosszú 20-30 méter magas cső, és a tetején egy kupola, és ott ilyen, hát világsztárok szoktak énekelni, a legnagyobb opera énekeseket viszik oda, Celine Dion, stb. És gyakorlatilag ott léptünk föl Disneylandben, csak hogy ott hirtelen ránk csapott egy ilyen afroamerikai csapatnak a vezetője, hogy menjünk el az ő közösségükbe, és akkor ott kéne csinálnunk egy koncertet. De hát előre bocsátotta, hogy ebből gond lesz, mert vagy nagyon-nagyon fognak minket szeretni, vagy meneküljünk, mert hát mégis hát azért ők ennek a földi várományosai, ennek a nagy királyságnak.
1: Mi volt az első reakciótok?
2: Hát nekünk az első reakciónk az volt, hogy bementünk a terembe, a koncertterembe oldalról, egy folyosón, és hallottuk, hogy nagyon szépen szól valami zene egy CD-ről. És akkor, hát végül is nem volt egyszerű, mert amikor elkezdtük a koncertünket, akkor látszott, hogy ott a vezetők, a prominens helyi afro kapitányok, azok gyakorlatilag mind-mind összehúzott szemöldökkel figyelték, amit csinálunk, és attól tette függővé a közösség is, hogy mennyire mutatja ki a tetszését, hogy ők mit reagálnak. Hát és akkor a első-második számtól kezdve gyakorlatilag már így a kezdeti félperces nagyon nagy méricskélés és méregetés után oda tettük magunkat rendesen, azért azt el kell mondani, de hát óriási nagy ováció volt és nagyon nagy barátság, úgyhogy hát ezek ilyen izgalmas dolgok, de továbbra is azt mondom, hogy főleg, ahogy az ember öregszik, mást jelent a siker.
1: Erősítették ezek az élmények a te hitedet, a te Isten kapcsolatodat?
2: Az én Isten kapcsolatom az máshova vezethető vissza, mert azt gyakorlatilag az édesanyámon keresztül szívtam magamba, úgyhogy egy olyan életet élt elénk, és egy olyan fajta üzemmódban létezett és létezik a mai napig, amiben ott van szimplán ez az isteni szeretet. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól csinálja. Tehát amikor az ember pofont várna, akkor nem ad. És egy olyan taktika, ami nem taktikából, meg nem valamilyen okoskodásból, hanem szeretet orientált, tehát a szeretet működteti. Szerintem minden vezetőnek valahol ez lenne a dolga, meg ez a feladat, és ahogy egyre több ilyen feladat és szerep van mondjuk az én életemben, és úgy látom, hogy ez működik, meg ettől működik, hogy az ember szolgál. Nagyon jó volt ez a minta, ez az otthoni minta. Azok a dolgok, azok megerősödtek bennem teljesen már ennek kapcsán. Tehát a hitem, egyáltalán az Isten fogalom, hogy az mi az életemben, olyan elválaszthatatlanná váltam ettől, hogy nem is akartam volna máshogy létezni, és ez a mai napig így van. Ez nem jelenti azt, hogy nem hibázom. Rengeteget hibázom, és minél több dolgot csinál egy ember, ugye annál több lehetőség van arra, hogy hibázzon. De az a kérdés, vagy az a tény, hogy az Istenhez kötöm magam, és az Istenhez kötődöm, ez nem kérdés az életemben, és ez nem is volt kérdés az életemben, ez egy nagyon nagy ajándék. De az, amit mondasz, hogy mi erősödik meg, talán a küldetés tudat erősödik meg ezektől a dolgoktól.
0: Vajki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.

Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott a szép estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk. Műsorunkat felvételről hallgatják.
1: Mikor fiaim 90 éves nagypapája meghalt, a legemlékezetesebb az volt az egyikük számára, hogy ő beszélt nekik iskolában a csillagokról. A legkisebb fiam, akinek nem ment könnyen az iskolai számtan, könnyes szemekkel mondta: a nagypapám tanított meg engem osztani. A másik nagypapa arról nem emlékezetes gyermekeim körében, hogy minden héten múzeumba, tájházakba vitte el őket, mindig máshova, és sokat mesélt nekik az életéről, a világ dolgairól. Van, ami fontos? A gyermek vagy a felnőtt számára fontos emlék megmarad a közös kapcsolatból. Ezek ajándékok. Érdemes végig gondolni, milyen kedves emléket, életre szóló üzenetet, ajándékot hagyott elhunyt hozzátartozónk. Sokszor ezek a gyászban lesznek számunkra igazán meghatározók, és talán jóval később döbbenünk rá, mit is hagyott örökül, mit ajándékozott, még a halál után is. Ezek az örökségek, kincsek, valódi értékes kincsek. A szeretetünknek látható, vagy érzékelhető ajándékai. Személyes emlékeimet szeretném megosztani Önökkel. Megpróbálok visszaemlékezni, hogy milyen emlékek kavarogtak bennem akkor, amikor meghalt a nagymamám. Idős szüleim voltak. Apai nagyszüleimet nem ismertem. Nem volt velük kapcsolatom. Már születésem előtt meghaltak. Anyai nagymamám élt, elég ritkán találkoztam vele, de akkor szeretgetett, dédelgetett. Tudta, mi a kedvenc ennivalom. A szemében kedves, a sok ránc között is jól látszó huncut cinkos mosolyt láttam. A mozdulatot, ahogy csak nekem elővette a hőn áhított kukoricát a sütőből. Amikor meghalt, az jutott eszembe. Nincs, aki azt mondja kedves hangon: aranyos kis picikém. Sírtam a temetésen, szerettem őt. Akkor vártam az első gyermekemet. Érdekes. Belém hasított az a gondolat, vajon én milyen anyukai és nagymama leszek. Szomorú voltam, hogy utolsó idejében nem találkozhattam vele. Kár. Én maradtam szegényebb nélküle. Előttem van szikár kidolgozott sovány keze. Ma is látom, ahogy imára kulcsolja. Hajlott háttal, hátrafont kézzel ment szép virágai közé, és mindig a legszebbet vágta le, amikor tiszta kötén kötött maga elé, és temetőbe ment férjének, és 70 éve elhunyt gyermekeinek sírjához. Nyilván sose hallott arról, amit ma a pszichológusok mondanak, hogy van a gyásznak folyamata, meg ideje, meg különböző szakaszai. Ő úgy érezte, ez a heti temetőlátogatás az életének fontos, kiemelkedő, az ünnepi készülethez tartozó része. És ez neki így volt jó. Utána békésen folytatta mindennapi dolgos paraszti életét. Mit hagyott nekem örökségül? Pénz, gazdaságot nem. Szegény volt, de az élete egy nagy igen. Nem alkudott meg. Hitét, erkölcsét nem adta fel semmi áron, tartása volt. Örökül hagyta imádságban összekulcsolt kezét. Messzire révedő szemét magam előtt látom. Az unokáival 12 volt neki, egyforma. A gyermekekre egészen odafigyelő szeretettel foglalkozott, beszélgetett. Abban a kevés időben, amikor együtt lehettünk, egészen az enyém volt ő, és én az övé. Nem törődött azzal, számára kedves, vagy nem az a vő, aki a gyermek, az unokájának az apja. Mindegyikünk aranyos, szeretett volt számára. Amikor 10 év körüli kislányként azt láttam, hogy minden szombat délután kimegy a temetőbe, még nem egészen értettem, mi szükség van erre. Ma már tudom, ő akkor az elhunytnak is megadta a szeretetet, a tiszteletet. Számára egyértelmű volt, hogy férjének, a gyermekei életének van folytatása a mennyei örök hazában. De jó lenne, ha valami ilyesmi lelki örökséget hagyhatnék én is majd az unokáimra. Jó lenne, ha áldás lehetnék számukra.

Második világháborúban született. Nagyon szerencsés gyermek voltam, akinek mind a négy nagyszülője élt. A legtöbb emlékem az 1958-ban meghalt apai nagyapámról maradt meg benne. Ő volt a Vági nagypapa. Mindig úgy hívott, kis szolgám, gyere, vár a birtok. És kisétált velem a Rábapartra és a földekre. Büszkén mutatta a birtokát, és közben megmutatta a növényeket, és magyarázta nekem, a pesti gyereknek, hogy melyik mire való, és hogyan kell vetni, gondozni. Ilyenkor rengeteget beszélt az ő gyermekkoráról, ami nekem olyan meseszerű volt, mert az annyira más világ volt, olyan messze volt tőle. Ma is szép emlékem a déli harangszóra, mindig az asztalon volt a finom, forró leves, és az étkezési ima végén megszólalt a harang. És csak az úrangyal elimádkozása után fogtuk neki az étkezésnek. Húj kenyeret vágott fel a nagypapa, ami csak az ő feladata volt, akkor a késsel mindig keresztet rajzolt a kenyérre, és hálát adott Istennek az életet adó kenyérért. És csak azután szegte meg a kenyeret. Halál előtti nyáron is ott voltam náluk. Amíg élek, nem felejtem el, ahogy akkor elbúcsúzott tőlem. Édesapám jött érte. Ott álltunk már az utcaajtóban, amikor többször is visszament a házba, és mindig hozott valamit nekem. Egy vadonat új tehénbőr bukszát, majd egy nagy szelet sonkát szalvétába. És mindig úgy adta a kezembe, hogy azt mondta, fogadd el emlékül. Akkor nem értettem, miért teszi ezeket, és miért könnyes a szeme. Ma már tudom, hogy érezte, hogy végleg búcsúzik tőlem, és a velem töltött kedves emlékeitől. Néhány hét múlva szombaton ebéd közben jött a távirat, nagypapa halálában azonnal gyertek. Rohantunk az első vonattal Pestről Vágra. Míg életben találtuk, magához ölelt, és azt sugta a fülembe, egyre halkabban, nekem már lejárt, mennem kell, vár az örök bíró, de te ne sírj. Ott álltam a sürgés forgásban kavargó fejjel. Amikor édesapám megfogta a kezemet, kivitt az udvarra. Gyengéden megfogta a két vállamat, egy kicsit eltolt magától, és könnyes szemmel csak ennyit mondott, most már én következem. Ott álltunk némán, nem tudom meddig. Akkor én ott nem éreztem az idő múlását. Visszamentünk a házba. Rokon öreg nénik morajló imája közben. Mariska apu mozgásképtelen húga magához hívott, és a fülembe súgta, szinte csak úgy magának mondva, szokatlan, fakó hangon. Meghalt a papa, és ki fog engem ápolni? Én már fölösleges vagyok. Majd kis szünetet tartva kérte, fordítsa fal felé. Este észrevették a felnőttek, Mariska is meghalt. Két nap múlva együtt temettük őket. Némán is szótlanul a semmibe nézve meredtem a világba, és úgy éreztem, a 13 éves kamasz fejemmel mindennek vége. Ebből a dermedtségből a robogó autóban már messze a kis falunktól tértem észre.

0: Mielőtt folytatnák vendégeinkkel a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból. Benne a Sorstársak című műsorunkat. A ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk.
1: Minden élettörténet, gyásztörténet más. Gyász folyamatának utolsó fázisa az, amikor már felismerjük, milyen ajándékot adott életével, jelenlétével, kapcsolattal, ami köztünk volt. Ma este a nagyszüleinkről kapott örökségekről beszélgetünk. Több rövid történetet osztunk meg kedves hallgatóinkkal. Mindegyikben az a közös, hogy az elhunyt nagyszülő halála egy örökségnek nevezhető csomaggal ajándékozta meg a tanúságtevőket. Sokféle örökséget kaphatunk felmenőinktől. Szeretném, ha ezek után saját élettörténetükön, gyászokon elgondolkodva megtalálnák a személyes, szellemi lelki örökségüket. Talán még olyan is akad az örökségben, ami az Isten felé is elvezette, mint Juditot, a lelki anyukája és a nagymamája.
0: A szorult, megrázó helyzetből hogyan tudtál kilábalni, ki segített ebben neked?
2: Az én abortuszom után egy jó 3-4 évre megismertem a lelki anyámat, aki egy csodálatos és nagyszerű teremtés volt, mert már tavaly meghalt. De Isten különös gondviselésének tudom azt be, hogy pontosan akkor találkoztam vele, amikor a legjobban szükségem volt rá, mert ő jóban lelki anyám volt, nem testi értelemben, de minden támaszt, minden segítséget megkaptam tőle. Egyszerűen csak szeretett és elfogadott, nem követelt tőlem semmit, semmilyen feltételt nem támasztott az ő szeretetének, és most már tudom, hogy ő úgy szeretett, ahogy az Úr. Mert tudjuk Istentől, Istenről, hogy feltétlen nélkül szeret, és ő úgy szeretett.
0: Idáig elmondtad életednek egy fordulópontját, nehézségét, egy krízis helyzetét. Elmondtad azt, hogy a lelki édesanyád milyen nagy segítséggel volt, mennyire tudott ő vezetni. Emlékszel-e még valami olyanra, hogy rajta kívül ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon? Ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon?
2: Igen, a nagymamám. A nagymamám egyszerű parasztasszony létére rendkívül imádságos életet élt, bár én ezt akkor abban az időben nem értékeltem. Csak később, amikor bajba kerültem, és jöttek a problémák, akkor sejlett fel bennem, hogy az édesanyám rendkívül, a nagymamám rendkívül sokat mondta a rózsafűzért. Kapálás közben, fejés közben, takarítás közben, bármikor mindig láttam, hogy imádkozik, és én furának találtam, mert én nem mondtam a rózsafűzért, arra nem tanított ő engem meg, és az édesanyám sem. De amikor a sok probléma és baj bekövetkezett az életemben, én tudom így vissza gondolva, hogy az ő imája mentett meg. Ebbe biztos vagyok, ez nem fantázia. Hogy az ő imája mentett meg,

0: Hosszú időn keresztül érted az életet, úgy, mint sokan mások ebben az országban. Együtt valakivel úgy éreztél, hogy szeretsz, aztán csalódtál, aztán kerestél. Hogy találtál rá az irgalmas Istenre?
1: Az is egy nagyon szép emlék, olyan, mintha ma történt volna. Valahogy ez úgy van, hogy amikor a szeretet, az Isten szeretete megérinti az ember, nem tudja a szavakat sem elfelejteni, amik akkor a szívébe beleíródnak. Úgy kezdődött, hogy meghalt a nagymamám, akit nagyon szeretem. Biztos vagyok benne, hogy ő járt közben azért, hogy én észhez térjek, mert a sírjánál, mikor benéztem a sírba, és megláttam a szemfüggelen a nagy embernagyságú fekete keresztet, akkor egy szempillantás alatt lejátszódott előttem az életem. De legfőképpen azt láttam, hogy mik azok a nagyon nagy vétkek, bűnök, mulasztások, amiket eddig nem is gondoltam, hogy az annyira nagy bűn. Tehát az úgy valahogy megvilágosodott, hogy amiről azt gondoltam eddig, hogy hát nem csak egy ilyen kis műtétke, és hát, hogy elfelejthetem, és kisöpörhetem magamból, és így ugye próbáltam bedugni a homokba a fejemet, hogy én ezt már is felejtettem, és már megnyugodtam ebben. És ez ott megvilágosodott előttem nagyon konkrétan, és nagyon mélyen érintve úgy, hogy láttam Jézusnak a szenvedését emiatt, a véres, a testét, ahogy miattam szenved. Emlékszem, hogy következett egy szentmise, és mivel nem voltam a férjemmel szentségi házasságban, nem éltem vele, ezért nem áldozhatom katolikus egyház szerint. Végtelenül bántott ez a dolog, nagyon nagy kínszenvedés volt ezért nekem szentmisére járni. Nem is jártam, nagyon ritkán mentem el, és ugye itt volt a gyásznise, itt ott kellett lennem, és akkor ez édesanyám áldozás után visszajött, és megfogta a kezem, és azt mondta, hogy nem baj, kislányom, majd egyszer te is áldozhatsz.

0: Van, amikor nem a nagymama vagy a nagypapa rendítetlen hite, kitartó imádsága, hanem az élete a tetteje, a tiszteletre méltó emberség bontakoztat ki valamit az életünkben. Balázs, te kiskorodban nagyon sokat voltál a nagymamáddal, nagypapádat is ismerted. Mivel ajándékoztak meg ők téged? Milyen emlék idődődik fel benned, ha most kérdezlek téged?
1: Vannak gyerekkori emlékek, ami a mindig mézes vajas kiflit rendeltem kakaóval, vagy a délutáni alvás előtt még mindig volt egy dominó parti, ahol mindig hagyta, hogy megverjem, és utána akkor jó bosszus volt. Elég sokat voltam a nagymamámnál napokig, és volt egy időszak, amikor elég sokat irodáskor. Amikor már felnőttem, végül is egy házban laktunk, és hát lementem időnként hozzá, akkor nagyokat beszélgettünk, politizáltunk. Aztán persze már romlott a hallása, úgyhogy valószínűleg az egész ház hallotta, hogy én éppen hogy vélekedem. Ez mindig az a lényeg, hogy azért meghallott engem, mert a hallókészülékhez nem sok kedve volt. Szerettem, hogy ilyen szókimondó, és egyszer fültanúja voltam, hogy fölvette a telefont valamikor napközben, és a mamámat keresték. Ő felháborodva mondta, hogy hát hogy képzeli, hát munkaidő van, dolgozik. És akar még valamit? Aztán kis csönd, na akkor viszont hallás, egy puf lecsette. Szóval érdekes volt, aztán amikor már ugye öreg lett, akkor időnként lementem hozzá gitározni, énekelni, azt nagyon szerette. Volt néhány kedvenc éneke, azt szívesen meghallgatta mindig.
0: Nagypapával milyen kapcsolatra emlékszel ma vissza?
1: Messze volt tőlem, nem is sokat találkoztunk, és kicsit olyan volt, mintha biztos nyilván sok bölcsességet akart átadni, meg tanítani, de mindig az jött le nekem, hogy egy oktatás van. Az, hogyha fel akartam mászni a fára, akkor felhúzódsz, és akkor ha nem tudom megtartani magam, akkor mászhatok fel, mert akkor leessem. Ami nyilván igaza volt, de nekem minden alkalommal egy oktatás volt az, amikor ő valamit mondott, valamit hozzátett, hogy igazából lehetne jól csinálni. Nem éreztem elfogadást.
0: Balázs,

0: mert ha ideig órái burjánzó ágokat hajt is, mivel nincs tartása, ingatja a szél, és a viharok ereje gyökerestől kitépi. Vörös körül letöredeznek a még fejletlen ágak, és a gyümölcsül élvezhetetlen, éretlen és ehetetlen. Semmi hasznát nem lehet venni, mert a törvénytelen egyesülésből támadt gyermekek bűntanúsítják, amikor Isten ítélkezik a szüleik fölött. Nem gondoltam, hogy a kemény szavak ennyire igazak lehetnek ma is az életünkben. De ugyanakkor jó volt megtapasztalni, hogy ennél csak Isten irgalma és gondviselő szeretete a hatalmasabb. Júlcsi, nagyszüleid nem élnek már. Mikor rájuk gondolsz, akkor mi jut eszedbe? Vagy egyáltalán eszedbe jut-e még az ő névnapja, születésnapja, esetleg a karácsony vele? Mi az az emlék, ami kedves, és mi az, ami, hát, te nem csinálnál az unokáddal?
1: Apai nagyszüleim akkor haltak meg, amikor még elég kicsi voltam, de róluk sokkal több emlékem maradt meg, mint az anyai nagyszüleimről, akik sajnos elváltak, vidéken laktak, ezért nagyon ritkán láttam őket, úgyhogy velük sajnos nem volt egy szorosabb kapcsolatunk, és igazából, mint nagyszülők nem is nagyon szoktam rájuk gondolni. Amikor halottak napján kimegyünk hozzájuk a temetőbe, akkor nyilván megemlékezünk róluk is, de egyáltalán nem mondhatom sajnos, hogy közel álltak hozzánk. Az apai nagyszüleim viszont nagyon kedves emberek voltak, és róluk csak szép emlékeket őrzök, amikor az összes karácsony, illetve nagyobb ünnep ő náluk volt, és az ölükbe vettek, együtt játszottak velünk, a legfinomabb ételeket rakták elénk. A nagymamám 70-80 év között volt, és mi voltunk a szeme fényei. Tényleg csak szépeket tudnék róluk mondani. Névnapjukon, születésnapjukon is mindig eszembe jutnak. Nem csak amikor a temetőben járunk. Nagypapámról talán több emlékem van. Ő nagymamám után 5 évvel halt meg, tehát akkor már én is nagyobb voltam. Gyönyörű fajátékokat készített kifejezetten nekünk, illetve ezt a mesterséget tanulta, és az építőkockától kezdve kis favonaton át mindent a mai napig őrzünk tőle, de olyan szinten, hogy ezt ma saját gyermekünknek tudjuk továbbadni. Fali képek, dísztárgyak, amiket ő készített fából, az is a lakásunkat díszítik, illetve a szüleim lakását, úgyhogy ezáltal is, ha ránézek egy-egy ilyen tárgyra, akkor ő jut az eszembe. Nagymamám meg mint egy gondoskodó tyúkanyó van előttem, akitől csak és kizárólag szeretetet kaptunk. Nagyon intenzív nem volt a kapcsolatunk velük sem, mert sajnos nagyon idősek voltak ahhoz, hogy aktívan tudjanak velünk foglalkozni, vagy akár elvigyenek sétálni. Tehát inkább mi mentünk hozzájuk, és a családi ünnepekkor találkoztunk velük.
0: Említetted, hogy a nagymamátokkal nem volt kapcsolatotok, és ugye a nagymama meg a nagypapa elváltak. Miért nem volt velük kapcsolatot?
1: Édesanyám elég kicsi volt, 5-6 éves, mikor elváltak a szülei. Ő az édesapjához került, az öccse pedig az édesanyjához, és nagymamámnak mindig az egy szem szeretett gyermeke a nagybátyám volt, és ez sajnos megmaradt élete végéig. Anyukámat nem szerette, mert annak idején házasság előtt fogant, és el akarta őt vetetni. Sajnos egy idős nagynéni közölte ezt anyukámmal később, hogy milyen módszerekkel próbálta elvetetni az édesanyja. Ő életben maradt, mert szívós volt. Megszülte, és élete végéig gyűlölettel vette körül. Nem tudta őt elfogadni. Így nekünk is azért nem volt vele kapcsolatunk, mert nem kereste édesanyám társaságát. A gyermekeire sem volt kíváncsi olyan szinten, hogy amikor születtünk, akkor a kórházban sem látogatta meg őt, nem segítette soha semmiben, és anyukám ezt nem is tudta a mai napig feldolgozni, hogy az édesanyjától nem kapott szeretetet. És ez egy borzasztó nagy teher, amit hordoz egy életen át, és lassan 60 éves, és még mindig nem tudott ezen túl lendülni. Így sajnos nekünk sem maradt meg különösebb emlék a nagyszüleinkről.
0: Anyukád titeket nagyon szépen és szeretett nevelt. Több gyermeke született, úgy tűnt, hogy mindenkit örömmel és szeretettel fogad, és olyan igazi anyuka lett belőle, aki szereti gyermekeit,

0: Én úgy látom, hogy ő már jó nagymama.
1: Ő mindig azt mondta nekünk, hogy elhatározta annak idején fiatalon, hogy ha neki gyermekei lesznek, akkor egyformán fogja őket szeretni, hogy soha ne érezzék a gyerekei azt, amit ő érzett annak idején, hogy az öcsét elfogadta, az édesanyja nem kellett tanulnia, bármit tehetett, mindent elnézett neki, anyukámat verte, szitta, csak gyűlölte, bármit tett, soha nem felelt meg neki, és éppen ezért kezdettől fogva figyelt arra, hogy mi hárman, aztán később, amikor a húgom megszületett, négyen soha ne érezzük azt, hogy bármelyikünk felé jobban vonzódna, és hát az igazi ős anya típus azt lehet rá mondani, akinek mindene a család, nem is ment vissza dolgozni, csak a családjának élt, hogy a gyermekei egy boldog otthonban nőjenek föl, és ezáltal az unokáihoz is nagyon vonzódik.
0: Nagyon jó látni, hogy édesanyád, meg a ti családotok hitben él, és ez szerint is cselekszik. Jó látni Jézus irgalmas szeretetét, hogy nem kell ennek örökön időkön át tartani ennek a gyűlölet sorozatnak. Lehet vége Isten kegyelméből.

Ma este a nagyszüleinkkel kapcsolatos gyászunkban kapott, olykor nehéz, de legtöbbször szép, kedves, igaz, kincset érő örökségeinkről beszélgettünk. Amit pedig felmenőink esetleg a bűnükkel, gyarlosságukkal elrontottak, azt Jézus megváltó szeretete, valamint a mi Isten felé kimondott és megélt igenünk, imádságunk helyre tudja hozni. A 128. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útján jár. Élvezheted majd, amit kedved szerez, boldogságon és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőhöz, mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. Lám, milyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionból az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján, s lásd meg fiaidnak fiait, s békesség legyen Izraelnek.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. A következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Ha műsorban felvetett témáikban kérdése van, vagy tapasztalatait szeretné megosztani velünk, ezeket e-mailben szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
1: Kovács Nétrel Mária.
0: Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 4-e. Nincs apostoli küldetés belső élet nélkül. Ez egy különleges ajánlás, melyet minden laikus testvér keresztény szívébe szeretnék ültetni. Nincs, nem is lehet apostoli küldetés, sem a papok, sem a laikusok esetében, belső élet nélkül, imádság nélkül, az életszentség felé való álhatatos törekvés nélkül. Az ilyen szentség a bölcsesség ajándéka, amely a keresztények számára a Szentlélek mozgósítása, melyet a keresztségben és a bérmáláskor elnyertek. Adja meg nekem az Isten, hogy bölcsen beszéljek, és ahhoz méltóan gondolkodjam, aminek részese lettem. Mert ő irányítja a bölcsességet, és vezeti a bölcset. Hiszen a kezében vagyunk mi magunk, szavaink, egész értelmünk és minden ügyességünk. Bár érintene meg titeket a szentség hívása. Nagy szükségetek van arra, hogy bővelkedjetek a Szentlélek útmutatásában, hogy így az ő bölcsességével beteljesíthessétek a laikusi apostoli küldetés új és elsődleges feladatát. Ezért egyek kell, hogy legyetek Krisztussal, osztoznotok az ő pápai, próféta és királyi hivatalában, az egyháznak és korunk világának nehéz és csodás körülményeiben. Igen, az ő kezébe kell helyezni magunkat, hogy keresztény küldetésünket beteljesíthessük. Az ő kezébe, aki mindenét Istennek nyújtja, az örökkévaló bölcsesség kezébe, hogy termékenyen vehessünk részt Krisztus saját küldetésében. Isten kezébe kell letennünk magunkat, hogy felépítsük az ő országát ennek a világnak az időleges valóságában. Drága fivéreim és nővéreim, ma arra kérem az Urat, hogy olyan szent életűség forrása fakadjon bennetek, amely aztán különleges és alkotó apostoli küldetés virágzását táplálja majd, mert az isteni bölcsesség hatát, így imádkozom én érettetek, a laikus testvérekért és a szűz közbenjárásáért könyörgök értetek.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Nyárvégi kávéházi szabad egyetem programsorozatot rendez a héten a Café Francesco. A következő percekben dr. Székely János püspökatya a Szabad Egyetem keretében elhangzott előadását hallhatják, melynek címe a Keresztény Európa válsága és jövője.
3: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francescóba. Hálásan köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek erre az esti előadásra, a Kávéházi Szabad Egyetemnek a második alkalmára. Tegnap este Török Csaba atya tartott előadást a mesterséges intelligenciáról, ma pedig dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK-nak az elnöke látogatott el hozzánk. Egy nagy tapssal köszöntsük őt. Ahogy Csaba atya is, János püspök atya is másodszorra érkezett hozzánk, és köszönjük szépen, hogy akkor a Bibliának a témájáról tartott érdekes előadás, sokan itt voltak, és